0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szabó Dániel játéka és szerzeményei egyaránt különleges egyéni hangvételt tükröznek a sokoldalú jazz zongorista zeneszerző, a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után Amerikában képezte tovább magát. A zenekar vezető által elképzelt kompozíciók és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai és munkái során találkozott. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel éppen úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett, burkolt jelenléte is.
0: Trend Night.
1: Itt a különleges zenei válogatásban most meg is hallgatunk egy felvételt Szabó Dánieltől.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Buci a magyar hip-hop szintér egyik alakítója és aktív szereplője. 96-ban DMC-t nyert rap együttese volt, amelyben kezdetek óta a zenei alapokat készítette, mellett felkérésre film és színházi zenéket is alkotott. Első önálló lemeze Silent Partner címmel 2004-ben jelent meg. DJ Buci zenéjének vázát az urbánus hip-hop annak ütemvilága adja, emellett sokat merít a magyar kultúrkörből. A túlnyomó részt instrumentális számokban az elektronika, a jazz, a koltár zene és a népzene erős, filmzenei hatásokkal jelenik meg.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is érkezik DJ Buci.

fantázia. A bomniban köves kálit hajt fel a művész úrfia. A Pirinszki közből el.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A River Dance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

simátsz? Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Jabben Magyarország első számú Jazz World Fusion zenekara 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. 2019-ig a zenekar összes stúdió és néhány koncertlemezét is jelölték a Mahasz díjára, Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabbe az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jabbe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
1: Trend Night.
2: A Jabbétól mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Nights.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na-na, hogy a Trend FM-en!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu Bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt. Hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Big Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei, a próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az Év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Koncert.
1: Június 27-én rendezik a Szegedi Szimfonikus Zenekar hagyományos ajándék koncertjét a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A nagyszabású szimfonikus koncert kapcsolódik majd a 95 éves fennállását ünneplő fesztivál jubileumi szezonjának további eseményeihez. A Szegedi Szimfonikus Zenekar, mint Szeged város komoly zenei életének legfontosabb szereplője, természetesen ezer szállal kötődik a Szegedi Nemzeti Színházhoz és a Szabadtéri Játékokhoz, már megalakulásuk óta. Jelenlegi formáját, intézményi önállóságát az együttes Vaszi Viktornak köszönheti, aki a fesztivál újraindításánál is báváskodott, közszínházi és szabadtéri zeneigazgatóként is jelentősen hozzájárult a művészeti intézmények máig tartó gyümölcsöző kapcsolatához. A Szegedi Szabadtéri Játékok 95 esztendős története során a Dom téri színpadon játszott előadások jelentős része zenés produkció volt. Az operák, operettek, balettek és musicalek mellé 2003-ban csatlakozott az azóta hagyománnyá vált ajándékkoncert, amelynek idei alkalmával a fesztivál minden nyáron visszatérő fellépője, a Szegedi Szimfonikus Zenekar, egyfajta múlt idézésre vállalkozik. A június 27-i hangverseny műsorát az elmúlt évtizedek során legtöbbet játszott művek népszerű részleteiből állította össze a zenekar, de az est karmestere, Gyüdi Sándor néhány, a jubileumi alkalomhoz kapcsolódó különlegességről is gondoskodik majd.
0: Opera.
1: Arnold Schönberg Gurre dalok című oratóriumát először viszi színpadra a Magyar Állami Operaház május 24-én, a több mint 300 közreműködőt igénylő, ritkán hallható remekművet az intézmény már 2025-ben az Erkel Színházban is műsorra tűzte egy teltházas előadás alkalmával. A Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát az operaházi előadás alkalmával Dubocki Gergely karmester vezényli. A Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője korábban többek között Kocsis Zoltán Fischer Iván, Fischer Ádám és Ötvös Péter mellett is tevékenykedett, opera karmesterként Mozart, Bartók, Britten, Purcell, ifjabb Johann Strauss és kortárs szerzők színpadi műveit is vezényelte. A Magyar Állami Operaház kötelékében az Artaban című produkcióban debütált. A Gurre dalok különös helyet foglal el a Schönberg életműben. A zeneszerző művét sokan a 20. századi modernizmus és atonalitással azonosítják, ez a grandiózus mű azonban még a késő romantika összegzéseként egyszerre mutatja Wagner, Strauss és Mahler zenei hatásait. A történet Jens Peter Jakobsen Dániro Gurre Zange című vers ciklusán alapul, középpontjában Valdemar király és Tove szerelme áll. Tiltott szenvedély, féltékenység, gyilkosság, gyász és átok sűrűsödik benne középkori legendává.
2: Film. Kínai-magyar misztikus és fantasy elemekkel átszőtt testvérdráma érkezik a mozikba május 21-én Nem én vagyok címen, ami a kínai származású író-rendező-producer Chang Kő első nagyjátékfilmje. A Nem én vagyok című film egy Budapesten élő kínai család belső konfliktusait mutatja be, miközben betekintést nyújt egy zárt, saját szabályok szerint működő közösség hétköznapjaiba. A két testvér a 23 éves tehetséges női zongorista és a pár évvel fiatalabb hedonista öccse sorsa egy baleset és egy természetfeletti esemény következtében végleg összekapcsolódik. A fiú halála után a lelke nővére testébe kényszerül, ahol intenzív harc indul a kontrollért. A rendező elmondta, hogy a film, ami a legnagyobb hatással volt rá is, inspirálta a filmkészítő pálya irányába, Stanley Kubrick Mechanikus narancs című alkotása volt, fotósként végzett, egy ideje Shanghai-ban dolgozik, ahol reklámokat rendez, és a film forgatókönyv írójával, Magai Miklóssal már dolgoznak a következő produkciójukon, amit Budapesten forgatnak majd szintén kínai-magyar közegben. A forgatókönyvíróval való közös munka kapcsán elhangzott, hogy Csánk Kő volt az ég, Magai Miklós pedig a föld, aki egymederbe, valamint a műfajiság irányába terelte a történet bőséges energiáit, ötleteit és lehetőségeit. Elhangzott az is, hogy a két testvért alakító főszereplőkkel, Cui Sisi és Li Chaddel egyéves próbafolyamat előzte meg a forgatást, a film díszletét pedig a rendező saját kezüleg építette fél éven keresztül. A film független produkció állami támogatás nélkül készült, 45 főstábbal 33 nap alatt. A filmben szerepel még Fuchs Benjamin és Polgár Csaba színész, vezető operatőr Bántó Csaba, operatőre Táborosi András, vágója Kővári Szabolcs, a zenéjét pedig Barta Márk szerezte. A film ősbemutatója a 45. Magyar Filmszemlén volt februárban, a magyar mozikba pedig május 21-én érkezik.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Aktereki cseppkővilág, föld alatti univerzum. Az aktereki karszt több évezredes geológiai folyamatok következménye. A mészkő repedéseibe beszivárgó víz munkája nyomán különös barlangrendszer keletkezett, és elképesztő formájú cseppköveket figyelhet meg a látogató. A felszín alatt a hőmérséklet állandó, hiányzik a fény, az évszakok nem számítanak. A víz old, a gravitáció alakít, a cseppkő pedig milliméterenként épül. Itt nincsenek gyors változások, minden nagyon lassan történik. Ennek a rendszernek a legismertebb és leglátogathatóbb része a Baradla-barlang, amely az aktereki cseppkőbarlang legnagyobb szakasza. Több bejárata van és különböző hosszúságú vezetett túrákkal járható be. Aktelek és Jósva főfelől is megközelíthető. A különböző méretű termek, például az óriások terme, a kiváló akusztika és a cseppkőformák mind a karszt folyamat természetes következményei. A Baradla ösvény a felszínen vezet végig a karszt jellegzetes formái között. Töbrök, víznyelők, sziklás peremek mentén. Jó ellenpontja a barlangtúrának, mely segít megérteni, mi történik a talpunk alatt. Amit bent látunk cseppkőként és hatalmas teremként, az itt fent repedésként, víznyelőként és karsztos mélyedésként kezdődött. A Baradla-barlang különböző bejáratainál többféle hosszúságú és nehézségű túrák érhetők el. A látogatás minden esetben vezetett formában

0: szám megemelkedik. A barlangtúra után nem érdemes azonnal autóba ülni. Jó ötlet sétát tenni a környéken. A közeli Jósvafői mesterséges tengerszem rendezett, könnyen bejárható terület, ahol a vízfelület, az erdő és a karstperem egyszerre vannak jelen. A tó mesterséges eredetű, mégis szervesen illeszkedik a tájba, és itt egy kellemes séta jó lehetőséget ad arra, hogy a föld alatti élmény után visszaszokjon a szemünk a természetes fényhez. A környéken működő huculménest is érdemes meglátogatni. A hucul lovak tartása és bemutatása nem turisztikai attrakció a szó klasszikus értelmében, itt a térség élő hagyományába tekinthetünk be. A legelők és nyitott terek látványa segít újra horizontot találni a barlang zárt rendszere után. A Jósvafő környéki sétautak jól járhatók, így a barlangtúra után nem igényelnek külön felkészülést. Aktelek és Jósvafő között autóval rövid az út, így a felszíni megállók kényelmesen beilleszthetők egy félnapos vagy egynapos programba, akár családdal, gyerekekkel is.
1: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Bekérették Oroszország budapesti nagykövetét a dróntámadás miatt. Megszűnt a háború miatt elrendelt veszélyhelyzet.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: A Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz dróntámadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is. Robbanás rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a nemzeti nyomozóiroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószer gyanús anyagokat is lefoglaltak.
0: Időjárás jelentés.
2: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Köszöntjük a hallgatókat, ez a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt van velem a stúdióban. Mahé Gábor, műsorvezető, előadó, művész, rádió és televíziós bemondó, és én azt gondolom, hogy talán nem túlzás, és tényleg nem a kor miatt, de én azt gondolom, hogy egy legenda. Nekem mindenféleképpen, aki 20 éve vagyok a pályán, és borzasztóan örülök, hogy leülhettem valakivel beszélgetni, aki én azt gondolom, hogy Magyarországon nincs olyan ember, aki a behunja a szemét, akkor ne tudná az ön hangját felidézni.
2: Köszönöm szépen, hölgy vagy, de megengedett, hogy tegeződjünk, mert is
1: köszönöm.
2: Nem tudok kollégákkal magázódni, mert valahogy elszólnám magamat, úgyis köszönöm szépen, hogy meghívtál.
1: Nagyon örülök, hogy beszélgethetünk. Picit készültem erre a mai beszélgetésre. Azért is érzem közelinek, így mondom ezt a kapcsolódást, mert ugye Újfehértó a születési hely.
2: Igen.
1: Debreceni a gimnáziumi évek, ott a Tóth Árpád gimnázium, majd a Debreceni Egyetem az első diploma, és aztán jön majd az ELTE, és egyébként meg visszamegyünk a Csokonai Színházba is. És kikötünk Budapesten, igazából. Tehát, hogy sok állomás, sok terület, és úgy elgondolkodtam, hogy vajon milyen út vezetett 1978-ig a rádióba? Hogy lesz egy újfehértói születésű debreceni gimnazistából és egyetemistából egy olyan ember, akinek aztán a hangját az egész ország ismeri a 70-es évek végén?
2: Hát emlegette nagyon sok helyszínt, de akkor közvetlen, ami megelőzte a rádiót, az a Csokonai Színház volt. Én népművelőkönyvtáros szakot végeztem. Ez egy olyan szak volt, amivel bármit lehetett annak idején kezdeni. Könyvtárosnak lenni, kultúrházban dolgozni, és az élet bármely területén találkoztam népművelőkkel. Én úgy érettségiztem, hogy nagyon éretlen voltam még, és fogalmam sem volt, hogy én mi akarok lenni, illetve nagyon sok minden akartam lenni. Orvos akartam lenni. Elsősorban, aztán utána pedig, mivel elkezdtem a gimnáziumban verset mondani, és ez nagyon-nagyon magával rántott engem, akkor elhatároztam, hogy én versmondó akarok lenni. Egész életemben verset akarok mondani. Nem színész akarok lenni, hanem verset mondani. Talán egy régi nagy előadó művész nevét tudom említeni, Jancsó Adrien, aki ugyanő színésznő volt, de végül is előadó művészként, hát talán a legnagyobb magyar előadó művészként folytatta és fejezte be a pályáját. A debreceni Tóth Árpád gimnázium, mondjuk akkor menjünk oda. Amikor én bekerültem, akkor az én magyar tanárom egy legendás irodalmi színpadvezető, drámapedagógus Debreceni Tibor volt, aki az első órán, mikor leültünk az iskolapadba, akkor nem azt kérdezte tőlünk, hogy téged fiam hogy hívnak, hanem neked fiam ki a kedvenc költőd. És én ott izgultam, hogy rám ne kerüljön a sor, nekem nem volt kedvenc költőm. Hazamentem, és levettem Petőfi Sándor kötetét a polcról, és bemagoltam egy csomó címet, vers címet, és másnap azt mondtam, hogy nekem Petőfi Sándor a kedvenc költőm. És akkor a kezembe adott egy kötetet, hogy olvassak fel egy verset, elolvastam, és azt mondta, hát ez nem is volt olyan rossz, és bevett az iskolai irodalmi színpadba. Hát ez nagyon-nagyon régen volt, az idejét sem tudom, és én akár hiszed, akár nem, attól a naptól fogva, a mai napig nincs olyan nap, hogy verset nem mondanék. Utcán, otthon, közönség előtt, rádióban, televízióban, kutyasétáltatás közben. Én minden nap mondok verset.
1: És ki a kedvenc költő? Ki lett?
2: Mindenki, majdnem mindenki, akit megtanultam, majdnem mindenki. Kedvenc költőm nincs, de mivel azt füllentettem én akkor, hogy Petőfi Sándor a kedvenc költőm, valóban ő lett a legnagyobb magyar költőnek, őt tartom, és az első önálló irodalmi estemet Petőfi Sándor verseiből állítottam össze, azt még Debrecenben. És mutattam be az akkori pódiumteremben, ami mivel tudom, hogy te is debreceni kötődésű vagy, a Kossuth Lajos utca elején volt a pódiumterem, és ott mutattam be ezt a...
1: És hogy jött a Csokonai Színházban a 4 év?
2: A Csokonai Színház úgy jött, hogy mikor elvégeztem a felsőfokú tanulmányokat, akkor egy ideig elmentem dolgozni, először a Hajdúszoboszlói Művelődési Házban dolgoztam néhány hónapot, aztán pedig a debreceni akkori megyei tanács egészségügyi osztályának az egészségnevelési csoportjánál, ami azt jelentette, hogy ilyen egészségügyi előadásokat kellett szervezni a megyében. Amit mi annak idején tanultunk névőverés szakon, filmvetítés, előadások tartás, akkor a könyvtár rendbetétele ott az egészségügyi osztályon. De én közben már verset mondtam a városban nagyon sokszor, különböző rendezvényeken, író-olvasó találkozókon a megyében élő nagyszerű költőkkel, és úgy történt egyszer, hogy Debrecenben bemutatták Szabó Magda Kiáltsváros című gyönyörű darabját, és akkor az egyik szereplő megbetegedett egy hét, 10 nappal a bemutató előtt, és akkor a rendező Lendvai Ferenc mondta, hogy gyerekek, van itt a városban az a fiú, olyan jó mond verset, a színészekkel is szokott fellépni, hívjátok be, hogy akkor beugorjon. És akkor én beugrottam, de úgy, hogy akkor ott hagytam a munkahelyemet, és 3 évig a Debreceni Csokonai Színház tagja voltam, segédrendező, kisebb szerepeket, nagyobb szerepeket, ilyeneket játszottam.
1: És a színház nem tudott annyira beszippantani, hogy itt maradj, mert aztán végül jött a Budapest és a Magyar Rádió. De hogy a színháznak a világa az nem vonzott annyira, hogy azt válasz?
2: Egyáltalán nem. Én soha nem akartam színész lenni, csak nekem a színházban barátaim voltak. Velem nem járt volna jól a magyar színház történet, mert én alkalmatlan vagyok arra, hogy minden este 30-40-szer azt a szöveget elmondjam. Nagy tisztelet van bennem a színészek iránt, de én ezt nem tudtam csinálni. Nem tudok közösségben dolgozni, úgy értem, hogy színészekkel egy színpadon állni. Én egyedül szeretek a színpadon állni, maximum 2, amikor egy zenésszel vagy énekessel mondom a verseket.
1: És a rádió? Már 78-ban járunk.
2: Úgy jutottam a rádióba, hogy Debrecenben a Csokonai Színházban a Bál a Savoyban című operetben volt egy olyan szerepem, amikor mikrofonba kellett beszélni. És a kolléganőm, aki a főszerepet játszotta, Tangolitát, Máriás Melinda, mindig megnézte ezt az én kis jelenetemet az ügyelőpulttól, és egyszer azt mondta, hogy hát nem szereted a színházat, olyan jó hangodon, miért nem így ilyen rádióbemondónak? És hát tulajdonképpen azt se tudtam, hogy rádióbemond a Budapesten, szól a rádió, bekapcsolját, hogy kerülnék én oda? És mit ad a jóisten, egy pár nap múlva megjelent a rádióiságban egy hirdetés, hogy budapesti lakosú férfi bemondókat keresnek a Magyar Rádióba. No, én jelentkeztem, annyit füllentettem, akár hazugságnak is vehető, hogy azt írtam be, hogy én budapesti lakos vagyok, és az egyik volt évfolyamtársamnak, aki Budapesten lakott, a címét adtam be, és aztán így behívtak, volt 3 felvételi, nagyon-nagyon sokan jelentkeztek, és a 3. felvételén már csak kevesen maradtunk, és akkor abban az évben csak engem vettek fel egyedül, pontosabban még 2 kollégámat, de nekik még el kellett végezni, egy 1,5 év hátra volt a felsőfokú tanulmányokban, aztán jöttek ők is a Magyar Rádióba.
1: Én azt gondolom, hogy Újfehértó Debrecentől is, bár most már nincsenek távolságok, de azért az egy másabb lépték, egy kisváros, ugye egy szabolcsi kistelepülés, Újfehértó. Debrecen azért mégiscsak már egy nagy város hozzá képest, majd jön Debrecenhez képest egy nagyon nagy város, Budapest. Milyen volt a váltás?
2: Nagyon nagy volt a váltás. Én azelőtt nem sokat jártam Budapesten, talán 2-szer voltam. Egyszer az említett debreceni Tibor tanár úr elhozott minket színházba, a Thália Színházban, ha jól emlékszem. Ment a Mário és a Varázsló, tehát nem akármilyen színházba hozott el minket, az egész osztályt, és akkor valahol itt aludtunk valami kollégiumban, és akkor voltam először talán Budapesten, meg még vagy 2-szer voltam, igen, de nekem nagyon nagy város volt. És visszatérve Újfehértóhoz, Újfehértó, Szabolcs, Szatmár, Beleg, Vármegye most már, és akkor az volt a divat vagy szabály, hogy abban a megyében kellett gimnáziumba menni, ahol élt az ember. Akkor még Újfehértón nem volt gimnázium, és nekem Nyíregyházára kellett volna menni. Én pedig mindenképpen debreceni diák akartam lenni, olvasmány élményem alapján, és akkor így bekerültem Debrecenbe, egy ismerős családnál laktam, és így lettem debreceni diák a Tóth Árpád gimnáziumban.
1: A szülők mennyire támogatták ezeket a nagy lépéseket, hogy ne Nyíregyháza legyen, hanem inkább Debrecen, Debrecen helyett akkor Budapest? Ha én jól tudom, akkor édesapád pap volt.
2: Görögkatolikus
1: pap volt. Nem akarta, hogy esetleg ebbe az irányba indulj el?
2: Biztos akarta, de hát most el kell mondanom, hogy az én szüleim, ez a papi családoknál szinte elképzelhetetlen, már azoknál, akik nősülhetnek, és a görögkatolikus papok ilyenek, az én szüleim elváltak. Hát én nem is tudok, talán egy-két példát mostanában tudok, akik elváltak papok. De hogy édesapám akarta-e, nem, azt nem tudom. Most már sokkal-sokkal később én gondoltam úgy, hogy milyen jó lett volna papnak, pontosabban szerzetesnek lenni. De hát én nagyon-nagyon szeretem a foglalkozásomat, úgyhogy ez csak egy ilyen elképzelés volt. Nem tudom, milyen lett volna, de ez így nagyon-nagyon jó. Szóval én a világ legszebb pályáját választottam magamnak, azt hiszem. Nem szóltak semmit, azt hiszem, soha nem szóltak bele. Azt, hogy én a rádióban jelentkeztem, azt nem is tudták, senki nem tudta. A Csokonai Színházban sem tudták, a család sem tudta, csak akkor, amikor már felvettek a rádióba, és akkor jelentettem be a színházban, hogy akkor én december 15-től elmegyek. Ez körülbelül 3 héttel volt az eredményhirdetés a rádió felvételi után. Kicsit csodálkoztak, de aztán eljöttem, nem számított semmi.
1: Milyen feladatot bíztak először rád a rádióba? Ez egy más világ, a rádió, a televízió, pláne aki ugye így úgymond bekerül ismeretlenként. Én azt gondolom, hogy ez az 1978, ez abszolút az aranykor, én szerintem. Milyen volt ide bekerülni, milyen volt ezt az egész közeget megszeretni, megszokni, megismerni, és aztán abszolút otthonodnak tekinteni a mai napig?
2: Ez maga volt a csoda. Az első nap, amikor 78. december 15-én már mint rádió alkalmazott bekerültem a rádióba, akkor az osztályvezető, kivel éppen néhány nappal ezelőtt találkoztam, fölvitt engem a stúdiókba, hát hogy bemutasson a régi nagy kollégáknak. És ez a bemondó pihenő, ahova engem vitt, egy emelettel lejjebb volt, mint a Kossuth Petőfi és a Bartók Rádió, akkor még harmadik műsora, Magyar Rádió harmadik műsora, és én lent hallottam egy emeleten lejjebb két hangot, hogy szól a rádió, de ők a folyosón csak beszélgettek, éppen adás szünet volt, vagy valami. Váradi Klári és dr. Bőzsöny Ferenc, aki nekem aztán később mentorom is lett. És hát mit is mondjak, én azt hittem, hogy a mennyországba járok, hogy szól a rádió, de most én a kollégája leszek Bőzsöny Ferencnek. És aztán így lett, és minden fiatal bemondónak, aki bekerül a rádióba, akkor volt egy mentora, aki rábízták, és az első nap engem Dömög Gábor, mondhatom későbbi kollégám, végigvitt a rádió stúdiókba bemutatni, és neki aznap az volt a feladata, hogy én, mint egy kiskutya, menjek vele mindenhova, bemutatja a rádiót, ott mit, hol csinálunk. Neki az volt a feladata, hogy egy 10 perc külpolitika című műsort felmondjon. Ez délután volt, ami aztán este megy le a Kossuth rádióban. És azt mondta nekem, hogy na öcsi, ülj be a mikrofonhoz, és megnézzük, hogy mit tudsz, és itt van ez a papír, ezt kezd el olvasni, aztán majd én átveszem. És én vért izzadtam, az biztos, de az egész asztal, bemondó asztal, az csupa víz lett az izgalomtól, úgy izgultam. És képzeld el, hogy szokták ezt mondani, hogy Hályok Kovács módjára én baki nélkül felolvastam ezt a 10 perces műsort, olyannyira, hogy Gábornak, Dömög Gábornak nem is kellett még egyszer felmondani, és ez az első napomon este lement a rádióban. Tehát így kezdődött a rádió, hogy beléptem, és az első nap már egy 10 perc külpolitika című műsort felmondtam, ami sose felejtem el, Nikaraguáról szólt, a nikaraguai helyzetről, és aztán még elmondom, hogy én albérletben laktam Budapesten egy idős hölgynél, és másnap, mikor készülődtem reggel, akkor az ágyamon volt, a fürdőszobából nyílt az én szobám, és az ágyamon volt a kis szokorrádióm. És borotválkoztam, és egyszer csak meghallottam a saját hangomat, mert ezt másnap délelőtt megismételték. Én valami, nem is tudom, milyen állapotba kerültem. Hát itt borotválkozom, és ott van, és én annyira megijedtem, vagy nem tudom, mit csináltam, hogy rávetettem magam a rádióra, és elzártam, nem bírtam hallgatni. És akkor magamhoz tértem, borotválkoztam, hallgattam tovább. Tehát én az első ilyen rádiós megszóláson nem tudtam végighallgatni. Az annyira idegen volt tőlem távoli, hogy hát aztán természetesen utána már meg kellett tanulni. Na most ez nem azt jelenti, hogy én attól kezdve állandóan a mikrofon előtt ültem, hanem mindig egy idősebb, tapasztaltabb kolléga mellé osztottak be, aki megtanított arra, hogy kell leolvasni az órát, hogyha másodperc mutató már elhagyja a 30-at, akkor már nem azt kell mondani, hogy 18 óra 20, hanem 21, 30 másodpercig még 20, és sok-sok ilyen. És akkor mindig azt csinálta a vadászági kolléganőm, Isten nyugosztálja, hogy ültem mellette, ő mondta, mindjárt a hírekre készült, és akkor rám szólt, hogy hány óra van, és mutatott az órára, hogy helyesen mondom-e az órát. De ez még mikrofonon kívül volt.
1: És az első visszajelzések, amikor mások mondták, hogy hallottunk a rádióban.
2: Az első visszajelzést természetesen édesanyámtól kaptam, és a Csokonai Színházban lévő barátaimtól, Besenyei Zsófi, Barbinek Péter, akiknek hát akkor még nem volt telefon, mobiltelefon, és táviratot kellett feladni, hogy ma este hallgassátok meg a 10 perc külpolitikát, és azt mondja, hogy összegyűltek vagy öten a szobába, és meghallgatták. Ez volt az első visszajelzés, és utána nagyon-nagyon sok. Hát akkor egy rádió volt, egy televízió volt, mindenki azt nézte, azt hallgatta, úgyhogy nagyon szép időszak volt.
1: Én azt gondolom, hogy ezeket az ember soha nem tudja elfelejteni, az első hírt, amit ő írt, és mondjuk az, amikor változtatás nélkül adásba került, vagy az első megszólalását. Ez az a szakma, amiben abszolút bele lehet szeretni szerintem. És aztán ez úgy élethosszig kitart. Ezt nem lehet magunk mögött hagyni talán.
2: Nem, ez tényleg így van. Én, ha kérdezik, hogy mit mondjanak rólam, akkor nem azt mondom, hogy műsorvezet, én mindig azt mondom, hogy bemondó vagyok. Sőt, a fiatal bemondókat akkor mindig bemutatták a rádió újságban, ami már nem létezik, és én a Dibusz Éva kolléganőmmel egy napon véglegesítettek minket a december 15-ig után, nem tudom, 3-4 hónappal, és akkor egy élő adásba szaladtunk le, a 6-os stúdióból ment, a délutáni kívánságműsor Erdei Klári nevű legendás bemondónővel, és berontottunk oda, már annyira boldogok voltunk, és hogy véglegesítettek mi, menjetek innen azonnal, hát ez élő műsor, és éppen ment valami zene. Úgyhogy, és ha megkérdezték, én mindig azt mondom, hogy én bemondó vagyok. És amikor a rádióiságban megcsinálták velünk ezt a bemutatkozó interjút, akkor az újságíró megkérdezte az újságírónő, hogy és mi akarsz lenni majd, hogyha később most bemondol, és mondtam, hogy én bemondó akarok lenni, semmi más nem akarok lenni, bemondóként szeretnék nyugdíjba menni, és ez így is alakult.
1: Arról beszélgettünk eddig, hogy elképesztő világ ez a rádiózás és televíziózás, és hogy egyébként most a rádiózásról esett több szó, de hogy aztán megjött a televízió, és említetted, hogy az első megszólalásodat úgy élted meg, hogy hát gyakorlatilag odaszaladtál a rádióhoz, hogy valahova így letakard. Érdekes volt magadat hallani, hát még mondjuk látni milyen volt. Az megint egy másik lépcsőfok szerintem, megint egy más közeg azért a televízió, mint a rádió.
2: Igen, de nekem a mai napig a rádió szerelem. Talán 3 hónapja voltam a rádióban, amikor áthívtak a televízióba. A Jogi Esetek cím volt egy ilyen, hát erre is csak azt mondom, egy legendás műsor, mert nagyon-nagyon szerették a nézők. Az volt az első televíziós megjelenésem, és utána jött sorba-sorba. De nekem mindig a rádió volt az első. Én párhuzamosan csináltam 27 évig, már a televíziót 27 évig, és a rádiót is. És akkor mentem a televízióba, amikor szabad voltam a rádióból. Tehát megcsinálták nekem azt, hogy amikor be vagyok osztva a rádióba, akkor nem voltam, szabad napjaimon voltam, vagy délelőtt rádióban voltam, és akkor estére hívtak a televízióba, de nagyon-nagyon sok műsorban közreműködtem én, híradóban, még akkor is, amikor nem váltottam, mert én azt hiszem 18 év után megváltoztattam az állandó munkahelyemet, a rádióból átmentem a televízióba, és a televízió lett a úgymond állandó munkahelyem, és onnan jártam vissza a Magyar Rádióba.
1: Hiányzott a vidék?
2: Én mindig vidéki vagyok. Nekem Budapest nagyon nagy, de mivel ide köt a munkám, meg most már az egész életem, hát itt vagyok Budapesten, de itt is egy ilyen vidéki kis részen lakom Budapesten, tehát ott, ahol fák vannak, meg kert van. Aztán én sokkal jobban szeretem.
1: Van alkalmat hazalátogatni? Debrecenben nem tudom, hogy melyiket tekinted inkább annak. Debrecen, vagy Újfehértó, Van még kötődés? Van hova hazamenni?
2: Újfehértóra már nincs. Újfehértóra úgy megyek, hogy az utóbbi időben 2-3-szor meghívtak vendégként valami irodalmi műsorba vagy beszélgetésre. Debrecenben igen, egy családom egy része, bátyám még ott laknak, és akkor egy évben 2-3-szor minden szentek környékén, sajnos a temetőbe, illetve hát így hozta az élet, meg ez az életrendje, temetőbe járok haza, meg Debrecenbe is hívnak néha fellépésre, vagy valamit csinálni éppen.
1: Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vivandával című magazinműsor Mohai Gábor Táncsics és Kazinczy Díjas rádió és televízió bemondóval beszélgettünk, ugye éppen ezt említetted az előbb. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire a készülékektől, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
0: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vivandával. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazinműsorban. Mohai Gábor, Táncsics és Kazinczy díjas bemondó a mai vendégem. Említetted az előbb, hogy elgondolkodtál rajta, hogy esetleg szerzetesnek nem lett volna rossz menni, hogy azt is érdemes lett volna kipróbálni. Nekem meg az jutott eszembe, hogy bármi más szóba jöhetett volna bármikor, mint amit végül választottál. A verseket, a bemondást, a rádiót, a televíziót. Nem. Érdekelt valaha más terület?
2: Nem. Én még a rádión belül sem érdekel, például a szerkesztés. A rádióban, ha valaki bekerül, meg ha ott dolgozik, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a rádióban csak beszélni lehet. Ez nem igaz. A rádióban is, mint bármely munkahelyen, sok száz olyan ember van, aki nem beszél, hanem egyéb tevékenységgel szolgálja a Magyar Rádiót. Rendező, szerkesztő. Én soha nem akartam se szerkeszteni, se rendezni. Én csak leülni a mikrofon elé, és elmondani a híreket, elmondani az időjárás jelentést. Én ezt gyönyörű feladatnak tartottam. És a kezdetben még úgy volt, hogy például, ha reggel 4 órára bementünk mondjuk a Kossuth Rádióba, hogy a hajnali műsorban vegyünk részt, akkor az fantasztikus érzés volt. 4-re kellett bent lenni, 4:00 hamarabb, 4:55 indult az adás, és akkor én benyomtam a gombot, hát azt mondom, hogy földön túl érzés volt, hogy én szólalhatok meg a Rákóczi induló után, és mondhatom azt, hogy 4:30. És akkor kötelező volt minden 10 percben időjárás jelentést mondani, hogy milyen idő van, és a pontos időt kellett mindig bemondani, azt is úgy 10 percenként mindig be kellett mondani, 5:10, 5:16, mert hogy az embereknek nem volt akkor más, mint a rádió tulajdonképpen. Bekapcsolták, készültek a munkába, jaj, még gyorsan megiszom a kávét, hány óra, még van 5 perc, ez valami fantasztikus szolgálat volt. Úgyhogy ezt én ennél szebbet nem tudtam magamnak elképzelni. És hálás vagyok a jó Istennek, hogy ez megadatott nekem most már évtizedek óta. Még most is, bár természetesen sokkal kevesebbet, de még dolgozom a Kossuth és a Bartók rádióban.
1: Volt kedvenc korszakod, évek, évtizedek, amiket a nagyon-nagyon szeretem az egész munkámat, de azon belül is kiemelkedően közel áll mondjuk a szívedhez, vagy olyan kollégák, akikkel azt mondom, hogy nagyon jó barátságban, a kollegalitáson túlmenően, akár tényleg családias környezetbe sikerült kerülni, mert én azt gondolom, hogy a saját tapasztalataimból kiindulva, hogy ez tud egy második család lenni. A tévé, a rádió, az tud egy második család lenni az embernek.
2: Tud, és a mai napig is tartjuk a kapcsolatot, barátságot. Néhány nappal ezelőtt ünnepeltük Szalóczy Pali kollégámnak a 80. születésnapját, és akkor megint összegyűltünk, ott többen elmentünk őt köszönteni, és én otthon elég gyakran hívok vendégeket otthonra. A televízióból is bemondó kollégákból Kerti Zsuzsi, Kudlik Juli, Endrei Judit, Palcsó Brigitta, Tarnai Kati, és összejövünk, beszélgetünk, Bográcsban ott főzünk valamit, ez gyakran előfordul, és akkor én is megyek a többiekhez. Tehát azt nem tudok mondani egy olyan kedvenc időszakot, hát nyilván a kezdet volt a legszebb. Mert amikor már belejöttél, akkor már nem tűnt az olyan különlegesnek, akkor az természetes volt. És egy magányos pálya, a bemondói pálya. A rádióban is, és a televízióban is. A rádióban beülünk egy ennél egy picit nagyobb stúdióban, mint ahol most beszélgetünk, és akkor magunkra zárjuk az ajtót, és ott ülünk 5 órát mondjuk, annál többet nem lehetett. És közben hallgatom a zenét, hallgatom a műsorokat, és időm volt arra, hogy összeállítsam a irodalmi estjeimet, olvassak. A televízióban szintén, ott meg hát szintén nem egy nagyobb stúdióban, ketten voltunk, az operatőr, a bemondó operatőr, meg én, illetve 3-an, mert a kamera még ott volt. Tehát ez ilyen kollégákkal sem találkoztunk. Mert amikor már végleg televíziós voltam, akkor vagy az egyes programon, vagy a kettesen dolgoztunk, de az 3 emelet volt, három emelet választott bennünket. Tudtuk, hogy ott van három emelettel följebb a kolléga, de nem mehettünk, nem találkoztunk. Illetve hát néha, amikor hosszabb műsor volt, vagy film, akkor fölmentünk egymáshoz, vagy lejöttünk egymáshoz.
1: Milyen érdekes ellentét ez, hogy azt mondod, hogy magányos pálya, hogy nagyon sok ember ugye régebben is, és szerintem a mai napig azért kapcsolja be a tévét, azért hallgat rádiót, mert mondjuk egyedül van, egyedül érzi magát. De ha szól valami, ez a magány érzése, ez úgy tompul. Nem vagyok egyedül, hiszen valaki beszél hozzám, elmondja a híreket, elmondja, hogy hány óra van, hogy milyen az időjárás. És ugyanez van szerintem ugye a rádiónál, a tévénél is. Azt gondolom, hogy az, aki beköszön, mindegy, hogy melyik készülékről beszélünk, az egy idő után családtag lesz az embereknél. És hogy fordítva, meg valóban az, hogy az ember egyedül a stúdióban, legyen az a rádió, vagy a televízió. De hogy olyan sokakhoz szól, és visszafele meg nem megy a kommunikáció.
2: Igen, amikor először megszólaltam a rádióban, akkor mondtam, jaj, biztos jó hangosan mondom, hogy Nyíregyházán is meghallják ezt, amit mondok. És az, ami földön túli érzés volt, hogy amikor reggel 3 órakor felkeltem, és 3:44-re jött értem a rádió, s autó, akkor ahogy jöttünk be a városba, teljesen üres volt a város, néhány éjszakai emberség tálgatott az utcán, de azért ez eszembe, hogy úristen, most én néhány perc múlva magamra nyitom a világot, és akkor mindenki fogja hallani, hogy én mit akarok mondani, illetve hát, hogy mit szeretnének hallani. Hát nem mindig azt mondok, amit szeretnének hallani, de valahogy személyesebb volt akkor a rádió, mint most. Most már sajnos a bemondó szakma is, azt kell mondjam, hogy megszűnt. Mert nekünk bemondóknak rengeteg feladatunk volt. Nem csak híreket mondtunk, hanem végigvezettünk műsorokkal, ki melyik adón volt, Kossuth Petőfi, a Bartók Rádión. Ma meg már akik híreket mondanak, talán ketten vannak még, akik bemondanak.

0: Hangos Rádió, az a Kossuth Rádió volt. Egy kicsit könnyedebb hangvételű volt a Petőfi, de ott is rendes, nem csak zene szólt, hanem mentek a műsorok, oda illő műsorok. Délelőtti műsorok. És a Bartók Rádió, amit nagyon-nagyon megszerettem, és mai napig is tudom szolgálni onnan az embereket. Ott pedig, ami kis zenei műveltséget én magamra szedtem, azt a rádiónak köszönhetem. Ha még van annyi idő, elmondok egy nagyon édes történetet, amikor felvételiztem a rádióban, és megvolt az utolsó meghallgatás, a már a harmadik, akkor kiültem utána a pagodába egy kicsit lenyugodni, inni egy pohár vizet, vagy ásványvizet, vagy valamilyen üdítőt, és amikor vége volt a meghallgatásnak, egyszer csak jött ki a stúdióból Körmendi Laci bácsi, nekem Laci bácsi. Körmendi László, akinek lehet, hogy így a nevét most már a hallgatók nem tudják, de ha meghallanak a hangját, akkor biztos tudnák, hogy ki beszél. És oda jött hozzám, megveregette a vállamat, és azt mondta, hogy Brahms, kiskomám, Brahms, nem Brahms, ugyanis műsort kellett ismertetnem akkor még harmadik műsorban, és én mondtam azt, hogy Johannes Brahms valamilyen művekövet. De lesz még időd megtanulni, és akkor ez nekem olyan jól esett. Valamit sejtetett, mikor azt mondta Laci bácsi, hogy lesz még időd megtanulni, hogy nem Brahms, hanem Brahms.
1: De jó, hogy ezt a témát behoztad, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy említettem ugye, hogy nagyon sok díjat kaptál a munkásságod elismeréseként. A Kazinczy díj, a Táncsics, ami a legmagasabb állami elismerése tulajdonképpen ennek a szakmának. És akkor még sorolhatnánk érdemkeresztet. Például mi neked az elismerése a munkádnak, az értékének, ahogy 3 órakor kezd, hogy a mai napig 78-tól kezdve, és még mindig itt vagy ezen a pályán. És még mindig van, aki azért kapcsolja be a rádiót, mert a Mohai Gábort szeretné hallani, hogy ő mondja neki el a történéseket. Tehát, hogy a díjak egy ilyen kollega, mentor, valaki, akire te is felnézel, annak a megszólalása, annak a bíztatása, hogy igen, van keresni valód ezen a pályán. Mi az, ami itt tart? És tart ott mindig is.
0: Elsősorban a mikrofon szeretete, meg az, hogy én szolgálatnak tekintem ezt az egészet, a bemondóságot. Azért mondom, hogy nem akarok műsorvezető lenni, mert én bemondó akarok lenni, én tájékoztatni akarom az embereket. Most például az utóbbi időben az a feladatom a Bartók Rádióban, hogy élő helyszínről, most az újonnan megalakult, vagy megnyitott Doknányi Ernő zenei központból minden héten élő hangversenyt közvetítek, úgyhogy ott a közönség, és aztán utána azt egy hónap múlva, 2 hónap múlva adásba teszik. Mindig észreveszem, hogy amikor befejezem a munkát, tehát lekonferálom a hangversenyt, és akkor felsorolom a kollégákat, hogy gyártásvezető, zenei rendező, adásvezető, akkor a végén úgy kell elköszönni, és köszönni figyelmüket a bemondó Mohai Gábor. És akkor nagyon sokan ülnek a nézőtéren, és közel vagyunk egymáshoz, és látom az arcukon, hogy úgy odacsapnak, vagy Mohai Gábor, az, hogy rájönnek akkor, hogy már arcról esetleg nem ismernek, mert fiatalabbak, de ez valami fantasztikus érzés, ez nagyon jó érzés. Meg hát ez a munkánkkal jár, hogy a mai napig úgy, vagy a hangunkról, vagy a képünkről megismernek minket. Van egy nagyon édes történet.
1: Pont ezt akartam kérni, hogy ezzel kapcsolatban mesélj.
0: Debrenti Piroska ikonikus bemondónő volt a rádióban, és annak idején hosszú-hosszú évekig ment a Déli Krónika után a Játék és Muzsika 10 percben, Cigány György vezetésével. Ennek a szignáját Debrenti Piroska mondta. És mesélte Piroska, hogy bement a közértbe, ami a lakásával szembe volt, és az egyik pénztárosnő mindig mondta neki, jaj, Piroska, mondja nekem azt, hogy Játék és Muzsika 10 percben. És akkor ott a pénztárnál Piroska mondta, hogy Játék és Muzsika 10 percben. Igen. Sok ilyen van a Szabadságtér. Mindenkinek volt rajongója. Ugyanúgy, mint most. Még a rádióban is. Csomagokat küldtek, hoztak be. Akkor a televíziónál meglesték, hogy melyik autóval jöttem, és akkor, mikor én mentem haza, akkor vagy egy kis cukor, vagy egy darab csokoládé oda volt téve a szélvédőre. Ezek nagyon szép dolgok. Természetesen kellemetlen dolgok is voltak, olyanok, akik mondjuk úgy zaklatták az embert, mindenféle levelekkel, rengeteg levelet kaptunk.
1: Sokan szeretek volna hozzád menni feleségül, vagy?
0: Sokan, igen. Sőt, volt sajnos egy beteg hölgy, aki valamelyik kórházból írt nekem levelet, és ő úgy írt nekem, mint a férjének. És bevonult a kórházba, de minden nap ilyen nagyon drága leveleket küldött, már úgy értem, hogy sok-sok bélyek kellett rá express ajánlva rádióba, és Marinak

0: hívták, mert mindig így írt alá, hogy Mari, de ilyen tucat, több száz levél érkezett minden nap, és akkor ez rengeteg pénzbe került neki, és akkor megírta, hogy ő most kórházba vagyok, de vigyázz a gyerekekre otthon, mindig így öltöztest föl, úgy öltöztest föl, és utána egy csomó értelmetlen dolgot írt, mert hát beteg volt, idegbeteg volt, és újságokból kitépett cikkeket tedve a levélbe, megírta, hogy melyik kórházban van. És akkor én felhívtam kórházat, és kértem annak az osztálynak a főorvosát, és mondtam, hogy nem akarok semmit, csak azt akarom, hogy van önöknél egy ilyen nevű beteg, legyen kedves valahogy beszélni vele, vagy hát ha segíthetek a gyógyulásában, minden nap ír nekem leveleket, és hát ez neki rengeteg pénzbe kerül, de ha ezt ő elmondaná önnek, vagy ön rákérdezne, hát a főorvosnő az még engem totla, hogy mit képzelek én, hogy beleszólok a gyógyító munkájukba, mindenki mondhatja, hogy ő Mahai Gábor, úgyhogy hagyjam én őt békén. Pedig én azt hiszem, hogy tudtam volna segíteni azzal, hogy leül vele, ez ideggyógyászaton volt ez a hölgy, hogy leül vele, és ezt valahogy kitárgyalja, hogy én nem vagyok a férje.
1: És akkor így elmaradtak a levelek egy idő után?
0: Egy idő után elmaradtak a levelek, de sokáig úgy a rádióban a fakhomba betettem, és gyűjtöttem őket, hogy ezzel valamit. Mondtam, hogy oda elviszem a leveleket, hogy nézze meg, mit képzelek én. Úgyhogy ez nagyon-nagyon rosszul esett. Akkor volt egy hölgy, aki azt írta, hogy amikor a híradóban mondom a híreket, akkor az egyik kezemből vegyem át a másik kezembe a tollat, és akkor ő tudni fogja, hogy ő írhat nekem levelet, és akkor megírja, hogy hol találkozzunk. Vagy a Nyugati pályaudvarnál volt posta, nem tudom, van-e még ott posta. Van egy telefonfülke, és a, csak most hasonlóra mondom, a 87. oldalra ő beír valamit, és ha két hét múlva ő megnézi, akkor én is, ha írok bele valamit, akkor tudja, hogy ő kereshet engem. Szóval ilyen dolgok voltak akkor.
1: Ezek, mondjuk a második az kedves történet, az első az egy picit ijesztő is lehetett,
0: ijesztő
1: és
0: volt,
1: pont
0: igen.
1: Az jutott eszembe, hogy mennyire volt nehéz kezelni ezt a fajta ismertséget akkor, mert ma már nagyon sokan, nagyon sok mindent megtesznek azért, hogy minél többen ismerjék, ugye ők, és ma már nagyon sok eszköz és felület van arra, hogy bárkit megismerjen a nagyvilág, szó szerint a nagyvilág. Akkor ugye kevesebb volt az eszköz, más volt az út. Hogyan tudtad ezeket az akadályokat venni, vagy hogyan szoktad meg, hogyha a közértbe mész megismernek, hogyha esetleg a postán megszólalsz, akkor mondják, hogy jaj, de jó, hát reggel hallgattuk a rádióba. Tehát, hogy mi segített ebben?
0: Én ezt természetesnek vettem. Én soha nem lázadtam, és nem mondtam azt, hogy jaj, de kellemetlen meg, hogy most szeretnék elmenni nyaralni, hogy meg ne ismerjenek. És soha nem tettem fekete szemüveget, napszemüveget föl. Én szerintem, aki így csinál a mai napig, az azért csinálja, azért teszi fel a fekete szemüveget, hogy még jobban megismerjék. Mert akkor látják, hogy nem süt a nap, hát miért van ez fekete szemüvegben? És akkor rájönnek, hogy a szemüveg mögött ki van. Nekem ez volt a foglalkozásom, meg ez a foglalkozásom. Hát ha megismernek, ez ezzel jár. De ebből nem kell nagy dolgot csinálni. Hát van, aki tanár, van, aki orvos, van, aki munkás, ezt csinál, azt sem. Én bemondó voltam, vagyok a rádióban.
1: Volt, amikor nem mondtál el valamit? Tehát amikor azt mondtad, hogy ezt nem vagyok hajlandó bemondani, nem vagyok hajlandó beolvasni. Könnyű volt veled együtt dolgozni? Vagy volt olyan, amikor azt mondod a főnökeidnek, hogy nem, ezt nem mondom el?
0: Ilyen nem volt. Ilyen nem volt. Valami sláger is van talán erről, hogy a leírt szöveg felolvasandó. Mi erre szegődtünk, tehát fel kellett olvasni azt, amit elénk tettek. Ami nagyon-nagyon nehéz volt, halálhíreket bemondani. Abban az időben még többször előfordult, hogy valahol valamilyen katasztrófa, repülő szerencsétlenség, vagy bánya és szerencsétlenség történt. És akkor nekem fel kellett olvasni a 14 bányásznak a nevét, akik meghaltak. Ez valami rettenetes volt. Vagy olyan emberek, akiket nem csak a nagy közönség ismert, mindenki ismert, színészek, művészek, hanem nekem még közvetlen kapcsolatom is volt velük. Ezeket nagyon-nagyon nehéz volt elmondani. De hát ez ezzel járt tényleg. Volt olyan természetesen, hogy az embernek elcsuklott ilyen esetekben a hangja, de hát ez ezzel járt sajnos. Most már nincsenek bányák, azt hiszem, tehát nem kell ilyen szörnyű dolgokat elmondani, de akkor természetesen a tisztelet kiárt ezeknek az embereknek, akik ott vesztették az életüket, úgyhogy el kellett mondani. Ezek voltak a nehéz pillanatok.
1: Két kérdésem mindenképpen van még. Az egyik, hogy nézel televíziót? mi alapján választasz műsort, nézel tévét, hallgatsz rádiót, és ha igen, akkor mit nézel és mit hallgatsz? És a másik, meddig hallhatunk mi a rádióban? Meddig szeretnéd ezt csinálni?
0: Hát azt nem tudom, hogy kezdem azt, hogy meddig. Ameddig még bírom egészségileg, meg erővel, addig, és ha szükség van rám, akkor mondom a magamét, meg a nem a magamét is. Például itt van a déli harangszó. Azt most már nem is tudom, talán 15 éve a déli harangszó előtti helytörténet ismertetőt, azt minden áldott nap mondom. De ez nem azt jelenti, hogy minden nap bemegyek a rádióba, hanem előre, azt hiszem egy hónapra előre, vagy másfél hónapra előre, de felvesszük ezeket a harangokat.
1: Mi alapján választasz magadnak műsort, akár rádióban, akár televízióban? Nézed? Mit gondolsz a mai médiavilágról?
0: Van, amit meg tudok nézni, de van amit és akit nem tudok nézni és hallgatni. De a rádió nekem mindig szól. A televíziót azt úgy ritkábban kapcsolom be, de nézem, ami érdekel. A híreket természetesen, a híradókat meghallgatom, mert hát évtizedekig mondtam a híreket. Nem tudom magamat függetleníteni ettől. Nem tudom azt mondani, hogy nem érdekel, mert érdekel, mert téged is érdekel, mindenkit érdekel, hogy mi zajlik körülöttünk. Különösen most ebben a rettenetes világban, háborús világban, amikor megy ez az esztelen öldöklés mindenkor. Ezeket nem szívesen hallgatja az ember, de muszáj meghallgatni, mert ez történik. Szóval az emberi butaságnak, gonoszságnak nincs határa ezen a téren. És ezeket muszáj valahogy tudni meg tisztában. Legalábbis én igen, szóval érdekel, hogy mi történik. És akkor mindig azon vagyok, hogy jaj, csak ne kellene több ilyet hallgatni. De aztán kiviszem a kutyákat sétáltatni, elmegyek a közeli parkba.
1: Elmondasz egy verset?
0: Elmondom a versemet, igen, és akkor ezeket az az öröm, ez pedig a... Hát a bánat meg a keserűség néha hallani, de természetesen nem ilyen tragikus, mert ugyanakkor más műsorokat is hallgatok. Viszont van olyan, amikor olyan valaki szólal meg a rádióban, hogy akkor elzárom. Egy kicsit elzárom.
1: Remélem, hogy minket nagyon sokan hallgattak a mostani beszélgetés, sokan hallgatták, és aki nem is hallgatta, addig a rádiót az most feltekerte is, és meghallgatta a veled készült beszélgetést. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Nagy élmény volt beszélgetni veled, és nagyon jó egészséget kívánok a versmondáshoz, a közvetítésekhez és a további munkákhoz is tényleg, ami nap mint nap tölti a mai napig is az idődet, és nem tudom, hogy mikor fogunk legközelebb találkozni, de pont fejszámolást végeztem, hogy azért tulajdonképpen 28-ban már az 50. évfordulóját fogod annak ünnepelni, hogy ezt a csodálatos pályát megtaláltad, vagy egymást megtaláltátok, és én most kívánok ahhoz egy nagyon nagy gratulációt.
0: Köszönöm szépen.
1: Úgyhogy köszönöm, és nagyon örülök, hogy találkoztam.
0: Én köszönöm, megtisztelő volt, köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt mára a Lélektér Vigvandával című magazinműsor. Mohai Gáborral, Táncsics és Kazinci Díjas bemondóval beszélgettünk. Ha lemaradtak volna az adásunkról, akkor visszahallgathatják itt a rádióban ismétlésben, vagy a felületeinken is, és egy hét múlva is várni fogom önöket, akkor is lesz Lélektér. Tartsanak akkor is velem, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vigvanda.
2: Ez volt a Lélektér Vigvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, Magtech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
3: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
1: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
5: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Elrendelték a vízhiány elleni védekezést, az év második felére is maradhat az üzemanyag ársapka. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést. Ennek részeként csütörtökön megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, írta az OVF közleménye. Magyarország területén az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, de a Tisza-völgy több térségében akár a 900 mm-t is meghaladja. Ennek következtében a talajvízkészletek továbbra is tartósan az átlagos szintek alatt vannak. A talajvízszintek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Akár az év második felére is maradhat az üzemanyagár stop, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az egyik kereskedelmi csatorna híradójának. A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június 30-ig elég a védett árak biztosításához. A miniszter szerint az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Az ársapka miatt a benzin 595 forint per literes, a gázolaj pedig 615 forint per literes áron van befagyasztva. A kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök arra kéri a Nobel-díjas kutatót, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza az államnak. A leköszönt kormány alig két hónappal a választás előtt kötött finanszírozási szerződést a fizikussal. Az élvonal alapítványt tavaly novemberben hozták létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. A Tisza kormány az ígéretei szerint megszünteti a kekvákat, amelyekbe az ország szinte összes egyetemével együtt 3000 milliárd forintos vagyont pakoltak át. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai város vezetővel volt alkalma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre, mert szerinte akkor közös volt a sorsuk. Úgy fogalmazott, Budapesten, Varsóban, Pozsonyban és Prágában is a progresszív városvezetést jobboldali populista kormányok szorongatták.
1: Időjárás jelentés.
6: Felhős csapadékos időre készülhetünk, a Dunántúlon továbbra is nagyrészt borult marad az ég és tartós esőzésre számíthatunk. Keletebbre időnként szakadozhat a felhőzet, ott délutánra már záporok, zivatarok lesznek jellemzők, a keleti harmadban néhol heves zivatar sem kizárt. Élénk, zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tiszántúlon mérhetünk.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend, kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, ez a Trend FM hétvégi menetrend című műsora, a mikrofonnál Somodi Evelin. Egészen 11 óráig kínálunk ma is érdekes beszélgetéseket a kultúra, utazás és gazdaság témaköreiből. Szemezgetünk Kalmár András kulturális ajánló műsorával a Kapcsolódjunkból, majd Buza Sándor turisztikai információs magazinjából hozok néhány izgalmas beszélgetést, ezúttal hajózási szezonról lesz szó, végül pedig olvasnivalót ajánl nekünk akár a hétvégére is Olá Andrea. Mindezek előtt néhány rövid interjú a reggeli monitorból az elmúlt hétről. Jazz és bor szolgáltatja a laza napindítást.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: A május 22-i hétvégén imár harmadik alkalommal rendezik meg a Jazz és bor fesztivált a Margit-szigeti színház kerengőjében. Az eseményen különleges fúziónak lehetnek tanulni az érdeklődők, színpadra lépnek a hazai és a nemzetközi jazz legnagyobb tehetségei, miközben 6 magyarországi borrégió borászatai kínálják italaikat. A Magyar Jazz Szövetség elnöke szerint az eseményen mindenki megtalálhatja a neki tetsző koncerteket, hiszen az eseményen a funkitól a klasszikus jazzig minden műfaj képviseltetni fogja magát. Geyer Ferenc többek között a fiatal zenészek fontosságáról és a fesztivál fénypontját jelentő csodálatos magyar jazz nagy koncertről is beszélt rádiónknak. Görcz Gergely interjúja.
2: Idén már harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Jazz és Bor Fesztivál. Hogyan tekint vissza a korábbi események tapasztalataira, és miben lesz más, mitől lesz most különleges az idei alkalom?
3: Eleve, mint a Magyar Jazz Szövetség, tulajdonképpen felelősek vagyunk a magyar jazz jövőjén, meg egy picit elnyő szervezete is vagyunk, és nagy öröm volt 3 éve az, hogy a Margit-szigeti Szabadtéri Színházban tudtunk közösen rendezni fesztiválokat, a csodálatos magyar jazz, a Jazz és Bor, és ez immár hagyományos, körülbelül minden évben 60-80 magyar jazzzenész 10-15 formációban tudott fellépni. Idén annyiban különbözik, hogy a kerengőben lesznek a koncertek nagy része megtartva. Ez egy kicsit intimebb helyszín, és ami még különlegessége, hogy 22-ével nyit, ugye 4 napos lesz összesen, május 22 péntek, akkor egy világhírű jazzénekes Kurt Elling lesz a vendégművész, és egy magyar All Stars Big Band fogja őt kísérni. És aztán hát számos nagyszerű magyar muzsikus formáció fog fellépni a 4 nap során.
2: A fesztivál során számos nagy név, ahogy ön is említette, színpadra lép majd. Hogyan állt össze a fellépők névsora és a repertoár, illetve mire számíthatnak a nézők a fesztivál ideje alatt?
3: Ezt mi állítottuk össze nagy részt a műsort, a jelentkezések és az egyéni ötletek és abból a megfontolásból, hogy mindenféle fajta jazz jelenjen meg az ilyen nagy szabású fesztiválokon, tehát a tradicionális jazztől kezdve a kicsit szabadabb muzsikálásig, a big bandig, a funky műfajon keresztül. Tehát mindenféle fajta jazzzenei stílus megjelenik, ráadásul fontos szempont nálunk a szövetségnél a fiatalok. Fiatal zenekarok is lesznek, fiatal előadók. Nagyjából ez a filozófia, ez a menetrend, és hát jöjjenek el, mert nagyon színes program lesz. Lesz tánc, és például swing tánc vasárnap este 10 után, a 2 nagy koncert után, úgyhogy igyekeztünk mindenféle fajta igényt kielégíteni.
2: Ahogy ön is említette, az esemény egyik fénypontja a csodálatos magyar jazz nagy koncert lesz. Hogyan állt össze ennek a koncertnek a névsora, és hogy áll a felkészülés egy ilyen nagyszabású előadás megszervezésében?
3: Azon a napon, tehát vasárnap már délután 2-től mennek a zenekarok, megy a műsor, jönnek a koncertek, és este 8-tól pedig a Budapest Ragtime Band után, utána pedig a Fusion Circus, ez László Attilának a modern zenekara, este pedig az Easy Jazz Band swing táncosokkal fog fellépni. Tulajdonképpen ez a 3-as koncert adja a csodálatos magyar jazznek most a fellépőit. A Budapest Ragtime Bandnek vagyok a vezetője, úgy másodállásban vagy főállásban. Mi úgy készülünk, hogy fogunk énekesnőt hozni, és hát bemutatjuk azt a féle fajta zenei stílust, amit a Budapest Ragtime Band képvisel. Tavaly voltunk 45 éve, jelentősek, és ez egy jutalomjáték tulajdonképpen, hogy ott felléphetünk a Margit-szigeti szabadtéri színpadon.
2: A jazz és a bor fúziója egy különleges keretet ad ennek az eseménynek, ahogy a zenei része és ugye a borászati szegmense is a fesztiválnak igazán különleges, 6 különböző borrégió fogja magát képviseltetni az eseményen. Miben áll ez az együttműködés e között a két terület között, és hogyan fogja kiegészíteni egymást május 22 és 25 között?
3: Én azt gondolom, hogy ez most divat, és egy jó filozófiájú divat az, hogy a jazz és a bor tulajdonképpen párosítják. Világszinten is így van. Sokat gondolkodtam, és filozofáltam, hogy mi lehet. Talán az, hogy a bor az egy ilyen kulturális ital, mert ugye a sörhöz nem nagyon írtak a költők és az írók verseket és ódákat, a borhoz rengeteget. Tehát szerintem ez a két csodálatos kultúra tud találkozni, és hát mindenféleképpen segíti egymást. Ezen a rendezvényen én nem foglalkozom a borászokkal, ha bár ismerem őket, de azt hiszem a Tokaj régió fog megjelenni nagy részt. Több borász lesz.
2: Főleg kinek ajánlaná az eseményt május végén? Ön szerint mondjuk az olyan emberek, akik eddig nem ismerték ezt a szegmenst, és nem volt részük hasonló élményben, nekik mit adhat ez az esemény?
3: Próbáljuk azoknak a jazzrajongóknak, akik már szeretik ezt a műfajt, eljárnak koncertre, egy igazán színvonalas élményt nyújtani, és hát nem titkolt szándék az, hogy akik oda betévednek, vagy a bor miatt jönnek, akkor azok pedig megismerjék ezt a csodálatos műfajt, és ne adj Isten, jazzrajongókká váljanak. Hál' Istennek azt látszódik, hogy a fiatalok körében is egyre jobban terjed ez a műfajnak a szeretete, kezdenek koncertre járni, úgyhogy mindenkinek szól a kisgyerekettől kezdve az aggastyánig, bezárólag.
1: Geyer Ferencet, a Magyar Jazz Szövetség elnökét hallották.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: A hitel, mint finanszírozási eszköz alkalmazása még jelentős fejlődési lehetőségeket rejt Magyarországon, különösen a KKV-szektorban. Az elmúlt fél évben ugyan idehaza volt a legalacsonyabb a hitelfelvevő vállalkozások aránya az Európai Unióban. Ez azt is jelzi, hogy komoly növekedési tartalékok vannak a piacon. A Kavosz ZRT vezérigazgatója szerint a kormányzati átmenet időszaka kihívások elé állítja a vállalkozásokat, miközben továbbra is érzékelhető egy óvatos üzleti hangulat. Vég Richard kiemelte, a piaci hitelkamatok már számottevően csökkentek, ami kedvezőbb finanszírozási környezetet teremt a cégek számára. Hozzátette, hogy a magyar infláció továbbra is az egyik legmagasabb Európában, ezért a támogatott hitelkonstrukciók szerepe továbbra is meghatározó. Szerinte a magyar KKV-k előtt álló legfontosabb feladat a termelékenységi lemaradás csökkentése, amelyben kulcs szerepet játszik a digitalizáció. Kovács Gergő interjúja.
4: Kormányváltás után a vállalkozások általában első kérdése az mindig az, hogy mi változik holnaptól, de hát a politikai változások ugye önmagában nem mindig hoznak azonnali változást. Nagyon érdekes, hogy rövid távon mennyire lehet egy nagyobb vagy érdemibb gazdasági fordulatra számítani. Hogyan értékelni a magyarországi mikro, kis és középvállalatok jelenlegi helyzetét lehetőségekkel, kihívásokkal, mindennel együttvéve?
5: Vállalkozónak lenni alapvetően azért sosem egyszerű, mindig vannak kihívások, hiszen a piaci versenyben kell helytállni a vállalkozásoknak, de azért nagyon nem mindegy, hogy milyen körülmények veszik körül őket. És ebben a tekintetben a 2010-es évek és a 2020-as évek azok nagyon eltérő képet mutatnak. A 2010-es években alapvetően egy nagyobb világgazdasági növekedés volt, és Magyarországon is kedvezőbbek voltak a feltételek, alacsony piaci kamatkörnyezet volt, az energia és alapanyagárak is stabilabb voltak, sok EU-s forrás volt elérhető relatíve a magyar vállalkozások számára. Alapvetően volt egy ilyen generálisabb pozitív gazdasági környezet, konjunktúra. A foglalkoztatás, munkaerő kínálata is emelkedő pályán volt, úgyhogy alapvetően azt lehet mondani, hogy a 10-es években ez egy kedvezőbb gazdasági környezet volt. A 2020-as években ugye a Covid-dal kezdődtek a problémák, majd aztán jöttek egymást követően a különböző válságok, sokkok, és mostanra azt lehet mondani, hogy az a előbb leírt 2010-es években Magyarországon működő extenzív növekedési modell az megrekedt, és a 20-as évektől inkább egy stagnálás érződik. Úgyhogy ha előre tekintünk, akkor előre felnézve pedig inkább egy fordulatra van szüksége, egy új gazdasági stratégiára és egy intenzív növekedésre kell átállni. Azt gondolom, hogy az egész országnak, de minden egyes vállalatnak a saját szintjén is. Ez mit jelent, hogy milyen körülmények várhatók? Reméljük, hogy elindult egy mérséklődő piaci kamatláb, ami nyilván finanszírozási szempontból nagyon fontos. Van rá remény, hogy az EU-s források azok bővülni fognak a vállalkozások számára. A foglalkoztatás terén nem várható érdemi fordulat, hiszen itt a demográfiai adottságok azok azért azt mutatják, hogy ennél sokkal többen Magyarországon már nem fognak tudni dolgozni. Úgyhogy itt a növekedés forrását alapvetően a termelékenységben kell majd keresni, és ehhez be kell ruházni a jövőbe. Ez jelenti azt, hogy innoválni kell, digitalizálni kell, K+R-be befektetni, és ezt azt gondolom, hogy országos szinten is az egyes vállalkozásnak a saját szintjén is. Úgyhogy ebbe az átmenetben nem könnyű vállalkozónak lenni, hiszen jelenleg még van egy negatívabb üzleti bizalom, amit az üzleti bizalom indexeknek a tartósan negatív tartományban lévő értéke ez mutat. Ezt lefordíthatjuk belföldi és exportpiacokon tapasztalható keresletgyengeségre. A költségnyomások az inflációs környezetet követően még mindig érezhetik hatásukat, akár energiaárak, bérköltségek tekintetében. Úgyhogy azokat a lemaradásokat kell behozni a magyar KKV-knek, amit termelékenységben érzünk, és ennek része az a digitalizációs lemaradást, amit különféle kutatások is mutatnak. Úgyhogy így kicsit hosszabban válaszolva azt gondolom, hogy egy ilyen váltásban van az egész magyar gazdaság, és ezt a extenzívről, intenzívre, tudásintenzívre való átállást kell megoldania az egyes KKV-knak ebben a piaci környezetben, amit így kicsit hosszasan kifejtettem.
4: Na most ez a váltás mennyire érintheti, mi a helyzet a KKV hitelpiaccal?
5: Igen, tehát hogyha generálisan nézzük Magyarországon a vállalkozásoknak a hitel, mint finanszírozási eszköznek a használata, az inkább azt mondom, hogy még fejlesztésre szorul generálisan, hiszen hogyha különböző EU-s összehasonlít nézünk, hogy egyes országokban a vállalkozások mennyire használják a hitelt, mint finanszírozási formát, akkor azt lehet mondani, hogy itt még bőven van fejlődési lehetőség Magyarországon. Nyilván itt különböző időtávokat is érdemes nézni, de mondjuk, hogyha az elmúlt 6 hónapot nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy ebben a tekintetben Magyarországon a legalacsonyabb volt a elmúlt 6 hónapban hitelt felvevő vállalkozásoknak az aránya az összes vállalkozáson belül, de hogyha egy kicsit általánosabban nézzük, és a korábban már hitelt felvevő vagy hitelfelvételt tervező vállalkozások arányában is Magyarország az utolsó helyen van. Tehát ez azt jelenti, hogy sokat kell tenni még azért, hogy a vállalkozások egyrészt jobban megismerjék a hitelben rejlő lehetőséget, és merjenek jobban, és akarjanak jobban ezzel élni. Nyilván itt lehet egy olyan a rövid távú hatásokat, hogyha nézzük, hogy ugye Magyarországon nagyon magas volt az infláció, ez már jelentősen ugye lecsökkent, de azért a piaci hitelkamatoknak a mértéke az még mindig Európában magasnak mondható, az egyik legmagasabb a román értékkel együtt, tehát így ez nyilván rányomja a bélyegét, és hát nyilván ezért is volt nagy szükség az elmúlt években, és van még mindig a mai napig is szükség a különböző támogatott hitelkonstrukciókra.
4: A Kavosznak mik a jövőbeli tervei? Esetleg van-e készülőben új konstrukció, amelynek már zajlanak az előkészületei, vagy van-e valamilyen termék, aminek a tekintetében várható feltételrendszer módosítása?
5: Tehát azt gondolom, hogy továbbra is szükség lesz a támogatott beruházási hitelekre, és érdemes gondolkodni abban a tekintetben is, hogy a beruházási célokon belül hogyan tudunk majd a termelékenységi fordulathoz hozzájárulni a jövőben, tehát digitalizáció, hatékonyságnövekedés, termelékenységnövekedés, zöld átállás. Ezek azt gondolom olyan témák, amelyek a jövőbeni termékfejlesztési gondolkodás mindenképp meg kell, hogy határozzák, hiszen a gazdaságnak nagyon fontos, hogy az extenzívről, hogy az intenzív növekedés való átmenetben a támogatott hitelprogram is ezt a specifikus célt ezt minél hatékonyabban tudja támogatni. A másik gondolkodásunk pedig az, hogy ahogy beszéltük, van rá komoly remény és esély, hogy az EU-s forrásoknak a mértéke az nőni fog a jövőben, és nagyon fontos, hogy ezek az EU-s források ezek hatékonyan el tudjanak jutni a hazai KKV-khoz is, és ezen is gondolkodunk, hogy a Széchenyi Kártya program és az abban részvevő szereplők azok milyen módon tudnak ebben egy hatékony csatornaként működni, hogyan tudunk a termékfejlesztésben is olyan elérhető termékeket és szolgáltatásokat kialakítani, ami az EU-s forrásoknak a KKV-khoz való hatékony eljutatásában tud egy segítséget nyújtani, úgyhogy ezek lesznek azok a nagyobb ívű gondolatok, amik mentén a jövőben a termékfejlesztést szeretnénk alakítani.
1: Vég Richárdot, a Kavosz ZRT vezérigazgatóját hallották, rövid szünetet követően folytatjuk műsorunkat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. A reggeli Maitor hírelemző műsorunk legjobb beszélgetéseiből válogatunk most. Elsőként a kukorica piacán nézünk körül.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: A klímaváltozás miatt jelentősen átalakul a magyar kukoricapiac. Az elmúlt években drasztikusan csökkent a vetésterület, így Magyarország egyre gyakrabban importra szorul. A Hungrán a Kft. Vezérigazgatója szerint idén mintegy 634 ezer hektáron vetettek kukoricát, miközben néhány éve még 1 millió hektár fölött volt a termőterület nagysága. A kisebb kínálat miatt a hazai kukorica ára továbbra is a nemzetközi árszint fölött alakulhat. A termelők szerint a kukoricatermesztés jövője nagyban függ az öntözés fejlesztéstől és a vízgazdálkodási beruházásoktól. A feldolgozóipar szereplői közben arra figyelmeztetnek, az alapanyag hiány és a magas költségek az egész ágazat számára nehéz évet vetítenek előre. Renk Zoltánnal Kecső Rihárd beszélgetett.
2: A kukorica jelenleg létfontosságú már csak abban a szempontból is, hogy nagyon sokféle ételhez tudjuk hasznosítani, és nagyon sokféle ételt tudunk belőle készíteni. De mégis mi a helyzet most jelenleg a kukorica piacon? Mit lehet látni?
3: Hát a magyarországi kukoricapiac egy picit eltér a globális nemzetközi piacokhoz. Ugye Magyarországon gyakorlatilag tradicionálisan mi egy rengeteg kukoricát termelő ország voltunk, mindig többletet, fölösleget termeltünk. Az elmúlt 1-2-3 évben megváltozott, amikor a klímaváltozásnak a negatív hatásai legjobban a kukorica termelést érintették, és ennek hatására például drasztikusan lecsökkent a vetésterület. Ami azt jelenti, hogy kevesebb árut termelünk, ami azt jelenti, hogy nincs annyi fölösleg, vagy vannak olyan évek, amikor nem is tudunk fölösleget termelni, vagy hiány is van, tehát akkor import be kell hozni külföldről a kukoricát. Most jelenleg ez a helyzet Magyarországon, ami azt jelenti, hogy a nemzetközi szintekhez képest Magyarországon drága a kukorica. És ugye ez utána majd az élelmiszer takarmány, illetve az ipari felhasználásra is jelentkezni fog, hiszen egy drágább alapanyagból értelemszerűen drágább termékeket is tudunk készíteni. Úgyhogy jelenleg ez a helyzet, éppen ma reggel érkezett meg egyébként az Agrárgazdasági Kamarának a tavaszi munkától szóló állásjelentés, ami azt jelenti, hogy a kukoricának a 94%-át elvetették, tehát olyan 634 ezer hektáron elvetették a kukoricát. Ez nagyon alacsony szám, nagyon-nagyon alacsony szám, csak hogy a hallgatók is ezt el tudják tenni, gyakorlatilag 3-4 évvel ezelőttig 1 millió hektár fölött volt a kukoricavetés területe. Tehát kb. Egy harmaddal kisebb területen vetnek ma kukoricát Magyarországon.
2: Időjárási tényezők mennyire befolyásolóak a kukorica szempontjából, pláne azért a jelenlegi szeszélyes időjárást is, hogyha nézzük?
3: Nagyon-nagyon. Csak azt lehet mondani, hogy a időjárás változásnak, annak a nagyon hosszantartó száraz időszaknak, ugye teljesen másképp viselkedik a klíma, mint korábban. Tulajdonképpen a tavaszi vetésű kultúrák, növénykultúrák vannak a legjobban kitéve, ilyen a kukorica és mondjuk a napraforgó, de leginkább a kukorica. A kukorica legjobban ki van téve gyakorlatilag teljes nyári időszaknak, hiszen szeptemberben kezdjük a betakarítását, vagy legjobb esetben is augusztus végén. Tehát, hogyha nyáron kapunk egy hosszabb száraz időszakot, vagy éppen mondjuk egy légköri aszályt, akkor tulajdonképpen nem is nagyon tudunk ellene védekezni. Azért természetesen egy vízgazdálkodás, egy öntözött területeken még így is sokkal jobb, ahol van vízgazdálkodás, ahol odafigyelnek arra, hogy milyen technológiákat alkalmaznak, milyen forgatásos vagy forgatás nélküli technikákat, és még sorolhatnám. Ott azért jobb eredmények mutatkoznak, mint az országos átlag, de alapvetően az időjárásnak gyakorlatilag a kukoricára legjobban kitéve Magyarországon.
2: Milyen kilátásokat lát az idei kukoricapiacon, különösen itt gondolok a vetésterület alakítására és a termelési kedvre? Mi várható így az elkövetkezendő, hát mondjuk azt, hogy hónapokban, akár az évben?
3: Igen, hát ugye gyakorlatilag a vetések, az idei vetések most ugye megtörténtek. Természetesen még túl korai bármit is mondani, tehát még lehet egy olyan időjárásunk, ahol lehet, hogy nagyon meleg van, és hosszú száraz időszakok vannak, de mindig a csapadék a legjobb időpontban érkezik. Lényeg, hogy érkezzen. Ezt most még ebben a pillanatban nem lehet kijelenteni, hogy itt baj lesz, tehát lehet, hogy jó termés átlagok fognak kijönni országos szinten. Természetesen ez a kisebb vetésterület az önmagában azt jelenti, hogy túl sok fölöslegre nem fogunk számítani. Tehát én azt gondolom, hogy a következő szezonban, ami ugye szeptembertől indul, tehát szeptemberben indul a betakarítás, azt nevezzük az új kukorica évnek, valószínű, hogy Magyarország megint importra szorul és behozatalra szorul, mert ha éppen elegendő mennyiség is terem, mint amennyi Magyarország számára szükséges, akkor is az ipari felhasználók és a takarmánygyártók is néha-néha behoznak különböző mennyiségeket külföldről azért, mert nem mindig lehet menni, és ugye ezeknek a gyáraknak, feldolgozó egységeknek folyamatos ellátásra van szükségük. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy az árak azok valószínű, hogy megint csak a nemzetközi szint fölött lesznek, de meglátjuk, hogy a jövőben ez hogyan fog alakulni. Úgy tűnik, hogy ez már egy trend, tehát úgy tűnik, hogy az, hogy visszatérünk az 1 millió hektárra, arra elég kicsi esélyt lát a szakma.
2: Mi a helyzet a gazdákkal? Kitartanak-e a kukoricatermesztés mellett, vagy inkább más kultúrák felé fordulnak így a jelenlegi piaci és időjárási környezetben?
3: Igen, hát ott, ahol csökkent a terület, ez főleg a délalföldi részek, ott én azt gondolom, hogy kijelenthető, hogy ott már nem fognak kukoricát termelni a gazdák. Vannak viszont olyan területei az országnak, ahol nagyon jó termés át

0: öntözés politikáját, illetve a vízgazdálkodás politikáját, ami ugye be van ígérve, hogy végre ezzel valamit kezdenek. De azt gondolom, hogy itt nagyon nagy előrelépés történhet a következő években. Nyilván ez nem egy gyors folyamat lesz, de mondjuk évek alatt elindítható egy olyan vízgazdálkodási stratégia megvalósítása, ami több növénykultúra mellett még a kukoricára is nagyon pozitív hatással van. Én azt gondolom, hogy ez mindenképp meghozza majd a gazdáknak a kedvét ahhoz, hogy esetleg olyan területen, ahol eddig nem volt mondjuk egy meglévő csatornarendszerbe víz, ott most van, vagy a felszíni vizeket összefog, vagy gyakorlatilag rendelkezésre áll bizonyos területeken a víz, akkor azt gondolom, hogy azért még picit akár bővülhet is a kukoricaszeletés terület. De nyilván nem oda, ahol volt 10 évvel ezelőtt.
1: És mi a helyzet az alternatívákkal, gondolok itt például a cirokra?
0: A cirokkal az a probléma, a cirok egy jó növény, a cirok egy takarmányozás számára kiválóan felhasználható növény, de azért az sem golyóálló, hogy így mondjam, tehát azért a cirkot termeszteni sem túl könnyű, tehát ehhez is érteni kell, illetve hát azért az időjárásnak az is kitett, bár tény, hogy a szárazság tűrő képessége jobb, mint a kukorica. De nem véletlenül nem terjedt el olyan drasztikus mértékben a cirok Magyarországon, holott már 10 éve ugye nagyon sokat beszélünk róla. Az ipari felhasználása is megoldott, de hát erre ugye olyan termelő egységeket, olyan gyárakat kell építeni, amik jelenleg nincsenek Magyarországon. Tehát itt az egész értékláncot érdemes nézni. Azt, hogy önmagában egy terményt termelünk, az egy jó dolog, de mi annak a piaca, milyen terméket lehet abból készíteni, ezt az egészet együtt kell megvizsgálni. Egyébként hosszú távon, ha erre egy értéklánc fölépül, akkor én azt gondolom, hogy lehet a cirok bővülésének jövője Magyarországon, de egy komoly feldolgozó kapacitás nélkül, vagy tényleg akár még csak a takarmányiparban is egy komoly felhasználó szándék nélkül nem látom annak a jövőjét, hogy itt nagyon megsokszorozódjon a ciroknak a vetés területe.
1: Mi a helyzet egyébként magával a hunggranával? Alapanyagellátási szempontból mennyire biztosított jelenleg?
0: Hát biztosított úgy, hogy ugye importra szorulunk, tehát mi, amikor nem tudunk a magyar piacon vásárolni, mert mondjuk eladói hajlandóság az kicsi, akkor nekünk muszáj környező országok felé fordulni, főleg Szlovákia és Lengyelország felé. Így biztosított, de ez ugye jellemző igazából más ipari felhasználókra is, sőt, takarmányiparra is. A probléma az, hogy a kettős, ugye, amit az elején elmondtam a beszélgetésnek, hogy gyakorlatilag a nemzetközi versenytársakhoz képest, hogy magasabb árszinttel dolgozunk, ez nyilván a mi késztermékeinknek a versenyképességét csökkenti. Magasabb áron termelünk, akkor vagy kisebb profittal, vagy nulla profittal, vagy éppen veszteséggel kell, hogy eladjuk a termékeinket, bizonyos termékeinket. Tehát ugye ez a legnagyobb probléma. A másik probléma az, hogy nem a kukoricához, hanem mondjuk az a FX hatáshoz, tehát az euró-forint árfolyam függő, tehát ez már egy szélesebb kérdés. Ez az erős forint az exportáló tevékenységet végző cégeknek nem jó. Tehát nekünk ez nagyon nagy veszteség, ez a túl erős forint.
1: Összegezve mindezt, mire számíthatunk a hunggrana szempontjából ebben az évben, mik a kilátások és mik a tervek?
0: Idén újra egy nagyon nehéz év, nagyon-nagyon küzdelmes év előtt vagyunk, szóval sajnos a Covid óta, vagy hát inkább azt mondom, hogy az energiaválság óta, az 22 óta azért az ágazat az nagyon nehezen tér magához, vagy alapanyag problémák vannak, vagy nagyon volatilis energiaárak, vagy most éppen a túlerős forint, és ugye emiatt gyakorlatilag a termékeinkre mutatkozó igény nem tud erősen nőni, tehát nincs egy európai gazdaságban egy konjunktúra, ami mondjuk azt jelenteni, hogy bővül a felhasználás, bővül az igény, és azért ezek a gyárak, amik az elsődleges mezőgazdaság alapanyagot dolgozzák föl, ezt magasabb sebességgel tudnak menni. Sajnos erre még várunk. Úgyhogy hát a cél gyakorlatilag abszolút a folyamatoptimalizálások és a hatékonyság növelések, és ebből a helyzetből kell gyakorlatilag a lehető legjobb eredményt előállítani. Küzdelmes lesz ugyanúgy, hogy a gazdáknak is, feldolgozóknak is ez az év, ez nagyon küzdelmes.
2: Renk Zoltánt, a Hungrána vezérigazgatóját hallották.
3: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
2: Az ársokkok ellenére sem javult a közúti fuvarozás helyzete az első negyed évben. A védett üzemanyagár, a mérsékelt infláció és a hazai GDP enyhe növekedése nem voltak elegendők ahhoz, hogy a szektor idén kilépjen az évek óta tartó veszteségekből. A Nithangeri iparági szakértője szerint ugyanakkor pozitív, hogy a közúti fuvarozás teljesítményének legnagyobb részét adó ipari termelés, márciusban már 6,7% volt ez bíztató. Lajkó Ferenc arról is beszélt, hogy nem csak sofőrhiány van, de az áruforgalom visszaesése és a román fuvarozók betörése a hazai piacra is komoly problémát jelent. Kovács Gergő interjúja.
4: Az idei első negyedéves jelentés egy meglehetősen borús, tizedik negyedéve tartó veszteségspirálban lévő ágazatot fest le a fuvarozókkal kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy a szektor immár 2,5 évvel veszteséges. Meddig bírhatja még az ágazat a tartalékainak a felélését?
5: Hát változó egy cégmérettől függ, sajnos a

0: kisebb fuvarozók esetében, akik jellemzően ugye KKV kategóriába sorolhatók, ott már közel 1600 fuvarozó cég mentünkre fejezte be a tevékenységét 2021 óta, és annak a nagy része az egyébként az elmúlt három évben fejezte be a tevékenységét, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a szám az elég nagy ahhoz, hogy odafigyeljünk rá, és lássuk azt, hogy ez a szektor ez komoly nehézségekkel küzd.
1: Milyen tényezőknek tudható be, hogy drágult a fuvarozás ebben az időszakban?
0: A legnagyobb tételek azok most ebben az első negyedéves adatsorban mondhatnánk, hogy a szokásosak, tehát hosszú évek óta tart már, hogy a gépkocsizatai bérek azok a hazai átlagbér fölött emelkednek, ugye ennek az oka az a munkaerőpiaci kereslet kínálatban rejlik, súlyos sofőrhiány jellemzi a szakmát Magyarországon és egész Európában is, és ez ugye ezt a bérinflációt meggyorsítja, tehát ez az egyik legnagyobb tétel, de emellett a tranzitköltségek, vagy közismertebb nevén ugye útdíjak, vagy ugye a magas alapkamat miatt a járműnek a finanszírozáshoz kapcsoló kamatköltségek is jelentősen megemelkedtek, illetve a korábbi években tapasztalt inflációs hatások miatt megdrágult járművek, tehát a járműveknek a vételára, az ugye szintén megnövelte a járművek értékcsökkenését, tehát igazából ezek a legnagyobb tételek, amiknek mindegyike eredményezi azt, hogy a közúti fuvarozás 2026 Q1-ben is a inflációhoz képest jelentősen magasabb drágulást mutatott.
1: Mi az, ami valamelyest segített, tehát pozitív volt itt az első negyed évben?
0: Az első negyed évben azért nagyon sokat segített a védett üzemanyagának az intézménye, illetve hát az ugye az első negyed évből csak a március hónapot segítette meg. Összességében január-februárban sem volt magasan az üzemanyagár, az előző év azonos időszakához képest kifejezetten mondhatnánk, hogy kedvező volt. A védett üzemanyagár az megvédte a fuvarozókat attól, hogy márciusban ugye rájuk szakadjon egy olyan ársok, amelyet nem lettek volna képesek áthárítani, tehát nekik kellett volna bevállalni, és ugye a veszteségeket növelte volna, mert nincs annyi fuvar a piacon, hogy megfelelő tárgyalási alappal rendelkezzenek a fuvarozók, több a kamion, mint a szállítani való. A másik talán pozitív hatás az az, hogy ugye március hónapban már most már harmadik éve látható ipari termelés mínuszos értékei ellenére most láthattunk egy pluszos értéket, nem is akármilyet, ugye 6,7%-ot mutatott a KSH-ki az ipari termelés volumen indexére. Ez egy nagyon jó hír, de hát azért ez csak egy hónap, tehát most azért 2,5 évnek a gazdasági trendjét azért egy jó hónap még nem javítja meg, tehát minthogyha valami éledezne, hogy a szállítani a árupiacán, összesen ezt a két jó hír tudom elmondani 2026 Q1-jel kapcsolatban, minden más hír inkább negatív volt.
1: A védett árral kapcsolatban most jelen pillanatban az új kormány azt kommunikálta, hogy nem tervezik kivezetni, de mi van akkor, hogyha mégis megtörténne ennek egy kivezetése vagy módosítása, eltűnne ez a védőháló?
0: Hát ez óriási problémát jelentene, mert ahogy mondtam is, nem magával az üzemanyagárral van így gond, hanem annak az áthárítatóságával. Tehát azért sok esetben találkozom olyan vélemények, akik nem ismerik ennek a közúti iparágnak a jellemzőit, hogy hát magasabb egy költség, megemelkedik az útdíj, az üzemanyagár, hát be kell árazni. Igen, ez egy nagyon logikus megközelítés, csak ugye ez egy versengő piac, itt nincsenek hatósági árak. Az európai piacon több százezer fuvarozó cég verseng egymással, magyar a piacon pedig mintegy 11.600 fuvarozó cég verseng egymással a piacon. Tehát itt a kereslet kínálat határozza meg az árat, és nem a költségek. Tehát még abban az esetben is, ha jól kiszámolható, jól bebizonyítható az, hogy mennyivel emelkedett, mondjuk a védett ár után mennyivel emelkedik az üzemanyagár a piaci ára, akkor sem tudják a fuvarozó cégek áthárítani, mert nincs elegendő megrendelés, vagyis kénytelenek ugye versengeni az árakért. Ez pedig ugye úgy szüntethető meg, hogy további több ezer fuvarozó cég tönkre megy, vagy befejezi a vállalkozást, ezáltal csökken a kapacitás, és kiegyenlítődik ugye a kereslet kínálat. Na ezt azért azt gondolom, hogy nem szeretnénk, hiszen a magyar KKV az előző kormánynak és a jelenlegi kormánynak is, és az érdekvédelmi szervezeteknek is kiemelte területe, hogy őket megvédjük, hiszen ők sokkal védtelenebbek az ilyen világpiaci változásokkal szemben.
1: Ezzel kapcsolatban a schengeni bővítés is egy új helyzetet teremt, mert hogy a román fuvarozók egyre nagyobb számban vannak jelen a belföldi piacon. Egyrészt nekik milyen versenyelőnyük van, és mennyire készítheti, vagy készteti ez fenntarthatatlanul alacsony árakra a magyar szereplőket?
0: Igazából egyetlen versenyelőnyük van a román versenytársaknak, az pedig az, hogy jelentősen magasabb a szabálytalanságok aránya, amelyeket elkövetnek. Ha úgy tetszik, akkor az ő versenyelőnyük az, hogy sokan közülük tisztességtelen versenyt alkalmaznak, például csalnak a magyar útdíjjal kapcsolatban, például olyan fuvarokat is elvállalnak, amelyekre nincsen engedélyük. Ugye ezzel azért nehéz küzdeni, úgyhogy az egyik kiemelt cél a hazai fuvarozói társadalom iparág védelmében az, hogy a külföldi, elsősorban a román-bulgár fuvarozókat sokkal kiemeltebben ellenőrizzék a hatóságok, és ne csak ellenőrizzék és megbüntessék, hogyha szabálytalanságokat találnak, hanem utána be is hajtsák ezeket a bírságtételeket, mert ugye ez ma például a román fuvarozókkal kapcsolatban elég alacsony szinten van a behajtás. A másik felszerűen szokott merülni ez a kérdés is, hogy miben versenyképesebbek. Ahogy mondtam, ez az egyetlen tétel, a másik, vagy az összes többi gazdasági kérdésben nem versenyképesebbek. Azért jönnek a magyar piacra a román fuvarozók, mert ugye náluk is sokkal nagyobb a kapacitás, mint a saját gazdaságuk igényelni. Tehát a román fuvarozók is az Európai Uniós piacon dolgoznak, ott élnek, ott keresik a pénzüket. De mivel a román gazdaságban nincs akkora export és import, mint a magyarban, ezért ahhoz, hogy kijussanak az európai piacra, ezért a magyar piacot használják ugródeszkának, tehát ezért Debrecen, Jászberény, Jászfényszaru, tehát ezek a keleti, délkeleti területek azok, ahol ugye nagy számban megjelennek, megrakják a magyar exportot, és utána pedig az Európai Unióban dolgoznak néhány hétig. Úgyhogy velük számolni kell, és ugye fokozni kell az ellenőrzést, illetve be kell hajtani a bírságokat. Ezt lehet tenni mondjuk úgy, hogy ellenük, hogy rákényszerítsük őket a hatóság erejével, ugye a jogkövető magatartása, ezáltal a fair versenyhelyzetre.
1: Beszéljünk arról, hogy összességében mit hozhat az év hátra lévő része. Említette, hogy a fuvarozó vállalkozások száma ugye 11,6%-kal marad el a 2021-es csúcstól. Na most ebből a számból még hányan fognak lemorzsolódni ebben az évben, hogyha ugye az elemzői várakozásoknak megfelelően nem nő számottevően a kereslet?
0: 2-3%-kal azt gondolom, hogy nem vállalunk nagy kockázatot, ha feltételezzük, hogy 2-3%-kal idén is csökken a fuvarozók száma. Itt az ugye több száz vállalkozást jelent, de vannak egyéb kockázatok, tehát ez mondjuk a optimista szenárió volt, hogyha például mondjuk a védett párat kivezetni a kormány is nem kapnának ehhez semmilyen kompenzációt vagy segítséget, hogy ezt feldolgozzák, vagy ezt túléljék a fuvarozók, az szerintem akár meg is duplázhatja ezt a számot, tehát akár ezes nagyságrendet is elérhetünk, illetve van még egy olyan kockázati tényező, ami hát mondjuk úgy, hogy azzal is nehéz mit tenni, illetve egy fuvarozónak külső adottság, ez pedig az árfolyam. A fuvarozók közül a nemzetközi fuvarozók, akik kicsivel több, mint a fele a vállalkozásoknak végezi ilyen tevékenységet, az érzékeny az euró-húf kurzusra, úgy viselkednek, mint az exportáló cégek, vagyis a gyengülő forint az segíti az ő profitabilitásukat, míg egy erősödő forint rontja. Az első negyed évben, tehát még a mostani 360 alatti árfolyam nincs is benne, 2%-ot jelentett, és vett ki a zsebükből a forint erősödése a tavalyi közel 400 forintos kurzushoz képest. Tehát ők sokat veszítenek ezen az exportáló cégekkel együtt, és ezt nem is nagyon tudják beárazni. Tehát ez a két kockázat az, ami a legnagyobb, tehát hogy esetleg eltűnik a védett ár és piacon áron kénytelenek tankolni, és nem tudják áthárítani a különbséget. A másik pedig, hogy esetleg tovább gyengül a forint, akár még a 360-as szint vagy 50-es szint alá is, ezzel további súlyos százalékokkal növelheti a veszteségüket. Úgyhogy ha ezek bekövetkeznek, és ezeknek elég nagy esélyük van, hogy ezek bekövetkeznek, azért nem véletlen mondom, akkor úgy gondolom, hogy nem csak hogy több száz, hanem akár ezer körül is lehet a fuvarozó cégek közül, akik nem csinálják tovább.
1: És mindez azt jelenti, hogy a fuvardíjak emelkedése is folytatódhat.
0: A fuvardíjak emelkedése szerintem mindenképpen folytatódik, mert itt már ugye nem egy ilyen, hogy is mondjam, profitnövelő áremelésről beszélünk, hanem egyszerűen a veszteségeiket minimalizálják azzal, hogy mindent megtesznek azért, hogy az ügyfeleiknél elérjék az áremelkedést. Már a hazai kapacitás is sincs elegendő megrendelés, plusz még itt ugye a román-bulgár kapacitás megjelenik a hazai piacon, tehát egyelőre még egyértelműen az látszik, hogy a kereslet alacsonyabb, mint a kínálat, és ennek a kulcsa az ipari termelés. Ha esetleg az ipari termelés valóban pozitív értékeket mutatna a márciusi pozitív érték után, az egyébként csökkenthetné ezt a nyomást, és javíthatná ezt a kereslet-kínálat különbséget.
2: Lajkó Ferencet, a Néthangeri iparági szakértőjét hallották. Rövidesen folytatjuk a műsort, itt lesz Presser Gábor, és koncertet ajánlunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
2: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
3: www.citytaxi.hu.
4: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
5: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópuszta-szeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. csillagösvény.com.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyen házhoz szállítással. www.grandopet.hu. Kis állatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.
8: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: Drónnal találtak meg egy bűnözőt, megkezdődött a védekezés az aranyszínű sárgaság ellen. Vitaanyag készült a felsőoktatásról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testisértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekményt követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatását. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el, majd a 10. kerületi rendőrkapitányságon őrizetbe vették, áll a közleményben. Megkezdődött a lárvák elleni védekezés kulcsidőszaka az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség megfékezésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május közepétől július elejéig zajlik a kártevők kelése, ezért elengedhetetlen a tőkék alsóhajtásainak heti rendszerességű ellenőrzése a levelek fonákján. A szakemberek javasolják a kora reggeli vizsgálatot, mivel a kabócák hetek alatt fertőző képessé válnak, így a növényvédőszeres beavatkozásra már a korai lárva állapotban szükség van a térségi járvány megelőzése érdekében. A védekezéshez szükséges aktuális információk és az engedélyezett készítmények listája a NEBIH honlapján érhető el. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület venni át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanak az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös HEAT stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. Megkezdődtek az egyeztetések a magyar kutatóhálózat jövőjéről. A folyamat első lépéseként megállapodás született Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia júniusban hivatalba lépő elnökével. A felek rögzítették a tudományos közösség bevonása és a kutatóhálózat függetlenségének megőrzése elengedhetetlen, írta a Facebookon Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Egyetértettek abban, hogy a kutatóhálózat függetlensége olyan alapvető érték, amelyet a jövőben is védeni és erősíteni kell. Közös célként fogalmazták meg továbbá, hogy az MTA a jövőben tényleges nemzeti stratégiai tanácsadó szerepet töltsön be Magyarország fejlődésében.
0: Időjárás jelentés.
9: Felhős csapadékos időre készülhetünk, a Dunántúlon továbbra is nagyrészt borult marad az ég és tartós esőzésre számíthatunk. Keletebbre időnként szakadozhat a felhőzet, ott délutánra már záporok, zivatarok lesznek jellemzők, a keleti harmadban néhol heves zivatar sem kizárt. Élénk, zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tiszántúlon mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő 20 percben Presser Gábor Kalmár András vendége, aki januári koncertsorozatáról oszt meg néhány részletet.
2: Kedves hallgatóink, a napokban megjelent egy izgalmas videó, amelyen Novák Péter barátunk kérdezi Presser Gábort, ozonon ez Pici bácsit, aki arról számol be, hogy hát egy koncert sorozatot fog adni januárban, méghozzá 3 részből fog állni ez a koncert, női hangon megszólaló dalok lesznek, 100 zongorával megszólaló dalok lesznek, és lesz zenekarosdíj is, és természetesen itt van a vonalban Presser Gábor. Szerbusz, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
3: Szia!
2: Na hát nagyon izgalmasan hangzik, és az ember úgy nagyjából sejti is, hogy mire számíthat, de az pontosan nem derült ki ebből a kis interjúból, hogy melyik koncertet hányszor játszod, mert nyilván ez azért fontos az érdeklődőknek.
3: Ez már egyébként fönt van a Facebookon, az oldalamon, nálam mindig jobb, hogyha pontosabb információt keresnek. De ez 10-11 nap alatt 8 koncert. Az első 3 koncertnek az a címe, hogy Hótól adt a női hang. Uh-huh. És hát ugye nagyon-nagyon sok dalt írhattam csodás énekesnőknek, és ebből csináljuk az első részét a sorozatnak, az első 3 estet. A második 2 est, az az 1 zongorás, ami hát nem teljesen így igaz, mert nyilvánvaló, hogy hangszeres és énekes előadók azért jönnek majd hozzám a színpadra, de alapvetően a zongorával én vagyok, hát úgy mondom, a főhős. És akkor megint jön 1 nap, vagy 2 nap szünet, és akkor következik a 3 nagyzenekaros koncert, amikor, hát ahogy szoktam, 10-10, néha 20 muzsikussal játszunk, és akkor hát csinálunk egy kis zajt, meg hát ilyen örömzenélésre számítok, vagy arra készülünk, mert hát viszonylag rég, tehát 25 októberében játszottunk együtt utoljára, és hát az én muzsikusaim nekem nagyon hiányoznak, és akkor csapunk egy másféle kis mókát, mint ami volt az MVM-ban.
2: Valószínűleg te is hiányzol nekik. Mi az, amit elárulhatsz? Most nyilván a Hódol adt a női hangnak koncert kapcsán azért mindenkinek, aki ismeri a te munkáidat, koncertjeidet, szokott koncertekre járni, azért megjelenik egy-két név a fejébe, nyilván ilyen Farusi Maria, meg Olái Bolya, meg Rúzsa Magdi, vagy akár Lábas Viki is, aki úgy pont az általad említett MVM Dómba ott volt. Elárulhatsz ennél többet, vagy ezt még januárig lebegtetitek?
3: Akiket mondta, természetes és magától értetődő, hogy őket szeretném meghívni, nyilván Szenát szeretném meghívni.
2: Igen, kihagytam tényleg.
3: És szeretnék még egy jó csomó énekesnőt, akit azért nem akarok most elmondani, mert még azért közösen törjük a fejünket azon, hogy mit, hogyan. De valójában ez a műsor úgy, mint műsor, nagyjából készen van, tehát mondjuk el lehet kezdeni próbálni május végén, és szeretnék elkezdeni betanítani, szeretnék elkezdeni próbálni, szeretnék kipróbálni olyan dolgokat, amiket erről az estről álmodoztam, a csodálatos hölgyektől körülvéve. Hát szóval ez...
2: Világos, most azt mondod, hogy május végén elkezdtek próbálni, hát ez egy űrlet. Most nyilván van a nyár, amikor azért kisebb-nagyobb szünetek hát vannak, azért, gondolom.
3: De hát jól mondod, mert itt a nyár. Uh-huh. Tehát ki kell használni azt, hogy még a nyár előtt még tudunk egyeztetni próbákat. Aha. Ami esetleg sokan itt lehetnek. De még akkor az is jó nekem, hogyha csak egy valaki vagy kette jönnek, vagy egy nap mondjuk hárman eljönnek, talán egyszerre, talán nem egyszerre, mert a nyáron nem lehet majd semmit sem csinálni. És ahhoz, hogy ez egy soha nem volt műsor, ahhoz, hogy ez működjön, hogy azt tudjuk nyújtani, amit szeretnénk, amit elvárnak, és amit szeretnénk, meg az elvárnaktól, amit elvárnak, attól szeretnénk egy többet nyújtani nyilvánvalóan, ahhoz kell, hogy úgy elkezdjük fölépíteni a dolgot. Vannak olyan dolgok is, hogy mondjuk csak, ahogy a színházban mondják, hogy emlékpróba, tehát vagy felújítópróba, hogy nyilvánvaló, hogy vannak olyan dalok, amiket azokkal az énekesnőkkel, akiket említettél, és akiket már tényleg az emberek elvárnak, hogy ott legyenek mellettem, ővelük nem csináltam hosszú évek óta. Mert hát azért az MVM Domban, akárhogy is ott voltak mindannyian, hát kisebb szerep jutott rájuk, mint egy ilyen koncerten, amikor csak a női hangról van szó. Szóval nyilván belenyökögünk egy páron, ugye a muzsikusok
2: fiúk,
3: bele fogunk zümmögni abba, amit a hölgyek énekelnek, de azért ez az ő estjük, és mi csak egy ilyen, hogy mondjam, kis kísérő zümmögést gondolunk hozzátenni. Úgyhogy igen, én amúgy is én nagyon szeretek próbálni, meg abban van valami, nem tudom jól elmagyarázni, mert azt hiszem senki se tudja azt jól elmagyarázni, de ott lenni, a próbálni, és végigélni azt, hogy egyszer csak kezded azt hallani, amiről álmodoztál, az egy tök jó dolog. Úgyhogy próbálkozunk, igen.
2: Igen, ugye hoztad a színházat példának, de akkor mennyit fogtok nettóba próbálni? Általában egy színdarab színpadra állításúhoz 6-7 próba kell, tehát általában úgy szoktak 6-7-ig próbálnak a színészek. Most itt 3 koncertről van szó. Számolgattad, hogy körülbelül mi az, amit ebbe bele kell rakni így időben?
3: Igen. Csináltunk egy nagy próba tervet.
2: Gyártási tervet szinte.
3: Nem tudom, nekünk ez tényleg egy nagy munka, de hát én erről álmodoztam nagyon-nagyon régen. Olyan sokszor szerettünk volna úgymond ilyen maratoni koncertet tartani még az LGT-vel. A Somlótominak meg nekem, ez egy ilyen mániánk volt, állandóan visszatérő mániánk. Mi mindig 3 óra 20 perc körül hosszúságú koncerteket játszottunk, és még akkor is jöttek a rajongók, és azt mondták, hogy jaj, nagyon jó, annyit sírtunk, nevettünk, ugráltunk, nem tudom, micsoda. De azt nagyon sajnáltuk, hogy nem játszottátok el, és akkor felsoroltak 3 számot. Ilyenkor az ember nem tudja már, mit csináljon, sírjon vagy röhögjön. Hogy játszottál 3 óra 20 percet, az egy normális koncert mérethez képest majdnem, hogy 2 koncert, és akkor azt mondják, hogy hiányzott ennyi dal, mert hogy ez meg az miért nem szólt. Na jó, és akkor elkezdtük a Tomival ezt végig gondolni, és miután a próbákon általában 5-6 órát próbáltunk, ezért azt tudtuk, hogy ez nekünk menne. Tehát ha a fejben rendben vagyunk arra, hogy 5-6 órás maratoni koncertet csináljunk, akkor ez meg lesz, meg tudjuk csinálni. De a koncertrendezők azok lepattintottak minket, hogy ez marcság, és ezt nem lehet, és a közönség úgyse bírja. Persze nyilván vannak olyanok, akik ott lennének végig, de hogy elfáradok, ezen nem tudtunk megharcolni, mert ez az ő szakmájuk, és a végén ez így maradt. De még, hát ugye nekünk 13-ban volt az utolsó koncertünk, és még az előtt még egyszer szóba került ez, és ugye ez így nagyon rossz kimondani, a Tomi már nincs, és a mi legkedvesebb koncert rendezőnk, a Brádi Marci,
2: igen.
3: Meghalt a Covid-ban szegény, és ők ketten vitatkoztak ezen. Én már csak ültem és néztem. Tudtam, hogy egyiküket sem lehet meggyőzni semmiről, úgyhogy ők egy darabig vitatkoztak, és hát persze nem volt valójában ennek aztán semmi értelme, mert többet nem játszottunk. De most bocsánat, hogy így elkomorodtam. Visszatérve erre, tehát, hogy én azt gondolom, persze ez egy nagy gyártási terv, meg ezt ugye nehéz rendszerbe foglalni, hogy hogyan kell próbálni, de azt mi megoldjuk. Amúgy meg azt gondolom az egészről, hogy ez nem valami hősies vállalás, mert régen tudnék valami. Bőven játszottunk ennyit, még nem is olyan régen, ezelőtt. Hát nagyon-nagyon rövid idővel. A Felvidéken játszottam úgy turnét, hogy 6 vagy 7 estét egymás után egy húzamban. És ott még utazni is kellett. Szóval nem ebben látom a nehézséget, hanem az, hogy a dolognak, te mondtál egy ilyen filmes szót, hogy gyártás.
2: Igen.
3: A gyártási rész az, hogy egyeztetni az összes szereplőt, hogy december 14-én elkezdünk próbálni zenekari próbákat, mit tudom én, 5 napig, és hogy akkor mindenkivel egyeztetni, hát ami persze tényleg egy gyártásvezetői feladat, de a mi csapatunkban, vagy úgy mondom, hogy a mi társulatunkban megvan erre az az ember, az a kolléga, aki ezt már most csinálja. No, úgyhogy persze van ebben egy csomó olyan háttérmunka, ami ijesztően hangzik, hogy össze kell egyeztetni 20-30 még több embert, mert legalább, hát ennél többen leszünk.
2: Hát, és ahogy téged ismerlek, ezeknek a száma egyre nő. De hát azért beszéltem én hangmérnököddel, aki mondta, hogy a bejövő csatornák számát a koncert előtt hogy kellett bővíteni, aztán nem is tudom mennyiről mennyire. Szóval, hogy biztos, hogy lesznek még ötletek, lesznek még zenészek, lesznek még hangszerek.
3: Persze. Hát ez alakul. Hát erre mindenki fel van készülve nálunk.
2: Igen, ahogy egyébként a koncertek dátuma is szokott alakulni, tehát általában az úgy szokott lenni a Presser koncerteknél, hogy meg vannak hirdetve hivatalos napok, de aztán lesz még egy főpróba, meg egy főpróba, szóval azért kicsit elasztikusan kezelitek ezt, és gondolom így lesz ez most is.
3: Mindenképpen lesz főpróba. Az, hogy lesz egy nyilvános főpróba, az sok mindenen múlik. Egyrészt azon, hogy akarunk-e egy teljes főpróbát eljátszani, hogy úgy érezzük, hogy jót tesz, vagy élvezni fogjuk. Aztán még az is, hogy a koncertet rendezők, ők hogyan látják, hogy szükség lenne az érdeklődés miatt egy viszonylag zárt körű főpróbára, tehát olyankor mindig lezárnak helyeket a nézőtéren, és csak mit tudom én, a fél termet engedik be. Szóval vannak ilyen hátsó hadititkok, amikkel mi nem szoktunk ezzel foglalkozni.
2: Nem is akartam a titkokat firtatni.
3: Nem, ezt viccből akartam mondani. Tehát, hogy valójában a mi dolgunk az, hogyha azt mondják nekünk, hogy szükség lenne egy főpróbára, ahova be tudunk engedni, nem tudom én, 670 embert, vagy 1100 embert, nem tudom, hogy mik lennének majd az ilyen kulcsszámok, akkor rajtunk múlik, hogy azt mondjuk, hogy bírjuk-e, akarjuk-e, de hogy aznap, tehát a koncertek között 2 nap szünet van mindig. És hogy a 2 nap szünetben lesz próba, és hogy akar, például, hogy akarja-e a technika. Tehát nagyon sok ember dolgozik a koncertek megvalósításán, a színfalak mögött, a keverőpultoknál, a világosítópultoknál, a videóbejátszók, nagyon-nagyon sok ember. És ha ők azt mondják, hogy nekik szükségük lenne arra, hogy egyszer lemenjen úgy egyben az egész, hogy hát mint egy színházi főpróba, nem ezt magyaráznom, akkor nekünk ezt meg kell fontolni.
2: Világos.
3: Világos. Hát ők ugyanaz a csapat, ők egy másik fajta munkát és egy másik fajta tehetséget és egy másik fajta művészetet tesznek hozzá, amit tőlünk lát a közönség, és hát abszolút nagyon-nagyon fontos, hogy ők biztonságban legyenek. Ők adják nekünk, és mi valamilyen módon próbálunk nekik biztosítani nyugalmat.
2: Fontos, hogy ezt szóba hoztad, mert ritkán esik szó róluk, ugyanakkor hát nélkülök nem is lenne semmi, és nem is tudna működni ez az egész úgy, ahogy van. Jó, akkor viszont összefoglalom, tehát nem is mondtam a dátumot, hogy január 8 és 17 között van ez a háromféle koncert. A hódolat a női hangnak az 8-9-10, tehát január 8-9-10, Budapest Kongresszusi Központ, mind a három. A dalok a szívről az lesz január 12-én és 13-án, és a bandásdi az pedig január 15-16-17, tehát még egyszer Budapesti Kongresszusi Központ. Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Van-e bármi, amit még fontos elmondanunk a hallgatóknak, vagy amiről megfeledkeztünk?
3: Hát, hogy jó lenne találkozni. Jó lenne egy jó koncertet, vagyis hát most egy csomó jó koncertet csinálni ezekből a különböző álmokból.
2: Hát szerintem sikerülni fog.
3: Köszönöm.
2: Én biztos vagyok benne. Jó, én mindenképpen menni fogok, és hát erre kapacitáljuk a hallgatóinkat is, bár január még messze van, és nehéz így májusban arra gondolni, hogy úristen, lesz egyszer január is, de legalább azokban a sötét napokban ez biztos, hogy egy fantasztikus fénypont lesz mindannyiunk számára.
1: Presser Gáborral Kalmár András beszélgetett az elmúlt percekben közelgő koncertmaratonjáról. Most hírek következnek itt a Trend FM-en, majd Buza Sándor Menni Enni című műsorából válogatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Buza Sándor Menni Enni című műsora ezúttal hajós napot tart. Azzal kezdünk, hogy elindult áprilisban a hajózási szezon az országban, ebből kifolyólag pedig a magyar hajózási szakmai sereg szemlét tartott. Fillér Zoltán, a Személyhajósok Szövetségének főtitkára, Buza Sándor vendége.
2: Köszöntöm Önöket! A Magyar Hajózási Országos Szövetség és a Személyhajósok Szövetsége tegnap tartotta a hagyományos szezonnyitó rendezvényét, a Dunai Kirajzást. Az esemény keretében a budapesti személyhajós flotta hajói vonultak fel egy alakzatban a Duna belvárosi szakaszán. A látványos parádé mellett a szakma képviselője a stratégiai fontosságú rakpart fejlesztésekről és az ágazat jövőjét érintő kérdésekről is tájékoztatást adtak. Hát a tájékoztatást adta az konkrétan Fillér Zoltán, a Személyhajósok Szövetség a főtitkára, aki itt van. Szervusz, Zoli.
3: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
2: Adtál tájékoztatást?
3: Adtam tájékoztatást.
2: Jó, mielőtt a tájékoztatásról beszélsz, jól sikerült minden a tervek szerint ez a látványos felvonulás, amit hát ugye most már 6. éve minden évben megrendeztek.
3: Igen, ez a 10. éve, de nem minden évben volt, mert Covid alatt.
2: Hát akkor ugye... jó, hát a Covid alatt semmi nem volt.
3: Igen.
2: Akkor még
3: tehát
2: én
3: az kimaradt.
2: A Covid alatt én sem öregedtem például, az úgy kimaradt. Tehát én mindig egy évvel kevesebbet mondok, mert...
3: Mi régen találkoztunk, de megismertelek, tehát hogy abszolút oké.
2: Hány hajó vonult föl?
3: 25-en voltunk. Jól sikerült, annak ellenére, hogy szombaton is gyönyörű, szép, szélmentes, napsütéses idő volt. Ma hétfő van, ma is szélmentes, gyönyörű, szép, napsütéses idő volt, vagy van, de tegnap volt egy 60-70 km/h szél, de ezt leszámítva azt gondolom, hogy jól sikerült, és sokan is voltunk.
2: A folyón, én persze nem értek hozzá, a folyón egy ilyen erejű szél az mindig veszélyesebb, vagy nehezebben kigurulható?
3: Nem mindegy, hogy honnan fúj, és ez okozhat gondot. Azt gondolom, hogy ez abban az esetben problémás, amikor egy ilyen szorosabb alakzatban mennek a hajók, de látványban csak. Tehát ez azért fontos, hogy nem a biztonság és az a veszély az nem így merül fel, hanem inkább látványban nem olyan szép. Mi megálmodtunk előtte pár héttel egy olyan alakzatot, amit szerettünk volna.
2: És ezt hol gyakoroltátok? Éjszaka, vagy ez sehol?
3: Nem, ezt
2: modellezve.
3: Alapvetően éjszaka egyébként sokkal több hajó megy egyszerre a Dunán, mint egyébként ezen a kirajzáson. Ez egy érdekes dolog. Körülbelül 80 olyan hajó van itt Budapesten, aki ezt a helyi ilyen turizmust kiszolgálja. Ebből csak 25 volt, de 25 volt tegnap. Megálmodtunk egy alakzatot, és azt néha sikerült tartanunk, de azt gondolom, hogy mindenkinek jó élmény volt az utasok részéről, hogy ott ennyi hajót egyszerre, és úgy valahogy részesei voltak ennek.
2: Milyen fajta hajózást koordinál a Személyhajósok Szövetsége?
3: Koordinálni alapvetően nem koordinálunk, mi egy érdekvédelmi szervezet vagyunk, tehát azok a cégek, akik tagjaink, az ő érdekeit képviseljük minden fórumon. Mik lehetnek ezek? Ilyen lehet az, hogy az egyéb ilyen hatósági ügyek, például, hogyha van valamilyen jogszabályváltozás, akkor azt rajtunk keresztül véleményeztetik, mi beszélünk a tagokkal, ha tudjuk, beleépítjük a jogszabályváltozásba, vagy időben, vagy pedig magát a tartalmát próbáljuk úgy, hogy az egy mindenki számára elfogadható, betartható jogszabály legyen. Ezekre a korábbi években volt példa, de ilyen lehet például az ilyen képzések és a képesítések kapcsolatos dolgok, ahol konkrétan a személyzetnek milyen előremenetelei, milyen időhöz kötött előremenetelei lehetnek, ezeket is szoktuk véleményezni. És van egyéb, ahogy említetted te is, például ott a parthasználati engedélyek kapcsán Budapesten, ahol igyekszünk egy olyan megnyugtató álláspontot összehozni, ami jó a lakosoknak, jó a fővárosnak, és jó egyébként a cégeknek. Nem mellesleg jó a turistának is, mert ugye ez a szám, ez a mostani előrejelzések szerint nem fog csökkenni, tehát ezzel együtt kell tudnunk élni, és ki kell tudni őket szolgálni.
2: De hogyha a személyhajó forgalomról beszélünk, akkor ebbe beletartoznak a menetrend szerint közlekedő dunai hajók, illetőleg beletartoznak a turistákat szállító hajók is.
3: Igen, ez sok esetben nem tér el, de igen, tehát van olyan kétféle útja van az utasnak. Az egyik az egyéni, amikor te mondjuk elmész a családoddal bárhova, és egyénileg veszel mondjuk egy hajójegyet, felszállsz rá és mész. És van a csoportos, és nagyjából ez a kettő meg is adja azt a tevékenységi kört, amiben ezek a hajók mozognak. A csoportos ugye nagyon egyszerű, bár érdekes, hogy például egy esküvő is csoportoshoz tartozik, mert pár ember szervezi meg, és ő kommunikál több emberrel, míg az egyéninél ugye gyakorlatilag mindenkivel egyesével kommunikálsz. De ebből adódóan mondjuk azt, hogy a menetrendi az inkább az egyéniekre szabott szolgáltatás, a csoportos pedig az a mindenki más, hát aki szervezetten jön.
2: Így van. Jó, mondjuk a másik is konkrét célra, mert el akar jutni erőcélre.
3: Ami közös az az, hogy hajóznak, az, hogy Budapestet szeretnék látni másképp, a vízről, jellemzően este, tehát ez a By Night program, ez nagyon kedvelt, mind a két esetben, és azért ne felejtsük el, hogy a menetrendben nem csak budapesti, hanem van vidéki járat is, tehát a Dunakanyarba is mennek föl akár Budapestről járatok, tehát nagyjából így lehet jellemezni ezt az egészet, hogy van a menetrendi, és mondjuk azt, hogy a rendezvény kiszolgáló.
2: Milyen messzire mennek legmesszebbre Budapestről hajók?
3: Ugye a Dunakanyar az... Így a hajózás szempontjából, ami a személyhajózás szempontjából nézzük, az Esztergomig tart. Hogy most föl lehet-e menni idén Esztergomba, és az mennyi idő, ebben most több átszállással, de ezt el lehet képzelni. De inkább az a jellemzőbb, hogy mondjuk Szentendrei, vagy pedig Visegrádig fölmegy a hajó, és ott egy másik, ott a lokális hajójárat. Ugyanúgy egyébként, mint Budapesten, csak még itt mondjuk a Margit-szigetet meg a Vigadót köti össze egy hajójárat, addig ott mondjuk Zebegényt meg Esztergomot, vagy Zebegényt meg Visegrádot köti össze.
2: És gyakorlatilag... Bocsánat, mi az oka annak, hogy át kell szállni egy hajóra? Az a hajó, amelyik odáig fölmegy Visegrádig, az miért nem tud tovább menni?
3: Ezt a Mahartpász nevem csinálja ezt a szolgáltatást. Az, hogy egy hajó menjen végig, ez egyébként pusztán, ha egy utas felszel egy hajóra, szerintem egy idő után ő szeretne majd kiszállni. A mai világban, ahol 9 másodperc egy videó a TikTokon, azért az, hogy 6 órát menjünk Esztergomig föl, az szerintem már nem egy olyan piac, ami meghozná az eredményeket.
2: Hány hajó áll szolgálatba az utazók számára, akik mondjuk családdal mennek, megveszik a jegyet, tehát a menetrend szerint, na csak eszembe jutott ez az, hogy menetrend szerinti, illetve a másik csoportban mennyi hajó tartozik?
3: Az az érdekes, hogy minden hajó tud menetrendi lenni, de nem minden menetrendi tud rendezvényes
2: lenni. Attól függ, hogy milyen táblát tesznek ki az oldalára.
3: Így van, de valójában a menetrendinek az a jellegzetessége, hogy mondjuk... vagy fix padsor van benne, vagy olyan fix ülések vannak, amivel gyakorlatilag, mint egy buszt kell elképzelni. A rendezvényes hajók pedig a mobil bútorzattal át lehet alakítani. Lehet csinálni egy nagy konferenciatermet széksorosan székekkel, a felső fedélzetén meg mondjuk egy ebédhez, egy állófogadáshoz ilyen koktélasztalokkal be lehet rendezni. Tehát a rendezvényes bármikor tud menetrendi lenni, a menetrendi pedig kevésbé tud rendezvényes. Ez körülbelül egy 40 hajó az, ami állandóan mondjuk a menetrendben jár.

0: klasszikus...
1: Igen, amit csak el lehet képzelni, és akkor vannak olyanok, ahol ki tudsz szállni bizonyos helyen, mondjuk Margit-szigeten mész egy kört, visszaszállsz és visszamész mondjuk a belvárosba, és akkor vannak olyanok, amiket úgy tudsz megtenni, hogy akár ez több napos ilyen jeggyel is elérheted. Tehát nagyon szertágazó ez.
0: Mennyi utas vesz részt a szezonban? A szezon egyébként ugye elkezdődött, meddig tart?
1: Igen, ez érdekes, tegnap el is mondtam, hogy a szezon az, ugye szezonnyitó.
0: Az
1: ez
0: volt, az, igen.
1: Igen, áprilisban, amikor már egyébként részben már megy a szezon, és az az érdekes, hogy a szezon valójában Budapesten ilyen, hogy szezon már nincs. 365 napos működés van.
0: Hát voltak éppen, hogyha nem zajlik a jég a Dunán,
1: igen,
0: akkor az ide látogató, télen ide látogató turista simán szerintem fölülne, ha van rá lehetőség.
1: Képzeld el, hogy december végén, mondjuk január első hétvégéig, azt lehet, még a december is egy ilyen szezonszerű mozgásban van, vagy ilyen terhelést kap. Nincs már ilyen, hogy szezonon kívül, van egy fő szezon, ami mondjuk azt, hogy tavasztól késő őszig tart. 8,1 millió turista volt tavaly Magyarországon. A mi becslésünk szerint ennek a fele hajózik. Vagy hajóval érkezik, vagy pedig felszáll valamilyen előbb említett hajóra, és vagy csoportosan, vagy egyénileg, de élvezi a budapesti látképet.
0: Az üdülőhajóknak a sorsát is ti gondozzátok valamilyen szinten? Vagy van rá hatásotok? Tehát akik
1: szállodahajókra
0: gondolok.
1: Ha azt nézzük, hogy ki, a szárazföld felől hogyan vannak kiszolgálva, akkor a tagjaink között vannak olyan tagok, akik biztosítják az ő kikötősi helyüket, és az ottani ilyen inverz, vagy akár az egyéb logisztikai igényüket ki tudják szolgálni. Üzemanyag, szemétszállítás, különböző ilyen loadingolásnak hívják, ahol beviszik az árut, meg a mosoda.
0: Föltöltés.
1: Így van, így van, így van.
0: Kipakolás.
1: Ezekre föltöltés. Vannak különböző szolgáltatók, és van olyan tagunk, aki kikötővel látja el őket. Tehát ha azt nézzük, hogy a kikötő oldaláról a tagjaink kezelnek-e ilyet, akkor igen.
0: Hogy áll most a Hol álljanak meg a hajók című végtelenített történet 2026-ban, mert ha jól emlékszem, tavaly vagy tavaly előtt már pont beszéltünk arról, hogy most melyik rakpart lesz alkalmas, nagyon bent vannak a hajók, ki kéne őket vinni, de ott meg pontosan a loadingolásnak a lehetősége, a rakpartok kiépítése, tehát itt azért az infrastruktúrát nagyon meg kellene változtatni ahhoz, hogy minden úgy történjen, ahogy mondjuk szeretnék. Hogy álltok most?
1: Úgy állunk, hogy folyamatosan egyeztetünk, de az idő az fogy. Most kellene már egy olyan tervnek az asztalon lennie, hogy ez, amikor lejárnak a parthasználati engedélyek 26 év végén, mindenkinek a fővárossal kötött engedélyek.
0: Ezeket milyen hosszúra lehetett annak idején megkötni?
1: Hát változó, egy évtől több évig, tehát mondjuk így. De most egységesen mindenhol lejár, és a mostani építési, dunaépítési szabályzat szerint vannak olyan kikötőhelyek, amik vagy nem alkalmasak arra, hogy ott hajók megálljanak, vagy pedig eleve nem engedi azt, hogy azzal a funkcióval álljanak meg. Tehát például akár a menetrendi, akár a szállodahajó, stb. Mi mind a főváros építési iroda, tehát a városfejlesztési irodával, mint a Visit Budapesttel folyamatosan egyeztetünk. Ez két különböző terület. Az egyik inkább ez a műszaki paraméteres, a főépítész vezetésével, a másik pedig a Budapest turisztikai stratégiáját tervezi. Tehát az egyik
0: egyébként... kettő nincs mindig harmóniában egymással.
1: Én azt gondolom, hogy jó úton járunk. Itt időtávban eleve nem is egyeznek, mert az egyik egy mostani megoldásra keres megoldást, vagy egy mostani problémára keres konkrét megoldást arra, hogy valahogy működjünk 27-től is. A másik pedig egy hosszabb távú, akár 10-20 éves stratégia is lehet. És azt gondolom, hogy ez a jó út, hogy mind a kettőt figyelembe tudjuk venni. Mind a kettőnél az alaprendezési elv az, hogy a lakosok mit szeretnének, hogyan tudjuk a számukra minél jobban visszaadni a partot.
0: Az élhetőbb város.
1: Az élhetőbb város. Mi ezzel egyetértünk, tehát keressük meg ezeket a pontokat, és abszolút támogatjuk azokat a fejlesztési terveket, hogy legyen rendezettebb, szebb, modernebb, ahol kell a rakpart. Egész egyszerűen azt kell most szerintem jól körvonalazni, hogy ennek mik legyenek a lépései. Mi azt mondjuk, hogy több lépés kell, több ütemet kell beletenni. Bízunk benne, hogy ezzel...
0: Mik lennének ezek? Csak célmondatokban.
1: Jó. Az első és legfontosabb

0: Pontosabb az, hogy a rendezettséget nézzük, mint ezt a fogalmat, az az, hogy például azonos színnel legyenek lefestve a kikötők. Tehát ez egy ilyen vizuális a szennyeződést, azt mondjuk próbáljuk meg valahogy így mederbe terelni. De felmerültek olyanok, hogy milyen dizájn megoldások legyenek a kikötőn, hogy a híd az szögletes, vagy egy íves legyen, stb. Az is felmerült, hogy milyen magas legyen egy kikötő. A kikötőben a parti oldalról milyen egységek legyenek. Totem oszlop, ahol egy tévé legyen bent, ami digitálisan hirdet valamit, vagy pedig egy statikus kép, vagy stb., de hogy egységes, milyen legyen a burkolat egy kikötőt. Erre vannak már jó gyakorlatok, mert akár a közforgalmi kikötőkben is korábban 12, ilyen 10 után elindult egy ilyen fejlesztés. Ezek egész jók, ilyen jó megállóhelyek, mondjuk így, de van egy komoly probléma mindenhol. Hogyha pusztán csak azt nézzük, hogy az utasok a parton várakoznak, akkor sok esetben nincs se árnyék, se
1: így van,
0: semmi
1: így
0: ilyesmi. Van. Tehát igazából ezt valahol innen is végig kell gondolni, hogy a parton mi az, ami még elviselhető, és melyik parton viselhető. Mert vannak olyan partszakaszok, ahol ez kevésbé ront a látványon, és van, ahol egyáltalán nem illik.
1: Hát illetve van, ahol van hely, van, ahol pedig már az út, tehát a gépjárművek is ott mennek nagyon igen. közel.
0: És akkor a másik dolog pedig az, hogy valahol már van kiépítve áram, tehát eleve nem kell, hogy járjon semmilyen segédgép, stb. Ilyen például pont a 13. kerület, ami egyébként így valahogy úgy átalakulás felé megy, és egy más funkciót szeretnénk oda tenni, így a fővárostól ezt az infót kaptuk, hogy más szeretnének, de mi nem értjük ezt, hogy egyébként egy jól kiépített, erre a funkcióra felépített egység, annak miért kell elköltöznie, és máshol egyébként várhatóan akkor ugyanezekkel a problémákkal kell szembenézni, inkább itt szeretnénk rendezni helyben ezeket.
1: Hát igen, és ráadásul ugye, ha 26-ben lejárnak ezek az engedélyek, most 8 hónap van hátra, de ha itt valami változás történik, januártól ugyanúgy folyik a Duna tovább, tehát ugyanúgy meg kell oldani. Mire számítatok?
0: Mi arra számítunk, hogy lesz ezeknek a beszélgetéseknek olyan kimenetele, amivel gyakorlatilag több ütemben meg tudjuk valósítani a közösen kitalált végleges, vagy ilyen fejlesztett rakpartot, és ezeket a mérföldköveket jól tudjuk definiálni, és azokat közösen jól be tudjuk tartani.
1: Hát voltak éppen, ahogy a számokat említetted, 4 millió ember szórakozásáról van szó.
0: Igen.
1: Ha 8-at megfelezzük, ugye azt mondta, hogy 8 és fél jár ide. Budapest ma már megkerülhetetlen egy olyan program lehetőséggel, és szerencsére megkerülhetetlen, ha már itt van a Duna a lábunk között,
0: igen.
1: hogy akkor az legyen, és még ugye rengeteg elképzelés van már évtizedek óta a taxizással, a vízitaxizással, minden egyéb mással, ami majd a következő időszaknak a terméke tud lenni.
0: Rengetegféle fejlesztés van, azt gondolom ebben. Nagyon fontos az, hogy mi látjuk azt, hogy hogyan lehetne ezeket a csúcsidőszakokat, ami mondjuk a By Night-nál alakul, egy picit így csillapítani, hogy ne ilyen tüskeszerű kiugrások legyenek, és például javasoltuk azt is minden fórumon, hogy a város fényei legyenek hosszabban kivilágítva, ne 11 óráig, meg télen 10-ig, hanem akár menjünk a 12, vagy a éjfél és az 1 óráig, mert bizonyos latin-amerikai vendégeknek az, hogy vacsora után ők még elmenjenek 11-től hajózni, ez teljesen normális az ő ilyen életritmusukhoz.
1: Így van.
0: És ezáltal gyakorlatilag nem ebbe a 9-től 11-ig, tehát 2 órában van szezonban By Night, hanem akkor ki lehetne tolni 4 órára. És ez csillapítaná az ilyen pontszerű terheléseket, akár a rakpart és a Duna között, akár pedig a forgalomban a minden oldalról.
1: Jó munkát!
0: Köszönjük szépen!
2: Fillér Zoltán a Személyhajósok Szövetségének főtitkára volt Buza Sándor vendége. Most friss hírek következnek, majd jövünk vissza további hajózással kapcsolatos témákkal. Itt lesz Garami Gábor, aki óceánjárókkal kapcsolatos tapasztalatait ossza meg.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
3: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazánk borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Pert nyertek a gárdonyiak a MOL-lal szemben. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket. Hantavírussal fertőzött beteget azonosítottak Arad megyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Pert nyertek a gárdonyi lakosok és a Greenpeace a MOL-lal szemben a várost érintő olajszennyezés ügyében. A Velencei tó partján álló településen 2024 októberében repett meg a MOL föld alatti vezetéke, s csak nem 500 000 liter gázolaj folyt a talajba. A civilek és a környezetvédők tavaly júliusban fordultak bírósághoz szennyezett terület megtisztításának kikényszerítésére. A bíróság most a helyi lakosoknak és a zöld szervezetnek adott igazat, súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal a határozatában, és felrótta, hogy a kormányhivatal kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába, anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/h sebességre tervezett kétszer-kétsávos út kivitelezésének kezdete. A projekt célja eredetileg az M0-ás körgyűrű tehermentesítése és a főbb strádák összekötése volt, ám a koncessziós keretek átvilágítása most új forgatókönyvet írhat a térség közlekedési térképére. Hantavírus fertőzést igazoltak pénteken Romániában az Ager Press hírügynökség szerint egy párciumi betegnél, de a közegészségügyi intézet további laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséig csak fertőzés gyanúként kezeli az esetet, írja az MTI. Az Ager Press szerint az Arad megyei sürgősségi kórházban kezelt beteg állapota jó. Május 8-án lázas állapotban utalták be, pénteken pedig a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott ki. A vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították. A beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Budapest főváros kormányhivatala visszavonta a Travel Teachers Kft. Utazásszervezői engedélyét. Erről az iroda ügyvezető tulajdonosa e-mailben tájékoztatta az érintetteket. A tájékoztatás szerint a helyzetet az idézte elő, hogy az iroda március végétől a kötelezően előírt szakmai vezető nélkül maradt. Emellett a növekvő forgalom miatt meg kellett volna emelniük a vagyoni biztosítékot, ám ennek pénzügyi feltételeit már nem tudták teljesíteni. A cégvezető azzal védekezik, hogy a jövőbeni utazások előkészítése rendben zajlott, valamint a repülőjegyeket és a szállásokat is kifizették. A közösségi médiában elindult pánik miatt tömegessé váló visszatérítési igények azonban végzetesen megterhelték a társaság likviditását.
0: Időjárás jelentés.
4: Felhős csapadékos időre készülhetünk, a Dunántúlon továbbra is nagyrészt borult marad az ég és tartós esőzésre számíthatunk. Keletebbre időnként szakadozhat a felhőzet, ott délutánra már záporok, zivatarok lesznek jellemzők, a keleti harmadban néhol heves zivatar sem kizárt. Élénk, zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tiszántúlon mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
5: It's more Chiba and Rus Maneuver. And we are together in unity into the furnace.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: És ismét itt van a hétvégi menetrend, a Trend FM elmúlt heti legérdekesebb műsoraiból válogatunk, én Somodi Evelin vagyok. Ex-rádiós zenész lesz a következő fél óra vendége. Garami Gábor ugyanis hajóra szállt, és vele Buza Sándor beszélget élményeiről a következő órában.
2: Szorítja a fejedet a fejedet?
3: De le is veszem, de.
2: Azért megdobant a szíved?
3: De hát nyilván hiányzik a rádiózás, ugye azért 30 év volt, és ráadásul én majdnem az a második év után, vagy az első évem után én veletek találkoztam, tehát nekem az egy óriási dolog volt, hogy amikor elkezdtem dolgozni az akkor Melody FM néven futó rádióban, a Tere István innen nem messze volt az ő hangstúdió, sőt, a Dráva utcában volt itt a 13. kerületben, aki az akkori, vagy az egykori első mellett menedzsere volt. Na, én tőle kaptam először lehetőséget, hogy rádióban dolgozzak, és utána rá egy évre én már ugye a Danubius csapatában voltam veletek.
2: Elnéztem az outfitedet, most, hogy itt velem szembe ősz, kicserélted a szemüveget, egy fekete szemüvegbe érkeztél, a mostani szemüveged is fekete, viszont van rajta egy ilyen tengerészcsíkos póló, úgy nézel ki, mint egy tengerjáró hajón egy zenebohóc.
3: Hát egyébként...
2: Csak a piros orr hiányzik.
3: Igen, egyébként nyilván a tengerjáró hajóról valószínűleg sokat fogunk most beszélgetni. Igen. A szemüveget meg azért kell már cserélgetnem, mert ugye neked, ahogy beszélgettünk róla, neked olyan lencséd van, ami bifokál.
2: Mindent látok.
3: Én meg nem mindent, tehát nekem cserélgetni kell.
2: Gábor, hát igen, ugye a tengerhajózásról és az ottani belső létről fogunk egy kicsit beszélgetni. Neked valamikor is eszedbe jutott, hogy jó lenne egy ilyen tengerhajóra elmenni, aztán ott egy kicsit úgy lenni és járni a világot? Mert mielőtt válaszolsz, nekem sem.
3: Nekem sem jutott eszembe. Az mindenképpen gyerekkoromtól kezdve óriási vágyam volt, onnantól kezdve, hogy elkezdtem zenélni, dobolni, hogy valami világjáró turnéban én benne szeretnék lenni. Nyilván álom zenekaraim voltak, akikkel szívesen, de hát lehetetlen lett volna mondjuk a Rolling Stonesba bekerülni, de mindig tátott szájjal néztem, hogy de jó neki.
2: Előbb-utóbb kihalnak.
3: Hogy tátott szájjal néztem, nyilván ők a top kategória, de mondjuk a top kategória alatt öttel lévő zenekarokat is tátott szájjal néztem, hogy de jó lehet turnézni, minden nap más szállodában aludni, nem tudom én, ülni a buszban, és amit hát ugye mi együtt is megéltünk, majd lehet, hogy kitérünk erre, volt egy közös zenekarunk, és én nagyon szerettem a turnézást is, és gyerekkoromban mindig erről álmodoztam, hogy jó lesz majd egy ilyen. Aztán persze most egy hajózás formájában.
2: Mondjuk olyan nagyon messze nem jártál a gondolatoddal, mert azért a 70-es, 80-as évek arról szóltak, hogy most a magyar közegre visszavetítve, hogy a magyar zenészek bizonyos százaléka az így keresett pénzt. Így muzsikáltak.
3: Abszolút.
2: Tehát hajókon, éttermekbe, külföldön. Tehát nem volt ez olyan különleges dolog, hogy mondjuk valaki elmegy, és akkor kvázi ez a idézőjelben vendéglátózik valahol.
3: Igen, egyébként ez fontos, talán pont az egyik legismertebb a Horváth Csárli, aki éveket töltött kint hajón, és az összes elmondása szerint, vagy amikor erről nyilatkozik, mindig elmesél, hogy neki az ott egy óriási iskola volt. És igen, én is attól volt bennem mindig egy félelem, vagy egy előítélet ezzel kapcsolatban, hogy ez olyan vendéglátós zenélés. És aztán közben kiderült, hogy nem, hiszen minden hajón, és te is mesélted, hogy volt részed ilyen hajón utasként ott lenni, gyakorlatilag a jazztől kezdve a rockon át mindenféle műfaj van, de tényleg latin, jamaikai zene, reggae zene, nem tudom, színházi zene, orkesztra, szóval, hogy, és ráadásul azt tapasztalom, hogy iszonyú felkészült zenészek jutnak el oda. Nekem is körülbelül másfél évet kellett egy várólistán várnom, hogy elhívjanak, és volt egy videós jelentkezés, ahol el kellett küldeni, hogy te milyen műfajokban tudsz dobolni, és aztán az alapján választottak ki. Szóval sokan azt gondolják, hogy ja, hát ez olyan könnyű, de csak ott össze-vissza kell csapkodni, vagy zongorázni, de alapvetően szerintem oda tényleg kell valós zenei tudás.
2: Az, hogy hajóra mentél dolgozni, az mikor döntötted el, és mi volt az utolsó lökés? Talán csak azért, mert ez volt a lehetőség?
3: Egy kicsit ez is, és képzeld el, hogy, vagy képzeljék el a hallgatók is, hogy én egyre többet használom az internetet, ez most nyilván ma már nem új dolog, de a ChatGPT-t. És beírtam, akkor voltam 57 éves, 56 éves, és beírtam, hogy írd le nekem kérlek szépen, hogy mi az a pozíció, ahol egy 56 éves európai állampolgár, magyar dobos el tud helyezkedni, és a lehető legtöbbet tudja játszani, aha, és a sor végére persze oda volt írva, hogy pénzt is tud vele keresni. És akkor kiírta, hogy első pont hajón zenélés, második pont szárazföldön szállodában, vagy akár Las Vegasban, kaszinókban, és a harmadik pont az, hogy valamilyen olyan turnézó stúdiódobos legyél, akit nagyon sokan hívnak. Hát a harmadik az eleve kiesett, hiszen én azért bevallom, nem tudok folyamatosan kottát olvasni, vagy ahogy ezt a zenészek mondják, blattolási szinten kottát olvasni, nem vagyok jártas annyira sokféle műfajban, és akkor elkezdett szűkülni, hogy hát végül is hajóra elmenjek, de hát az arról sok rosszat hall. Az, legalábbis az volt az előítéletem, hogy az nem olyan jó, meg ott nincsenek jóban a zenészek egymással, meg oda csak vendéglátózni mennek. Hát ehhez képest én bekerültem egy fantasztikus csapatba, nagyszerű jazzzenészekkel. A kabin ugyan kicsi, de mivel csak aludni járok oda, mindig tiszta és rend van. Szóval, hogy nekem csak jó élményem van. A legjobb egyébként, ha egy szóban kellene hajózást jellemezni, nekem a gondtalanság tetszik benne a legjobban.
2: Amennyiben?
3: Mindig van étel, nem kell azon gondolkodnom, hogy ma reggel mit vegyek reggelire, mi legyen az ebédem, nem kell azon gondolkodnom, hogy ki főzze meg, vagy ki mosogasson el, és mivel annyira nemzetközi a stáb, de ezt te is meg tudod erősíteni, ezért mindenféle étel van. Olasz, indiai, ázsiai, nem tudom én, nyers vegán, ugye én vegán vagyok, szóval mindenfajta étel van.
2: Jó, még menjünk végig ezen az úton, amíg felkerült a hajóra, aztán utána majd bizonyára fogunk róla beszélni, persze, hiszen ez a beszélgetésünk lényege, hogy milyen egy hajón, te ráadásul belsősként, hát utasként is, és nagyon remélem, hogy nagyon sok hallgatónk van, akinek már mögötte van egy-egy ilyen élmény, hogy eltöltött 10 napot, 1 hetet, 2 hetet, akár a Karib-szigetvilágban, akár a földközi tengeren, mert azért ennek irgalmatlan nagy bumja van, azért Magyarországról is elérhető már, bizonyára te is találkoztál magyar utasokkal.
3: Abszolút.
2: Akik azt mondták, hogy hát Gábor, maga vagy te mit keresel itt. Szóval azt mondtad, hogy másfél év volt a várakozás. Akkor ez azt jelentette, hogy te egy ügynökséghez leadtad a ChatGPT által megadott adataidat, és akkor vártál.
3: Illetve igazándiból nem is arra vártam, hogy előttem sokan voltak, hanem szerintem amiatt, de ezt majd megkérdezem az ügynöktől, hogy egyszerűen nem volt lehetőség. Mert ő, amikor jelentkeztem rá, azt mondta, hogy teljesen jó, téged elfogadnak, de éppen aktuálisan akkor nem volt zenekar. De az is lehet, egyébként simán lehet, hogy vannak olyan pozíciók, ahol tényleg kell várnod, mert hogy nem tudom én, akkor éppen nincs üres zongorista hely.
2: De ráadásul akkor ti ilyen puzzle elemek volt, vagy
3: totálisan.
2: Ugye?
3: Tehát abszolút,
2: te nem is ismerted azt, akikkel aztán egyszer a hajó fedélzetén találkoztatok?
3: Ez így igaz, abszolút. Aha. Hallani hallottunk egymásról, mert az első produkció az úgy állt össze, hogy egy hazai énekesnő, Rabbi Lilinek hívják, egy szintén hazai zongorista, Lakatos Adorján, és egy brit nagybőgős, egy londoni nagybőgős. És ők ketten vagy hárman, ők már játszottak együtt, én vadonatúj voltam a zenekarban. De nagyon gyakran megtörténik olyan, hogy téged csak felhív az ügynök, hogy figyelj, el kéne menned most 1 hónapra, hiába vagy itthon a szabadságodon, mert be kell ugranod valahova. Aha. Egy másik zenekarba, és akkor ott gyakorlatilag totál idegenekkel.
2: De hát ugye ma már a technológia, különösen a Covid óta azt is tudjuk, hogy akár mindenki otthon ül, egyik Ravalpindiben, másik pedig Nagykörösön, és akkor lehet próbálni, lehet gyakorolni.
3: Abszolút.
2: Erre volt módotok?
3: Hát volt módunk, még pedig olyan módon, hogy egymásnak dalokat küldözgettünk. És akkor átküldte a zongorista vagy az énekesnő, hogy ezt a dalt tanulja meg, én megtanultam, vagy eldoboltam, visszaküldtem neki a videót, vagy csak a sávokat, akkor abból ők mixeltek egy dalt. Igen, ez a mai világban, ez szinte a komolyabb zenekaroknál is simán működik.
2: Az mennyire működött, mondjuk egy picit most a zenére fókuszálunk, pedig a hajózásra fogunk majd beszélni, hogy ugye a jazz az egy nagyon-nagyon széles spektrumú műfaj. A free jazz-től elkezdve a jazz rockon át minden egyéb
3: így
2: más.
3: Van.
2: Vagy mondjuk a klasszikus, a swing alapú jazz. Tehát mindet rettentően széles. Hogy amikor téged kiválasztottak, akkor te tudtad, hogy milyen típusú zenét fogtok majd játszani? Vagy egyelőre, vagy eleve meg is adtad azt, hogy milyen stílusú dobost vagy?
3: Alapvetően megadtam, hogy én nagyon szeretek jazz játszani, soul-t, funkit, popot, ugye mi együtt is játszottunk, majd nyilván kitérünk rá a Best of zenekarban, hazai és külföldi vegyes szórakoztató zenét játszottunk, meg popot, rockot főleg, és igen, beírtam, hogy nekem a jazz a fő, a kedvenc műfajom, és kaptam rögtön egy 300-as listát, amiben ugye azok a dalok vannak.
2: A repertoár.
3: És akkor én ránéztem, és azt mondom, hogy nagyon jó, mert ennek legalább 200 dalát ismerem. Ebben vannak Frank Sinatra dalok, Ella Fitzgerald dalok, Erika Badu dalok, nem tudom, Police feldolgozás, nem tudom, Pink, vagy Sade feldolgozás, és végig szaladtam először csak szemmel a listán, és azt mondtam, jó, ennek a nagy részét tudom. És amit nem tudtam, azt meg gyorsan elkezdtem megtanulni. De alapvetően a jazzben, ha most hallgat bennünket egy zenész, akkor az elmondható, hogy a jazzzenészek nagy része az eléggé felkészült. Tehát ő már játszotta ezeket a dalokat. Én nekem szerencsém volt, ugye 21 néhányas éveimtől kezdve, ismert, vagy ma már ismert jazzzenészekkel, Juhász Attilával, Németh Gáborral, Piri Bélával, stb. Velük annak idején a 20-as éveimben jazzt játszani.
2: Az első szerződésed mennyi időre szólt, és melyik hajóra?
3: Az 4 hónapra szólt, a földközi tengeren hajóztunk, és az a Royal Caribbeannek az Allure of the Seas hajórája
2: szólt. Igen, azt hiszem, talán ez volt a harmadik nagy, az Oasis volt az első, aztán volt a Silhouette, az Allure, most utána már nagyon-nagyon sok jött ki. Mit néztél meg, amikor csomagoltál? Hogy hova mész?
3: Hát én bevallom, mindig szoktam mondani, hogy földrajzból nagyon gyenge voltam, mondhatni 2-es voltam az osztályzat tekintetében, és gyorsan megnéztem azt, hogy mik a kikötők. De nem is én néztem meg képzett, hanem a szintén közös ismerősünk, vagy az én öcsém, akit te is ismersz. Ő annyira alapos, hogy letöltötte azt az applikációt, ahol látod, hogy a hajó éppen merre felé megy, és ő egy hét múlva elküldte nekem, hogy te figyelj, Barcelonából fogsz indulni, a második megálló Marseille lesz, vagy mi az a sziget ott? Na látod?
2: Szardínia.
3: Nem, hanem egy Marbella. Marbella? Mi van ott?
2: Mindegy, ugorjunk, most nekem se jutott eszembe.
3: Van egy sziget, aztán mész tovább a olasz városokba, La Spezia, meg Civita Vecchia.
2: Vagy Nápoly alul. Vagy,
3: így van. És akkor ő elküldte nekem. Mondom, hát ez nagyon jó, de meg kellett néznem a térképen, hogy ez pontosan hol is van. Ez az én szegénységi bizonyítványom, mert nyilván azért ez az általános műveltség része.
2: Az oké, hogy tudtam.
3: De megnéztem, hogy földközi tengeri utak. És ami nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy ez nagy városokat érint. Ugyanis én ezzel együtt akkor kiéltem azt a vágyamat, hogy különböző válaszolok, ha még nem teszed majd fel a kérdést, hogy melyik volt a kedvencem, nekem Marseille tetszett meg a legjobban, hogy miért, nem tudom megmondani, de ott volt az a vibrálás, az a színesség.
2: Hát illetőleg most megfogalmaztad az egész hajós utazás, turizmusnak a legfontosabb dolgát, hogy minden nap máshol kelsz föl, minden nap más nagyvárosba, európai vagy karib nagyvárosba mész ki, ott eltöltöd az egész napot, jól érzed magad, este felszállsz a hajóra és mész tovább.
3: Hát nem is véletlenül lesz, hogy a úszó szállodáknak is hívják, de hát úszó szórakoztató központ is egyben, de tényleg azért szerintem fantasztikus ötlet, mert hogy este hazaérsz a hajóra, lefekszel aludni, vagy vacsorázol, legfeljebb meghallgatsz egy zenekart, reggel felkelsz, és egy másik nagyvárosban vagy.
2: Hol találkoztatok? Kint Barcelonában?
3: A zenekarral itt Budapesten, és akkor együtt mentünk együtt Barcelonában. Illetve a nagybőgőssel kint.
2: Ők már voltak hajón?
3: Igen, ők már voltak. Aha. Zenekarral is, kettesben is.
2: Ugyanezen az Allure-ön voltak? Vagy Allure-ön
3: is, aztán voltak ez a Mein Schiff, egy német hajón is játszottak. Aha. Ők már.
2: Na most akkor nekik az könnyebb volt, bocsánat, csak hajtom a beszélgetés vonalát, nekik azért már könnyebb volt, de amikor én először megálltam egy ilyen monstrum mellett, akkor úgy éreztem, hogy elég pici vagyok. Mik voltak az első benyomásaid?
3: Nekem ugyanez. Tehát én odálltam mellé, és mondom, ezt nem hiszem el, hogy ez nem fog felborulni, vagy elsüllyedni, vagy ez egyáltalán hogy mozdul meg. Én rögtön, mert ilyen kicsit műszaki ember is vagyok, elkezdtem utána nézni, hogy ebben hány köbcentis motor van, az hány lóerős, hogy töltik fel, mennyi üzemanyagot fogyaszt, és ezek a számok az emberi, vagy a normál emberi aggyal felfoghatatlanok. Tehát azzal, hogy mennyit fogyaszt egy autó Budapest és nem tudom, Siófok között, ehhez képest egy hajó, nem tudom, percenként fogyaszt el annyit, amennyivel egy egész, nem tudom, óvodát lehet fűteni 10 évig. Nem tudom.
2: Amikor ti megérkeztetek, akkor már utasok voltak a hajón, vagy akkor volt a feltöltés állapota?
3: Képzeld el, most egy olyan szituáció volt a legelső hajókör, hogy úgynevezett száraz dokban volt a hajó, tehát azt jelenti, hogy emelvényen vagy valami dúcokon volt, és az azt jelenti, hogy teljesen üres volt a hajó egy hétig, ez az Allure of the Seas volt, és gyakorlatilag akkor festették, lemosták, felújították, kicserélték a nem tudom, kilincseket.
2: Gondolom átjött korábban a Karib részről.
3: Így van, átjött a Karib részről, és ez Cadizban volt.
2: Nagy felújítás. Sokat, a Spanyolországban.
3: Így van, Cadizban volt, hát egyrészt ott volt egy hetünk, ez is elképesztő ajándék volt, egy hetünk volt Cadizban, és a környékét felfedeznünk, és ugye ott azért volt jó, mert a hajó nem mozdult el. Tehát ott gyakorlatilag, ha éjjel 2-re értél vissza, még az is lehetett, mert ugye a hajóra fontos, hogy mondjuk visszaír az indulási idő előtt, igen. És általában az olyan délután 5-6 szokott lenni, és akkor a Cadizi megálló után, vagy a száraz dokk után átmentünk Barcelonába. Az azt hiszem egy nap alatt átért.
2: És akkor ez az egy hét Cadiz után Barcelonába föltöltődött a hajó utasokkal, és elindultatok. Így ez van. Ugye azt is jelenti, hogy ti már az első este muzsikáltatok.
3: Szó szerint,
2: de
3: abszolút.
2: Még oda, addig még ne jussunk el, majd el fogunk jutni később. Tehát fölmentetek a hajóra, meg volt a helyed. Egyszemélyes kabinok vannak ilyenkor?
3: Igen, úgynevezett
2: osztott. Ezek hol vannak ezek a kabinok? Tudom én csak, hogy a hallgató.
3: Ha van a nulladik szint, ugye az a legalja, ott van a, bár bocsánat, nem is a legalja, mert még sokkal lejjebb vannak a motorok, meg ezek a nem tudom mi, és ahol a nulla elkezdődik, ott van a nulladik szinten van a nem tudom, a törölköző raktár, meg a linen raktár, ahol ilyen mindenféle ágyneműket adnak neked. A mínusz egyediken, vagy ezt pontosabban nem számolják mínusznak, az elsőn már vannak kabinok, mi ott vagyunk az első emeleten.
2: Ablakosok?
3: De, Hát okay. Ez még víz alatt
2: van. Jó, jó, hát persze, ezek fontos.
3: Van a második emelet, ott még mindig vannak kabinok, vagy ott tovább, hát onnantól kezdve csak kabinok vannak, ott még szintén a legénység kabinjai vannak, azokon már némelyiken van ablak, általában a vezetőknek vannak
2: ablakai,
3: tehát nem tudom, a zenei vezetőnek, az éttermi műszakvezetőknek, és aztán onnan felfelé indulnak a harmadiktól kezdve az utasok kabinjai, egészen 17 emeletig.
2: Hogy nézett ki a te kabinod?
3: Azt hiszem, egy kicsivel kisebb, mint ez a stúdió.
2: De tehát... ezt nem látják a hallgatók.
3: Oké, ez a stúdió, ez mondjuk 20 négyzetméter.
2: Aha, igen.
3: Talán, oké, ez 5, még lehet, hogy nagyobb is. Na most az én kabinom az azt hiszem 2x3 méteres. Tehát gyakorlatilag, ha éppen így kinyújtom a kezem, akkor pont...
2: Keresztbe?
3: A teremben, nem, vagy a teremben, a kabinban nem tudok tornászni, mert valamit mindig leverek. Egy lehajtható ágyam van,
2: igen.
3: Van egy kézmosó, van egy pici gardrób, ahova beteszem a ruháimat, és van egy pici hűtő, ilyen szállodai hűtő, van egy tévé a falon, és gyakorlatilag a zuhanyzó, az már közös, a zuhanyzó a mosdóval együtt, vagy a WC-vel együtt, ami meg
2: de
3: körülbelül...
2: De csak neked közös, tehát nem kell kimenni egy
3: nem,
2: közös...
3: Nem, nem, ez a szomszéd szobával közös. Igen, és ez gyakorlatilag igen. Úgy kell elkezdeni, hogy akkora, mint mondjuk 2 telefonfülke. Nem aha. Nagyobb.
2: Hát igen, vannak ilyen szállodák, ugye különösen Japánban, ahova hogy be kell bújni a Cube-ba, és akkor ott vannak, de ezek... Valójában azt a célt szolgálják, hogy a hajón dolgozó emberek tényleg tudjanak aludni. A takarításról nem neked kell gondolni.
3: De a takarításról igen. Nekem, tehát nyilván mindenki maga, de akkor kérhetek porszívót, azt leteszik az ajtó elé, vagy nekem kell elmennem érte és visszavinni. Ágyneműt akár hetente cserélhetek, tehát azt, ha van kedvem, lehúzom, és minden.
2: Tehát nincs egy olyan szolgáltatás, hogy a hajón dolgozóknak állandóan minden nap, vagy
3: nekünk
2: minden két
3: nem.
2: Napon
3: nektek szerintem a vezetőknek, aha, a vezetők hát már igen, megkapják, más. Illetve nekünk annyi van, mi ugyanis úgynevezett guest entertainer státuszban vagyunk, ami azt jelenti, hogy mi vendég státuszban is vagyunk, de közben crew, az a személyzet is vagyunk, ami azt jelenti, hogy például, ha a fehér ingeimet leadom a mosodába, azt nekem ingyen kimossák, és 2 nap múlva kivasalva.
2: Hát igen, mert ti kapcsolatban vagytok a közönséggel,
3: így
2: az
3: van.
2: Utasokkal.
3: De például egy ott dolgozó pincér vagy szakács, őnek is saját magának kell mosnia az ingét.
2: Pedig
3: amíg
2: ő
3: nem
2: is kapcsolatban
3: vezető.
2: Van.
3: Igen.
2: Érdekes dolog. Igen, viszont ti azért az elegáns szekcióban
3: mondjuk,
2: dolgoztok.
3: Mondjuk úgy, hogy kiemeltebb státusz,
2: ti egy
3: igen.
2: Bárban dolgoztok, amíg egy pincér, az mondjuk nem biztos, hogy mindig kapcsolatban van. Ti pedig igen. Ott ültök a színpadon. Hát ugyanolyan entertainertek vagytok, szórakoztatok vagytok.
1: Garami Gáborral beszélgetett Búza Sándor, még nem búcsúzunk el tőle, kis szünet után további érdekességek jönnek arról, milyen is egy óceánjáron dolgozni és élni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend, kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Ismét itt a hétvégi menetrend a Trend FM-en. Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk Buza Sándor beszélgetését Garami Gáborral.
2: Játsztok akkor ti olyan jazz standardeket is, amik az 50-es, 60-as évekből vannak?
3: Etta James például, aha, imádom. Még korábbiakat is. Ella Fitzgerald, stb. Frank Sinatrák.
2: Ugye a beszélgetésünknek a lényege az, hogy te most már hanyadik alkalommal, mert most mész megint
3: most
2: vissza.
3: Most ez az a harmadik.
2: Ez a harmadik alkalommal vagy óceánjáró, vagy igen, tengerjáró hajón muzsikus, szórakoztató, entertainer.
3: Így van.
2: Egy éjszakai bárban, én még abban a bárban voltam is, mert az Allure-n én is voltam, most viszont az Oasis-re mész?
3: Így van.
2: Nekem az Oasis volt az első élményem. Az első élményem az egy sajtóút volt, akkor azt hiszem Fort Lauderdale-ből csak egy 4 napot, éppen kiment a hajó azt, hogy megringatta a fenekét az óceánon, de hát ugye akkor nekünk azon a sajtóúton megvolt az a fantasztikus dolog, hogy mi bejártuk a legutolsó termet is egy hajónak. És azt soha nem felejtem el, hogy a Gardenen, a fő téren a
3: Central Park,
2: igen, így hívták Central Park, sétáltam valahova, ugye át a parkon, ez a hajóról beszélünk, és jön velünk szembe egy ilyen skatujából kihúzott matróz a sapkájával, a hófehér ingével, tényleg elvágólag minden. És a feleségemmel voltunk, és mikor elkerült minket, úgy utána fordultunk, és mondtam, fú, lehet, hogy ő lehet a kapitány. Megállt, visszafordítottam, nem, én a kapitány helyettes vagyok. Jó napot kívánok, igen. Magyar volt.
3: Jaj, magyar volt. Nálunk a hajón például az Allure-n volt egy magyar orvos. Aztán kivel találkoztam? Egy magyar étteremvezetővel találkoztunk a hajón legutóbb. Ja, szóval vannak magyarok, de nagyon érdekes ezek a tendenciák, hogy most valamiért inkább az ázsiai országokból jönnek sokan.
2: Az akkor is az volt szerintem.
3: Dél-Amerikából nagyon sokan, Mexikó, Argentina, Jamaica, például a zenekar nagy része már, mint egy másik zenekarból rengeteg mexikói, meg argentin van.
2: De ők olyan zenét is játszanak.
3: De például tehát, ez így van.
2: Igen, tehát igen. Ugye azért egy ilyen hajón a szórakoztatási szekció az nagyon-nagyon széles. Abból a szempontból is nagyon széles, hogy ugye ma már korosztályokra vannak lebontva szinte a szekciók. De ez nem csak a játszóterekre vonatkozik, hanem mondjuk a wellnessre. Van már olyan wellness szolgáltatás és wellness rész a hajón, ahova gyerekek például nem mehetnek be.
3: Na, én oda szoktam menni.
2: Így van, erre azért nagyon figyelnek. És hát ugye a szórakoztatás része is akár a vízi színház, akár igen. A fehér színház, akár a kőszínház, ami ott bent van, vagy akár amit ti csináltok, a muzsikálás, az is mindenfajta réteget megpróbál kielégíteni. Hát ugye például milyen zenei felhozatal van egy ilyen hajón?
3: Most elkezdtem gondolkodni.
2: A karaokéval is.
3: Jó, egyébként az is van.
2: Hát irgalmatlan népszerű. Van például ordibálnak a részeg németek, kegyetlen. Meg a dánok.
3: Van csendes diszkó, ami azt jelenti, hogy mindenki egy fülhallgatóval és a zenei műfajok közül válogathat. Tehát van, aki nem tudom, egy latin zenére táncol, egy másik rock and roll-ra, a harmadik meg nem tudom, punkot hall.
2: Ezt Borossal csináltuk, meg a Lajossal, szegénye a Vörösmarty téren szerveztünk még a Danubiusból egy ilyen tánc délutánt, és akkor volt a Walkmanek nagy divatban voltak, és az volt a feladat, hogy mindenki Walkmanbe jöjjön oda a Vörösmarty térre, és a Danubiusból adtuk a zenét, és akkor emberek ott ugye a fejükön a Walkman táncoltak. Édes Istenem. Szóval,
3: de... Ja, a Lajosnak sok kreatív ötlete igen. volt. Például, ha már megemlítettük, akkor egyrészt óriási tisztelet neki, hogy együtt rádiózhattunk vele, és nekem például ő adta ugye azt a műsor ötletet, hogy amikor a Danubiusba kerültem, éjszakai műsorba kerültem, akkor az volt a műsor cím, hogy csak az éj fél Garami Gábortól. Imádtam a Lajos igen. kreativitását. Visszatérve a hajóra.
2: Igen. Milyen zenék?
3: Kezdődik úgy, hogy van szóló zongorista, aki azt jelenti, hogy egy bárban játszik egyedül, és ő néha Elton John dalokat, néha Billy Preston, stb. Tehát, hogy mindenféle Billy Joel, bocsánat. Aztán van egy ugyanilyen gitáros, aki egy bárban játszik, ő pedig ez a klasszikus tábortűzi gitáros, aki egy pubban játszik gitáron. Aztán van olyan zenekar, aki latin zenekar, az már 4 tagú, igen. akik latin és salsa zenéket játszanak. Akkor van olyan zenekar, akit úgy hívnak, hogy orkesztra, ők játszák a délutáni, nem tudom, fúvós zenét, ők játszanak délelőtt a gyerekeknek ilyen gyerekszerű zenét, akkor ők a színházi műsorok kísérő zenek, őket hívják orkesztrának, az a legmagasabb igen. fokozat, mert ott kottaolvasás kell napi szinten, tehát mintha újságot olvasnál. Akkor van egy country band, vicces volt, mert legutóbb a country band az román srácok voltak. Édes pofák, de hát miközben Romániának, és angolul olyan jól énekelt a fickó amerikai zenét, hogy jöttek oda, te honnan? És mondta, hogy Romániában nem hitték el.
2: Ők játszanak, gondolom, a sörbárokban.
3: Pontosan, igen, pontosan igen. Van fönt egy Mason, vagy Jason, nem tudom, mindig összekeverem ezeket a neveket.
2: Igazi echte sörbár.
3: Aztán van egy party band, akik gyakorlatilag a rock and rolltól Lady Gagáig mindent játszanak, és vagyunk mi a jazz zenekar, akik pedig nyilván játszunk swinget, bossanovát, esetleg egy-két mai dal feldolgozását, de azt is swinges stílusban. Ennyi a zenekar.
2: Igen, és nem is akárhol, mert ugye ezek a zenekarok mind a megfelelő helyen, ugye nem véletlenül mondtuk, hogy a country band egy kocsmában játszik, illetve azt sem szabad elfelejteni, hogy nem tudom, hogy most mindenkit felsoroltál-e, de ezek mondjuk a délutáni és az esti szórakoztató szekciók, zenészek, de napközben fönt a tetőn tolják.
3: Ott például a jamaikai, őket kihagytam, a regiben.
2: Ütik azt a izét, ezt a dobot éjjel-nappal, tehát ott ők adják az aláfestő
3: igen,
2: zenét. Ugye a ti muzsikátok az a jazzről szól, és egy klasszikus bárt kell elképzelni. Sőt, aztán piros bútorok, piros, feketes, nagyon, nagyon elegáns. És gondolom, akik oda betérnek, azok ugyanezt ezt a lifestyle-t viszik tovább.
3: Mondanám, hogy igen, néha, de azért van olyan nap, ugye minden nap általában valamilyen tematikus nap van az öltözet tekintetében a vendégeknek is. Tehát vannak karibi napok, van hófehér nap, van. Na most ezt azért van nagyon elegáns nap, az, amikor nyakkendőben és öltönyben jönnek, mennek a vendégek, de hát azt
2: hát
3: kell
2: ugye
3: mondjam,
2: az első esti vacsora, a kapitány vacsorája is ilyen nagyon elegáns.
3: Na de azért hát ezt nem mindenki tartja be. Szóval a többség azért tényleg elegáns, de hát simán jönnek este 10-kor strandpapucsba, pocakkal, sörrel a kezükben. De nem lehet mit tenni, hiszen ők a megrendelők, ők a vendégek, tehát mi belőlünk, és az egész hajó belőlük így él.
2: Van. Mennyi a műsoridőtök egy-egy este? Minden este játszatok?
3: Nekünk van egy szabad napunk, és naponta 3x1 órát játszunk, vagy 4x45 percet. Tehát összesen bruttó 180 percet zenélünk szünetekkel.
2: Mikor kezdtek? 9-kor?
3: Van olyan, hogy már délután 5-kor kezdünk, és akkor befejezzük, nem tudom én, 8-kor. Van olyan, hogy 9-kor kezdünk, és akkor

0: italt fogadhatunk el. Mondjuk az én esetemben ez
1: nem
0: iszom alkoholt, de például a koncert közben hiába jön oda egy nagyon elegáns vendég a világ legdrágább viszkijével, hogy megkínálja a zongoristát, nem fogadhatjuk el.
1: Ez egy nagyon fontos információ egyébként, már az utasok számára is, abszolút. Meg az is, hogy akkor itt nem lehet, nincs habzsidőzsi.
0: A zenészek részéről nincs, és kérdezted, hogy mit csinálok a fennmaradó időmben. Hát szerencsére tényleg szabadok vagyunk, sportolhatok, van a hajón egy 600 méteres futópálya, van két konditerem, van jégpálya, uszoda nincs, de kisebb medencék vannak, hát ott nagyon úszni nem lehet, de rengeteg medence van. Van egy szörfszimulátor, kosárlabda, csúszdapark, kosárlabdapálya, ahol néha mit szoktak röplabdázni, és szoktak meg kosárlabdázni. Millió dolog van. Könyvtár, kedvencem a könyvtár. Tudod miért? Mert hogy senki nincs soha. Te ott van. Egyébként a zenére visszatérve, ott mindig csend van, mert minden helyszínen valami szól. Ugye, ahogy mondtad az előbb, a puldeken, a tetőn ott a jamaikai zenekar játszik, de ha nem, akkor egy DJ szolgáltatja a zenét. Ha bemész az étterembe, ott lunchzene szól a hangszórókból. Ha lemész a jazzklubba, ott a jazzzenekar, azaz mi játszunk. És egy hajón, hogyha nem szereted a zenét, akkor nagyon nehéz olyan helyet találni, ahol teljes csend van.
1: Hát vissza kell menni a kabinodba, ott például
0: ott teljes csend van. Ott... Vagy például van, ahogy az előbb említetted, hogy a felnőtteknek szóló, ahol nem mehetnek be gyerekek, ott például tudom, hogy te is nagyon szeretnéd, ott a felnőtteknek szóló zene van. Tehát, hogy klasszikus 60-as, 70-es évektől, és ott például sokkal halkabbak ezek a zenék.
1: Hát persze, hogy halkabbak a zenék, mert az emberek pihenni mennek oda. De egyébként igen. Visszatérve a könyvtárra, most beugrott nekem, hogy talán nem tudom, valamelyiknek az Oasisnek vagy az Allure-nek a könyvtár azért a berendezése bámulatos volt. Tehát olyan, mintha egy régi kastély könyvtárába ülné be, óriási fapolcokkal, színes. Tehát tényleg úgy, olyan a design, hogy teljesen ki is ugrik az ember abból az állapotából, hogy azt gondolja, hogy hajón van.
0: Abszolút.
1: Második órában eltűnik az, hogy most egy hajón utazol. Nem is nagyon érzed, mert ami mozog.
0: Ne, egyáltalán nem mozog. Én nekem összesen volt talán két alkalommal, hogy picit jobban mozgott a hajó, vagy nagyobb viharba kerültünk, és akkor azt mondták a tapasztalt hajósok, hogy ilyenkor a tengeri betegség úgy kezdődik, hogy az első jele az, hogy pici hányingered van, uh-huh. De még nem történik meg a következő lépés, hanem elkezdesz szédülni, és a legfontosabb, hogy álmos leszel. És mit csinál az ember, ha álmos? Hát aludnia kell. És akkor azt mondták, hogy feküdj le, akár ha 11-kor elkezd napközben mozogni a hajó, aludj 2 órát, és pontosan ez történt. Az első ilyen vihar az mondjuk délután 3-kor volt, álmosnak éreztem magam, lefeküdtem, aludtam 5-ig, és kutya bajom nem volt. Lekopogom.
1: Hogy néz ki az étkezésetek? A utasokkal együtt, vagy külön szekcionáltan időben?
0: Mi ehetünk az utasokkal együtt is, és van természetesen legénységi konyha, mi oda is lemehetünk, vagy legénységi étterem. Illetve vannak tematikus éttermek, pizzéria, mexikói étterem, steak bar, én nem tudom, tehát sushi bar, tehát mindenféle van.
1: És akkor egyébként ugye ezt tudom, hogy te nagy híve vagy a vegetáriánus, vagy a vegán étkezésnek. Minden gond nélkül?
0: Abszolút.
1: Ettél borsót borsóval?
0: Abszolút, de egyébként az.
1: Papírszalvétával?
0: Egyébként igen, hiszen úgy néz ki, hogy olyan, mint egy szervizasztalos, vagy svédasztalos felszolgálás, vagy kiszolgálás, tehát gyakorlatilag a nap majdnem 24 órájában ezek az éttermek a rendelkezésünkre állnak. Nyilván ott is vannak szünetek, amikor takarítanak, vagy feltöltik, tehát ez nem azt jelenti, hogy reggel 9-től éjfélig van étterem, hanem ott is úgynevezett időablakos étkeztetés van.
1: A szerződés azok általában 3-4 hónapra szólnak?
0: Nekünk 4 hónapra, a személyzet az van, hogy 8 hónapot dolgozik, és például a személyzet esetében azért meg kell említeni, hogy a takarítók például ők szünet nélkül, ami azt jelenti, hogy nekik nincs szünnapjuk. És ők azért nem napi 3-4 órát, hanem ők 10-12-t. Tehát az, ha lehet a hajózás árnyoldalairól mesélni, akkor én mondanám, hogy az egyfajta modernkori rabszolgatartó társadalom, de ezzel együtt, és ez a nagyon vicces, hogy az összes olyan dolgozó, vagy legalábbis akikkel beszéltem, ő mind azt mondja, hogy sehol nem tudna ennyi pénzt félretenni. Nem csak keresni, hanem hogy itt valóban félre tudod tenni azt a pénzt, amit keresel.
1: Hát igen, mert ugyanakkor az ellátás pedig ott van, tehát ez benne van a fizetésben, és tényleg éjjel-nappal lehet enni, éjjel-nappal lehet inni, biztosítva van a szállásod, minden, akár még a ruhád vízen, is, mert minden, ugye azt mondtad, abszolút. Hogy a szolgálat, persze, hogy megadják ezeket, tehát való igaz, és hát ugye éppen azért ugye említetted egy fél mondattal, hogy az ázsiai országokból érkeznek, vagy a dél-amerikai országokból érkeznek, hát valószínű, hogy azért az ő munkaerejüket olcsóban tudják megvenni, mint egy európai munkaerőt. Az európai munkaerő az ugye hosszú évek tapasztalat alapján mindig egy picit magasabban edukált, igen. Akár a vezetők, középvezetői szekció, vagy a fölötte levők, vagy mondjuk a szórakoztató szektorban, amiben te is benne vagy.
0: Így igaz, egyébként találkoztam olyan nap, például Angliából jött egy lány pincérként, azt mondta, hogy egyszerűen azért jött el, mert ő most fejezte be

0: az egyetemet, a nem tudom, valamilyen felsőoktatási intézményt, és azt mondta, hogy most egy 1-2-3 évet itt el szeretne tölteni, mert még itt is sokkal jobban keres, mintha Angliában otthon maradt volna, nagyon egyszerű oknál fogva, mert itt nem költi el. Tehát itt valóban azt az összeget félre tudja tenni, plusz neki ez egy kaland, hogy utazgat is közben, hát van, aki ezt úgy is hívja, hogy fizetett nyaralás.
1: Igen. Hát ugye azt nem lehet mondani, hogy elfáradtok a 4 hónap alatt, mert ugye napi 3 órát muzsikálva. Mi az oka a váltásnak? Hiszen azt feltételezhetnénk, hogy az utasok mindig cserélődnek, tehát akár holtadig is ott dobolhatnám, mindig új arcok jönnek, de mi az oka a váltásnak?
0: Én azt gondolom, hogy ez a hajótársaságnak a koncepciója, hogy ő maga is rotálja a zenekarokat hajón belül. Tehát van olyan, hogy mi megcsinálunk egy szerződést, pont ez fog történni, eddig az Allure of the Seas hajón dolgoztam 2 szerződést, 2x4 hónapot, és most átkerülünk az Oasis of the Seas-re. Gondolom nekik is az olyan, hogy színesebb a kínálatuk. Vagy...
1: De a Karib részen voltál?
0: Most voltam egyszer a Karib részen, igen. Egyszer 4 hónapot, meg egyszer a földközi tengeren.
1: Mert a Karib részen például konkrétan ebbe pillanatban ugrott be nekem, a Karib részen a hosszabb utak, mondjuk a 10-12 napos utaknál, úgy cserélődik a szórakoztató szekció, konkrétan ott láttam, igen. Hogy a két hajó találkozik,
0: és a kikötőben.
1: És
0: meg...
1: a kikötőben abszolút. Az egyik hajónak a személyzet, vagy a szórakoztató szekciója átmegy a másikba, és másnap reggel már teljesen új lányok táncolnak, új fiúk fújják az egészet. Hát ami ez, egyébként jó.
0: Ez nálunk is, tehát folyamatosan megkapjuk a hajók menetrendjét, ha lehet ezt így hívni, hát végig is ott is menetrend van, és például mindig kiírják, hogy a holnapi kikötőben, ami nem tudom, adott esetben Barcelona, vagy Szent Kitts, hogy ott abban a kikötőben mely hajók lesznek. És akkor mi át tudunk menni egyrészt a másik hajókra, beszélgetni, vagy ismerkedni ott az ottani személyzettel, de igen, gyakran megtörténik, hogy egy adott pincér mesél, hogy figyelj, nekem most 1 hét múlva át kell szállnom az Oasisre, utána meg átszállok az Ikonra, meg nem tudom. Tehát ez is nyilván egy hajótársaságnál lévő koncepció.
1: Kihasználtad azt a lehetőséget, amiről tényleg a hajózás szól, hogy és ugye elég sok szabadidőtök volt, hogy reggel ki a hajóról, és akkor felfedezni azt, ahol éppen vagytok.
0: Ezt szinte a legtöbb esetben kihasználom, leginkább azért, mert egyszer én is imádok felfedezni, körülnézni, szaglászni, és általában el szoktam kerülni ezeket a klasszikus szervezett turista utakat, ahol ugye beültetnek egy buszra, ott a hajóról elvisznek valahova, és megnézed, megsimogatod a maja piramisokat. Én általában azt szoktam, sőt a legtöbbször azt tettem, hogy egyedül egy kis hátizsákkal elindultam, amerre az utam vitt, és nyilván megpróbáltam megjegyezni. Nagyon sok esetben itt például nekünk nincs is telefon, már nem nekünk, hanem ugye olyan országban vagyok, hogy mondjuk a hazai telefonkártya az ott nem működik, mivel nem vettem Karib térségbe szóló SIM-kártyát, ezért nyilván próbálok olyan utakon, amin tudom, hogy vissza is találok.
1: Hát különösen,
0: hogy nincs mondtad, internet, hogy igen.
1: Kedvenced Marseille volt. Hát ugye
0: azt nagyon szerettem.
1: A Marseille és a kikötő, ezt a kettőt összetesszük, akkor általában...
0: A romlott emberek.
1: Nem az jut eszükbe, hogy a világ legbiztonságosabb városa.
0: Nem, de...
1: Mi ragadott meg Marseille-ben?
0: A színesség. Képzeld az, hogy találtam egy, nem tudom a negyed nevét, de talán 2 metró megállóra volt a kikötőtől, ami úgy nézett ki, mint a Liszt-Ferenc tér egykoron, csak ennek a 5-szörese, 10-szörese. Bárok, kocsmák kipakolva, este ki volt írva, hogy ilyen jazz zenekar játszik, délelőtt már ott ültek a fiatalok, laptopoztak, ugye ma van ez a digitális nomád kifejezés, ott ültek, itták a kis kávéjukat, szóval iszonyú színes volt a szó minden értelmében, tehát színesbőrű emberek, európai emberek, ott ültek, beszélgetek, én ezt ráz is a hidegtől, ezt én nagyon szeretem.
1: Hát igen, Marseille, nekem az ilyen nagy élmény az Nápoly volt, de már csak azért is, mert ugye amikor felébredtünk és kinéztem az ablakon, akkor azt láttam, hogy ez a kis csónak, ez benne áll konkrétan Nápoly belvárosába. Nápoly belvárosába. És a mellettünk levő templom, amit karnyújtással el lehetett volna élni, az alacsonyabb volt, mint ahol én kinéztem hajón. Mondom, ilyen nincsen. És akkor hát ugyanúgy Nápoly, bemenni, sétálni, visszajönni.
0: Igen. Ilyen szempontból Nápoly az egyik legjobb kikötő, mert ott tényleg csak lesétálunk a hajóról, vagy lesétál a kedves
1: vagy
0: vendége,
1: a
0: és a főváros.
1: Igen.
0: Így van, a főtérre tesz le. Mindenhol máshol azért az volt, hogy van egy ilyen minek hívva, shuttle busz, ami elvisz a kikötőből, vagy a reptérről, vagy az adott, hát a megállóból elvisz vagy a főtérre.
1: A Karib világ milyen volt?
0: Hát a Karib világ most azért gyűlölni fognak a hallgatók, de minden megálló erről szól, hogy tengerpart, fehér homok, pálmafa, és ott nincs, tehát ott, amit én nagyon hiányolok, abból kevesebb van. Szóval, hogyha valaki nagyon szereti a nyaralást, és minden nap szeret pálmafák között napozni, vagy pálmafák alatt napozni, akkor imádni fogja.
1: Hát azért mennek való.
0: Így van.
1: Színűleg az utasok,
0: de
1: azokra az utakra.
0: Nekem egy picit inger szegényebb, de mondom nekem. Tehát aki szeret 5-6 órát eltölteni a napon, ő azt fogja imádni. Én szeretek felfedezni, bringát bérelni, stb.
1: A jó, az mondjuk nem kérdés, hogy egy európai körút, Marseille-t, Nápolyt, hát Rómát, Szardíniát, Szicíliát, vagy a görög szigeteket beleértve, az egy kulturális sok.
0: Nekem egyébként szó szerint az volt. Az első
1: egy körül. Kulturális. Most hova mész vissza?
0: Most a Karib-térségbe megyünk, és azt jelenti, ami az sok kikötő lesz, ami izgalmas, de az egyik legizgalmasabb az, hogy New Jersey-ből indulunk. És akkor onnan ugye két napig csak tengeren leszünk, és akkor ott fogunk kikötni az első Karib-térségbeni szigeteken.
1: Martinique bent lesz?
0: Azt most nem tudom, de biztos, hogy lesz ilyenek, hogy Saint Kitts, Saint Thomas, Cozumel, vagy Cozumel.
1: Cozumel, igen. Ugye Saint Martinique szigetén van az a repülőtér. Ott állsz, és azt mondod, hogy most jön a világ vége, mert a fejed fölött elrepül 8 méterrel egy Boeing.
0: Igen. És annak van hangja is, meg ereje,
1: hát
0: hangnyomás.
1: Olyan turbulenciája van, hogy kapaszkodtunk a kerítésbe, hogy elrepüljön a szél, és a bátrabbat pedig azt csinálták, hogy elengedték a kerítést, és konkrétan a tenger volt mögöttünk 4 méter, és konkrétan bevágta a tengerbe őket. De hát ezek nagyon-nagyon nagy kalandok, és ezeket valójában akkor lehet átélni, meg megélni, meg élvezni, az ember egy ilyen tengeri hajóra elmegy, ha van rá lehetősége, és ma már tényleg azt hiszem ezek ilyen 4 naptól elkezdve 10-12 napon keresztül. Voltak olyanok, akik hosszú időt töltöttek, ugye szokták mondani, hogy amerikai nyugdíjasok azok befizetnek, de európai nyugdíjasok is befizetnek, és ott hesszelnek 3-4 hónapon keresztül.
0: Abszolút, és én ráadásul a napokban olvastam valahogy, meg is lehet venni ilyen örök jogot.
1: Így van,
0: és van, aki
1: így van.
0: Akkor előtte biztos többet tudsz ennek a hátteréről, és van, aki egyszerűen megveszi, mert hogy adott esetben nem tudom most az ingatlan árakat minden országban, de hogy adott esetben olcsóbb is, mint megvenni egy lakást, vagy akár beköltözni, ha te már idős vagy nyugdíjas otthonba.
1: Hát ugye igen, ugye az amerikai nyugdíjasok csinálták 30 évvel ezelőtt, hogy lakóautót vásároltak, azt akkor lementek az északi részről, lementek a dél részre, és akkor ott töltötték a nyarat, viszont a mai világban itt a hajózással így van. Gábor, vigyázz magadra, elszállt az időnk,
0: nagyon jó az idézet, és remélem, hogy kedvet hoztunk a hallgatóknak, hogy egy ilyet hajóutat kipróbálnak, mert ahogy te is mesélted, voltál ilyen, és tényleg elképesztő élmény. Köszönöm, hogy itt voltam.
2: Garami Gáborral az óceánjárok mindennapjairól és a fedélzeti fellépésekre való készülésről beszélgetett Buza Sándor. Most hírek jönnek, majd könyvekről szólunk. Olá Andreára érdemes lesz hallgatni, aki ezúttal is remek könyvet ajánl, ezúttal azonban pszichológiáról lesz szó.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Marketing és média top 50 Leaders Fórum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az Z és Alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikációs szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
3: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Kiégett egy általános iskolásokat szállító busz az M0-áson, óvoda közelében találtak azbesztet, hétvégenként látogatható lesz a Karmelita Kolostor. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Péntek délelőtt kigyulladt egy iskolásokat szállító autóbusz az M0-as autóút 8-as kilométerénél az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A járművön a Gödöllői Erkel Ferenc általános iskola 44 gyereke és 3 felnőtt kísérőjük utazott egy kaposvári hangversenyre. A buszsofőr füstszagot érzett, ezért leterelt mindenkit a buszról. Ezután a motortérből hirtelen méteres lángok és sűrű füst csapott fel. A tűz észlelése után a felnőtt kísérők riasztották a tűzoltókat, mire a fővárosi hivatásos egységek a helyszínre értek, a buszon már senki nem tartózkodott. A lángokat két vízsugárral folytották el, de a járműből gyakorlatilag csak a fémváz maradt. Több száz köbméternyi illegálisan lerakott veszélyes hulladék miatt indult nyomozás Hevesvár megyében. Az azbeszt szennyezés ezúttal Petőfi bányán ütötte fel a fejét, egy lakóövezeti területen nem messze egy óvodától. A bejelentés szerint egy régi kőbánya melletti területen magas azbeszt tartalmú illegális hulladékot találtak. A terület Sejp közelében található, ahol korábban az egykori azbesztgyár működött. A bejelentést Kismihók Tamás, a Hevesvár megyei közgyűlés képviselője tette. Elmondása szerint elképzelhető, hogy az egykori sejpi gyár rekultivációja során szabadultak meg illegális módon a veszélyes hulladéktól. A becslések alapján a szabadban elhelyezett azbeszt mennyisége több száz köbméter lehet. A területet az évek során benőtte a növényzet, de a porladó szennyező anyag egy része még most is a felszínen van. Magyar Péter miniszterelnök élőadásban kezdte meg a Karmelita Kolostort övező kordon lebontását pénteken, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy hétvégenként látogatható lesz a kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is. A kordon elbontását követően sok év után végre minden magyar ember szabadon megközelítheti ezt a csodaszép épületet, tette hozzá a kormányfő. Elmondta, a Karmelita Kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai fognak beköltözni. A Karmelitában a korábbi miniszterelnöki iroda rész, a terasz, a kert, a színházterem és a kormányüléseknek helyt adó terem lesz látogatható. Május 29-én és 30-án ismét érkezik a nagy sportág választó és nagy hangszer választó, amely már az egyik legnagyobb ingyenes sportfesztivállá nőtte ki magát Magyarországon. A programok minden nap 9 és 17 óra között várják a látogatókat Kőbányán. A rendezvény egyik legnagyobb vonzereje, hogy több mint 100 sportágat lehet kipróbálni egy helyen. A labdás, ütős és küzdő sportoktól kezdve egészen a vízi vagy akár művészi mozgásformákig minden megtalálható a palettán. A kínálatban biztosan szerepelnek hazánk legnépszerűbb sportágai is, mint a labdarúgás, úszás, vízilabda, vívás, kézilabda és kajakkenu.
0: Időjárás jelentés.
4: Egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősen felhős, borongós időben lesz részünk és sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor zivatarokra is számítani kell, helyenként felhőszakadás és jégeső is kialakulhat. Napközben többfelé megélénkül az északi szél, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 11 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet, a nyugati ország részben lesz a hűvösebb, délkeleten a legmelegebb.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő órában, amely egyben szombati műsorunk utolsó szakasza is, Olá Andrea sikeres és kedvelt könyves műsorának legutóbbi adását szemlézzük. Ezúttal egy pszichológiai könyvről lesz szó.
2: Az emberi lélekről lesz szó, problémákról, amelyekkel nem tudunk megküzdeni egyedül. A Pszichokanyar című könyv főhőse egy sokat látott, de kissé fásult, középkorú pszichoterapeuta, akit a kliensekhez és az elbeszéléseikhez fűződő kapcsolatában ismerünk meg. Minden fejezet fontos motivuma a titok és az elhallgatás. A terapeuta és a páciensei személyes történeteiben is ott bujkál mindig a nem várt fordulat. Pokoli játszmáknak lehetünk tanulni, miközben rádöbbenünk, milyen szélsőséges megoldásokra képes az ember, ha igazán küzd valamiért. Már a fülszöveg, ahonnan idéztem most, igazán figyelemfelkeltő. Vendégem a Pszichokanyar szerzője, Szigeti Ildikó, tanácsadó, szakpszichológus, újságíró. Nyilván az egyik legizgalmasabb kérdés így az elején, hogy miért látunk bele a terapeuta fejébe.
3: Mert hogy ez egy kétszereplős történet. Tehát ugye van a terapeuta és a kliens. És általában, amikor ilyen pszichológiai jellegű könyveket olvasunk, ott inkább a kliens oldaláról ismerhetjük meg. Azt, hogy a pszichológusban mi zajlik közben, arról úgy keveset tudunk. Ez ilyen jótékony homály fedi. És én meg ezt a jótékony homályt szerettem volna leszedni, mert hogy igenis itt interakció van. Tehát ahogy a kliensre hat a terapeuta, az ő véleménye, kérdései, gondolatindító példái, ugyanúgy a pszichológusra is hat a kliens, hajjaj. És ezt akartam egy picit jobban domborítani.
2: Már a Pszichostriptízben, az előző könyvedben is alkalmaztad ezt a módszert, és ott is beleláttunk a pszichológus fejébe. Nem kaptál kollégáitól esetleg olyan visszajelzés, hogy de hát akkor hol van itt a misztikum, ami a mi munkánkat körülveszi?
3: Nagyon féltem tőle, hogy ez lesz, de nem.
2: Nem?
3: Nem. Pont sokan megköszönték, mert hogy sokkal ember közelibbé tették ezt az egészet, és egy kicsit betereltem, ez most ilyen nagyon szerintelenül hangzik, a normál tartományba az elvárhatóságot. Hogy az emberek mit várnak egy terápiától, hogy ne tekintsék Istennek, megmondó embereknek a terapeutákat. Hanem ez egy hétköznapi szolgáltatás, nevezzük nevén.
2: De hát mégiscsak van benne egy ilyen furcsa dolog, hogy a pszichológus nem, mit tudom, sebb tapaszt tesz rám, hanem valami teljesen láthatatlan dologgal foglalkozik, a lélekkel, amit az ember néha még saját magában sem ismer.
3: Mindig ott van az az alap, hogy van egy elvárás, egy aláfölé rendeltségi viszony, amit a kliens indukál. Ő szereti maga fölé helyezni a terapeutát. Amikor segítséget kérünk valakitől, azt óhatatlanul magunk fölé helyezzük. Ugyanígy egy orvos, de lehet akár kazánszerelő is az illető. Tehát amikor én szívességet kérek valakitől, segítséget, legyen az bármi, akkor magam fölé helyezem. És ebben a dinamikában a gázszerelőnél meg a kazánszerelőnél ott megáll, ott tisztelni kell a mestert, viszont a pszichológusnál, tehát egy terápiás folyamatban nem szerencsés, hogyha ez így marad. Nem szabad, hogy a pszichológus kiszolgálja ezt az elvárást. Az az optimális, és akkor tudnak jól dolgozni, hogyha úgymond felhúzza magához a terapeuta a klienst, vagy ha ez nem sikerül, tehát ő erőnek erejével maradni akar az eredeti szereposztásnál, akkor meg erről beszéljenek, hogy neki ez miért komfortos.
2: Uh-huh. Tehát ilyen partneri viszony legyen?
3: Persze, aha, máshogy nem megy. Én akkor veszem észre, hogy elindult az érdemi munka, és kezd úgy alakulgatni a bizalmi viszony, amikor vitatkoznak velem. Azt szeretem. Mert, hát könyörgöm, én nem vagyok tévedhetetlen, hát ugye, igen, pont erről szól a könyv is, nem véletlenül ez lett az alcíme, hogy terápiás tévedések. Hát hogy a fenébe? Hát én nem ismerek minden körülményt, nem tudok mindent. Én csak azzal tudok dolgozni, amit behoznak a terápiába. És hát ilyen vaktába lődözöm.
2: Egyébként a tévedések, ez két szempontból is érdekes, mert minden esetnél, amit megírsz, ott van az első benyomása a pszichológusnak, hogy mit lát, mit gondol, milyen lehet ez az ember, elkezd beszélni, akkor vele együtt ismerjük meg ezt a szereplőt, a pszichológussal együtt, és aztán jön az, amit magáról mond, és a pszichológus nyilván az alapján gondolja, hogy ez vagy az lehet a probléma, és aztán meglepetések érik.
3: Pontosan ezt akartam, hogy van egy íve. Igen, amikor bejön hozzám egy vadidegen, akkor a sztereotípiákba kapaszkodom. Tehát elmondja, mivel foglalkozik, ha egyáltalán ez téma, nem mindig téma. Nem mindig. Ha ő magától elmondja, akkor abból ki lehet indulni. Tehát ilyen horgonypontokat ad meg magáról, és én annak alapján így felskiccelek valamit a fejembe. És akkor ehhez hozzáteszem azt, amit ő ott indításként elmond. Mondhatnám azt, hogy 10-ből 7-szer nem az lesz a munkánk fő témája, amit megjelölnek.
2: Tehát, hogy miért jöttem,
3: igen.
2: És nem azzal kell dolgozni.
3: Nyilván van, amikor egy akut helyzet van, akkor egyértelmű, de ott nagyon sokszor, hát hamar a terápiás szerződés módosítására kerül sor. Ami nem egy ilyen klasszikus szerződés, hanem amikor megállapodunk arról, hogy most akkor mi miben dolgozunk, miért dolgozunk, mi a cél. És igen, én meg szoktam kérdezni, hogy mikor leszel elégedett a szolgáltatásaimmal. És akkor így megfogalmazzák indirekt a terápiás célt.
2: És az mennyire gyakori a való életben, mert itt a könyvben, azt hiszem 3-ban is van olyan, hogy valaki jön egy problémával, és teljesen elfedi magát. Tehát egy más sztorit talál ki magáról, mint amilyen. És azon gondolkodtam, hogy ez az arány, ez a való életben is így van.
3: Nem tudok arányt mondani. Gyakori. Persze, és ez egy önvédelmi reakció. Tehát magyarul, hogy egy úgymond álszemélyiséggel.
2: Igen.
3: Ugye homlokzatnak, vakolatnak hívjuk szakmailag azt a felkínált problémát. És ez nem az, hogy most ez teljesen más, mint ami a lényeg, hanem azt mondom, hogy egy kicsit a felszínesebb dolog, amivel vállalható, hogy foglalkozunk, amihez már elég erősnek érzi magát, hogy igen, ezzel szembe mer menni. A történetet már bemere jeleszteni a tudatába, stb. Uh-huh. És ezzel nincsen semmi probléma. Van, akivel végig ez megmarad, és van, akinél elég hamar kibudjan, hogy mit tudom én, az a fő témánk, hogy gyermekvállalási problémák vannak, lombik, stb., és a háttérben ott meghúzódhatnak nagyon-nagyon komoly egyéb történetek. És akkor egy idő után arra eszmélünk mind a ketten, hogy ja, egyébként meg igen, most éppen most majd újabb kísérlet lesz, mit tudom én, jövő szerdán, és már rég nem a lombikról beszélünk.
2: Igen, de az például, és nem tudom, hogy el lehet-e mondani ezt a történetet, de ez nagyon konkrét, hogy valaki elmegy, és azt mondja, hogy háborús veterán, és PTSD-je van, és azért jött hozzád, hogy segíts, és kiderül, hogy egészen más életet él, mondjuk így. És nem egy ilyen van. Erre gondolok, hogy egy tök más sztorival jön.
3: Azért ez nem tipikus, nem gyakori. Azt mondom, hogy már hasonlóval volt dolgom, hogy egy teljesen kitalált történet, lényegében egy szerepet kitalál, igen, az illető, aha, és ebben a szerepben marad, és azt a szerepet

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk a Hétvégi menetrend, én Somodi Evelin vagyok. Szigeti Ildikó, a Pszichokanyar terápiás tévedések című könyv szerzője, most Olá Andrea vendége. Folytatjuk a második résszel.
2: Mivel az első pillanattól, ahogyan valaki megérkezik hozzá, megismerjük a főhős pszichoterapeuta gondolatait, ezért szinte vele együtt fedezzük fel a kliens valódi problémáit. Érdekes kaland ez. Mutatok most néhány kiemelt idézetet, amelyeket a fejezetek elején találunk. Ezek rávilágítanak bizonyos kérdésekre. Rettegett, mikor törnek rá a semmiből a felvillanó színek, szagok és érzések, amelyeket több évtized elmúltával sem képes uralni. Akárhányszor felrémlettek benne az erőszak percei, hosszú órákra megkeserítették a napját, most viszont maga tépte fel a sebet borító hártyavékony heget. Mire megérkezünk az első kapcsolatunkba, készségszintre fejlesztjük a bocsánatkérés és a megbocsátás művészetét. Alaposan begyakoroljuk, hogyan kell őszinte megbánás és belátás nélkül bocsánatot kérni. Menet közben pedig elsajátítjuk azt a trükköt is, miként lehet érzelemmentesen megbocsátani. A trauma átírja az ember személyiségét, megváltoztatja az identitását. Martina áldozat, és mint ilyen erős késztetést érezhet arra, hogy bárkiből bántalmazót kreáljon. Szüksége van az otthonosság érzésére, a hazai pálya ismerős biztonságára. Az áldozat számára kizárólag a bántalmazó közeg adja meg mindezt. Itt élheti ki igazán magát, itt vetheti be a jól begyakorolt működési módokat. Itt lehet igazán önmaga. Szóval efféle idézetek vezetik föl az újabb és újabb történeteket, de akkor folytatom most a beszélgetést a Pszichokanyar szerzőjével, Szigeti Ildikóval, aki tanácsadó, szakpszichológus és újságíró is. Derüljön ki, mi mindennel foglalkozik ebben a könyvben.
3: Könyvben utazom.
2: Hogyan választottad meg a témákat, hogy melyik történetben milyen pszichológiai probléma jelenik meg? Mesélj erről, hogy mi mindenről írsz.
4: Azon vettem észre magam, hogy tabukról írok, miközben nagyon-nagyon gyakoriak ezek a terápiás térben, ilyen történetek, nagyon gyakoriak, tehát majdhogy nem azt mondom, hogy ilyen hétköznapi helyzetek. És igen, hogy ott olyan tabuk vannak, és ezzel nem spoilerezek, ami úgy nem merünk közel menni, úgy nem illik közel menni. Például ilyen a no contact, amikor családon belül megszakítják a kapcsolatot, mert hogy azt remélik, hogy akkor majd minden jobb lesz, nem lesz jobb. Olyan tabuk, hogy családon belüli homofóbia. BDSM-ről nem tudom, mennyire beszélhetünk. Egyáltalán ugye ezt a betűszót nagyon kevesen ismerik, ugye ez a szadomazó, hogy ennek sokkal összetettebb, komplexebb, mint hogy az emberek többsége ezt elképzeli. De ugyanúgy a lombik, az örökbefogadás tabusítása, tehát hogy ott olyan elemek, amik nem szívesen beszélünk róla.
2: Vagy ha valaki nem akar gyereket.
4: Igen. Vagy uram, bocsán, megbánja. Nagyon-nagyon gyakori, és nem megyünk ezekhez közel, nem.
2: Hogyan dolgoztál? Tehát, hogy hogyan születik egy ilyen nagyon összetett történet? Mert ugye van egy központi téma, de hát hihetetlen mennyiségű dolog még felszínre kerül. Elindultál egy történetből, és modelleztél egy terápiát lényegében?
4: Lényegében igen.
2: Tényleg?
4: Lényegében igen. Az alap sztorit találtam ki, és ilyen gombhozakabát jeligére hozzá a párbeszédeket, és volt, amikor menet közben valami olyan nagy hangsúlyt kapott, hogy lényegében az lett a fő elem. Ez menet közben alakult. Tehát egy kicsit én is mentem a történettel együtt.
2: Igen, de hogy jött valaki egy problémával, és építettél neki egy személyiséget? Így igen. Csináltad? Vagy igen. Már konkrét esetekből csipkedted ezt?
4: Csipkedtem is, aha. Tehát én mindig azt mondom, hogy egy az egyben valóságot nem írok. Nem. Uh-huh. Én komolyan gondolom azt, hogy bármiféle felismerés az csak a véletlen műve, mert hogy nem komplex történeteket, eseteket ismertettem, Isten ments, nem, hanem valóságszilánkokból raktam össze. És ezek megkarcolhatják azért az embert, mert azért ott vannak a szilánkok, de ezek csak ilyen tényleg ilyen mozzanatok. De hogy igen, magát az alapsztorit találtam ki, és ahhoz felépítettem a karaktert.
2: Az utolsó történeted olyan, mint egy krimi, a kockázat, a pszichológus szakmájának a kockázata. Ezen se gondolkodik soha az átlagember, hogy ilyen is előfordulhat.
4: Sokféle kockázata van ennek a szakmának.
2: Mi például?
4: Most mondanám, hogy a kiégés a legkisebb, de itt nem lehet traumaversenyt csinálni, nem. Kockázat lehet akár személyes, tehát, hogy valamelyik klienssel úgy alakul a dinamika, hogy akár személyessé is válik a konfliktus. Uh-huh. Előfordulhat ilyen. Én lekopogom minden létező üres helyen, hogy velem még ilyen nem fordult elő. De igenis, hogy lehet ebben bosszú, sokféle kockázata van. Amikor például a kliens be akar türemkedni a terapeuta személyes terébe. Hallottam ilyen történeteket. Abszolút. Ezek határsértések. Mondom, én szerencsés vagyok, nem volt még ilyen tapasztalatom, de hogy sok minden előfordulhat. Tehát emberekkel dolgozunk, dinamikával dolgozunk, bármi és akármi előfordulhat.
2: Mi mindent árulsz el még a pszichológus és a klienssel közötti kapcsolatról?
4: Az egyik az, hogy amikor nem szimpatikus a kliens, igen, előfordul ilyen, és igen, van ilyen szereplő a könyvben is, hogy nem tudja megmondani, Hanna, miért, de averziója van az éppen frissiben hozzáérkezettel kapcsolatban, hogy ilyenkor meg kell vizsgálni saját magában, hogy mi az, ami zavarja. Hogyha ezt tudatosítja, és el tud vonatkoztatni, akkor lehet folytatni a munkát. De hogy menet közben is vannak olyan történetei a klienseknek, ami összefonódik a terapeuta saját történeteivel, és ilyenkor óhatatlanul maga a terapeuta is traumatizálódik. És hogy bizony erre, igen, van szupervízió, tanuljuk az elvonatkoztatást, igen, na de hát ezt nem lehet megtanulni. Tehát, hogyha felhozna a mélyből egyes kliens történet felhoz a terapeutából régi, elfeledettnek hit élményt, traumát, hát az bizony villámcsapásként szokta érni a terapeutát, tehát ott igen, ott improvizálni kell, és ott utána nagyon meg kell dolgozni, tehát oda-vissza hatnak egymásra a kliens és a terapeuta.
2: Szerintem nagyon fontos az a téma, amikor az a kérdés, hogy az anya a gyerekének hisz, vagy pedig egy új párkapcsolatban a férfinak, aki beszerelmes. És olyan mélyre mész ebben, hogy kiderül, hogy az, ahogyan kezeli az anya mondjuk ezt a kérdést, vagy a család többi tagja kezeli ezt a kérdést, az azoknak a gyerekkoráig visz vissza, hogy nekik hittek-e vagy nem annak idején.
4: Lényegében ez a történet, amire gondolsz, ez egy ilyen lojalitási konfliktusról szól, és pedofiliáról. Uh-huh. Nevezzük már nevén. Igen, ezzel nem spoilerezünk.
2: Uh-huh. Ez családon belül, tehát az új mozaik családon
4: igen,
2: belül.
4: Igen, uh-huh. igen. És hogy gyakorlatilag, ha azt mondom neked, hogy elég gyakori eset, és akkor ott nagyon sokan kerülhetnek lojalitási konfliktusba, hogy most én kinek akarok hinni. Nem is az, hogy kinek hiszek, hanem kinek akarok hinni. Uh-huh. És ez viszont döntés kérdése. A döntésem előzménye pedig az, hogy amiben felnőttem. Hogy mennyire vagyok én kétkedő, mennyire merek eltávolodni attól, aki fontos nekem, mennyire merem kialakítani a saját álláspontomat. Úgyhogy én nagyon-nagyon messzire vezetne már a politizálás szintjéig, nem megyünk idáig, hogy az, hogy én kiben bízom, ugye szokás mondani, ez ilyen, tényleg egy ilyen nagyon, majdhogy nem elcsépelt panel, hogy minden fejben dől el, de az, hogy én kiben bízom, és kinek hiszek, az, hogy kinek akarok hinni. És akkor onnantól kezdve az az abszolút bizalom. Tehát akkor egyszerűen így azt mondom, hogy én benned bízni akarok. És akkor onnantól kezdve én feltétel nélkül.
2: Hogyha jönnek a visszaigazolások, és mondjuk nem engem erősítenek, én akkor is kitartok?
4: Igen, akkor mert akkor bejönnek a vakfoltok. Bejönnek a vakfoltok, ezek ilyen érzelmi vakfoltok, hogy én nem látom meg. Tehát, hogy az intőjeleket, ami az igazságnak egy másik oldalát mutatja meg, vagy egyszerűen teli be az arcom azt, hogy ez így nagyon nem, ez egy hazugság. Én nagyon sokáig fenntartom magamban azt, hogy nem, én ezeket ignorálom, ezeket a jeleket, semmibe veszem, mert hogy egyszerűen ez nem illeszthető össze az én bizalmi hitelemmel, amit én megadok. És én nem a másiknak adom meg, ezt a saját fejembe, a saját biztonságérzetemnek adom meg.
2: Szóba kerül a parentifikáció is, mint téma, amiről tudom, hogy neked nem egy kedvenc témád, ez kiderül a könyvből is.
4: Én nem a parentifikációs szemlélet ellen vagyok, mert a parentifikáció az egy teljesen hétköznapi jelenség, és nem tudom, azt hiszem per pillanat 8 milliárdan vagyunk a Földön, 8 milliárd embert érint. Mindenki parentifikálva van, különböző módon, szinten és aspektusból. Van olyan ember, aki saját magát parentifikálja. Félreértés ne essék. Tudjuk saját magunkat is parentifikálni. Mondok egy példát, konkrét esetet hozok, amikor egy 4 éves kislánynak kis testvére születik, és az a 4 éves kislány miközben nagyon-nagyon harmonikus család, minden tökéletes, rugalmas határok, stb. Jól működik a család, jól működik minden, de hát jön a kis tesó. És az a 4 éves kislány elkezdi hirtelen felmondani a verseket, amit az óvodába kell megtanulni, elkezd nagyon szorgalmas lenni, és ezt annyira viszi tovább, hogy amikor bekerül az iskolába, akkor ilyen színkitűnő tanuló, és amikor azt mondja neki az anyukája, hogy már ne tanulj annyit, hogy gyere ki, vasárnap délután van, nézz velünk a tévét, vagy menjünk ki sétálni, és azt mondja, hogy nem, mert tanulnia kell. Akkor ugye erre egy átlag szülő azt mondja, jaj, de jó, milyen szorgalmas a gyerekem, az a gyerek a szakszerűen parentifikálta magát. Miért? Mert hogy attól való félelmében, hogy ő kiesik a pixisből, ha jön a kis tesó, törvényszerű. Ezért neki a teljesítmény lesz az egyedüli eszköz, amivel azt gondolja, hogy vissza tudja magát varázsolni a pixisbe, hogy ismét kaphat figyelmet, és felnő, és a parentifikáció jeleit ugyanúgy fogja mutatni. Tehát, hogy igenis, ő ellátott olyan feladatokat, olyan dolgokat, ami nem az ő dolga lett volna, és most nem csak a tanulásra gondolok, hanem olyan teljesen önalávető lett. És amiért én nekem kicsit ilyen vörös posztó ez a parentifikáció, hogy ez ugyanolyan, mint a sémaszemlélet, a sématerápia divattá válása, nem véletlenül lett erre hatalmas igény. Nagyon egy olyan korban élünk, és most nem tudom, hogy ez mennyire hungarikum vagy sem, hogy szeretjük áttolni a felelősséget. Tehát egyszerűen nem az én hibám. Nyilván nagyon sok minden nem az én hibám. De ahogy azt a mondás tartja, hogy a múlt a fejedben van, a jövő a kezedben. Tehát, hogy igenis, hogy döntsd el, hogy mit kezdesz ezzel. Igen, is vannak, léteznek mérgező szülők. Igen, van olyan, amikor tényleg olyan dinamikák jelennek meg generációk között, amiben a gyerek tényleg csak áldozat, és van a konkrét bántalmazó szülő-gyerek kapcsolat, abból igen, ki kell lépni. De az, hogy mérgező volt a szülő, nagyon-nagyon tág fogalom. Mit jelent ez? És hogyha ebbe valaki belekapaszkodik, és ugye most a parentifikációval együtt, meg ugye mindenkinek mérgezők a szülei, hát egyértelmű, és hogy ez a no-contact mozgalom divattá vált, hatalmas divattá vált, hogy egyszerűen azt mondják, hogy igen, nekem is mérgező a szülőm, ezért megszakítom vele a kapcsolatot. Azt hiszik, hogy nekik jobb lesz. Én most nem szeretném elárulni magamat, hogy én figyelem, van a Facebookon több ilyen csoport, ami ilyen mérgező szülők című csoport, és ennek szinonimái. Nagyon sok olyan bejegyzést látok, hogy megszakítottam az anyámmal a kapcsolatot, 4 éve nem beszélek vele, meghalt az anyám, és én most nem tudom miért, de nagyon rosszul vagyok.
2: Pont azt akartam kérdezni, milyen ára lehet ennek?
4: Ez az ára. Tudnék,
2: de csak az hiszük, elvesztésnél? Máskor nem?
4: Tehát... Dehogy nem, menet közben is. Tudnék, azt hiszik nagyon sokan, és erre a téveszmére, vagy hiedelemre épít, ugye ez a túlzott, ez a parentifikáció szemlélet, a no contact, hogyha én megszakítom a kapcsolatot az általam mérgezőnek vélt szülővel, akkor nekem jobb lesz. Ideig, óráig valóban. Tehát lehet, hogy igen, nem kell minden nap hallgatni a nem tudom mit, nem szól bele a nem tudom mibe, de hosszú távon a fejembe én viszem tovább. Tehát azt mondom, hogy sokkal egyszerűbb, ha már van egy aktívabb, mondjuk egy picit ritkásabb, egy picit levegőztetettebb kapcsolat, amiben én tudatosan meghúzom a határokat, mint az, amikor a fejembe megy tovább. Onnan nem tudom kiírtani. Az a hatás, az már ott van. Viszont nem adok teret arra, hogy én ezt élőben megbeszéljem, megdolgozzam vele. Hogy igenis, például az, hogyha nagyon beleszól, most vegyünk egy hétköznapi példát, az öltözködésembe, hogy állandóan kritizál az anyám, hogy én hogy lehet ilyen ezt felvenni, meg stb. Akkor azt mondom, hogy igen, és hogy vele megküzdöm azt a csatát, hogy igen, én most már pedig csak azért is ezt veszem fel, mert nekem tetszik. És nyugodtan te lehetsz ellene, és akkor ez nagyon-nagyon azt mondom, hogy beindíthat nem várt folyamatokat is. Másrészt meg sokkal nyugodtabb az, vagy kiszámíthatóbb az, amikor jelen van az életemben a másik, és nem azért, mert hogy az ellenségedet tarts szemmel, nem azért, hanem azért, mert ha fejedben van valaki, akkor az a fantáziád, hogy mondjam, eszközévé válik. Holott a valóságban lehet, hogy akár meglepődést is okozna.
2: Ebben a két könyvedben, a Pszichosztriptízben és ebben a Pszichokanyarban miért ezt a sztori építős műfajt választottad, mert szakkönyvet is írhattál volna, vagy sok példával egy tanácsadó könyvet. És milyen visszajelzéseket kapsz, hogy miért jó ez, hogy így írod?
4: Hogyha nagyon röviden kéne válaszolni, azt mondanám, hogy az ilyen sima esetleírások meg szakkönyvek unalmasak. A másik, hogy egyrészt szeretek történeteket elképzelni, én a hétköznapjaimban is, tehát a munka során is, én példákat hozok a klienseknek. Már nevetnek rajtam, hogy mondok egy példát, szóval ez ilyen tipikus felvezető szokott lenni, egy órán belül kb. 80-szor elhangzik ez, hogy amikor én párhuzamba állítom az ő történetét egy másik történettel, és ő ebből annyit volna tanulságként, amennyi neki jól esik. Ezt viszik tovább magukkal, ezt megfigyeltem. Sokszor így visszautalnak egy következő ülésen, hogy hú, amit meséltél, hogy tényleg elgondolkodtam, hogy lehet, hogy nálam is, hogy ugyanaz a dinamikája egy ilyen történetmesélős könyvnek, mint amikor valaki például pszichodráma csoportba jár. Hogy ott megválaszthatja az illető, hogy ő most éppen aznap mennyire akarja magát beleereszteni ebbe a közös dinamikába, csoport dinamikába. Ha ő fáradt, vagy éppen most nincs jól, vagy most egy picit távol akarja magától tartani azt a bizonyos témát, akkor ő nem, hogy mondjam, nem vonódik be annyira. És ugyanígy, hogy ezeket a történeteket lehet úgy olvasni, hogy csak úgy elolvasom, jaj, de érdekes, menjünk tovább. De lehet olyan, hogy hoppá, én most kapcsolódok ehhez, és pont olyan jófajta módon, tehát nem erőszakosan ráerőltetek valakire valamit, hogy már pedig én megmondom a tutit, hogyha te így, akkor az úgy. Nem. Ezek történetek, mindenki csipegessen belőle, mint egy svéd asztalból. Nagyon érdekes volt, kapok kliensektől visszajelzést, hogy olvasták a könyvet, és én mindig mondom, hogy jó, hát ne erről beszéljünk, de ő erről akar beszélni, tehát hiába nem vagyok biblioterapeuta, nagyon érdekes üzenetértéke van, hogy ő melyik történethez kapcsolódik egyáltalán. És akkor azzal kezdünk el dolgozni, hogy neked ez most miért ment annyira mélyre? És hát azért volt egy-két meglepődésem az elmúlt hetekben.
2: Lehet, hogy akkor irodalmi műveket is behozhatnál példáként.
4: Gyakran behozok, főleg közös olvasási élményt. Én azért elég sokat olvasok, nem csak pszichológiát, főleg nem pszichológiát, hanem szép irodalmat. És volt, amikor igen, csinálom a reklámot, tehát én nagyon dolgoztam például Tiszakata könyveivel, a Most című könyvével, és például a Dobra is arolt a könyveivel, az Üvegfallal és a Lénával konkrétan, ugye foglalkozom bántalmazó kapcsolatokkal, nekem az egyik ilyen vezető témám, szakterületem, hogy így mondjam, és ott sokszor behozom, főleg olyankor, amikor olvasta a kliens a könyvet, és akkor ott azért jobban rá tudunk nézni. Az nagyon jó, hogyha valaki olvassa, érdemes, hogyha tetszik a könyv, ha nem tetszik, akkor rakja fel a polcra, mert szépen jól mutat ez a sárga, azt hiszem, de hogyha tetszett neki a könyvem, akkor úgy szemmagasságban érdemes tartani, mert hogy érdemes vissza-vissza olvasni. Tehát azon érdemes tovább gondolkodni, hogy miért fogott meg engem egy bizonyos történet bizonyos eleme, mert hogy azzal lehet, hogy dolga van az olvasónak.
1: Szigeti Ildikó a Pszichokanyar terápiás tévedések című könyv szerzőjével beszélgetett Olá Andrea. A hétvégi menetrend holnap is folytatódik, az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza a kultúra, gazdaság és életmód területéről. Várom Önöket holnap is, további szép hétvégét kívánok, Somodi Evelint hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életen magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Eloltották a csemői erdőtüzet, sürgősen tárgyalna a kormánnyal Krausz Ferenc alapítványa, vizsgálják a gyomai vonatbaleset körülményeit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Eloltották az erdőtüzet a Pest vármegyei Csemőnél, közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel péntek kora délután. A tűz a 11. dűlőben a Jágerút közelében egy nyárfa erdőben keletkezett. Mintegy 10 hektáron égett a nyárfa pihe és az ajnövényzet foltokban. A tűz egy tanyaépületre is átterjedt, a lángokat a ceglédi és a kecskeméti hivatásos tűzoltók, valamint a Dolina völgye mikrotérségi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai oltották el. A tűzoltók megkezdték az utómunkálatokat, közölte a katasztrófa. Az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány kuratóriuma mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával, még a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium által kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Közleményükben azt írták, meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Ezen célok véleményük szerint a tudás alapú gazdaság jövőjének alapfeltételei, amelyek teljes mértékben átfedésben vannak a Tisza kormány által vállalt célkitűzésekkel. A vizsgálat után lehet minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy műszaki vagy emberi hiba miatt érkezette a kitérőhöz a megengedetnél jóval nagyobb sebességgel a csütörtökön kisiklott vonat, írta a Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán péntek este. A Békés Intercity gyomavasút állomás és csárdaszállás között szenvedett balesetet az egy mozdonyból és öt kocsiból álló szerelvény 4 kocsija siklott ki, a szerelvényen 240 ember tartózkodott. A vonat balesetben ketten sérültek meg, az egyik utas könnyebben, ő orvosi ellátás nélkül távozhatott a helyszínről. A másik utas azonban 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, jelenleg is kórházban van. A pályán egy vágányon már péntek reggelre helyreállt a forgalom, a sérült vágány helyreállításának előkészítése pedig megkezdődött. A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata a Mohu-Mol hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere Facebook oldalán pénteken. A polgármester a hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azzal vádolta meg a Mohut, hogy visszaél erőfölényével, saját cégeit hozza helyzetbe. Györfi Miklós közölte, fennáll a veszélye, hogy a vállalat agresszív díjpolitikával tönkreteszi az önkormányzati tulajdonú cégeket, ami vagyonvesztést okozhat nem csak Szolnokon, hanem az egész országban.
0: Időjárás jelentés.
1: Egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősen felhős, borongós időben lesz részünk és sokfelé várható kiadós, eső, zápor, ugyanakkor zivatarokra is számítani kell, helyenként felhőszakadás és jégeső is kialakulhat. Napközben többfelé megélénkül az északi szél, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 11 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet, a nyugati ország részben lesz a hűvösebb, délkeleten a legmelegebb.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, a többes szám, mint ahogy mindig, most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
5: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
4: A mai adásban örülünk az almának, mármint annak örülünk, hogy óriási sikere van a Neónak, ami ugye gyakorlatilag egy mobil processzorral felszerelt MacBook, ráadásul ezek selejtes mobil processzorok, ami azt mutatja, hogy ha erőforrás felhasználásról van szó, akkor az Apple gyakorlatilag verhetetlen a piacon, de most pontosan ez a probléma, hogy elfogyni látszanak ezek a, még egyszer mondom, idézőjelben selejtes processzorok, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lesz a nagyon-nagyon-nagyon sikeres Apple MacBook Neo sorsa. Arról is beszélünk, ha már processzorok, hogy az Intel főnöke és Elon Musk kezet rázott, és nagyon úgy néz ki, hogy kis túlzással a házi begyártó cége lesz Muskéknak az Intel. Egy picit beszélünk arról, hogy a Samsung óriásit kaszált, döbbenetes mennyiségű pénzt kasszál a mesterséges intelligencia hardvereken, és cserébe lehet, hogy bukta lesz a teljes mobil piac a dél-koreai gyártó számára, míg arról is egy kicsit beszélünk, hogy milyen módon fogja feltörni a jövőben, vagy legalábbis felfedne hibákat jobb esetben a Claude mesterséges intelligenciája, a műsor legvégén pedig két fió lejátszót, ha úgy tetszik, még talán az öregek emlékeznek rá már, mint az olyan öregek, mint én, MP3 lejátszót, most már úgy hívják őket, hogy DAP, vagyis Digital Audio Player-t fogunk közelebbről megnézni, és ezek azok az eszközök, amikben a fió mindig is jó volt, úgyhogy a paletta két végéről egy kvázi belépő szintű a JM21, és egy abszolút csúcs modell az M23 lesz, ami vendégeskedik nálunk, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Be kell valljam teljesen őszintén, hogy engem abszolút felcsigázott az Apple-féle új, olcsó, és itt nagyon-nagyon mutatom az idézőjelet, ugye rádióban ez nagyon hasznos, de hogy tényleg az olcsónak nevezett MacBook, a MacBook Neo bejelentése, és az, hogy igazából lefelé nyit a gyártó egy igen erős saját processzor készlettel ellátott készülék szériával, ami már pár éve, mármint maga az, hogy az Apple elkezdett megint csipeket gyártani, a MacBookokba is, az pár éve már felforgatta egyébként a laptop piacot, és igen erősen fel is rázta a konkurenciát, hogy végre szedjék össze magukat. Úgyhogy a Neo nekem egy nagyon szimpatikus és érdekes termék volt, amikor bejelentették, de azért nyilván nem kell annyira elragadtatni magunkat, amikor azt gondoljuk, hogy hú, akkor ez most megváltja a világot. Volt is erről egyébként Fekével kis beszélgetésünk, hogy vajon tényleg mennyire lesz jó hatással, vagy mennyire lesz népszerű egyébként ez a MacBook széria, és hát úgy tűnik, hogy olyan népszerű, hogy még az Apple sem számított rá, és hát ez viszont gyártási gondokat is okozott egyébként a gyártónál, de hogy pontosan miért is, azt most mindjárt ki is fejtjük egy kicsit.
2: Megmondom őszintén, egy kicsit kétkedve fogadtam a Neo-t, mert úgy gondoltam, hogy Apple mércével olcsó notebook, ott biztos lesz valami hátulütője, és az a hátulütő, ami végül most kiderült, és mindjárt elmeséljük, az alapvetően azt gondolom, hogy zseniális. Tehát egyrészt akkor piacra dobni egy olcsó notebookot, már mint almás logóval számítva olcsó notebookot, amikor éppen megdrágul minden, és mi is beszéltünk arról, hogy mobiltelefonoktól kezdve mindenben, amiben memória és tárhely van, az jócskán meg fog drágulni, az alapvetően egy jó húzás, ha neked ekkor véletlenül, most én mutatom az idézőjelet, pont van egy olcsó notebookod, a másik ennél egy fokkal zseniálisabb húzás, amiben az Apple mindig is jó volt, hogy egész egyszerűen kis túlzással selejtes termékeket csomagol be úgy vízdobozba, hogy nagy kanállal leszi a világ, és ez így teljesen jól van, mert hogy a Neo notebookoknak a lelke az egyel ezelőtti iPhone 16-os Pro verziónak a chipje, ráadásul úgy, hogy egyes magok le vannak tiltva belőle, mert hogy egész egyszerűen nem voltak jók a Pro verziókban, nem tudták hozni a csúcs teljesítményt, és ezeket a processzorokat szépen bedobozolta, konkrétan bedobozolt egy csinos házba az Apple, és azt mondta, hogy jó, akkor nektek ide világnak elég lesz ez a teljesítmény, és mint kiderült, bőven elég ez a teljesítmény, tényleg elég egy mobiltelefon processzor teljesítménye egy notebookba, és csinos, és olcsó, és tessék, és veszik is, mint a cukrot, olyannyira, hogy most azzal szembesült az Apple, hogy el fognak fogyni ezek a hibás csippek, kvázi mondhatom, hogy ingyen csippek, hiszen ezek már le voltak gyártva, ki voltak fizetve, csak nem tudták őket belerakni a méregdrága a mobiltelefonokba, de akkora kereslet a Neo iránt, hogy most el kell döntenie, hogy mit csinál, elkezdi használni az éppen kurrens iPhone 17-ekbe szánt mostani Pro csippeket, ami ugye még mindig drága, hiszen ez egy futó modell, ezek a legdrágább iPhone-okba szánt csippek, tehát akkor jócskán meg kell, hogy dráguljon a Neo is, hogy valami margin legyen azért rajta, vagy azt mondja a chipgyártónak, hogy figyelj, próbálj már meg a pár évvel ezelőtti chipekből még legyártani, nem baj, hogyha defektes lesz, vagy nem mind a hat mag működik, úgyis a Neo-ba szánjuk őket, ez meg ugye új megrendelés már a drágább korszakban, amikor megy föl mindennek az ára, tehát megint azzal szembesül az Apple, hogy valószínűleg drágábban kell adni majd a Neo-t, nem tudjuk, hogy merre megy a dolog, nem tudjuk, hogy melyik utat fogja választani az Apple, de az tény, hogy nagyon keresi a világ a Neo-t, az is tény, hogy nagyon-nagyon jól fog jönni az Apple-nek arra, hogy az éppen a felhasználókkal, hát finoman szólva és kitoló Windows 11 és gépvásárlások előtt álló embereket átszoktassa akár a Mac-re, ami hosszú távon mindenképpen jól jön az almás gyártónak, szóval egészen biztos, hogy találkozni fogunk még majd egy újabb Neo-val, esetleg urambacsá egy Neo Pro-val, vagy Neo Ultra-val, még erősebb chippel, de ez a jövő zenéje. Viszont, ami nem a jövő zenéje, hanem a jelené, az az, hogy ha már említettünk chippeket és különböző számítógépeket és notebookokat, az Intel vezetője és Elon Musk nemrégiben kezet rázott egy elég komoly üzlet felett.
1: Természetesen megint mesterség és intelligenciáról van szó, hiszen ugye Elon Musk üzleti termékeinek ez egyik legfontosabb pillére az AI, és az ehhez kapcsolódó adatközpontok, illetve hát akkor már nyilván hozzuk be a chipgyártást is, Korábban Musk már bejelentette, hogy a saját csípjeiket fogják majd belepakolászni a Tesla autókba is, illetve mindenbe, amit ők gyártanak. Musk szereti ezt a vertikális biznisz modellt, tehát, hogy minden ugyanabban a keretben, környezetben kerül megtervezésre, legyártásra, és úgy egyáltalán felhasználásra is. Ezt ugye az Apple-nél is látjuk, hogy sikeres, tehát azért ők is nagyon sok mindent szeretnek saját maguk megtervezni az utolsó csavarig is, és pontosan ezért látszik, hogy azért ez egy nagyon felkapott üzleti modell azoknál a gyártóknál, akik egy ökoszisztémán belül gondolkodnak. Viszont Musknak nem volt chipgyártása eddig, tehát konkrétan a Tesla mindig berendelt chipekkel dolgozott, és ez egy picit most ilyen kettős helyzet, ami fennáll, mert hogy az Intellel fognak ugye együtt dolgozni majd. Ez kicsit olyasmi, mintha egy bérgyártásról beszélgetnénk. Gyakorlatilag arról van szó, hogy az Intelnek most nagyon jól jön, hogyha van egy nagy megrendelője. Másnak pedig nagyon jól jön az, hogyha van egy olyan chipgyártó szolgáltatás az ő eszközei számára, ami kifejezetten az általuk megtervezett rendszereket fogják majd legyártani és leszállítani. Láttuk már ilyet egyébként, példának okáért mondjuk a Google telefonokban a Tensor chipek is úgy készülnek, hogy azok valójában a HTC nevű egykor nagyon-nagyon nagy névnek számító okostelefon gyártósorairól kerül ki. Az Intel nem féltem attól, hogy ennyire visszaszorulna. Jól jön nekik az, hogy azért most nagy berendelésekre számíthattak Musktól. Egyúttal ez egy érdekes viszonyhelyzetet is teremt a chip piacon, és valószínűleg a jövőben több más gyártótól is látni fogunk hasonló elköteleződést. Amit viszont nem láttunk előre, hogy a Samsung is szintén hasonló területen olyan mértékben megugrik chipgyártásból, hogy már-már az Nvidia-val lesznek konkurensek.
2: Igen, ugyanis, hogyha a Samsung neve elhangzik, akkor az emberek a mobiltelefonokra gondolnak, a tévékre gondolnak leginkább, és nagyjából átlagfelhasználóként azt kell mondjam, hogy ez helyes is ez a gondolat, és valóban mi legfőképpen itt, uram, bocsá, fehér árok, tehát a konyhában találkozhatunk Samsung termékekkel, meg a mobilokkal, meg a tévékkel, amit az előbb említettem, de hát nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy az AI hype az bizony a Samsungnak is jól jött, ugyanis az első negyed évben a jelentések szerint 100 milliárd dolláros bevétel lesz, ami igazából nem egy olyan nagy emelkedés a tavaly év elejé hasonló időszakhoz képest, mindösszesen 8-szor keresett többet a Samsung, mint 2025 első negyedévében, ami azért a befektetőket is meglepte. Nyilvánvalóan a hallgató most a fejéhez kap, hiszen már tudja, hogy melyik szó lesz, ami elhangzik, AI. Természetesen a mesterséges intelligenciának köszönhető, pontosabban a mesterséges intelligenciához szükséges hardverekhez köthető az, hogy ilyen mértékű a bevétel a Samsungnak, és az is döbbenetes, hogy 8-szor annyit keresett 2025 első negyedévéhez képest a Samsung most, de számomra az sokkal, de sokkal, de sokkal döbbenetesebb, hogy a teljes cég bevételének 95%-áért az a chip felel, amit kifejezetten mesterséges intelligenciára szakosított adatközpontokba szán a gyártó, és ezek nem azok a chipek, nem olyan chipek, mint amit az Nvidia csinál, tehát nem konkurenciája a világ legnagyobb gyártónak, hiszen az Nvidia aggyal és a központi chippel közösen a Samsung megoldása az, amit például a grafikus gyártói szállít a világon mindenhova, és mivel az utóbbi években ugye orbitálisan megugrott az AI utáni kereslet, és hát ez magával húzta a hardware keresletet is, többször elmondtuk, hogy az Nvidia szinten semmiből, legalábbis 5-6 évvel ezelőtthöz képest a semmiből lett a világ legértékesebb vállalata, és mint látjuk, egy év alatt képes 8-szoros szorzóval játszani bevétel szempontjából egy Samsung is, hogyha arról van szó, hogy valamilyen hardware elemet, valamilyen kiegészítő chipet szállít be azokba az adott központokba, amiben többek között az Nvidia és egyéb chipek is dolgoznak. Természetesen ez jól jön a gyártónak, nekem ez az 5% a minden másra, a tényleg minden másra, a mobilokra, a satöbbire annyira kevésnek tűnik bevétel szempontjából, hogy vagy az van, hogy a jövőben is erre vannak is ilyen hírek, el fog egy kicsit, hát mondjam, szürkülni mondjuk a mobiltelefonpiac, meg a szórakoztató elektronikai piac, mert egész egyszerűen nem tud akkorát durrantani a Samsung, vagy, és ez is valószínű, valahol a kettő között van az igazság, tényleg még mindig akkora az AI hype, hogy egész egyszerűen elnyomja, összehasonlíthatatlan, létezhetetlenül nagyobb pénzeket lehet benne keresni, de minden cégnek véges a kapacitása, tehát valahol egyszer ez koppanni fog, vagy a szórakoztató elektronika fog egész egyszerűen egy kicsit elszürkülni, és marad a Samsung az AI vonalon, vagy kénytelen lesz az AI bizniszből erőforrást, pénzt átcsoportosítani, ha közben ott akar maradni a szórakoztató elektronikai és mobil piacon is, amivel kapcsolatban szintén van hírünk.
1: Mégpedig az, hogy bármennyire is jól megy a Samsungnak most, ugye itt beszéltünk arról, hogy 8-szoros ugrás az előző év, ugyanez a negyedévéhez képest, a mesterséges intelligencia árnyékában a mobilkészülék gyártás és az az egész Samsung divízió, ami amúgy egyébként tényleg nagyon meghatározó az okostelefonos piacon, sok idő után ismételten veszteségesnek bizonyult, és ez egy nagyon furcsa élethelyzet, mert hogy a Samsung gyakorlatilag folyamatosan letarolja a mobilpiacot, egyik azoknak a gyártóknak, akik rengeteg okostelefont adnak el, gyártanak le, adnak ki különféle kategóriákban, minden kategóriában megpróbálják a lehető legnagyobb lefedettséggel képviseltetni magukat, ehhez képest dollármilliárdokban mérhető az a különbség, ami az elvárásokhoz képest sikerült a Samsungnak, nagyjából 1 milliárdos mínuszban van az előrejelzésekhez képest a Samsung, pontosabban a Samsung mobil divíziója, és ez nagyon fontos, hogy minden más terület azért nyilván elég jól áll, és az alkatrész árak elszállásától kezdve a mesterséges intelligenciára való fókuszon át sok minden egyébként lehet ennek a visszaesésnek az oka. Nyilván benne van egy picit az is, hogy azért most már egyre hosszabb és hosszabb élettartamra terveznek a felhasználók is okostelefon vásárláskor, és nyilván el is várja egyébként nem csak a felhasználó, nem csak a vásárló, hanem a különféle fogyasztóvélemény hatóságok is, hogy hosszú szoftverfrissítés és terméktámogatás álljon rendelkezésére a felhasználónak. Ezek mellett persze egyre kisebb és kisebb léptékekkel lehet új dolgokat bevezetni az okostelefonos piacon. Kisebb az az úgynevezett wow faktor, az a lenyűgöző újdonság, ami vásárlásra sarkalja vevőket. Az említett alkatrész elszállások, különösképpen a memória és a processzor alkatrész, a komponensek gyártásához szükséges nyersanyagok árainak megugrása, az szintén nem tett túl jót egyébként abban sem, hogy hát ugyebár valamennyi marzsal kell, hogy gondolkodjon a gyártó, de olyan brutális áremelésre sem tud hirtelen felkészülni, sem ő, sem a piac, úgyhogy a csökkenő profit és a mesterséges intelligencia funkciókkal való kecsegtetés is egy ilyen pénznyelő, mert hogy amennyire jól megy az AI terület, annyira meglepő, hogy az AI funkciókat és szolgáltatásokat a Samsung folyamatosan ingyen kínálja a felhasználóknak, ez pedig az ő oldalukon egy szintén nagyon-nagyon-nagyon nagy kiadás, tehát gyakorlatilag az, hogy a mesterséges intelligenciával való versengést, tehát az egymás közötti versengést ezzel segíti elő a Samsung, ezzel igazából ráfizet arra, hogy a készülékein ezt mind abszolút ingyen biztosítja a vevőiknek. De ha már AI, akkor semmiképpen ne menjünk el az Anthropic eheti hírei mellett, mert hogy a Claude nevű mesterséges intelligenciáról ismert cég most egy egészen furcsa módon tett bejelentést.
2: Van az a Claude Mythos Preview nevű szolgáltatásuk, ami hát azért érdekes, mert egyrészt kiszivárgott a kódja, nem is olyan rég, mert nem a teljes kódja, de hát kiszivárogtak dolgok az Anthropictól, ami ugye sosem jó

telefonokról, és ilyenekre képes ez a rendszer, miközben nem megbízható, olyannyira nem, hogy magát az egész Anthropic céget, aki szintén egy hasonló, nem akkora, mint mondjuk az OpenAI, vagy a Microsoft, vagy a Meta, de egy jó nevű, óriási AI fejlesztő cég, nagy kockázatú vállalatnak nevezte az Amerikai Egyesült Államok, és míg az OpenAI-jal és több ilyen céggel tárgyal a hadipar, addig az Anthropicnak azt mondta, hogy köszönjük szépen, nálatok még nagyobb a baj, mint a többinél, azért az OpenAI környékén is van jó néhány bibi, és egész egyszerűen most mégis az történt, hogy a Mythos-t kiadta nagyon-nagyon szelektált óriási partnereknek, tehát mégiscsak elkezdték ezt a nem kódfeltörő, mert igazából ez egy hibajavító AI megoldásként reklámozódik, hogyha az Anthropicot kérdezzük, de hát mint az előbb mondtam, ahol hiba van és azt feltárják, akkor ott lehet ezt jó indulattal és rossz indulattal is használni, mint a fejszét vagy mondjuk a kést, úgyhogy már az Amazon és hasonló ilyen apró, alig ismert garázs cégek tesztelik ezt a megoldást. Biztosak lehetünk benne, hogy a jövőben még jócskán-jócskán hallani fogunk a Mythosról, és arról is, hogy mit tud, és arról is, hogy vajon ez nekünk átlag felhasználóknak mit jelent. Én most azt borítékolom, hogy nagyon sok jót biztos nem.

0: megjelenítést tartalmazott. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: iFater. Technológia konyha nyelven.

0: Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
1: Időnként előhúzunk a kalapból néhány olyan furcsa hírt a techvilágból, vagy olyan furcsa témát, ami a megszokottól meredeken eltérő látásmódokból születik, és meg kell mondjuk azt, hogy egy játékgépből, főleg nem mostanában, hanem egy jó pár évvel ezelőtti játékgépből egyszer csak úgy dönt az amerikai hadsereg, hogy be kell rendelniük majd, hogy nem 2000 darabot, az nekünk egy picit mindig is egy ilyen furcsa gondolatként, hat-hat átlag emberként, viszont egészen megfontolt gondolkodásmód val, legalábbis attól úgy döntött, hogy akkor most ezt tényleg meg kell lépni az amerikai hadseregnek. Volt már róla szó korábban is azért, hogy a különféle fejlesztőközpontok, a különféle kutatóközpontok és a különféle szervezetek azért néha nagyon-nagyon kreatívan tudják használni az átlag felhasználóknak az úgynevezett konzumer piacra tervezett termékeket. Most sem volt ez másképp, a PlayStation 3-ról van szó, tehát abszolút nem egy mai történet, de mindenképpen érdekesnek számít az, hogy miért akart a hadsereg egy kisebb városra elegendő játékkonzollal foglalkozni.
2: Tegyük hozzá, hogy 2010-ben a PlayStation 3 egy olyan eszköz volt, amire nagyon furcsa módon nem csak a Sony-nak a szoftverét lehetett telepíteni, pontosabban nem csak a Sony-nak a szoftverével lehetett használni, hiszen kivéve a dobozból természetesen egy zárt rendszerbe betettük a lemezeket, és akkor onnantól lehetett játszani, tehát ennyi volt a dolog. De volt egy Other OS nevű projekt, ami lehetővé tette, hogy az amúgy IBM chip, ami benne volt, ami a lelke volt a PlayStation 3-nak, arra Linux disztribúciókat telepítsenek, és amikor ezzel kezdtek játszani az emberek, akkor derült ki, hogy messze-messze túl van tervezve számítási kapacitásban a PlayStation 3, és kiderült, hogy sokkal, de sokkal erősebb annál, mint amit gondoltak volna. Nyilván ez ahhoz kellett, hogy azok az éhes játékok, mutatom az idézőletet, azok a hardware igényes játékok, amik akkor a PlayStation 3 közösséget és nagyjából azért a világot is egy kicsit így leültették a fenekükre, hogy hoppá, hát lehet ilyen grafikával, hoppá, hát lehet ilyen fizikával, lehet ilyen bonyolult nagy játékokat futtatni, az kellett egészen egyszerűen azért, hogy erőből meg tudja oldani a PlayStation 3 azt, amit meg kellett neki oldani, amikor mi játszottunk vele, de az Other OS projekttel kiderült, hogy gyakorlatilag mivel egy számítógépet faragtunk a PlayStation 3-ból, sokkal, de sokkal több dologra is jó lehet, így jöttek például azok a DIY projektek, hogy nagyon komoly házimozi PC-ket építgettek a PlayStation 3-ból, és így jöhetett az ötlet arra is, hogy az Amerikai Egyesült Államok légiereje a műhold felvételek elemzéséhez be kellett, hogy kérjen szuper számítógépet árat, hiszen akkor még nem ott tartott a technológia, és akkor ez még egy igen-igen erőforrás igényes feladat volt, és hát kaptak egy nem tudom hány millió dolláros ajánlatot az IBM-től és a hasonló cégektől, hogy persze, van ilyen szuper kompjúterünk, odaadjuk nektek, vegyétek meg, és szépen elemezgessétek a képeket, amit akartok, onnantól ez van. De kiderült, hogy 1760 darab PlayStation 3 az összeg töredékért, mint amiben az egész szuperkompjúteres projekt került volna, meg tudja csinálni, el tudja végezni azokat a feladatokat, ráadásul az egészben az a legszebb, hogy 90%-kal kevesebb energiával üzemelve, és ez pontosan ez az Other OS projekt tette lehetővé, hogy egész egyszerűen simán lehetett játékok nélkül szuper számítógépet faragni nagyon-nagyon sok PlayStation-ből, tehát nem csak, hogy nagyon erős volt, de hogy ezeket még sorba is lehetett kötni, így a számítási kapacitást meg sokszorozva. Így lehetett az is, hogy például Japánban, ha jól emlékszem, nem biztos, hogy ez az információ is pontos, de Japánban több száz ilyen PlayStation 3-at használtak arra, hogy a fekete lyukak összeomlásának számítsák ki a dolgait, és hát ugye az Amerikai Egyesült Államok is azt mondta az IBM-nek és a többieknek, hogy köszönjük szépen, vásároltunk egy pár PlayStation 3-at, mi innentől megvagyunk, de ez alapvetően nagyon-nagyon rossz volt a Sony-nak.
1: És igen, valóban a Sony nem volt túl boldog ettől a gondolattól, egészen egyszerűen azért, mert a játékkonzolok esetére ez abszolút igaz, hogy be kell áldoznod valamit azért, hogy utána sokkal jobb bevétele legyen. Az a játékkonzol témakörben ugye úgy működik, hogy nagyon sokszor veszteséggel árulják a gyártók a konzolt magát. Nem az eszköz az, amin darabszámra keresni akarnak, hanem az eszközön keresztül, vagy az eszközhöz megvásárolt játékok, illetve kiegészítők azok, amik életben tartják ezt a piacot elsősorban. És ez mai napig igaz, ugye azért, ha belegondolunk, kifejezetten a Sony nagyon-nagyon híres, illetve a PlayStation nagyon-nagyon híres az exkluzív játékairól, amik nem, vagy csak sokkal később érkeznek meg más platformokra, illetve a vásárlók ezért pontosan tudják, hogy szépen összegeket akár ki is fizetnek, csak elsőként tudjanak játszani azokkal a játékokkal, amik ezt az egyébként brutális hardware-es képességet, hardware-es teljesítményt ki is használják maximálisan. És hát azért, ha kivesszük az egyenletből, hogy 1760 darab PlayStation nem fog soha a büdös életben sem játékokat futtatni, mert hogy abszolút nem erre használják, az bizony 1760 darab teljesen rosszra elköltött és veszteséges készüléket jelent. Nyilván ugye a haditengerészetnek az volt az elsődleges, hogy amíg a szuperszámítógépek, amikről beszélgettünk, amiket helyettesítettek a PlayStation-ök, azok nagyjából 10.000 dollárba kerültek darabja, és ugye ezt kellett volna kétmilliós költségvetésből bevásárolni, hogy ebből kellett például jó sokat megvenni a kétmilliós költségvetésből, addig egy PlayStation 3 mindösszesen 400 dollárba került, és ami ennél sokkal érdekesebb volt, sok szempontból legalábbis még mai napig is érdekesnek tűnik, hogy az ugyanazon számítási teljesítményt, mármint az adott felhasználási célra azonos számítási teljesítményt, a számítógépek energiafelvételének mindössze 10%-ával oldotta meg a PlayStation, tehát mindenképpen hosszú távon is egy hasznos megoldás volt, hiszen energiafogyasztásban is nagyon-nagyon sokat jelent ez a különbség, úgyhogy míg a haditengerészet nagyon örült, addig a Sony borzasztóan rossz kedvű lett ettől a történettől, és valószínűleg ez is, de más okok miatt is egyszerűen úgy döntöttek, hogy megszüntetik ezt a lehetőséget legalábbis a jövőbeli konzolok számára.
2: Igen, ugyanis az AdderOS lehetővé tette azt is, és meg is tette egy hacker, hogy mélyen beletúrjanak a PlayStation-ök lelki világába, és hát ugye a kalózkodás így aztán nagyon-nagyon hamar felütötte a fejét a PlayStation 3-oknál, tehát egész egyszerűen azzal, hogy kikerülték a zárt PlayStation rendszert, onnantól szinte bármit lehetett futtatni, föl lehetett törni a játékokat, sőt, az egyik hacker még a játékok és a PlayStation forráskódjára is rálelt, úgyhogy gyakorlatilag eljött az a pillanat, emlékszem arra, amikor az egész internetes közösség felrobbant a dűtől, amikor azt mondta a Sony, hogy lesz egy kötelező frissítés a PlayStation 3-akra, és ezzel a kötelező frissítéssel bizony minden egyes oprendszert és minden más olyan dolgot törölni fogunk a konzolokról, amit eddig ti használtatok, kedves userek, mert hogy erről nem volt szó, mi ezt nem szeretjük, ti lopkodjátok a játékainkat, meg nem veszitek meg a méregdrága játékaikat, hogy pénzt keressünk, úgyhogy egész egyszerűen a PlayStation 3 egy idő után, egy kötelező frissítés után nem volt alkalmas az AdderOS és semmilyen más operációs rendszer futtatására, így gyakorlatilag még egy darabig az Amerikai Egyesült Államok légiereje életben tudta tartani a projektet, mert hogy egyszerűen megakadályozták a frissítést, de igazából ez nem lett egy hosszú távú megoldás nekik sem, és valószínűleg azóta beszereztek már pár komolyabb számítógépet, illetve azt tegyük hozzá, hogy azért 2010 óta a számítási kapacitás is eljutott oda, hogy most már sokkal, de sokkal kevesebből is meg lehet oldani azt, amit 15 évvel ezelőtt még 1760 darab PlayStation-ből kellett megoldani az amerikai légierőnek, de minden esetre ez egy nagyon érdekes része és rétege volt a világnak akkor, semmelyik másik konzol, se kézi, se asztali nem tudta ezt az opciót, hogy lehessen rá telepíteni bármilyen oprendszert, pláne nem egy olyan relatív ismertet, mint mondjuk a Linux, és nem is volt annyira nagyon bonyolult a folyamat, azt azért tegyük hozzá, hogyha valaki ezt megtette, akkor ugrott a garancia, hiszen ez azért benne volt már akkor is a felhasználási feltételekben, hogy nem piszkáljuk a szoftverét a PlayStation 3-nak, meg egyetlen bármelyik konzolnak, ha ezt te csinálod, akkor hajrá, de ugrott a garancia, elvesztetted minden jogodat arra, hogy utána reklamálj, hogyha történik valami szoftveresen vagy hardveresen a számítógépeddel, de nem volt egy olyan nagyon bonyolult folyamat, nagyon szép részletes tutoriálokat lehetett már akkor is megtalálni a neten, hogy hogyan kell Linux számítógépet faragni belőle, és igazából annak idején meg is kérdezték a Sonyt, hogy miért kellett bele ez az indokolatlan erős IBM processzor, az ügy pikantériája, hogy azért 2010-ben, és talán most is a világ egyik legnagyobb szuperszámítógép beszállítója pont az IBM, akik abból éltek, hogy ezeket a méregdrága sok millió dolláros vagy sok tízezer dolláros gépeket ugye el és vagy bérbe adták az olyan vállalatoknak és kutatóintézeteknek, akiknek extra számítási kapacitásra volt szükségük, és hogy miért kellett bele ez az indokolatlanul erős, dedikált, csak a PlayStation-ben és a PlayStation gyári szoftveréhez idomított chip, egészen egyszerűen azért, mert így erőből meg tudott oldani mindent a PlayStation 3, és valóban, ahogy az elején is mondtam, le tudta ültetni a világot egy kicsit a fenekére, hogy igen, ilyen minőségben lehet egy tévé előtt játszani, és talán meg nem kockáztatni, lehet, hogy most páran fölemelkednek kicsit a székükből, de hogy abban az időben a PlayStation 3, tehát ez a modell volt az első olyan kézi konzol, amire azt kezdtük el mondogatni, és azt kezdtük el gondolni, hogy talán fölveheti nem grafikai teljesítmény, meg nem feltétlenül a 100%-os grafikai teljesítmény, meg a képkockák számában, meg ilyesmiben, de játék élményben, tehát ahogy játszunk vele, tehát fel tudja venni a versenyt a brutálisan drága, és még most is drága épített gamer PC-kkel, tehát itt kezdődött el az a folyamat, amikor azt mondtuk, hogy már nincs olyan nagyon messze egy drága épített PC teljesítményétől egy konzol, és hát ez azóta is még ugye a vita tárgya, de hát lássuk be, hogy most már a PlayStation 5-tel, az Xbox-ok játékokkal, egész egyszerűen tényleg eljutottunk odáig, hogyha nem vagyunk hardcore játékosok, és nem kifejezetten egy játékra ráállva akarjuk kimaxolni azt, akkor egész egyszerűen most már ugyanolyan élmény játszani egy konzolon, mint bármilyen épített számítógépen, de minden esetre érdekes, hogy milyen felhasználási területeket találtak maguknak az emberek, és adott esetben komoly cégek, vállalatok vagy állami szektorok is a PlayStation-ök felhasználására.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Rég volt nálunk fiótermék, és akkor is, hogyha jól emlékszem, CD lejátszó és vagy fejhallgató, ez a kettő, ami nálunk járt, pedig hogyha a fió neve felcseng valaki előtt, akkor alapvetően ezek a pici pendrive-szerű, annál azért nagyobbacska, úgynevezett DAC-ok, digital analog konverterek azok, amik talán először eszünkbe jutottak, vagy legalábbis nekem az jutott először eszembe, kicsit később lépett csak a fió, a fejhallgatók és az egyéb lejátszóknak a terepére, és hogyha egy kicsit tovább visszük ezt, hogy miért kell egyáltalán egy digital analog konverter nekünk, ezeket ugye alapvetően mobiltelefonhoz kell csatlakoztatni, a mobiltelefon mondjuk azt az agy, meg a streamer, meg onnan jön a zeneszolgáltatás, meg minden, és ez csak, mutatom az idézőjelet, mert nagyon-nagyon fontos, hogy itt van egy nagyon komoly idézőjel a csaknál, csak a sokkal jobb hangminőséget biztosítják, tehát kb. Mint egy külső hangkártya, vagy egy külső fejhallgató erősítőként is szoktak rá hivatkozni, működnek ezek az eszközök, de aztán úgy gondolta jó néhány gyártó, többek között a Fio is, ráadásul az elsők között, hogy mi van, hogyha erre a külső fejhallgató erősítőre teszünk egy normál képernyőt, tehát kvázi mobiltelefon-szerű dolgot csinálunk belőle, csak éppen kihagyunk minden olyasmit, ami zavaró lehetne a zenelejátszáshoz, a zenehallgatáshoz, a zene élvezetéhez, tehát ha nagyon akarjuk, akkor összeszemetelhetjük ezt is Instagrammal, Facebookkal, meg ilyen különböző üzenetküldő szolgáltatásokkal, de hogy pont az lenne a lényege, hogy megkapjuk azt a fajta kényelmet és azt a fajta teljes körű zenei élményt, amit a mobiltelefon plusz külső DAC vagy DAC kombinációtól csak egy dobozban félre tudjuk tenni a telefonunkat, és azt tudjuk mondani a világnak, hogy viszont látásra én most zenét hallgatok, és ennek van itt két példánya nálunk, ráadásul a spektrum két végéről érkezik a két példány, mert az egyik legolcsóbb fió jelenjátszó, ez a JM21, a másik pedig a hát felső középkategóriás, vagy akár felső kategóriás mobilok árába kerülő M23, ahol meg már nagyon-nagyon sok olyan finomságot találunk, ami akár a komolyabb, már-már az audiofil felé kacsingató lejátszók környékére pozícionálhatja ezt a készüléket. Igen, cserébe bokáig kell nyúlni a zsebünkbe. Úgyhogy ezt nézzük meg egy kicsit közelebbről, nagyon gyorsan daráljuk el az alapspecifikációkat mind a kettőnél, a kicsinél és a nagynál, és aztán beszéljünk arról, hogy mit nyújt az olcsóbb, és mit nyújt a drágább nagytesó, hogyha valaki tényleg azt szeretné, hogy ne zavarja őt a világ, és lehető legjobb minőségben hallgasson zenét.
2: Nem véletlen egyébként a hasonlóság az okostelefon vonallal sok szempontból sem, mert hogy már közvetlenül a menürendszert és a használatot is egy okostelefonos termékvonalról abszolút ismerős Qualcomm processzor látja el mindkét készülék esetében. A JM21, tehát a kisebbik modell, egy picivel újabb, ez látszik azon is, hogy Snapdragon 680-as processzort kapott, míg a nagytesó 660-as verziószámú központi egységgel dolgozik. Igazából olyan lényegi hatalmas különbség, főleg zenelejátszás szempontjából számunkra nincsen, mert hogy ezek az eszközök kifejezetten csak az általános műveletekért felelősek, illetve az Android operációs rendszer futtatásáért. Ez a JM21 esetében szintén újabb Android 13, míg az M23 esetében már egy korosabb Android 10-es verziójú rendszer az, ami ellátja a kezelő szoftver működését, illetve annak szerepét. Mindkét készülék egyébként nyilván dedikált hangfeldolgozó csipekkel rendelkezik, mert hogy azért ez az elsőleges célja és oka annak, hogy ilyen készüléket vásárlunk. Egyébként magukat az eszközöket a kisebbik modell esetében egy 4,7 hüvelykes HD felbontású megjelenítőn tudjuk kezelni, illetve a nagyobbik modell mérete is indokolja, hogy valamivel nagyobb kijelzővel rendelkezzen. Itt már egy 5,5 szolos képátlójú panelen dolgozhatunk, illetve egy érintőképernyőn dolgozhatunk. Az eszközökben egyébként nyilván beépített tárhelyet is találunk. Ez a kisebbik és nagyobbik modell esetében egyaránt 64 GB-os háttértárat jelent. Ezt tudjuk microSD kártyával, maximum 2 TB méretű microSD kártyával bővíteni. Akkumulátor szempontjából a kisebbik készülék méretéből adódóan is kisebb telepet, 2400 mAh kapacitású akkumulátort kapott, míg az M23, a nagyobbik modell 5500 mAh-val biztosítja a zavartalan zenelejátszást, és őszintén szóval ezek egészen hosszú ideig bírják ezek az eszközök ezzel a takarékos csippel, illetve nyilván azzal, hogyha mondjuk nem kell folyamatosan mobil hálózaton is logniuk, mert hogy mobil antenna antennákat nyilvánvalóan nem kaptak, maximum wifi-n kommunikálnak a világhálóval, de ez ebben az esetben bőségesen elég.
1: Kijelző van, mobiltelefonszerű kidézet van, bár azért az M23 jócskán nehezebb és szögletesebb és nagyobb, és hát mondjuk azt, hogy komolyabb kinézett, olyan hifisebb, olyan tényleg luxusabb érzetet ad, és most minden pejorati felhang nélkül mondom ezt, nyilván az ára is tükrözi ezt, de az a lényeg, hogy gyakorlatilag azt gondolhatnánk, hogyha van ez a kijelző, wifi, akkor streaming szolgáltatások azok, amik elsődlegesek, és valóban tudják természetesen nagy felbontású high resolution streaminget is tud mind a két készülék, ezzel nincs semmi probléma, de igazából ezek a DAP-ok, digital audio playerek, amiket így hívunk, és ezek azok, amiknek kijelzője van, és dedikált lejátszó, régen MP3-on játszónak hívtuk őket, most már ennél sokkal elegánsabb nevük van. Ezek a való világban, és főleg a drágább M23 esetében inkább arról szólnak, hogy valós nyers fájlokat microSD kártyáról nem véletlenül a bődületes 2 TB-os bővítési lehetőség, játszunk le, és abszolút egy igazi hifista, vagy egy igazi zenerajongó életében abszolút másodlagos az, hogy menet közben a mobiltelefonjáról hotspotként a wifi-t megosztva mondjuk tud, nem tudom én, Cubast hallgatni, vagy Tidal High Resolution, amire mind a két eszköz, még egyszer mondom, képes, és igazából a nagy különbség a kettőben ilyen hangzásban van, tehát tényleg az M23-hoz több százezres fejhallgatókat is lehet, és azt mondom, hogy ajánlott csatlakoztatni, mert az már az a szint, míg a JM21 azért Elkaristól egy picit olcsóbb vagy kedvezőbb áru, de már komoly fejhallgatókkal, tehát itt nem kell attól tartanunk, hogy nem fogja tudni a nagy fülünkre rakható Sennheisereket, AKG-kat, Beyer Dynamicokat, vagy uram, bocsá, bármi mást meghajtani, mind a kettő képesre, nyilván az M23 ügyesebb, de hogy egész egyszerűen valós nyers fájlokat fognak az igazi zenerajongók microSD kártyáról meghallgatni, és erre van ez a két lejátszó, és ebben az M23 abból a szempontból ügyesebb, hogy egész egyszerűen akár egy komolyabb hifi rendszerbe is be tudjuk illeszteni.
2: Ennek megfelelően egyébként maga az M23 kínál egy olyan asztali módot is, amivel, ha valamilyen olyan hangrendszerre szeretnénk rácsatlakoztatni az eszközt, ami sokkal nagyobb erőforrás igényű, mint amit egy átlag mobil meg tudna hajtani, akkor az M23 lesz az ideális választás, mert hogy átfolyó töltést is kínál, ennek megfelelően ráadásul két USB-C csatlakozóval is rendelkezik, pont azért, hogy töltés közben azért még adatkapcsolatot is biztosítson a másik USB-C csatlakozón. Nyilván kis jack, nagy jack egyaránt megtalálható mindkét eszközön, egyébként a kezelésük nagyon hasonló, egy nagyon letisztult Android rendszert találunk a felületen, biztosítja a különféle CarPlay beállításoktól kezdve az összes olyan módot, ami egyébként az Androidtól megszokott, de mindezek mellett pedig nagyon-nagyon specifikus tudással adnak egy igen érdekes zenei élményt.
1: Mind a kettő jól szól, az M23 érezhető jobban, pláne azáltal, hogyha tényleg sokkal drágább, érzékenyebb, jobb fejhallgatót használunk. Én azt mondom, hogy bármennyire is furcsa, a drágább M23 az, aminek van valamilyen szinten létjogosultsága, egész egyszerűen azért, mert a JM21 áráért és környékén akár a Fionál is van másik lejátszó, oda már bekúsztak ezek a külső kis fejhallgató erősítők is, és ott óriási a verseny, míg a komolyabb, akár hifi rendszerbe, vagy egy méregdrága milliós aktív hangszóró mellé inkább az M23-at tenném be, egész egyszerűen azért, mert jobbak a szolgáltatásai és jobban szól. De ez az egy óra általában nagyon-nagyon kevésre elég, így van ez most is, de természetesen az iFatter.net oldalon, a Blue Sky platformon, a YouTube-on és a TikTokon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!
0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
4: www.citytaxi.hu.
5: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
6: Az anivetdirect.hu-n minden termék mögött egy közös cél áll, hogy állataid jólétét szolgálja. Legyen szó haszonállatról, vagy házi kedvencről. Nálunk mindent megtalálsz a higiéniai termékek és haszonállattartási eszközöktől az állatorvosi műszerekig. Házi kedvenced kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. Felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anivet Direct, a hazai agrárium webáruháza. www.anivetdirect.hu.
7: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit Szigeti Színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazánk borvidékei egyetlen fesztiválon. MargitSzigetiSzínház.hu.
8: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
9: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
10: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
11: Hírek a Trend FM 94.2-n.
12: Az év második felére is maradhat az üzemanyag ársapka. Megkezdődött a védekezés az aranyszínű sárgaság ellen. Az új kormány befejezi a történelmi Várnegyed felújítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Akár az év második felére is maradhat az üzemanyagárstopp, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az egyik kereskedelmi csatorna híradójának. A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június 30-ig elég a védett árak biztosításához. A miniszter szerint az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Az ársapka miatt a benzin 595 forint per literes, a gázolaj pedig 615 forint per literes áron van befagyasztva. Megkezdődött a lárvák elleni védekezés kulcsidőszaka az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség megfékezésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május közepétől július elejéig zajlik a kártevők kelése, ezért elengedhetetlen a tőkék alsó hajtásainak heti rendszerességű ellenőrzése a levelek fonákján. A szakemberek javasolják a kora reggeli vizsgálatot, mivel a kabócák hetek alatt fertőző képessé válnak, így a növényvédőszeres beavatkozásra már a korai lárva állapotban szükség van a térségi járvány megelőzése érdekében. A védekezéshez szükséges aktuális információk és az engedélyezett készítmények listája a Nébih honlapján érhető el. Helyesnek nevezte Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az új kormány befejezi a Nemzeti Hausmann program keretében a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Pénteki Facebook posztjában Gulyás Gergely azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel, a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. Magyar Péter miniszterelnök pénteken azt mondta, a kormány kormány át fogja tekinteni az összes budavári épület, a már felújított, a megépült, illetve az építés alatt álló épületek leghelyesebb funkcióját. Hozzátette, torzó nem fog maradni, igyekezni fognak a még nem elkészült épületeket költséghatékonyan befejezni. A mohácsi csata délalföldi következményeiről és a hódoltság koráról nyílt kiállítás az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban pénteken. A tárlaton régészeti leletek segítségével mutatják be a visszavonulás útját. Az október 31-ig látogatható kiállítással néhány toposzt is szeretnének eloszlatni, a többi közt azt, hogy a hódoltság török volt. A térségben a folyamat döntően délszláv népesség mozgásával járt. A tárlaton így láthatók a közösségre jellemző ékszerek, hajtűk, gyűrűk, csatok, de bemutatják a magyar kézműves kultúra néhány szép darabját és a kor mindennapjait meghatározó fegyvereket is.
8: Időjárás jelentés.
12: Egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősen felhős, borongós időben lesz részünk és sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor zivatarokra is számítani kell, helyenként felhőszakadás és jégeső is kialakulhat. Napközben többfelé megélénkül az északi szél, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 11 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet, a nyugati ország részben lesz a hűvösebb, délkeleten a legmelegebb.
8: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és a negyedik évadját kezdjük el ennek a podcast sorozatnak. Ennek az évadnak egész évben a láthatóság, de mondhatom azt is, hogy észrevehetőség, vagy feltűnés szempontjából fogunk beszélgetni a kommunikációról, és ma egy számomra, és remélem, hogy a hallgatók számára is egy nagyon izgalmas vendéget hívtam, Németh Bite Barbarát, vezetői tanácsadót, coachot, a Coaching Team alapítóját. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek, Kornél. Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Arról foglak kérdezni, hogy egy olyan területen, sőt, a coachok országában, ez biztos, hogy megkaptad már, úgyhogy picit inkább ebbe az irányba megyek, nem is közelről indítom, inkább távolról. Nagyon sokat halljuk azt, hogy nagyon sok területen kínálják már coachok a szolgáltatásukat. Nyilván abba is belemeltünk, hogy ki coach és ki nem, de talán lehet, hogy ez egy ilyen zehernyésebb terület, nem biztos, hogy érdemes belemenni, de arról mindenképpen kérdeznélek, hogy egy olyan szolgáltatási területen, ahol elég nagy a kínálat mindenféle típusú segítőből, tanácsadóból, mennyire fontos a észrevehetőség, a láthatóság, milyen stratégia lehet ezen a területen?
2: Azt gondolom, hogy mint minden egyes szolgáltatásban az, hogy észrevegyenek minket, hogy lássanak minket, az egy előfeltétele annak, hogy dolgozhassunk. Én alapvetően dolgozni szeretek, és arra elég hamar rájöttem, hogy ezt így, hogy felépüljön az a lehetőség, hogy olyan helyzetekbe találjam magam, ahol a coachingot, a tanácsadást végezhetem, ahhoz kell egyfajta tudatos láthatóságépítés. És ehhez tudatosan kell építkezni. Hát én azt gondolom, hogy nem is Magyarország a coachok országa, hanem a világ most jelen pillanatban még mindig a coaching lázában tud égni. Ez most egy
1: felfele törekvő dolog.
2: Még mindig feltörekvő módszertan, ami szakmává is alakult. Azért lehet ennyi coach,
1: na,
2: mert nincs szabályozva Magyarországon kellő mértékben, és a világban a szabályozás sem egyöntetű. Így aztán elég könnyen oda aggathatunk bármilyen működés mögé, elé, a nevünk alá egy ilyen szót, hogy coach. Uh-huh. És aztán, hogy milyen terület, itt jön már be az a fajta branding és marketing, amivel elkezdünk különbséget tenni magam és mások között, és innentől válik izgalmassá, hogy hogyan lesz ez egy hiteles én márka.
1: Hát sokfelé el lehetne ebből kalandozni, amit most így rögtön elsőként bedobtál, ami nekem eszembe jutott, ezek a hát minősítések, mindenféle három betű, általában három betű van, hogy több, kevesebb, ritán kevesebb, ezeket szerintem a kívülállók, és én nem vagyok kívülálló, mert én valamennyire azért követem ezt a dolgot, de nem vagyok coach, és nem feltétlenül tudom, hogy melyik mit fed. Azt gondolom, hogy aki még kiebbről nézi, annak ez sokszor nem mond semmit, viszont nyilván a területen belül ti egymásról meg tudjátok, hogy mi micsoda. Mi a szerepe ezeknek a minősítéseknek, ami a neveitek után ott szokott lenni?
2: Jelöl egyfajta minőségbiztosítást is kifelé az ügyfél felé, vagy az ügyfelek felé. Persze jó lenne, hogyha erről többet adnánk magyarázatként, hogy mit jelent ez a három betű, például az én nevem mellett, hogy MCC, és közben jelöli azt is a különböző szintek, hogy ki hány éve coachol, milyen mennyiségben és minőségben tanulta a coachingot, illetve mivel, hogy több nemzetközi szervezet van, minden nemzetközi szervezetnek megvan a saját akkreditációs formája, így nem csak a Nemzetközi Coaching Szövetségnek a minősítései léteznek, hanem az Európai Coaching és Marketing Szövetségnek, így aztán nem csak három betűvel találkozhatnak, hanem, vagy három rövidítéssel, hanem nagyon sokfélével, de szerintem ez más szakmákban is van így, hogy legtöbbször azért ezek a rövidítések inkább a szakmán belül üzennek.
1: Nekem is ez az érzésem.
2: Versenyezzünk egy kicsit, rivalizálunk egymással.
1: Én azt már fel se tüntetem, az annyira mindenkinek
2: igen,
1: van.
2: Igen, igen, az már nem is számít, de közben azért szerintem érdemes megnézni, hogy mit is jelent emögött például az, hogyha valaki MCC, az jelenti azt már, hogy több mint 10 éve dolgozik a szakmában, hogy legalább 2500 coacholt óra van a háta mögött, és ezek olyan tanulásokból, tovább képzésekből jöttek létre, ami nemzetközi akkreditációval bíró képzés.
1: Na most ezek mind eltérő módszertanok is, ha jól feltételezem.
2: Alapvetően igen. Tehát az ICF által, ez a Nemzetközi Coaching Szövetség építkezünk, van egy alapkompetenciarendszer, ami megadja azt a teljes tárházat, ahogy coacholhatunk, és aztán utána jönnek be olyan módszertanok, amik az üzleti világból ugyanúgy beépülnek, mint a pszichológiából adott esetben. És aztán, hogy ezt te hogyan ötvözöd, vagy én például hogyan ötvöztem, az nagyon attól függ, hogy én mit tapasztaltam meg hasznosnak, én miben látom azt, hogy eredményes lehet az ügyfél számára is. Mondjuk én egy óriási ilyen tanulógép vagyok, én mindig imádom magam továbbfejleszteni, ezért állandóan integrálom a tudást, és újra
1: képződöm. Hát meg ezek szerint át is formálod, tehát van valamiféle hát signature, vagy ilyen rád jellemző módszertan, amit ezekből úgy összeszemezgettél, és összeraktál ez alatt a röpke 2500 plusz óra alatt?
2: Én inkább úgy fogalmaznék, hogy nem formáltam át, hanem azon, hogy rajtam keresztül futott, mert én is magamon is használtam, illetve beépült az addigi tudásba, a karakteremre jellemző módon lett egy egyedisége. Mert hogy ahány félék vagyunk, annyi féleképpen kócsolunk.
1: Azt mondtad tulajdonképpen az első gondolatként, és ezt nagyon mélyen egyetértek vele, hogy ahhoz, hogy dolgozhassunk, ahhoz kell a láthatóság, hiszen ha nem vesznek észre, akkor lehetünk akár a legjobbak, de nem fognak észrevenni. Viszont ezen a területen, ahol te is dolgozol, azért itt a továbbajánlás, meg a referencia az valahogy egy idő után, szerencsés esetben, ugye ad egy svungot, tehát akkor onnantól már ez a fajta külső láthatóság talán picit átalakul, vagy más lesz a szerepe? Hogyan működik ez?
2: Abszolút így van. Tehát én most már nagyon könnyen vagyok, több mint 15 éve dolgozom a coaching módszertannal és tanácsadóként, és hál' Istennek az ügyfelek ajánlanak egymásnak. Egyrészt, másrészt pedig már annyit voltam a láthatóság tárházban, hogy észrevehető vagyok akkor is, ha kevésbé zajongok így a felületeken. De hogy valahol mindenkinek el kell kezdeni, és hogy így belegondolok, 15 évvel ezelőtt én arra építkeztem, hogy milyen értékeim vannak nekem emberként, és azok voltak a gyökereim, és elképzeltem, hogy hogyan szeretném ezt a coachingot végezni, meg kikkel akarok együtt dolgozni, ezek voltak a fiatal vezetők. Azóta én is már idősödtem, illetve idősebb vezetők is megtalálnak a munkára. Én abban hiszek, hogy lufit nem szabad fújni, tehát ami üres belül, az lehet bármekkor és bármennyire fényes, az nagyon hamar kidurran. És tudom, hogy mennyire türelmetlen voltam például 15 évvel ezelőtt, és mennyire szerettem volna már. Ez nem igaz, hogy híres coach lenni, de egy olyan ismert coach, aki végezheti a dolgát, de hogy ezt meg kell dolgozni, végig kell járni ezeket a lépcsőket, és fel kell úgy építeni a szakmaiságodat, hogy aztán ami belül van, zajlik egy coaching ülésen, ahova nem lát be senki, azt tud hitelesen kifelé képviselni.
1: Hogy emlékszel vissza ezekre a kezdeti építkezős? Mondtad is a tudatos építkezést, és stratégiáról is beszélünk, tehát hogyan emlékszel vissza erre, amikor a végig gondoltad, akkor a személyes értékeidet, az, hogy kivel akarsz dolgozni, és elhatároztad, hogy ezt valamilyen módon láthatóvá fogod tenni, hogyan kezdtél el ezen dolgozni?
2: Két szerencsés állapotom volt. Akkor az egyik az, hogy azt tudtam, hogy ahhoz, hogy ez működjön, tudatosan építkeznem kell, mert hogy az én márka is egy márka, és én vagyok a termék. A másik szerencse az, hogy marketing szakos közgazdász diplomám is van, így aztán más termékek felépüléséről már eleget hallottam ahhoz, hogy ne akarjak téblábolni, és kapásból elkezdjek egy ilyen gondolkodásban a saját vállalkozásomat építeni. És az első ilyen az volt, amikor megszületett a lányom, hogy elmentem egy háromnapos én márka tréningre, ahol hál' Istennek olyan helyre kerültem, ahol nem a külcsint csiszolgattuk, hanem tényleg a legalapvetőbb dolgokról kezdtük, hogy mi az én integritásom, értékeim és mi a szándékom. És csak utána jöttek azok a klasszikus marketing eszközök, hogy akkor pozícionálás, meg árazás, stb. És én azt gondolom, hogy ez nagyon is megérte. Tehát, hogy rengeteg olyan próbálkozás volt a social felületeken, ami utólag nem feltétlenül a leghasznosabb volt, vagy a legeredményesebb, vagy mondjuk lehet, hogy nem is annyira tetszik most már, amit akkor csináltam. Bár azért ebben odafigyeltem, hogy így nagyon ne térjek le az útról, és csak azért, hogy hangosabb legyen.
1: Bohócsapját legyen. Nem tettél a fejedre.
2: Igen, remélhetőleg mások is így gondolják. Én ilyen módon erősen mérlegeltem, és így aztán például mondtam helyzetekre nemet, vagy azt mondtam, hogy akkor lehet, hogy itt lassabban, vagy éppen kettőt hátra kell lépni, mert ez nem az, amiben én magamat hitelesnek vélem, vagy utána egy év múlva meg akarom hallgatni, meg akarom nézni. Így például nem lettem celeb coach, nem vagyok az a szakértő coach, aki mindenhez is ért, és ott ülök mindenféle adásban, és mindenféle élethelyzetre tudom a választ, mert ez nem lenne számomra hiteles.
1: És amikor látsz ilyen szerepléseket, ez a personal brandingnek, vagy az én márkának egy ilyen sarokköve szokott lenni, azért kérdezek most rá erre, amikor az ember kvázi a riválisát, vagy valakit az azonos területen működők közül lát egy, mondjuk egy nyilatkozási helyzetben, akkor mi fut át a fejedben az, hogy de jó, hogy nem én vagyok ott, nem kellett ma oda menni reggel 5-re az RTL-be, vagy az, hogy ezt én is csinálhatnám, vagy tehát, hogy milyen érzéseket kelt, ugye a personal brandingnek ez egy fontos mérőszám, vagy KPI-ja vicces módon persze csak.
2: Ez izgalmas, hogy megkérdezett Kornél, mert ebben van egy erős evolúció. Én versenysportból jövök, óriási versenyző vagyok, és nyerni akarok, és akkor ennek az elején volt az a folyamat, hogy én akarok oda kerülni. Aztán, amikor ezek a lehetőségek adódtak, akkor úgy végig gondoltam, hogy biztos, hogy akarok én reggel 5-kor kelni azért, hogy 8,5 perc alatt az RTL-ben 3 kérdésre válaszoljak. Minden tiszteletem azoknak, akik ezt teszik, a koránkelőknek. Egyébként szeretek koránkelni, csak nem ezt szeretem feltétlenül minden reggel, vagy sok reggelemen csinálni. És aztán persze megjelenik ebben irigység, féltékenység, ezek normális érzések, és hogyha most coachingban ülnénk, akkor tőled is ugyanolyan elfogadható lenne, hogy hát rivalizálsz, aztán végig gondolod, hogy ha akarod, akkor valóban, ha törekedsz, oda juthatsz-e, és ha nem akarod, akkor meg miért mozgat benned érzelmeket, hiszen te mást választottál, ez a te döntésed, így volt ez velem is, amikor ilyen lehetőségeim voltak, és most meg már nem táplálok érzelmeket, mert elég tudatosan arra figyelek, hogy ne versenyezzek, hanem a saját utamon, a saját működésemben haladjak előre, és hál' Istennek én egy csapatban létezem, úgyhogy tükrök vannak körülöttem állandóan, hogy semmiképpen ne legyek üres lufi semmilyen helyzetben.
1: Na erre a csapatra visszakérdezek, nem pont ebbe az irányba mentem volna, de ha már így bedobtad, ugye alapítottál egy coaching csapatot, ez a coaching team, ami eleinte még üzleti modell tekintetében is egy innovatív vagy egy unikális valami volt. Ebben most nem menjünk bele, és nem is tudom, hogy most milyen módon működtök, de arról meséljél, hogy itt mi volt a megfontolás, amikor tulajdonképpen még nem a nagyon ismert coaching személyiségedként, tehát még nem az volt, hogy egy jól ismert vezető coach, vagy hanem egy agilis ember voltál, és rögtön úgy döntöttél, hogy építsünk csapatot, és legyünk többen. Itt mit gondoltál végig, és ez hogyan járul hozzá a láthatóság témához?
2: Nem voltam akkor sem egyedül, ketten, aztán hárman kezdtünk el arról beszélgetni, hogy együtt dolgozunk, és az első, amit elhatároztunk, az, hogy keresünk egy olyan vezetői réspiacot, ahol mi hitelesek tudunk lenni. Akkor voltunk 15 évvel fiatalabbak, így a fiatal vezetők kócsolása lett így a zászlónkra tűzve. Akkor még nagyon kevés fiatal vagy kezdő vezető kapta meg ezt a fajta fejlesztő támogató irányt szervezetekbe, úgyhogy ez egy elég jó és okos döntés volt, mert pár év múlva már odaértek a szervezetek is, hogy nem csak a felső vezetők kapták meg ezt a lehetőséget. Ez volt az egyik. A névválasztás kapcsán, ami szintén aztán egy remélhetőleg eléggé hiteles brandi alakult a coaching teamot, pedig szerettük volna ezt a kettőt ötvözni, hogy csapatban működni, tehát ez egy szakmai és emberi közösség legyen, és a coaching körül csoportosulunk, tehát itt abban a közösségben mindenki coach is, tehát hogy módszertanilag ezt a működést is viszi a fejlesztő munkájában, és még legyen egy lába. És volt még egy tudatos gondolkodás, akkor még nagyon keveset lehetett hallani itthon a team coaching módszertanáról, tehát nem az egyéni folyamatról, hanem a csoportos.
1: Ez még most se egy különösebben elcsépelt dolog.
2: Így van, és akkor nekem vannak ilyen húzásaim, hogy így a jövőből visszaépítkezve, akkor válasszuk ezt a nevet, mert az jól fog kinézni akkor, amikor majd már a team coachingot is keresik, és akkor ugye csak fel van cserélve. Szóval, hogy ez a három alappillér volt ott a gondolkodásunk, hogy egyszerű név legyen, könnyen megjegyezhető. Most már egyébként egy picit beszorít minket, mert nagyon sok mindent csinálunk, nem csak coachingot, és elég sokan vagyunk, bár a csapatról nem akartál beszélni, úgyhogy nem fejtegetem tovább.
1: Nem, nem a, csak az együttműködési modellről, hogy akkor most ez egy függetlenek és együtt, tehát ez szerintem ez ilyen mélyére nem akarok ásni, de az, hogy mondjuk ez egy közös kínálati pool, tehát hogy fel vannak mondjuk véve a listára szolgáltatások, amiket többen is tudnak nálatok, tehát erre kíváncsi vagyok, csak mondom, hogy azt a részét, hogy akkor most ti hogyan működtek együtt, ezt most kárboncolgatni.
2: A cél volt egy idő után, amikor egyre több mindenkinek vonzó lett ez a közösség, hogy akkor csináljunk mi házon belül egy olyan pult, ami egy az egyben megfogható bármilyen nagy szervezet számára, és egy olyan diverzifikált és sokszínű coaching pool, ami mentén nem is kell tulajdonképpen máshonnan coachokat keresnie, mert hogy mi 10+ vagyunk olyanok módszertanilag, tudásban, tapasztalatban, ami lefed mindent tulajdonképpen. Ez megint egy tudatos üzleti és emberi döntés volt, hogy hát ha mi ilyenek vagyunk és szeretünk sokfélek lenni, akkor ezt a sokféleséget adjuk oda másoknak is.
1: És mindenki egyénileg is épít akkor személyes márkát, ha már a láthatóságról beszélünk, hogy van ennek egy arca, vagy mondjuk te.
2: Igen, és ez kb. A COVID előtt lett szintén így a stratégiánk tudatos része, hogy mindenki a saját márkáját, a saját nevét, a saját szakmaiságát és egyediségét is építse olyan mértékben, ahogy építi a coaching team márkáját is. Addig azért eléggé hangsúlyosan volt az én nevemen, a megjelenéseimen keresztül a coaching team ismert, és egyrészt én ezt nem szerettem volna, mert nem akarnám egyedül elvinni a hátamon a bulit semmi módon, felelősségben sem, másrészt pedig nem is gondolnám, hogy ez egy hitelt érdemlő dolog lenne, hogyha azt úgy hívjuk magunkat, hogy team, és közben meg egy ember látható. És akkor igen, ezzel elég sokat foglalkozunk, hogy mindenki láthatóvá váljon, és mindenki a saját egyediségében megmutassa magát.
1: Ez a Krízisek és pofonok Németh Bitte Barbarával, vezető tanácsadóval, coachcsal, a Coaching Team alapítójával beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Bühm-Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat Németh Bitte Barbara vezető tanácsadóval, coachal, a coaching team alapítójával beszélgetek a láthatóságról, és nagyon sokat beszéltünk most arról, hogy mennyi tudatosság, mennyi tudatos tervezés van-e mögött a láthatóság kialakítása mögött. Most picit arról kérdeznélek, hogy mennyire veszi át az uralmat adott esetben ez a tudatos tervezés az ember felett, vagy mennyire feszül rá az ember arra, hogy neki most láthatóvá kell válnia, vagy mennyire lehet ezt lazán kezelni. Neked mi a megélésed ezzel?
2: Ez egy szuper tanulási folyamat volt nekem is, mert volt az az időszak, amikor még nagyon rá tudtam feszülni, és ez a mindent is használjunk ki, mindenféle eszközben legyünk ügyesek, használjam én is, a LinkedIn-ben legyek például rendszeres posztoló, stb., és lehet látni, mondjuk ki hogyan építkezik a LinkedIn-en. És volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy én nem akarom, hogy fölém kerekedjen, és azt csináljon az életemben, a napjaimban rendszert, hogy akkor én mikor teszek ki, mit teszek ki, ahhoz nőként, tehát hogy nézek ki, be van-e úgy lőve a hajam, ami mentén én szívesen mutogatom magam, és ilyen apróságoktól elkezdve az is, hogy írom, mit írok. És volt egy nagy levegő, amikor azt mondtam, hogy én ezt szeretném sokkal lazábban kezelni. Tehát, hogyha én törekszem arra, hogy ezt ügyesen, okosan használjam, akkor hiszem azt, hogy hoznak majd olyan helyzeteket az életben, fordulatok, ami mentén pedig nem kell ráfeszülni arra, hogy itt akarok ülni, bele akarok beszélni, ezen a színpadon akarok állni, mert majd jön, ami jön, és akkor élek vele, hogyha lehet, meg ha szeretnék.
1: Volt-e ilyenre példa egyébként, amit így ide lehet hozni?
2: Igen, igen, volt példa, ami nagyon-nagyon vicces, így utólag végig gondolva, mert hogy azt én sosem képzeltem, hogy a Róna Jégon műsorában egy élő felvételen ott ülhetek. Nem is volt célom, sőt, egyébként én nem célzok be semmilyen ilyen lehetőséget.
1: Tehát nincs bakancslistában.
2: Nincsen, nem, Isten ments. És egy kolléganőm nem élt rá egy vidéki agrár konferenciának az előadására, és megkérdezte, hogy szeretném elvállalni, és mondtam, hogy attól függ, hol van, kiderült, hogy Veszprémben van, szuper, pont Csopakon újítottam föl a nyaralót, mondtam, hogy nagyon jó, akkor el tudom intézni ott a helyi elektronikai szaküzletben a mikrót, úgyhogy szívesen elmegyek előadni, és közben pedig nagyon is szeretem ezt a közeget, én egy vidéki falusi lány vagyok, úgyhogy így mindig jól esik így az agrárvilágban, abban a működésben emberek között úgy lenni. És egy nagyon jó hangulatú előadás közepén jött meg az Egon, aki, mint kiderült, utánam tartott előadást, és belehallgatott az előadásomba, majd a végén röviden beszéltünk, kérdezte, hogy milyen a közönség, hogy éreztem magam, meg hogy látta, hogy milyen felszabadult voltam, úgyhogy így gratulált, és mondtam, hogy nagyon köszönöm, és én is szívesen meghallgatnálak, csak hát az van, hogy el kell mennem a mikróért, mert viszem Csopakra, de így nagyon spontán, és így kikerekedett a szemed, de mondom, visszaérek ebédre, és akkor meghívnálak ebédelni, és akkor így nagyon szeretném, ha mesélnél a munkásságodról, és mondta, hogy az jó, de az ebédet minden előadó ingyen kapja, úgyhogy ne aggódjál.
1: Nem volt egy akkora felajánlás akkor ez a részletre.
2: Akkor ez így duplán jól sikerült.
1: Nem tudlak meghallgatni, de meghívlak egy ingyen ebédre.
2: És egyébként mondtam, hogy nem akarok tiszteletlen lenni, de nagyon fontos a mikró, mert nekem azt oda kell szállítanom egy fél óra múlva Csopakra. Visszaértem Veszprémbe az ebédre, beszélgettünk egy órát, nagyon jó hangulatú volt, a végén elkérte a telefonszámot, hogy majd megkeres valami kapcsán, de én még akkor sem kapcsoltam, mert mondom, oké, coachingról is beszélgettünk, majd jelentkezik. És itt két nap múlva kaptam tőle SMS-ben egy invitációt arra, hogy akkor üljek be a műsorba, és beszélgessek vele a coachingról. És utána az, hogy úgy lett felkonferálva az egész, hogy az ország egyik legmenőbb coacha, tehát egy ilyen nagyon fura helyzet volt nekem, hogy úristen, hogy kerültem ide? Veszprém, mikro, Róna Jégon, élő műsor, Jézus Isten.
1: Siszkultál?
2: Igenis, meg nem is. Tehát én mindig izgulok, most is izgulok egy kicsit, de ez már egy ilyen jóféle izgalom.
1: Vizsgadruk.
2: Igen, igen. Azt mondta, hogy arra figyeljek, hogy nem nagyon fogják megvágni, és akkor 10 perc múlva kiderült, hogy nem kaptam vizet, mint most, itt nagyon előrelátó voltatok. és aztán meg kellett állítani, mondtam, hogy el fog menni a hangom az izgalomtól, ez jellemző, úgyhogy van egy ilyen pont, hogy van pohár, nincs pohár.
1: Egyébként ez csak nekem is eszembe jut, ez egy nagyon izgalmas helyzet. Hú, van is valami neve ez a félig élő, vagy valami szaknyelvvel mondják ez, amikor lehet tudni, hogy nem fognak hozzányúlni, tehát nem megy élőben, de nem lesz ott igazán, tehát hogyha nagyon nagy horror nem történik, akkor onnantól ezt senki nem fogja megvágni, és akkor tényleg az ember azon gondolkozik, hogy most akkor jó, hogy nem élő, tehát nem párhuzamosan megy a real time a dolog, de igazából ezzel már javítani senki nem fog, hanem ott kell észnél lenni.
2: Okay.
1: Emlékszel arra, nem tudom, hogy ez pillanat volt-e, vagy időszak, amiről az előbb beszéltünk, hogy elengedted ezt a dolgot, hogy ráfeszüljél, most akkor maradok ennél, tehát hogy volt egy olyan pont, amikor azt mondtad, hogy na ez most már ne egyen meg engem. Mit éreztél akkor, vagy mi ment át akkor a fejeden?
2: Volt egy nehéz időszak, egy nagyjából 6-7 éve az életemnek, amikor volt egy lehetőségem, hogy a TEDx Zanubia színpadán álljak a Műpában. A főpróbán nagyon lazán ment a dolog, én általában ilyen lazán állok hozzá a dolgokhoz, meg itt én szerettem a színpadot, úgy jól el vagyok.
1: Jól áll neked a színpad, és viszont.
2: Köszönöm szépen, legyen így. De hogy van ez az izgalom az elején, amit azt hittem, hogy addigra megdolgoztam, és annyira sok zűr volt közben, hogy mégsem tudtam váltani, és én ott lefagytam a színpadon. És nekem az egy olyan meghatározó élmény volt, amiből ott spontán ki tudtam vágni magam, meg olyan volt, mintha én ott ellazáznám a dolgot.
1: Tehát ha megnéznénk, nem tűnne feltétlenül fel, hogy...
2: Nem. Oda jöttek a szünetbe gratulálni, hogy milyen jól reflektáltam az előző előadásra. Én megtudtam, hogy nem tudtam más kinyögni. Csak az jött ki a számon is, hogy én akkor utána leültem, és azt mondtam, hogy jó, én ezekre a közszereplésekre már nem szeretnék ennyire ráfeszülni, nem akarom minden áron lehető legtökéletesebben megugrani, nem kell mindenhol ott lenni. Szóval, hogy magammal elkezdtem ilyen módon beszélgetni.
1: De csalódtál magadba ebbe a helyzetbe egyébként? Tehát vagy azt mondtad, hogy ennyit nem ér, hogy ennyit, tehát hogy mi hogy értékeled ezt aztán?
2: Ahogy olyan élményt adjon bármilyen beszélgetés, ez a mostani is, amit veled folytatok, hogy én abban jól legyek, jól érezzem magam kellően, felszabadultan tudjak él lenni, hogyha ez nem így van, akkor nincs szükség rá, akkor bármennyire is híres a színpad, vagy nagy az esemény, vagy fontos lehet adott esetben, ne adj Isten, ott vesz észre három olyan ügyfél, akikkel szívesen dolgoznék, nem ér annyit. Nem ér annyit.
1: Behoztad, és szerettünk is volna beszélni itt a, hát hitelességként emlegettük eddig, de én itt az önazonosságot is ideértem. Ez a építkezésben, a láthatóságban, és aztán a, hát mondhatom így, hogy a napi működésben, hol van ennek a szerepe, helye, hogy az ember tudja hozni azt, amivel komfortos, amivel önazonos?
2: Kocsként azt mondjuk, hogy a személyiségünkkel dolgozunk. Tehát én ugyanaz a karakterű valaki vagyok, amikor benülök egy ügyféllel négy szem közt, és senki nem hallja, senki nem látja, mint aki fizet a kasszánál. Már ahol még lehet egy emberrel beszélgetve fizetni. Én egyébként nagyon szeretem a kasszásokat, mert hogy kell ez a nexus. Szóval a lényeg az, hogy folyamatosan visszatérni, hogy egy picit ellebbentél arra a földre, hogy te az az ember legyél, aki az jellemez, amiben hiszek, ahogy működni akarok bárkivel, és hogy ez ne egy színjáték legyen, ne egy felvett maszk legyen, hanem egy olyan sallangmentes önazonosság, ami mentén választ, aki választ, dolgozik velem, akinek szimpatikus vagyok, és vice versa, és hogy nekem is van választásom. Például ez is egy tanulási folyamat volt, ugye, amikor csak üzletként akarod tekinteni, akkor elválasz olyan dolgokat is, amik nem feltétlenül a lehető legkellemesebb, kényelmesebb helyzetek, és meg kellett vizsgálnom azt, hogy hol van ennek a határa.
1: Ugye ez kell egy nagyon nagy magabiztosság is abban, hogy mondjuk van az embernek elég megrendelése, meg elég ügyfele, meg megteti azt, hogy szemezget közülük, a cherry picking, mondjuk az már jó állapot persze, tehát nem mindig az a helyzet, hogy ezt se vállalom, hanem hol van az, aki megbíz.
2: Igen, de közben szerintem minden vállalkozás így épül fel. Aki rövid távon gondolkodik, teljesen mindegy, hogy mi a portéka, az nagyon gyorsan elbukik. Tehát, hogyha valaki nem hiteles, ha mást ígér, mint amit ad, az a vállalkozás nem sokáig él. És hogyha én vagyok a termék is, akkor meg még inkább felelősségteljesen kell árulnom ezt a portékát. És igen, olyan dolgot pedzegetsz, amivel biztos, hogy sok coach szembesül, de én azt az elejétől fogva megfogadtam, hogy én nem 3 évig akarok a coachinggal foglalkozni, hanem ez egy olyan hivatás számomra, amivel másokat segíthetek, másoknak támogatást nyújtok, és ez nem szólhat 3 évig, és utána meg elmegyek virágkötőnek.
1: Hogy csak egyet mondjunk a sok közül.
2: Ez annyira szerettem csinálni, és annyira szerettem a mai napig csinálni, hogy akkor miért gáncsolnám el saját magamat.
1: Ugye nálatok azon gondolkozom, hogy talán a legjobban, bár mindenhova mondják, de mondjuk akkor így, hogy nagyon-nagyon számít ez a bizonyos kémia. Ugye? Tehát az, hogy együtt tudjál dolgozni azzal, aki mondjuk veled szeretne dolgozni. Uh-huh. Ezt hogyan tapogatjátok le mondjuk az elején egy folyamatnak?
2: Leülünk beszélgetni, és egyfajta ismerkedés zajlik. Tehát, hogy kölcsönösen bemutatkozunk egymásnak. Beszélek arról, hogy mi a coaching, mi nem a coaching, hogyan dolgozom, mik a keretei, de nagyon fontos, hogy egy ugyanolyan emberi összekapcsolódás zajlik, mint minden más ismerkedésnél, és arra én coachként figyelek, hogy olyan kapcsolódási pontokat keressünk, ami mentén tudunk közös talajt, közös metszetet találni, és aztán arról tovább beszélgetve az első pillanattól kezdve ez egy bizalomépítés, hiszen majd a coachingban már olyan dolgokat fog remélhetőleg elmondani az ügyfél, hogyha engem választ, és én is őt választom, amiket lehet, hogy másnak nem is mesélt még el.
1: Pont ezen gondolkoztam, hogy az, hogy van egy kémia, és jól tudtok beszélgetni, abból következik az, hogy jól tudtok együtt dolgozni, mert ugye ez egy emberi kapcsolódásnál az egy nagyon másik történet, mint nem nagyon más, egy kicsit más történet, mint ha arról van szó, hogy na akkor most a te nehézségeidről lesz szó, vagy elakadásaidról, és még itt is tartson ki az a fajta bizalom meg kémia, ami egyébként emberileg ott van. Mm.
2: De te is zsigerileg észreveszed, hogy ki az, aki valóban figyel rád egy beszélgetésben, vagy ki az, aki saját magára figyel, és közben fürdőzik a te figyelmedben. És a coachingnak az egyik alapkompetenciája az az értő figyelem. Hogyha én nem úgy ülök le egy emberrel kapásból az első perctől kezdve, hogy rá vagyok kíváncsi, hanem saját magamat akarom fényezni, hogy én milyen nagyszerű coach vagyok, én se választanám magam, mert akkor kiről szól ez az egész?
1: Hú, egy nagyon izgalmas témakörhöz érkeztünk így a beszélgetés vége felé. Ez az önreflexió, vagy az, hogy hogyan reflektálunk saját magunkra. Azért is kötném ezt ide, mert tehát nem csak a másik emberrel kapcsolódsz ezek szerint, hanem azt is vizsgálnod kell magadban, hogy te most, hogy vagy ebben a helyzetben, vagy akár utólag, mikor végig gondolod, hogy hol tartasz a folyamatban. Tehát hogyan, hát ez ilyen nagyon trendi megfogalmazás, de hogyan kapcsolódsz magaddal, hogyan veszed végig azt, hogy most hányadán is állunk?
2: Most is csinálom. Ugye 4 dologra kell coachként figyelni: magamra, az ügyfélre, a kettőnk közötti kapcsolatra és a körülöttünk lévő környezetre. És ez egy állandó detektálás kér tőlem. És van egy része, ami zajlik, miközben az ügyféllel beszélgetek, vagy akár egy másik emberrel, például veled, hogy belül mi zajlik, mi
1: történik. Tehát te közben máshol is vagy egyúttal.
2: Igen, erre rá vagyunk edzve, és ezt folyamatosan
1: nem
2: gyakoroljuk
1: meg,
2: is.
1: Csak
2: igen, hogy legyen egy külső szem magunkon is. És azokat a helyzeteket, amikor meg elakadok, vagy úgy vélem, hogy nem kellő minőséget végeztem, azt pedig elviszem egy segítőhöz, mentorhoz, szupervízióba, magam is folyamatosan önismereti munkába vagyok. Tehát állandóan igazából ezt a figyelő reflexiót, ezt edzésben tartom.
1: Tehát akkor nem is tudsz nem figyelni, így is lehet.
2: Gyakorlom a nem figyelést is, de az már egy másik beszélgetés lenne.
1: Jó, akkor majd onnan folytatjuk, akkor ezt a zárszónak tekintem. Ez volt a Krízisek és pofonok, Németh Bite Barbara vezető tanácsadó coachcsal, a Coaching Team alapítójával beszélgettem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm a meghívást, Kornél.
1: Ez volt a Krízisek és pofonok most frissen elindult negyedik évadának egyik első beszélgetése. A láthatósággal fogunk foglalkozni egész évben. Maradjatok velünk. Mára elköszön ez a műsor és Böhm Kornél.
0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
2: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
4: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Pert nyertek a gárdonyiak a MOL-lal szemben. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket. Hantavírussal fertőzött beteget azonosítottak Arad megyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Pert nyertek a gárdonyi lakosok és a Greenpeace a MOL-lal szemben a várost érintő olajszennyezés ügyében. A Velencei tó partján álló településen 2024 októberében repett meg a MOL föld alatti vezetéke, s csaknem 500 000 liter gázolaj folyt a talajba. A civilek és a környezetvédők tavaly júliusban fordultak bírósághoz szennyezett terület megtisztításának kikényszerítésére. A bíróság most a helyi lakosoknak és a zöld szervezetnek adott igazat, súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy a kormányhivatal kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába, anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/h sebességre tervezett kétszer-kétsávos út kivitelezésének kezdete. A projekt célja eredetileg az M0-ás körgyűrű tehermentesítése és a főbb strádák összekötése volt, ám a koncessziós keretek átvilágítása most új forgatókönyvet írhat a térség közlekedési térképére. Hantavírus fertőzést igazoltak pénteken Romániában az Ager Press hírügynökség szerint egy párciumi betegnél, de a közegészségügyi intézet további laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséig csak fertőzés gyanúként kezeli az esetet, írja az MTI. Az Ager Press szerint az Arad megyei sürgősségi kórházban kezelt beteg állapota jó. Május 8-án lázas állapotban utalták be, pénteken pedig a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott ki. A vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították. A beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Budapest főváros kormányhivatala visszavonta a Travel Teachers Kft. Utazásszervezői engedélyét. Erről az iroda ügyvezető tulajdonosa e-mailben tájékoztatta az érintetteket. A tájékoztatás szerint a helyzetet az idézte elő, hogy az iroda március végétől a kötelezően előírt szakmai vezető nélkül maradt. Emellett a növekvő forgalom miatt meg kellett volna emelniük a vagyoni biztosítékot, ám ennek pénzügyi feltételeit már nem tudták teljesíteni. A cégvezető azzal védekezik, hogy a jövőbeni utazások előkészítése rendben zajlott, valamint a repülőjegyeket és a szállásokat is kifizették. A közösségi médiában elindult pánik miatt tömegessé váló visszatérítési igények azonban végzetesen megterhelték a társaság likviditását.
0: Időjárás jelentés.
5: Felhős csapadékos időre készülhetünk. A Dunántúlon továbbra is nagyrészt borult marad az ég, és tartós esőzésre számíthatunk. Keletebbre időnként szakadozhat a felhőzet, ott délutánra már záporok, zivatarok lesznek jellemzők, a keleti harmadban néhol heves zivatar sem kizárt. Élénk, zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tiszántúlon mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Koncert.
1: Június 27-én rendezik a Szegedi Szimfonikus Zenekar hagyományos ajándék koncertjét a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A nagyszabású szimfonikus koncert kapcsolódik majd a 95 éves fennállását ünneplő fesztivál jubileumi szezonjának további eseményeihez. A Szegedi Szimfonikus Zenekar, mint Szeged város komoly zenei életének legfontosabb szereplője, természetesen ezer szállal kötődik a Szegedi Nemzeti Színházhoz és a Szabadtéri Játékokhoz már megalakulásuk óta. Jelenlegi formáját, intézményi önállóságát az együttes Vaszi Viktornak köszönheti, aki a fesztivál újraindításánál is báváskodott, közszínházi és szabadtéri zeneigazgatóként is jelentősen hozzájárult a művészeti intézmények máig tartó gyümölcsöző kapcsolatához. A Szegedi Szabadtéri Játékok 95 esztendős története során a Dom téri színpadon játszott előadások jelentős része zenés produkció volt. Az operák, operettek, balettek és musicalek mellé 2003-ban csatlakozott az azóta hagyománnyá vált ajándékkoncert, amelynek idei alkalmával a fesztivál minden nyáron visszatérő fellépője, a Szegedi Szimfonikus Zenekar, egyfajta múlt idézésre vállalkozik. A június 27-i hangverseny műsorát az elmúlt évtizedek során legtöbbet játszott művek népszerű részleteiből állította össze a zenekar, de az est karmestere, Gyüdi Sándor néhány, a jubileumi alkalomhoz kapcsolódó különlegességről is gondoskodik majd.
0: Opera.
1: Arnold Schönberg Gurre dalok című oratóriumát először viszi színpadra a Magyar Állami Operaház május 24-én, a több mint 300 közreműködőt igénylő ritkán hallható remekművet az intézmény már 2025-ben az Erkel Színházban is műsorra tűzte egy teltházas előadás alkalmával. A Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát az operaházi előadás alkalmával Dubocki Gergely karmester vezényli. A Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője korábban többek között Kocsis Zoltán Fischer Iván, Fischer Ádám és Ötvös Péter mellett is tevékenykedett, opera karmesterként Mozart, Bartók, Britten, Purcell, ifjabb Johann Strauss és kortárs szerzők színpadi műveit is vezényelte. A Magyar Állami Operaház kötelékében az Artaban című produkcióban debütált. A Gurre dalok különös helyet foglal el a Schönberg életműben. A zeneszerző művét sokan a 20. századi modernizmus és atonalitással azonosítják, ez a grandiózus mű azonban még a késő romantika összegzéseként egyszerre mutatja Wagner, Strauss és Mahler zenei hatásait. A történet Jens Peter Jacobsen dáníró Gurre Zange című vers ciklusán alapul, középpontjában Valdemar király és Tove szerelme áll. Tiltott szenvedély, féltékenység, gyilkosság, gyász és átok sűrűsödik benne középkori legendává.
0: Film.
2: Kínai magyar misztikus és fantasy elemekkel átszőtt testvérdráma érkezik a mozikba május 21-én Nem én vagyok címen, ami a kínai származású író-rendező-producer Chang Kő első nagyjátékfilmje. A Nem én vagyok című film egy Budapesten élő kínai család belső konfliktusait mutatja be, miközben betekintést nyújt egy zárt, saját szabályok szerint működő közösség hétköznapjaiba. A két testvér, a 23 éves tehetséges női zongorista és a pár évvel fiatalabb hedonista öccse sorsa egy baleset és egy természetfeletti esemény következtében végleg összekapcsolódik. A fiú halála után a lelke nővére testébe kényszerül, ahol intenzív harc indul a kontrollért. A rendező elmondta, hogy a film, ami a legnagyobb hatással volt rá is, inspirálta a filmkészítő pálya irányába, Stanley Kubrick Mechanikus narancs című alkotása volt, fotósként végzett, egy ideje Sanghajban dolgozik, ahol reklámokat rendez, és a film forgatókönyv írójával, Magai Miklóssal már dolgoznak a következő produkciójukon, amit Budapesten forgatnak majd szintén kínai-magyar közegben. A forgatókönyvíróval való közös munka kapcsán elhangzott, hogy Chang Kő volt az ég, Magai Miklós pedig a föld, aki egy mederbe, valamint a műfajiság irányába terelte a történet bőséges energiáit, ötleteit és lehetőségeit. Elhangzott az is, hogy a két testvért alakító főszereplőkkel, Cui Sisi és Li Chae-del egy éves próbafolyamat előzte meg a forgatást, a film díszletét pedig a rendező saját kezüleg építette fél éven keresztül. A film független produkció, állami támogatás nélkül készült, 45 főstábbal 33 nap alatt. A filmben szerepel még Fuchs Benjamin és Polgár Csaba színész, vezető operatőr Bántó Csaba, operatőre Táborosi András, vágója Kővári Szabolcs, a zenéjét pedig Barta Márk szerezte. A film ős bemutatója a 45. Magyar Filmszemlén volt februárban, a magyar mozikba pedig május 21-én érkezik.
3: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Aktereki cseppkővilág. Föld alatti univerzum. Az aktereki karszt több évezredes geológiai folyamatok következménye. A mészkő repedéseibe beszivárgó víz munkája nyomán különös barlangrendszer keletkezett, és elképesztő formájú cseppköveket figyelhet meg a látogató. A felszín alatt a hőmérséklet állandó, hiányzik a fény, az évszakok nem számítanak. A víz old, a gravitáció alakít, a cseppkő pedig milliméterenként épül. Itt nincsenek gyors változások, minden nagyon lassan történik. Ennek a rendszernek a legismertebb és leglátogathatóbb része a Baradla-barlang, amely az aktereki cseppkőbarlang legnagyobb szakasza. Több bejárata van és különböző hosszúságú vezetett túrákkal járható be. Aktelek és Jósva fő felül is megközelíthető. A különböző méretű termek, például az óriások terme, a kiváló akusztika és a cseppkőformák mind a karszt folyamat természetes következményei. A Baradla ösvény a felszínen vezet végig a karszt jellegzetes formái között. Töbrök, víznyelők, sziklásperemek mentén. Jó ellenpontja a barlangtúrának, mely segít megérteni, mi történik a talpunk alatt. Amit bent látunk cseppkőként és hatalmas teremként, az itt fent repedésként, víznyelőként és karsztos mélyedésként kezdődött. A Baradla-barlang különböző bejáratainál többféle hosszúságú és nehézségű túrák érhetők el. A látogatás minden esetben vezetett formában történik, ami nem formalitás. A rendszer mérete és szerkezete miatt ez indokolt. A Rákóczi barlang és a Kossuth barlang kevésbé ismert, de a karsztrendszer szempontjából fontos részek. Nem mindegyik látogatható a hagyományos túraútvonalakon, de jelenlétük jelzi, hogy az aktereki karszt nem egyetlen fő látványosságból áll. A barlang túrára előzetes jegyvásárlás kifejezetten ajánlott, főleg a főszezonban, amikor a látogatószám megemelkedik. A barlang túra után nem érdemes azonnal autóba ülni. Jó ötlet sétát tenni a környéken. A közeli Jósvafői mesterséges tengerszem rendezett, könnyen bejárható terület, ahol a vízfelület, az erdő és a karsztperem egyszerre vannak jelen. A tó mesterséges eredetű, mégis szervesen illeszkedik a tájba, és itt egy kellemes séta jó lehetőséget ad arra, hogy a föld alatti élmény után visszaszokjon a szemünk a természetes fényhez. A környéken működő huculménest is érdemes meglátogatni. A hucul lovak tartása és bemutatása nem turisztikai attrakció a szó klasszikus értelmében, itt a térség élő hagyományába tekinthetünk be. A legelők és nyitott terek látványa segít újra horizontot találni a barlang zárt rendszere után. A Jósvafő környéki sétautak jól járhatók, így a barlangtúra után nem igényelnek külön felkészülést. Aktelek és Jósvafő között autóval rövid az út, így a felszíni megállók kényelmesen beilleszthetők egy félnapos vagy egynapos programba, akár családdal, gyerekekkel is.
3: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Indul a pedál. Kerékpáros magazin Takács Tamással és Dankó Bencével.
1: Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez a Pedál, a Trend FM kerékpáros magazinja és podcastja.
2: Takács Tamással.
1: És Dankó Bencével, és ma egy súlyos témát járunk körbe, ez egy nagyon-nagyon rossz szóvic volt, már most elnézést kérek érte, de a tartalomért nem, mert az viszont elég izgalmas lesz, tényleg túlsúlyos emberekről és a kerékpározásról lesz szó. De ezzel kapcsolatban egy picit azt érzem, hogy tabu téma, mert általában, amikor így bringás videókat, fotókat nézünk, azon pont a erősebb testfelépítésű társaink viszonylag ritkán szerepelnek, úgyhogy ez a műsor bringás műsorként róluk fog szólni. Arról fog szólni, hogy hogyan érdemes nekik nekiállni a bringázásnak, mit hozhat el a bringázás az ő életükbe, kell-e egyáltalán bármiről lemondaniuk. És aki ebben minket kalauzolni fog, ő nem más, mint Bognár Tamás, a Mozgásvilág szakújságírója. Köszöntünk a Pedálban.
3: Sziasztok!
1: Vágjunk is bele. Van-e olyan túlsúly, ami a bringázást kizárja?
3: Szerintem nincsen. Igazából a bringafajtát kell jól megválasztani, mert például egy extrém túlsúlyos ember is, például egy fekvő bringával, ha amúgy bringázásban egyensúlyérzékben ügyes, szerintem simán el tudja kezdeni a biciklizést. Meg nyilván normál bringából is, vagy e-bike-ból például lehet olyat választani, ami egész extrém magasságokig benő túlsúlyban is simán működik.
1: Ez így van meg a te fejedben, de egyébként általában mit gondolsz, hogy a testsúly problémákkal érintett emberek mit gondolnak erről?
3: Szerintem nagyon sokan félnek attól, hogy lesz az egyensúlyozás kérdése. Tehát nyilván, aki életében nem bringázott, az lehet, hogy pont nem 160 kilósan kell, hogy elkezdje, mert azért tudni kell bekanyarodni, meg ha van egy vészhelyzet egy városban, azt meg kell tudni oldani, de akinek van alap bringa kezelési tudása, szerintem ott nem kell félni, és ha jól tudom, az orvosok is kifejezetten ajánlják a bringázást, mert főleg ma mióta e-bike is van, gyakorlatilag tud olyan alacsony intenzitással elkezdeni bringázni, hogy nem fogja megölni magát vele.
2: Az egyszerű ember szerintem tök más irányba közelít. Én olyanokat hallottam legtöbbször, hogy elbírja engem ez a bringa.
3: Igazából jogos a kérdés, mert azért, hogy itt el kell választani azt, hogy bringás szempontból, hogyha valaki mondjuk 177 centi, mint én, akkor gyakorlatilag már 80 kilóval is azt mondjuk rá, hogy kövér, mert ugye egy bringás az általában ilyen 2 grammos pálcika.
2: Nehogy megjesszük a hallgatókat.
3: Igen, tehát ez a versenyzőkre mondani, tehát aki bringás szakmabeli, az tök máshol kezdi a túlsúlyos fogalmat. Ha azt megnézzük, hogy ki az, aki mondjuk extrém túlsúlyos, akkor mondjuk tényleg az én magasságomhoz mondjuk egy ilyen 100 kiló fölötti súly, az már azt mondom, hogy túlsúlynak számít. És ezt tök jogosan mondhatom, mivel 102 kiló vagyok, tehát érzem ennek minden előnyét és hátrányát. Nem, az előnyét nem érzem. És igazából ennél a súlynál már akár szakáganként, akár bringázási tervenként azért meg kell különböztetni azt, hogy milyen biciklivel lehet elmenni. Tehát, hogy egy tök alap nagyáruházi bringa nem
2: biztos,
3: lesz.
2: Hogy tudnánk olyat vásárolni olyan kerékszettel, amire nem ülhetné rá a hivatalos.
3: Tudsz olyat venni, de most is egy karbonkerekes gravel bringám van, aminek semmi gondja nincsen alattam, mert a gyártók is mennek afelé, ugye én bringagyártónál dolgozom egyébként főállásban, tehát a bringagyártók is mennek afelé, hogy minél nagyobb megengedett ösztömegre legyen kvalifikálva az adott alkatrész, mert sajnos e felé megy a trend, tehát a bringások nem egyre vékonyabbak lesznek, hanem a nagy átlag, aki meg tudja fizetni ezeket a bringákat, azért az nem a bringás tekintetben vékonyak közé tartozik, ez sajnos ki lehet jelenteni.
2: És most, ha mondanánk számokat, mint szakmabeli, nagyjából hol tartanak ezek a hivatalos ajánlások, mondjuk egy országútira, egy mountain bike-ra, és mondjuk egy e-mountain bike-ra?
3: Hát országútiban, ha tényleg nem nézünk valami ultra lightweight, ilyen 5 kilós, nagyon speciális országútit, akkor most már a 110-120 kiló simán mehet, de itt azért azt mindenképp meg kell jegyezni, hogy ez a komplett súlyra vonatkozik, tehát ebben benne van a bringa súlya, a bringás súlya teljesen felöltözve menetfelszerelésbe. Tehát ha van rajtad egy 5 kilós hátizsák tele vízzel, szerszámmal, kajával, azt is bele kell ebbe számolni, tehát ezt néha elfelejtik az emberek, hogy ez egy komplett súlyt jelent, tehát nem csak a biciklis nyers súlyát.
2: És akkor mik a számok?
3: Tehát országútiba 110-120 kiló, trekking bringánál most már simán 150 kiló környékére megy, és az e-bike-ban is ez most már a 150 kiló, főleg a német piacon, tehát ezen a DAC piacon Németország, Ausztria, Svájc egy ilyen egész tendernek tekinthető, és vannak gyártók, akik simán elmennek a 170-180-ig is. Most itt a kargó bringákat ne vegyük, mert az eleve tök más súlyra van tervezve, de amúgy, hogyha valaki tényleg extrém túlsúlyos, akkor vesz egy ilyen longtail kargó bringát, ami ugye azért nem ez a raklapszállítós bringa, és simán jó lesz hozzá a súlya.
2: És mit élvez ebből a felhasználó? Mert ugye hát régen sokszor szívtuk a véredet, mert ugye Tomival rengeteget dolgoztunk együtt ilyen kerékpárteszt és hasonló eseményeken, hogy amikor kipróbálunk ugye egy versenyzőknek tervezve egy nagyon komoly sportbringát, akkor te azért egy picit mindig máshogy érezted azt, hogy mennyire merev vagy nem merev a váz, mennyire nyúlik a hajtás, stb. Tehát amikor ugye azzal a 110 kiló totál lóddal megterheled, akkor esetleg te már érzel olyat, vagy mit érezhetnek a túlsúlyosok, amire már érdemes odafigyelni, vagy van-e olyan red flag, ami miatt esetleg nem érdemes megvenni egy bringát?
3: Igen, tehát azt mondom, hogy addig, amíg az ember túlsúlyos, most legyen ez egy túli kategória, nem érdemes a grammokra rámenni. Tehát, hogyha megveszi a létező legkönnyebb egybeépített karbon kormányszáras kokpitet, akkor annak olyan szintű rugalmassága lesz oldalány, mert egyszerűen nem erre van tervezve. Régen még a vázak közép részén is kiállva tekeréskor éreztük, hogy azért egy nehezebb bringás alatt ez mozog, ezt már a technika teljesen megoldotta, tehát mostanában nem megyek olyan bringával, amire azt mondanám, hogy fú, ennél mennyire érezhető, hogy mondjuk rugalmas a közepe, és a kerekek is rengeteget fejlődtek, de tényleg igazából a kokpit nyerekcső az, ami ahol nagyon érezni, hogyha ki vannak könnyítve.
2: Tehát, hogy ebből masszívat érdemes.
3: Igen,
2: ez masszív karbont is jelenthet, vagy maradjunk inkább az alumíniumnál?
3: Igen. Hát maradhatunk akár az alunál is, mert nyilván, hogyha az ember nem élversenyző, úgysem fogja tudni kihasználni azt az előnyét egy ilyen ultrakönnyű karboncusznak, amire tervezték, tehát nem azon a 80 grammon fog múlni, hogy mennyi időt megy a Dunakanyarban, akkor inkább legyen megbízható, és mondjuk ne az legyen, hogy mindig nézegetnie kelljen a kormányt, hogy nem jelente meg rajta valami repedés, vagy egyemek, masszív alucucc, és akkor az bírja.
2: Viszont nyugtassunk meg mindenkit, hogy most komoly sportolásról beszélünk, tehát hogy tényleg ezekkel edzéseket tud végezni akár egy 100-120 kilós.
3: Persze, simán, és évekig jó lesz. Tehát, hogy igazából szerintem 15 évvel ezelőtt sokkal szűkebb volt az a lehetőség, amit egy túlsúlyos ember bringába tudott választani a felső kategóriából, például, mint most.
1: Mennyire érzed azt, hogy a gyártók, akár az alkatrészgyártók, akár a komplet bicajgyártók, a nagy márkák készülnének arra, hogy súlyosabb embereknek is készítsenek termékeket? Mennyire jönnek ki olyan termékvonalak, kiegészítők, vagy akár komplet bicajok, ami kifejezetten a súlyosabb embereket céloznak?
3: Abszolút, tehát nálunk is a mi márkáinknál is látható az, hogy folyamatosan toljuk fölfelé a súlyhatárt, és igazából nem is a váz izótesztelésekor probléma ez, a kerekek mindig a leggyengébb láncem ilyenkor, hogy a kerék tudja azt, amit tudom én, 150-160 kilós terhelhetőséget, mert azért ugye ezek olyan tesztek, amin kijön a probléma, hogyha a tesztberendezésen végigmegy az a rengeteg ciklus, amit tudnia kell, meg hogyha egy végfelhasználónál fellazulnak a küllők, gyorsan 8-as lesz benne gyerek, ugye az egy nem túl jó visszajelzés, tehát inkább túlépített legyen, most főleg e-bike-okat gyártunk, és egy e-bike-nál egy kiló ide vagy oda gyakorlatilag egyáltalán, tehát nem számít semmit, és a vevőnek meg, hogyha 5 éven keresztül hibátlan a bringa, az egy olyan bizalmat ad, ami sokkal többet jelent.
1: Kanyarodjunk még egy pillanatra vissza a szakágakhoz, meg ugye beszéltél arról is, hogy kifejezetten ez egy jó sport a testesebb emberek számára. Válogassuk szét a szakágakat, mi az, ami kifejezetten jó, és tényleg ajánlott, és abba az irányba érdemes elmenni, és van-e olyan szakág, amivel ne próbálkozzanak azok, akik túlsúly problémákkal küzdenek?
3: Hát szerintem nem ajánlott kategória nincsen. Igazából szerintem a durvuló szakágak azok, tehát ez az enduro, DH egyebek, ahol ugyan túlépítettek az alkatrészek, hiszen masszív felhasználásra vannak tervezve, viszont szerintem amikor egy 5 méteres letörés leugrik valaki 70 kilóval vagy 120-szal, szerintem az olyan szinten más terhelést ad az alkatrészeknek, hogy ott inkább fenntartanám a lehetőséget, mert ha ma vesz valaki tényleg egy országúti bringát, energiát, akár a többmilliós kategóriából is gond nélkül el fog neki menni évekig. Nyilván, ha megtanult biciklizni, tehát nem úgy megy fel a patkára.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy itt azért én behoznám az ügyetlenséget, vagy az ügyességet, hogy egy gravity szakákban is, aki mondjuk jó volt, vagy akár jó, és tudja kezelni a bringát, az a gyönyörűen flow-ban megoldja a bármit is ezzel a bringával. Aki meg nem tudja kezelni, na az nagyot fog csattanni nyilván a 140 kiló össztömeggel.
3: Igen, ahogy mondani szokták, nem az elugrás fáj, hanem a földetérés. Tehát, hogyha az jól megvan oldva, akkor igazából tényleg bármivel, egy kempingbiciklivel is meg lehetne oldani. De tényleg hát azért az emberek többsége nem a videókon látott tudással rendelkezik a lejtőkön. De én mindig azt szoktam mondani, hogyha valaki mondjuk kifejezetten fogyási célból akar bringát venni, szerintem most egy középkategóriás alu gravel bringánál, vagy egy cross-tracking biciklinél nem nagyon kell jobb, mert nem a grammokon fog múlni, tehát hogy nem lesz jobb a biciklizése egy 6 milliós full dur részes carbon bringán, mint egy tényleg egy kényelmesebb gravel bringán. Tehát saját magamról tudom, hogy amikor egy kicsit elszaladt a súly, akkor mennyire rossz volt alul fogni a kormányt, már amikor éppen sikerült, tehát hogy mondjuk egy sportos, mondjuk valaki megvesz egy aero országútit úgy, hogy hatalmas bele van, mint nekem, tehát az nem jó vele bringázni, mert nem tudod ott fogni, ahova az a bringa tervezve van. Ha meg mindig fent fogod felsőfogásba a kormányt, akkor egy trekking bringa is lehetne, és azzal legalább kényelmesen közlekedsz.
2: Van-e még több ilyen kis apróság, amit esetleg tudsz mondani, tehát ami mondjuk hasonló a hashoz?
3: Amúgy szerintem a pump track pályák használata az amúgy baromi jó lenne azoknak, akik a túlsúlyt le akarják dolgozni, de oda tényleg egy tök egyszerű acélvázas dirt bringa kell, amin nincs semmi mozgó alkatrész, nekem is egy ilyen van, nincs rajta első fék sem, és igazából a pumpa pályán ott olyan intenzíven te is próbáltad már ezt, hogy ott olyan intenzív gyakorlatilag egy kör is, hogy azzal nagyon jól lehet a keringést beindítani, meg mindent.
2: Hát én azt mondanám inkább, hogy egy-két perc az brutális hatású, amit ugyanúgy annyi idő alatt ki kell pihenni.
3: Igen, és ott még úgysem akar majd megugrani se egy dupla ugratót, semmit, de szépen az, hogy fölvegye ezt a pumpáló mozgása, mindent meg fog mozgatni, tehát hogy ez igazából egy Dunaparton bringázásnál százszor hatékonyabb.
2: E-bike-okkal ugye te elég mélyrehatóan foglalkozol, és nagyon sokszor szóba kerül az egyik legelső kérdés egy felhasználónak, hogy mennyi ideig bírja az akkumulátor, és ugye azt már kevesebben tudják, hogy a nagy testsúlynál ez hatványozottan jelentkezik, hogy ez az átlag, amit elolvasol mondjuk egy katalógusba, vagy bárhol, bármilyen információ alapján, hogy egy akkumulátorra mehetsz mondjuk 80 kilométert hegyes terepen, ez hogy változik mondjuk a nagy testsúlyjal?
3: Fú, hát a nagy testsúlya szerintem az egyik legdurvább, ami a hatótávot módosítja, a szintkülönbség az egyik, a súly a másik. A Bosnak az oldalán van egy nagyon jó kalkulátor, ahol lehet játszani a számokkal, hogy hány kiló vagy, és hogy milyen akkumulátor megelvek, és ott látni a drasztikus különbséget. De én azt mondom, hogy például kollégával elmentünk bringázni, aki ilyen, hát szerintem legjobb esetben 70 kiló, és ilyen szerintem közel 40% különbség volt ugyanabba az eco módba, ugyanazzal tehát két ugyanolyan bicikli volt, ugyanolyan akuval, és ilyen különbség ki tud jönni csak a testsúly miatt, főleg, hogyha komoly terepen mész.
1: Gyorsabban mentél.
3: Nem. Nem, és az volt a durva, hogy sima terepen mentünk, tehát semmi extrém nem volt, de egyszerűen, amikor a nagyobb súlyt kell felgyorsítani egy-egy emelkedőn, az áramot fogyaszt, tehát hogy sajnos, hogy szokták mondani, hogy a fizikával nem lehet játszani. Ez ilyen, és nagyjából ugyanannyit számít, mint a szintkülönbség, tehát hogy például egy tiszató kört, ha ekóba megy az ember egy mostanában megszokott 620 vagy 650 wattórás akuval, szerintem simán kettő kört, vagy akár hármat is, mert akkor is a túlsúlyos, mert a bringa felgyorsítja 25-re, és akkor ott mindig csak egy kicsit hozzásegít, amikor lejjebb lassulna, de nincs benne emelkedő meg semmi, de ahogy emelkedő is társul a túlsúlyhoz, akkor azért ott fogy az áram.
2: A tiszatónál én visszakanyarodnék a normál bringára, mert neked ugye van tapasztalatod, voltál azért mondjuk ilyen 8, amióta ismerlek, 80 kiló környékén is, meg voltál mondjuk 120 kiló környékén és hogy nyilván visszaemlékszel, hogy síkon, amikor elmegyünk bringázni mondjuk egy fél tiszatókört, akkor hogy befolyásol akár egy ilyen 20-30 vagy 40 kiló? Tehát, hogy kell-e félni attól, hogy valaki éppen nagyon-nagyon túlsúlyos?
3: Fú, szerintem rengeteget számít, tehát, hogy én egy 10 kiló változás, én iszonyatosan tudok jójózni, tehát tényleg ez a 90-110 között gyakorlatilag egy hónapon belül simán tudok mozogni, rengeteget számít, tehát
2: már síkon is?
3: síkon is, de ahogy megjön egy nagyon pici emelkedő, tehát nem kell hegyre gondolni, csak egy felüljáró, és olyan szinten rogy van, hogy tehát ott nagyon kijön, tehát ahogy emelkedő van, de síkon is érzed azt, hogy teljesen más súlyt kell mozgatni, de ez jóval kevésbé érzékelhető. Tehát ha valaki neki akar kezdeni mondjuk fogyási szempontból bringázni, akkor azt felejts el, hogy ő hegyek közé megy. Tehát, hogy az e-bike-kal más, mert ugye akkor feljebb rakod egy fokozattal a rásegítést, és mindjárt másabb a helyzet, de tényleg mondjuk egy bubán lemenni a Velencei tóig meg vissza, az már komoly.
2: Az igen,
3: abban egy ezres szint
2: abban
3: van.
2: Abban kiegyezhetünk, hogy aki most kezdi túlsúlyjal, az bizony keresse a sík telepet és a minél kevesebb emelkedőt.
3: És szerintem pont ugyanaz a rossz benne, mint a futás elkezdésében, hogy gyakorlatilag egy olyan alapozó púzussal kellene hónapokig biciklizned ahhoz, hogy a súlyod kezdjen el változni, amivel az emberek nem akarnak bringázni, tehát felül a bringára is, és rögtön teljesítményt akar, meg Strava track, meg mit tudom, tehát hogy nem, tényleg az kéne, hogy mondjuk menjen a Velencei tó körül mondjuk először egy kört, aztán kettőt, majd hármat, gyakorlatilag full síkon, jó, ott is van egy pici emelkedő a végén, de hogy igazából az, hogy a keringés szokja azt meg, hogy újra mozgásban vagyunk, tehát én azért a bringázást sose hagytam abba, voltak rövidebb évek, tehát amikor kevesebbet mentem, volt, amikor aktívabb voltam, és még ahhoz is vissza kell szokni, tehát aki mondjuk éveket kihagyott, vagy sose biciklizett komolyan, annál ez még drasztikusabb.
2: Viszont tök jó, szóba hoztad a futást, mert ugye te próbálkoztál azzal is, vagy hát nem, talán próbálkozol is, túlsúlyjal is, meg nem túlsúlyjal, hogy a futásnál azért a túlsúlynak, tehát már egy 100 pluszos testtömegnek, annak tényleg komoly sérülés kockázata tud akár lenni, vagy hát mesél, hogy érzésre milyen esetleg a bringával összehasonlítva, viszont nyugtassunk meg mindenkit, hogy a bringa lehet, hogy nagyon megfogja az emelkedő mondjuk a keringést terhelni, vagy akár a sík menet is, viszont nem kerülnek olyan veszélybe az ízületei, a testrészeit, tehát hogy egy viszonylag büntetlenül végezhető dolog.
3: Igen, a bringa azért az sokkal megbocsájtóbb, mert egyrészt futni nem lehet lassan, mert hogy kell egy bizonyos tempó ahhoz, hogy futásnak nevezzük, bár nyilván mondjuk a 7 perces meg 8 perces kilométereket azok, akik valóban futnak, azok nem nevezik futásnak, de hogyha megpróbálja valaki mondjuk 100 plusz kilóval a 8 perces kilométereket, az is fájni fog, és igazából ott ugye el kell jutni, tehát hogy nekem a futás, amikor elkezdtem futni, az azzal járt, hogy nagyon sokáig csak gyalogoltam, meg ilyen bele-bele kocogtam, mert nem tudtam 1 kilométert lefutni még 7 perces kilométerrel sem, még biciklizni 10-zel is tudsz, tehát hogy szépen haladsz, és egyszer csak odaérsz,
2: hát
3: úgyhogy nem terheled a térdet.
2: Ne legyél ilyen szerény, csak így a Tomival elmondanám, hogy amikor nem 80, hanem már inkább ilyen 90 vagy 100-as testsúlyokkal jártunk sajtóeseményekre, azért ott a sportos bringások között te úgy tartottad a tempót, és nem kellett szégyenbe jönnöd, hogy várjatok meg, vagy bármi.
3: De szerintem inkább abból adódik, hogy azért mit tudom én, 95 óta aktívan bringázok, meg nyilván annak idején ilyen hobbiba maratonoztunk, tehát hogy van a lábnak egy ilyen úgynevezett memória hatása, hogy 50 kilométert akkor is el tudok biciklizni, ha egy hónapig nem ültem a bringán.
2: Plusz te vagy az egyetlen, akit ismerek ilyen bringások közül, akinek nagyobb a vádli átmérőköve, mint a sajátom.
3: De azért mondjuk, amikor a Kitzbühler Hornra mentünk föl, akkor azért jött ki a szemem, mint a csigának. Tehát, hogy azért van az a meredekség, amikor nem tudod a könnyű súlyt izommal pótolni, vagy kitartással.
2: Igen, ahová egyébként a sportszerűen kerékpározóknak a nagy többsége, most ha így kimennénk a szigetre, egyáltalán fel se tudna menni.
0: Ez itt a Pedál. A hajtás mindjárt folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
2: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópusztaszeri Csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
3: Marketing és média top 50 Leaders Fórum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az éj és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
4: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Kiégett egy általános iskolásokat szállító busz az M0-áson, óvoda közelében találtak azbesztet, hétvégenként látogatható lesz a Karmelita Kolostor. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Péntek délelőtt kigyulladt egy iskolásokat szállító autóbusz az M0-as autóút 8-as kilométerénél az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A járművön a Gödöllői Erkel Ferenc általános iskola 44 gyereke és 3 felnőtt kísérőjük utazott egy kaposvári hangversenyre. A buszsofőr füstszagot érzett, ezért leterelt mindenkit a buszról. Ezután a motortérből hirtelen méteres lángok és sűrű füst csapott fel. A tűz észlelése után a felnőtt kísérők riasztották a tűzoltókat, mire a fővárosi hivatásos egységek a helyszínre értek, a buszon már senki nem tartózkodott. A lángokat két vízsugárral folytották el, de a járműből gyakorlatilag csak a fémváz maradt. Több száz köbméternyi illegálisan lerakott veszélyes hulladék miatt indult nyomozás Heves vármegyében. Az azbeszt szennyezés ezúttal Petőfi bányán ütötte fel a fejét, egy lakóövezeti területen nem messze egy óvodától. A bejelentés szerint egy régi kőbánya melletti területen magas azbeszt tartalmú illegális hulladékot találtak. A terület Sejp közelében található, ahol korábban az egykori azbesztgyár működött. A bejelentést Kismihók Tamás, a Heves vármegyei közgyűlés képviselője tette. Elmondása szerint elképzelhető, hogy az egykori sejpi gyár rekultivációja során szabadultak meg illegális módon a veszélyes hulladéktól. A becslések alapján a szabadban elhelyezett azbeszt mennyisége több száz köbméter lehet. A területet az évek során benőtte a növényzet, de a porladó szennyező anyag egy része még most is a felszínen van. Magyar Péter miniszterelnök élőadásban kezdte meg a Karmelita kolostort övező kordon lebontását pénteken, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy hétvégenként látogatható lesz a kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinet irodaépülete is. A kordon elbontását követően sok év után végre minden magyar ember szabadon megközelítheti ezt a csodaszép épületet, tette hozzá a kormányfő. Elmondta, a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai fognak beköltözni. A Karmelitában a korábbi miniszterelnöki iroda rész, a terasz, a kert, a színházterem és a kormányüléseknek helyt adó terem lesz látogatható. Május 29-én és 30-án ismét érkezik a nagy sportág választó és nagy hangszer választó, amely mára az egyik legnagyobb ingyenes sportfesztivállá nőtte ki magát Magyarországon. A programok minden nap 9 és 17 óra között várják a látogatókat Kőbányán. A rendezvény egyik legnagyobb vonzereje, hogy több mint 100 sportágat lehet kipróbálni egy helyen. A labdás, ütős és küzdő sportoktól kezdve egészen a vízi vagy akár művészi mozgásformákig minden megtalálható a palettán. A kínálatban biztosan szerepelnek hazánk legnépszerűbb sportágai is, mint a labdarúgás, úszás, vízilabda, vívás, kézilabda és kajakkenu.
0: Időjárás jelentés.
5: Egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősen felhős, borongós időben lesz részünk és sokfelé várható kiadós, eső, zápor, ugyanakkor zivatarokra is számítani kell, helyenként felhőszakadás és jégeső is kialakulhat. Napközben többfelé megélénkül az északi szél, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 11 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet, a nyugati ország részben lesz a hűvösebb, délkeleten a legmelegebb.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Pedál! Gurulunk tovább Takás Tamással és Dankó Bencével.
1: Kanyarodjunk vissza még egy momentumhoz, amit korábban említettél, ez pedig ugye az volt, hogy mondtad, hogy azért neked az elmúlt években változott a súlyod, méghozzá viszonylag nagy intervallumban, amikor a nagyobb súlyoddal ültél rá a bicajra, és tapasztaltad ezt, hogy eléred-e az alsófogás, stb. Mennyire volt az neked lélektanilag motiváló, vagy igazából visszahúzó? Milyen érzés volt az, hogy hú, most akkor van nekem ez a nagy súlyom, és most biciklizni kéne, és akkor ebből mi fog kisülni? Inkább olyan volt, hogy akkor nyomom, legyen valami eredménye, vagy inkább olyan volt, hogy ú, ezt lehet, hogy nagyon... Mit tudsz tanácsolni azoknak, akik ezzel szembesülnek, hogy ott van ez a nagyon kényelmetlen közlekedési és sporteszköz, és ott van az én testem, amelyik éppen még kényelmetlenebbnek találja.
2: Hát szerintem itt külön kell választani azt, hogy valakinek van-e bringás múltja, vagy nincsen. Nekem az fájt nagyon, nem az, hogy lassú voltam az emelkedőn, hanem az, hogy emlékeztem rá, hogy mentem itt föl annó. És ugye ez egy sokkal nagyobb gát volt fejben, mint mondjuk annak, aki mondjuk a soha nem tudtam feljutni dobogókőre állapottól eljut odáig, hogy szépen lassan fel tud tekerni. Neki az egy sikerélmény. Nekem az, hogy 10-szer rúgdostam fölfelé a pedált, az fejbe eléggé megölt, mert emlékeztem rá, hogy amikor edzésben voltam, akkor ez hogy működött. De mindenhol, tehát ha nem tartottam be a fokozatosságot, az mindig büntetett. Tehát, hogy az embernek mindig vissza kell menni arra a szintre, hogy oké, most itt tartasz, ez a súlyod, vagy ilyen a keringésed, mert mondjuk 2 éve nem ültél biciklin, és szépen lassan kell hozzászoktatni magát az embernek, mert nem fog visszajönni. Ha erőlteti, akkor meg csak sérülés lesz belőle, vagy elmegy tőle tényleg a kedve, hogy ez nem megy, akkor inkább veszek egy e-bike-ot, bár az sem haszontalan, mert igazából az rengeteget tud segíteni pont a fogyásban.
3: Jönnek-e ilyen élménypontok, hogy amikor elkezdett, hogy hú, most még nagy alsó, vagy még korlátoz, és akkor egyszer csak észreveszed, hogy hú, most egy határozottan jobb, meg aztán még egy pont, hogy most határozottan gyorsabb vagyok, vagy erősebb vagyok.
2: Persze, ahogy fogy a testsúly, egyre jobban megy a bringa, és ugye azért én is használom a Strávát, tehát saját magamhoz tudom mérni, hogy ugyanazon az edzőkörön, most már személyes rekordot, ugye PR-t mentem, stb., hát komoly sose fogok, de azért azt is jegyezzük meg, hogy azért nem a bringázástól lehet lefogyni. Tehát ez egy nyomorult energia egyenleg. Ha többet zabálsz, mint amennyit elfogyasztasz, akkor kövér leszel. Tehát, és én ezt azért merem mondani, mert tudom magamról, hogy ez gyakorlatilag fejbe dől el, ha kevesebbet ennék, sokkal könnyebben lemenne. Nem a biciklitől változik igazán a testsúly, hanem attól, hogy odafigyelek a kajára, a mennyiségére, meg a minőségére, és közben elkezdek mozogni. Ugye ezért van az, hogy sokan, akik ugye ilyen nagy fogyasztózsenik, ugye elkezdik az étrendet helyre rakni, meg közben beraknak egy nagy intenzitású edzést, és persze, hogy fogyni fog az ember, hát igazából energia mérleg az egész.
1: Említetted az e-bike-ot is, említetted a sima bringát is. Az, aki, és már többször belekaptunk ebbe a témába, hogy súlyt lehet-e kontrollálni biciklizéssel, lehet-e alakot formálni biciklizéssel, az, akinek ez a célja, tehát kifejezetten a súlyával szeretne valamit kezdeni, és ezért fordul a bicajhoz, mit csináljon az e-bike-kal, mikor válasszon e-bike-ot, és mikor válasszon analóg bicajt?
2: Igazából az e-bike azért jó, a nagy e-bike-os csoportban rengeteg olyan sztorit látok megosztva, akik fotóval leírják, hogy figyelj, 130 kilóról indultam, és semmi más nem csináltam, elkezdtem minden nap e-bike-kal bejárni, dolgozni, utána kimerészkedtem a hegyek közé, mert ugye sokan úgy gondolják, hogy hát az elektronika, tehát az áram megold mindent, de igazából amikor zéró erőléted van, akkor turbóba se fogsz tudni fölmenni olyan helyeken, ahol mondjuk valaki sportos és az analóg bringával fel tud menni, de ugye szépen elkezdett dolgozni, elkezdett bringázni, egyrészt hozzászokott az izomzata, meg a keringése, és fokozatosan egyre nagyobb távokat tudott menni, tehát megjött az a feelingje, hogy ő valójában bringázik, még ha ezt egy analóg bringával kezdte volna el, ez lehet, hogy a 3-szor annyi időbe telt volna, tehát sokkal hamarabb megjön a pozitív visszacsatolás, csak mondjuk az a durva, hogy én hajtok e-bike-ot is, meg hagyományos bringát is, hogy azért, mikor az ember mondjuk 2-3 hónapig csak e-bike-kal megy, és utána visszaül az analógra, mert ott azért jön a kalapácsos ember, tehát hogy nagyon hamar úgy érzi az ember, hogy valóban erős lett, de amikor visszaül egy kenyérgőzösre, az, az más.
3: Neked fel fogok tenni egy kérdést, mert tudom, hogy benne vagy ugye azért a német központban ilyen sok fejlesztésben az e-bike-okkal kapcsolatban, hogy várható egy olyan változás, hogy egy picit visszakanyarodok még, hogy ugye az e-bike-oknál, a smart rendszereknél már tudjuk beállítani azt, hogy mondjuk a saját effortunkhoz, erőfeszítéshez képest egy adott üzemmódban mennyi legyen a maximális pluszrás segítés. Tehát tudjuk azt is, be tudjuk úgy állítani akár, hogy csak egy nagyon kicsi legyen maximum, vagy akár több. Be tudjuk azt is állítani, hogy abszolút értékben mennyi legyen. Tehát annyira cizelláltan lehet játszani ezzel, hogy azt várná az ember, hogyha én mondjuk edzésszerűen, és itt most ugye átlag ember rekreációs edzéséről beszélünk, mondjuk nem akarok túllépni egy pulzuszónát, akkor azzal kommunikáljon gyakorlatilag a bringa, és ugyanúgy, mint amikor mondjuk egy pulzusmérő figyelmeztet, hogy most, vagy egy wattmérő, hogy túlmentél, csipog, akkor ő nem figyelmeztetni fog, hanem mondjuk annak megfelelően játszik a rásegítéssel.
2: Sajnos ilyen irányban nincsen semmilyen fejlesztés, pedig amúgy teljesen adná a téma, hogy mondjuk, hogy elkezd fölmenni egy határérték felé a pulzusod, akkor mondjuk ad rá egy kis rásegítés, és most már vannak tök jó automata módon működő e-bike-ok, tehát ahol a rásegítés gyakorlatilag az elektronika figyeli, és annak megfelelően adja rá, hogy milyen meredekség, hány wattot teszel bele, stb. De hiába mutatja például a Bosch rendszerhez is tudsz csatlakoztatni púzusmérőeszközt.
3: Ugye? Tehát nincs meg ez a... Minden megvan, gyakorlatilag egy... Azt gondolom,
2: ez ember, programozás hogy egy szoftvert
3: kéne igen, működne a sztori.
2: Igen.
3: Bocsánat, messzire mentünk.
1: Nem mentünk messzire, mert igazából az e-bike-oknál maradva szükségszerűen egy idő után azt tanácsolod, hogy érdemes az e-bike-okat magunk mögött hagyni, és egyre többet analóg bringával menni?
2: Nem feltétlenül mondanám. Én azért szeretem az e-bike-ot, mert mondjuk, hogyha meló után hazamegyek, és csak egy vagy másfél órán van bringázni, az e-bike-kal tudok menni egy olyan élményt, tehát olyan mértékű kört, amit tökre kielégíti a bringázási vágyamat. Még gyakorlatilag az analóg bringával fölmennék a szomszédos hegyre, és már jöhetnék is haza, mert sötétedik. Tehát, hogy szerintem ebből a tekintetben az e-bike nagyon jó, hogy sokkal nagyobb távokat tudsz megtenni, és hogyha te ugyanúgy, tehát nem az van, hogy turbóba nyomod csak, és igazából alig teszel bele energiát, én főleg ekóba megyek mindegyik bringával, és én belerakom ugyanazt a wattot, meg ugyanazt a pulzus zónát, mintha hagyományos bringával mennék, csak tudok menni egy 35 kilométeres kört még sötétedés előtt, és sokkal több kedvem van így elmenni bringázni, mintha csak analóg lenne otthon.
3: Válasz akkor szokásos, hogy legyen ilyen bringád is, meg olyan bringád.
2: Egyébként igen, de tényleg ez, szerintem ez a mi múltunkból adódik, hogy mi nem tudnánk analóg bringa nélkül élni, de nagyon sok embert látok, akinek csak e-bike-ja van, és tök fit, és ezért, tehát hogy ez is egy rossz tévhit, hogy azért kell az e-bike, aki fogyni akar, vagy mozgássérült, vagy ilyenek, ez baromság, tehát hogy olyan fit ex-cross motorosokat látunk e-bike-kal közlekedni, akik gyakorlatilag föl is le is leiskoláznák azért a magukat képzetnek gondoló montisok nagy részét, csak őnekik már ez lett a közlekedési eszköz, sőt van olyan, aki például két akúval megy el bringázni, mert akkor a kört akar menni a pilisbe, és hiába vannak most már akár 800 wattórás aksik is, ha mondjuk tényleg keményen nyomott turbóba meg egyebek, akkor azért egy ilyen 50 kilométer le tudja meríteni csontra.
3: De úgy te is ismersz nagyon sok olyan embert, aki elkezdte túlsúlyosként e-bike-kal, nem volt normál bringája, és egy néhány év után annyira megerősödött, és annyira átélt ezt az egész érzést, hogy normál bringát vett, és még egyre erősebb lett, és nagyon komolyan nyomja.
2: Igen, simán
3: és
2: vannak.
3: Biztos, hogy nem jutott volna el arra szintre, hogyha nem kezdi el e-bike-kal élményszinten a bringázást.
2: Igen, simán vannak, akik most már gravel versenyeken indulnak, nyilván hobbi kategóriában, de hogy annyira megtetszett nekik ez a bringázás, meg most már nyilván halad a bicikli anélkül is, hogy motor lenne benne, hiszen lett egy jó edzettsége, lefogyott, és igazából szerintem ők soha nem jutottak volna el analóg bringával oda, ahova most el tudnak jutni, ha nem lett volna előtt az e-bike.
1: Ha az alakformálástól eltekintünk, hétköznapi használat, közlekedés, lehet-e valami hátránya annak, hogyha a túlsúlyt és a rendszeres bringázást összerakjuk?
2: Szerintem semmi. Tehát, hogy szerintem csak előnyös hatása lett. Tehát, ha tényleg valaki annyit csinál csak, hogy az autóból átül egy e-bike-ra, és minden nap azt a 10-10 kilométert a munkahelyére biciklivel teszi meg, már annyit hozzátett az egészségéhez, hogy tényleg. Tehát, hogy nem tudok olyan dolgot mondani, nyilván, ha ész nélkül bringázik és valahol elütik, azért az hátrányos az egészségre, de igazából nem tudnék olyat mondani, ami hátránya lenne ennek. Inkább az, hogy egy e-bike-ot megvenni azért a magyar átlagfizetésekből azért egy elég komoly kihívás, és azt mondjuk, hogyha a munkahely olyan, hogy nem tud biztonságos helyen tárolni, tehát én biztos, hogy nem hagynám itt kint az épület előtt kilakatolva, vagy bármi ilyesmi.
3: Egyébként, ha már vásárlás szóba került, akkor hogyan gondolkozzon valaki, amikor megveszi mondjuk az első e-bike-t? Most azért a hallgató kedvéért tudom, hogy általában többen akarnak normál bringát venni, de ott ugye egyszerűbb a helyzet. Mert megbeszéltük, hogy nagy lukrafutás nem lehet az alkatrész, kb. Ugyanolyan bringát kell venni. Viszont az e-bike-oknál már ugye te is kezdted pedzeni azt, hogy nem kell figyelni a súlyra, tehát hogy gyakorlatilag az alsó, az áll szempontjából az alsóbb szegmensben is találhat valaki valami nagyon jót. Hogy fogjon hozzá a választáshoz?
2: Igen, itt mondjuk külön választás, mert ugye van ez a nagyon alsó szegmens, ezek a nagyon távol keleti bringák, amiket azért messzire elkerülnék, de hogyha egy normális márkát nézünk, a Noizertől a Cubon át a Specialized-ig, most ez igazából tök mindegy, ott igazából nem tud lyukra futni, arra kell figyelni, hogy egyrészt mire keresi a bringát, tehát ugye az akkumulátor kapacitása azért az a hatótávot befolyásolja. Tehát vannak például a nagyon könnyű e-bike-ok, amiben csak ilyen 300 wattórányi akkumulátor van. Ha valaki komoly szinteket akar menni, az nem lesz megfelelő neki, mert ugye le fog merülni hamar.
3: Túlsúlyos, ma már vegyen mondjuk 700-as.
2: Igen, célszerű nagy akkúval venni, meg onnan közelíteni meg, hogy aki mondjuk komolyabban gondolja a bringázást, az először próbálja ki a különböző rendszereket. Bosch, Yamaha, tényleg Panasonicot, van most már a DJI-nak saját rendszere, sőt most jött ki az új rendszerük. Tehát van nagyon sokféle a Fazua, van nagyon sokféle rendszer, ami különböző bringázási érzést ad, a Shimano-ról ne felejtkezzünk el például. És nekem vannak olyan rendszerek, aminek a működése nem tetszik annyira, tehát azzal nem mennék olyan szívesen, és most már azért
1: miben
2: nagyon...
1: nem tetszik, vagy mi az, amiben neked az akadály, vagy probléma?
2: Én nem szeretem azokat a rendszereket, ahol nagyon érezni azt, hogy a motortól. Tehát én nem szeretem ezeket a brutálisan nagy nyomatékkal rendelkező rendszereket.
3: A Bafang az nem a te stílus.
2: Nem. De még igazából a Boschnak a rész, meg CX motorjai sem feltétlenül. Én például a Shimano-nak a rendszerét azt imádom, vagy a Fazua az például az egyik kedvencem.
3: Mit szólsz a TQ-hoz?
2: A TQ nagyon jó, de voltak nagyon melléfogott verziói, tehát hogy én még ott óvatos vagyok egy picit a TQ rendszerrel.
3: A Smart az egy nagyon jól belőhető.
2: És mindenkinek más, tehát hogy neked lehet, hogy tök más lesz az elektromos rendszer, mint ami nekem, ami megfelelő, de ha valaki csak mondjuk tényleg munkába akar bringázni, akkor bármelyik nagy nevű gyártótól megvesz bármelyik rendszert igazából, nem fog vele mellélőni.
3: Még egy eszembe jutott itt a ruházat. Most ezt megint mondjuk ki, egy nagy testsúllyal, nagyobb méretekkel. Nem biztos, hogy mindenki jól érzi magát egy ilyen klasszikus likra testre feszülő bringás ruházatban. Ilyen szempontból van-e alternatíva a túlsúlyosoknak? Mit ajánlasz neki?
2: Hát a bringás ruha az egy kínszenvedés, mert igazából a legtöbb tapimezgyártó az gyakorlatilag az anorexiás olaszokban gondolkozik, tehát a 4XL-es mezüket be sem tudom cipzározni.
1: Akkor mi is lassan bajban leszünk.
3: Igen. Hát az olaszokkal én is bajban vagyok.
2: Igen. De szerencsére ugye a ruhagyártók is felismerték, hogy azért a bringások nagy része nem feltétlenül ezekből az emberekből áll. Tehát ma már szintén visszacsatolva, tehát 15 évvel ezelőtt sokkal nagyobb gondban voltam, hogy milyen ruhát vegyek magamnak, mint manapság. Most már gyakorlatilag itt Budapesten is be tudsz menni legalább 3 olyan boltba, ahol lesz nagy kínálat ebből a leisure vagy ilyen regulár szabású ruházatokból, ami nem tapad rád, ami be el tudod rejteni a plusz kilókat, és nem úgy fogsz kinézni, mint egy hurkatöltő. Tehát hogy szerintem ma tök trendin föl lehet öltözni a bringához, anélkül, hogy az ember hülyén érezni magát benne.
3: Ebben ugyanúgy megvannak a szükséges kellékek, tehát a betétes, mondjuk ilyen alsó bringás nadrág, vagy az olyan szintű szövet.
2: Ez jó is, hogy mondtad, például a bringás nadrág betétjére nagyon figyelni kell, tehát aki túlsúlyos, annak célszerű a jobb kategóriás nadrágot, meg betétet megvenni, aminek vastagabb a szivacsozása, szekcionáltabb, mert ugye az olcsó nadrágok vékony szivacs, az tök hamar kilapul alattunk, és nem lesz annyira kényelmes, tehát ott érdemes, tehát egy mesz felsőből, nem azt mondom, hogy bármilyen jó, de a nadrágnak sokkal nagyobb jelentősége van.
3: Nyelekben van egy olyan sztereotípia, hogy fú, akkor nekem biztos szélesebb, vagy nagyon széles nyelekkel. Nyelekben mi a
2: Ez szerintem ilyen teljesen téves, tehát én ilyen tök versennyelgekkel megyek, és azok a kényelmesek, sőt megvan, hogy a Selle Italia SLR formája az, ami nekem a legkényelmesebb, pedig az abszolút nem túra nyerek, sőt. Az a jó, hogy most már szintén több ringaboltba be tudsz menni, ahol bemérik a fenekedet. Mert igazából az ülőgumók távolsága az, ami főleg meghatározza azt, hogy mennyire lesz kényelmes a nyereg. És ezt nyilván otthon is meg tudod nézni, de most már ez a ringaboltokban vannak ilyen mérőrendszerek, és meg fogják tudni mondani azt, végigcsináltatnak veled egy ilyen gyakorlatot, mennyire mobilis a csípőd, mert ugye nem mindegy, hogy egy nyeregben milyen üléspozícióban ülsz, teljesen kiegyenesedve, vagy full erőre hajolva, ahhoz kell a nyerget is kiválasztani, ezekben most már szinte minden nagyobb gyártónak van ilyen rendszere, amivel le lehet tesztelni, hogy neked vélhetően melyik lesz a kényelmes, és ez célszerű is megtenni, mert azért egy jobb nyereg szerintem nincs 20 000 forint alatt, és most tényleg 4-5 nyerget elhasználni, mondjuk így internetről vadászva, és mondjuk 100 000-et elkölteni, mire megtalálod azt a nyerget, ami kényelmes, az nem a legoptimálisabb megoldás. Így meg bemész egy bringaboltba, lemérik neked, adnak akár 2-3 tesztnyerget, kipróbálod, aztán azt veszed meg, amelyik jó.
1: Azzal, hogy elindultunk így a ruházat irányába, elvezet minket egy ilyen nehezebb részéhez is a beszélgetésnek, így a beszélgetés végén, ez pedig az, hogyha valaki túlsúlyos, akkor ezt a különböző kerékpáros közösségekben hogyan fogadják, hogyan lehet ezeket a helyzeteket kezelni, ha ebből feszültség adódik. Ezt kell-e arra számítani, hogy azt fogják róla gondolni, hogy lassabb? Tényleg lassabb lesz? Hogy tud részt venni group ride-okon? Milyen tapasztalataid vannak az ilyen típusú feszültségekből, és hogyan lehet ezeket feloldani? Kell-e attól tartani, hogyha a Facebookon bicajozáshoz túratársakat keres valaki túlsúllyal, akkor nehézségekbe ütközik?
2: Persze. Tehát, hogy gyakorlatilag szerintem az internet népénél kegyetlenebb nincsen a világon. Tehát amennyit én is kaptam, akár tesztek közben is, kommentekben, hogy tehát nem azt nézik, hogy mondjuk kipróbáltam már 300 bringát, és vélhetően egy tesztkör után lehet korrekt véleményem egy bringáról, hanem ennyi kilósan nem is kéne bringát tesztelni meg. Tehát, hogy az ember kapja az ívet, de szerintem, hogyha egészséges önképe van az embernek, azt mondják rám, hogy kövér vagyok. Igen. Tehát, hogy igazából, hogyha ezen az ember túl tud lépni, akkor ezekkel nem kell foglalkozni, legalábbis ezt nem veszem föl. Viszont, hogyha tényleg elmegy az ember group ride-ra, akkor azért tudnia kell, hogy hol a helye. Tehát, hogy nem fogok elmenni egy Flórián téri Dunakanyar körre, ahol mennek, mit tudom én, 2000 méter szintet meg 100 plusz kilométert, de nyilván le fogok szakadni az első táblánál. Meg kell találni az embernek azt a csoportot, meg azt a group ride-ot, ahol olyasmi kategóriájú bringások vannak, mint ami az ő erőnléte is.
1: Nehéz ilyen közösségeket, meg group ride-okat találni most.
2: Szerintem manapság egyre könnyebb, mert a Strava is tele van ilyen csoportokkal. Az a nehéz, hogy megtaláld a sajátodat igazából, amiben te jól érzed magad, meg az, hogy valaki mondjuk túlsúly van, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy lassú. Tehát, hogy vannak, mint a sprinterek, hogy vannak nagy darab emberek, akár túlsúlyjal, akik olyan szinten bírják a gyűrődést, meg vannak vékony srácok, akik gyakorlatilag a táblánál már kihullanak, hanem azt kell látni, hogy tényleg az a csoport, akivel te mész bringázni, ott hogy vagy. Én mindig szerettem azokkal menni, akik egy picit azért erős nálam, hogy én fejlődjek, mert ha az ember olyan csoportot keres, ahol ő lesz a fickó, mert az ő egóját simogatja, hogy ő a legerősebb a csapatba, az lehet, hogy az egót simogatja, de az erőnlét nem fog vele javulni.
3: Én azért a kezdőket megnyugtatnám, hogyha ha valakinek azért egy sportmúltja legyen, de hogyha elkezdi a túlsúlyal a

0: Lehet, hogy először...
1: Sokkal könnyebb lesz, mint mondjuk futásban tartani a lépést olyanokkal, akik könnyűek, atletikusak és gyorsabb tempót tudnak.
0: Meg lehet, hogy először nem is group ride-ot kell keresni, hanem inkább túrázókat, mert lehet, hogy valakinek egy 40 kilométeres túra is először kihívás lesz, tehát hogy egészen az alapoktól ezért kell az, hogy az ember tisztában legyen a saját képességeivel, hogy nagyjából mi az, amihez csatlakozni tud. És nyilván, hogyha rendszeresen menni fog, és minden hétvégén ott van egy ilyenen, akkor folyamatosan, tehát jönni fog az erőnlét, meg nyilván, hogy majd megindul a fogyás is, ez egyre jobban fog haladni, és akkor majd tud csatlakozni azokhoz, akik gyorsabban mennek.
2: Említetted, hogy online azért kaptad az ívet. Zárásként arról beszéljünk, hogy élőben, tehát való életben, valódi találkozásokkor ott mennyire kellett azzal szembesülnöd, hogy elsőre nem fogadnak el, vagy esetleg előítéletekkel fogadják azt, hogy te megjelensz a színen?
0: Szerintem élőben ugye az emberek sokkal kevésbé kritikusak, mint az internet mögé bújva, hanem inkább azt mondom, tehát szerintem egy group ride-on is nem feltétlenül szólnak, maximum leszakadsz magadnak, hanem neked rossz az, hogyha egy nagyon erős csoporthoz csatlakozol, és amikor látod, hogy ők még beszélgetve tekernek, te már gyakorlatilag a max pulzusod közelébe közlekedsz.
1: Én ezt kimerem mondani, hogy én szerintem soha életemben nem láttam olyat, vagy hallottam olyat ilyen csoportosulásban, hogy valakit kirekesztettem volna túlsó, de úgy még úgy kicsit se.
0: Nem, abszolút nem jellemző, sőt, ha nagyobb a társaság, akkor úgyis általában szétszakad két-három részre a csoport, és akkor mindig lesznek olyanok, akik lemaradnak azzal, akit egy kicsit esetleg húzni kell, vagy ilyenek. Azért a bringás társadalom ebből a szekintetben élőben szerintem egy tök jól működő dolog. Igen.
1: Ráadásul, ha valaki alakformálásban gondolkozik, tehát hogy tényleg cél a fogyás is, nincs jobb társaság, amit találhatna, mint a bringások, mert a bringások között aztán mindenki tisztában van vele, hogy táplálkozzon úgy, hogy igyon, egyen, hogy tervezze az edzéseit, tehát teljesen expert mindenki.
2: Ennyi fért már a pedálba. Nagyon köszönjük, Bognár Tamás, hogy a vendégünk voltál.
1: Köszönjük szépen, Tomi.
0: Szívesen.
1: A hallgatóknak pedig ajánlanám, hogy kövessétek be a Pedál Podcastet a YouTube-on és a Facebookon is, a weben pedig pedal.co.hu néven találtok meg minket. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!
3: Ez volt a Pedál, a bringás műsor. Két hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál Podcastot YouTube-on és Facebookon is. Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis. Én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Károlyi Kati, opera énekesnő. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
2: Szervusz Robert, köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
1: Most volt nem régen egy bemutató, itthon bemutatónak számít, ugye Thomas Adesz, vagy Adész.
2: Hát magyarországi bemutató.
1: Magyarországi bemutató.
2: Igen, Adesz, Thomas Adesz.
1: Igen, erről kezdtünk el beszélni, hogy kell kiejteni, mert hogy angol, igen. És egyébként vannak francia gyökerei, mindazonáltal az egyik
2: hát
1: legnagyobb.
2: Gondolom, a nevében az E, igen, a balra dűl ékezettel, az egy E a igen. Franciában, és Adesz. Mindazonáltal meg nincs. Ilyen.
1: Hát igazából az egyik legnagyobb alak most a kortárs zenében, szerintem ő ugye, az talán mondhatjuk, hogy legismertebb zeneszerző, nem?
2: Hát ugye, ha kortárst úgy értjük, akik jelenleg élnek,
1: igen.
2: Akkor igen, hát... Igen. Tetemes mennyiség, fantasztikus darabbal. Igen.
1: Ezt a növények ciklust, ezt többek között neked és a te inspirációdra komponálta, jól tudom.
2: Igen.
1: Nem ő az egyetlen, de később beszélünk Ligetiről, aki szintén komponált számodra darabot. Hogy jöttetek össze a Thomas Adesszel?
2: 11-ben bemutattuk, 2011-ben Gerald Barry The Importance of Being Earnest című operáját Los Angelesben a Los Angeles Philharmonicnal, amelyben a Gwendolyn Fairfax szerepel nekem irodott, és azt Thomas vezényelte, hála Isten, tekintve, hogy volt rá a 2 óra, majdnem 20 perces darabra, volt egyszer 2 óra próbánk, és egyszer egy fő próbánk. Ezt a Los Angeles Philharmonical.
1: Ez mindig így van, hogy ilyen kevés próbátok
2: van? A Los Angelesben így van. Az valami rettenet kevés, és... az egy ilyen őrület volt, de sikerrel ment. Hála Isten. 2 előadásunk volt belőle, majd 12 tavaszán bemutattuk Londonban is, az volt az európai bemutató, ott már a BSO-val, tehát a Birmingham-iekkel, Birmingham Contemporary Music Group-al, bocsánat, nem a BSO-val, és ott már volt legalább 3 nap próbánk. Majd Tom járt Budapesten több ízben, és olyankor találkoztunk, mert akkor már én is itthon voltam.
1: Egyszer a műpába is vezényelt.
2: Igen,
1: pár bocsánat, éve.
2: Törölgetem nyugodtan, magam, mert olyan jó meleg lett itt, elnézést kérlek.
1: De most már talán némi hideg
2: folyik. Folyik róla a víz.
1: Igen.
2: Úgyhogy bocsánat. Igen, és akkor egyik koncert után beültünk valahova, és beszélgettünk, és előjött az, hogy van ez a Radnóti vers, a Gyökér, ami neki tulajdonképpen gyerekkora óta egy meghatározó vers, mert otthon megvolt a napló, és megvolt a füzet, és megvolt a mindenféle könyvek között, ami kellett, és megvolt többek között a Gyökér is. És akkor említette, hogy ezt egyszer majd szeretné zenébe átrakni, és ez volt ezelőtt, hát most már majdnem 12 évvel talán, valahogy így, és még azt hozzáteszem, hogy az én nagy meglepetésemre, amikor Los Angelesben voltunk, akkor egyrészt meghívtam, ez a Green Umbrella Festival volt, amin ő volt a házigazda, akkor ő volt a művészeti vezetőjének a fesztiválnak, és meghívta a Sipaldo Balnádi Hegedűvet is. És a nagy meglepetésem az volt, hogy a koncert után, akkor a Soul Percussion Ensemble-mal játszottam, azt mondta, hogy neki ez a kedvenc Ligeti darabja.
1: Nekem is egyébként zárva.
2: És én nagyon elcsodálkoztam el, és aztán később még valaki mondta ezt, a Reinbert de Lue. És az egy dolog, hogy nekem ez a kedvenc Ligeti darabom, de hogy miért? És amikor ezt mondtam, hogy a gyökereket meg szeretné zenésíteni, akkor ez úgy szöget ütött a fejembe, és amikor kitört a Covid, 2020 márciusában én kaptam egy e-mailt tőle, hogy Kati, nincs semmi dolgom, én ezt most megírom neked. És akkor visszakérdeztem, hogy, vagyis hát nagyon örültem persze, és rákérdeztem, hogy mire képzeli el, milyen hangszerekre, és akkor először az volt, hogy hát hagyományosan zongorájának. És gondoltam, hogy hát azért annyira nem ismerjük egymást, jó, hogy valamennyire igen, meg azért beszélgettünk is pár órát, de hogy...
1: Kell ismerni ennyire egymást.
2: Nem is az, csak hogy tudjak neki valamit sugalni, vagy minek örülnék esetleg, mint hangszerelés. És elküldtem neki néhány felvételt, ugye a Sipadobat azt ismerte rendesen, és elküldtem neki egy részletet a Hagoromóból, amit az Ice-szal csináltam, Nathan Davis írta, és Brooklynban mutattuk be. Az egy ilyen nagyon széles hangterjedelmű darab, amit a számomra írott részei, egy gyönyörű darab. Elküldtem neki még ezt, meg azt, és hát, hogy ugye emlékszik, hogy azért a Ligetiben ezzel az ütős kvartettel én azért mennyire jól érzem magam. Tehát valahogy próbáltam neki sugalni. Mm. És akkor így jött az, hogy a Gyökérnek az első változata az marimbára, zongorára, és az ének hangra íródott. És bejött kora nyáron egy felkérés az Olivier Cefmantól, egy remek karmester, fiatal karmester, hogy ő szeretne így a Covid-ról egy filmet, de egészen rendhagyó módon megkért 8 zeneszerzőt, hogy írjanak egy-egy darabot. És erre a Tom azt mondta, hogy épp most írom a Gyökereket, hogyha ez neked jó, akkor legyen így, hogy akkor ez a commission tulajdonképpen. Emögé beállt az Apple, tehát az Apple finanszírozta az egészet, úgyhogy küldtek mindenkinek egy iPhone Pro-t, 11 iPhone Pro-t, és akkor azzal kellett tulajdonképpen a filmet megcsinálni, és én abban az időben, és hát úgy, mint ma is, azért is dől rólam a víz, tehát mindig biciklivel közlekedtem Budapesten, akkor nem is volt autóm elég sokáig, és akkor felfedeztem Nagymaroson egy pici lepukkant totál házat, és én mondtam, hogy én ezt nem bírnám elképzelni, úgyhogy az én pici lakásom 4 fala között a Gyökér, hanem ott, és ott tényleg így pókhálók, meg a természet, aztán kismentünk a Dunapartra a film végén, és akkor így született a Gyökér már filmben, és akkor jött a következő felvonás, az meg 21 őszén, már elkezdtek készülni az IMS-ék, az International Musician Seminary Prasakovban az 50. éves születésnap ünneplésére, és fölkérték Tomot, aki ott ugye rezidens, hogy írjon számukra egy darabot. És akkor jött ez, hogy hát itt van a Gyökér, esetleg egy dalciklust. És ez így felmerült, és ezt elfogadták, és akkor keresett meg az IMS, hogy elvállalnám-e, és mondtam nagy örömmel, és így kezdtünk el dolgozni, úgyhogy Tom megkért, hogy küldjek neki olyan dalok, olyan szövegeket, amiknek a népdalszerű, amikre a népdalszerű szöveg a jellemző tulajdonképpen. Magyar népdal. És hogy mindegyik valamilyen növényel kapcsolatos legyen. És akkor így jött József Attila, Vörös Sándor és Orbán Otto, és amikor szeptemberben elkezdtünk dolgozni, 2022. szeptemberében, Prasakovban a Ruizi Quartettel és Graham Mitchell-el, nagybőgőssel, akkor 5 dal volt meg, egy József Attila, egy, hát a Radnóti, és 3 Vörös, és akkor ugye a bemutató az 22. novemberére volt tervezve a Wigmore Hallba, és akkor így mondtuk, hogy hát azért a 7-es szám az, meg hát a Sipadobból is 7, és az egy olyan nagyon-nagyon kerek szám, és az nekem nagyon számom, és hát itt van még azért egyik másik, például hosszú a Virágfüzér, és hát az Orbán Otto, ami meg aztán tényleg a legnépdalszerűbb szöveg. És megírta novemberre, még ott Prasakovban a 6-os tételhez már voltak ötletei, azt megmutatta, és novemberre megvolt, úgyhogy az ősbemutató előtt ott volt 3 napunk, és ott dolgoztunk akkor a maradék két tételen is.
1: Tavaly mi egyszer találkoztunk, vagy nem tudom mikor, beszélgettünk, ittunk egy sört, és dumálgatunk mindenféléről, és akkor mondtad azt, hogy olyan tetszett az Adésznak az, hogy a növények szóba is benne van a nő.
2: Az, hogy növekszik.
1: Hogy növekszik, de nem az, hogy nő.
2: Nem, az, hogy nő, mint növekszik.
1: Ja, csak ennyi. Aha. Nem, igen. Persze, hogy benne van a nő.
2: Igen, hogy ez, hogy mert ő ezt valahogy etimológiai.
1: Én azt hittem, hogy idegen nyelvűként közelít a magyar nyelvhez. Ja, nem.
2: Tehát, hogy én nem világosítottam fel róla, hogy aha. Hát azért az ugye...
1: Nekem esküszöm úgy tűnt, hogy ez valami transzcendens.
2: A másik rövid. Aha. Nem, ez neki nagyon tetszett, ez az áthallás, hogy a plant az úgy van, az úgy stabilan van, hogy plants, az a aha. Szó, az, hogy növények, abban meg van valami ilyen állandó növekedés.
1: Na, én totál félértem, azt hittem, hogy azt is belelátja emellett, hogy a nő, hogy akkor van egy ilyen, spirituális gondolat az egészek, de akkor nem.
2: Nem, ilyen spirituális gondolata nem volt a dolognak, viszont a növények az mindenféle módon, és hát mindaz, ami spiritualitást ezek a szövegek képviselnek, az mind ott van.
1: Jellemző az Adészre a spiritualitás egyébként? Gondolom, igen.
2: Hát végtelenül mély gondolkodású és nagyon mély érzésű valaki. Tehát azt hiszem, hogy azért ez átjön, ha csak hallgatjuk a vezénylését, és, vagy bármelyik játékát, a zongari játékát. Igen, tehát hogyha még csak nem is a műveiről közelítünk rögtön, hanem egyáltalán már az előadó szempontjában, a karmesterként is. Nekem ő az egyik, elég sokat láttam vezényelni, de talán a leginkább az, aki teljes szívével vezényel mindig, teljes lelkével, ezerszeres odaadással és átadással, és közben meg végtelenül pontosan.
1: Hát itt az ilyen.
2: Ez nagyon ritka, tehát nem is tudom, ki mondtam múltkor, talán Csengeri Kristófa kritikájában, hogy amikor egy ilyen minőségű zeneszerző előadó, hogy ott másképp van az az anyagértés, és közben nem vonja ki magát belőle, tehát teljes szívvel, teljes elánnal. Hát amikor a bosztoni szimfonikusokkal csináltuk a növényeket, akkor nekem szerencsém volt, én ott voltam 3 este, és mind a 3 este volt előadás, mind a 3 előadást Tom vezényelte, és mindegyikben volt Liszt és Ligeti, Ligeti zongora verseny például Kirill Gresztánnyal, mindegyik teltház volt, és mindegyik ugyanazzal a teljes elánnal. Tehát ő ilyen kilókat izzad tehát semmi rezerv nincs, hanem a teljes ott levés. És ez nekem nagyon-nagyon fontos. És nagyon szép volt az, és én abszolút hálával tartozom ezért, hogy a prózódia, tehát, hogy kérte, hogy mondjam el, ő kiválasztotta a nem tudom én hányból, amiket küldtem neki, mindegyiket fel is mondtam neki, úgy küldtem el. És mindegyiket szóró-szóra lefordítottam, szinonimákkal. Volt, amit inkább franciául, mert ugye az elsődlegesen az én második nyelvem, és mivel hogy ő is nagyon jól beszél franciául, és akkor úgy még angolul, stb. Amit nem tudtam, ahhoz segítséget kértem, hogy mivel lehetne még pontosan megfogalmazni. Aztán a végén úgy lett, hogy mégis, tehát mindenben úgy van, hogy ő csinálta a fordítást, de ez nem baj, mert végül is jogilag így lett legegyszerűbb. De nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy mindent mélységében szeretett volna érteni, és mindenben kikérte a véleményemet, hogy az úgy jól tagolódik prozódiailag. És például az utolsó tétel, amiben az összes hangszer ugye lekíséri a szöveget, az úgy nézett ki, hogy jött a WhatsApp üzenet, kiskodta kézírással. Ez így jó lesz, ez a ritmus? Elmondom még egyszer, és akkor felmondtam még egyszer, és szerintem vagy én ezt javasolnám, akkor leírta ő is, hogy így, ez már jó, ahol tudta, ott például abszolút elfogadta azt, amit egy az egyben, amit én javasoltam. Ha ezért, akkor addig kerestük, ami mindenkinek jó volt. Úgyhogy ez tényleg arra lett szabva, ami a magyar nyelv. És azt hiszem, hogy ez átjön, és érdekes módon, amikor külföldön énekeljük, vagy külföldön játsszuk a darabot, például a Wigmore-tól holi bemutatón volt egy kedves úriember, aki odajött hozzám, egy idősebb úriember, szóval ő direkt nem nyitotta ki, hogy miről szól a programfüzetet, mert ő szerette volna így kapni az élményt, hogy mi jön át neki, és elmondta nekem gyakorlatilag mindegyik dalról, hogy az benne
1: számára mit jelentett.
2: Mit jelentett. Aha.
1: És eltalálta?
2: És eltalálta.
1: Igen, szerintem is így megyük.
2: Szóval, hogy ennyi.
1: Igen, igen. A közönség az érzi, amikor jó produkció van a színpadon, nem? Akár a tartalmilag, akár pedig az, hogy egy érvényes interpretáció születik, nem? Tehát te érzed a közönségen azt, hogy akkor ért és érzi, hogy most egy jó előadás születik, és
2: hát
1: hogy
2: én a
1: pontosan,
2: érzem,
1: pontosan érti.
2: Előadás közben ez így sose fogalmazódik meg bennem, hogy most mit gondol a közönség, vagy nem mit érez, hanem ott van egy atmoszféra, amiben mindannyian egyek vagyunk, ami részét képezi, tehát aminek részét képezi maga az akusztika is, mert ugye az is a hangszerünk mindenestül, és mindazok, akik benne ülnek minden szinten. Tehát ez nem csak a figyelem, meg az érzelmi ráhatás, vagy megélés kérdés, hanem ez tényleg minden szinten a legfizikaibbtól a legelemelkedettibb, vagy elvontabbig, vagy spirituálisabbig, ha akarom.
1: Milyen volt itthon előadni Budapesten ezt a művet, nem olyan régen, mert beszéltünk arról, hogy milyen volt külföldön, meg a nagy helyszíneken, Wigmore Hall, stb., Boston, de hogy itt milyen volt?
2: Hát ez egy számomra nagyon várt előadás volt, mert hát azért 22 óta még mindig nem jutottunk haza ezzel a darabbal, vagy nem jutottam haza ezzel a darabbal, vagy hogy mondjam.
1: Ez miért váltunk ennyit ezzel?
2: Ezt én neked nem tudom megmondani.
1: Ajártam csak én.
2: Tehát, hogy Tommal sokat beszéltünk, meg a Tom ügynökével, hogy szeretnénk ezt a darabot Magyarországra hozni, és végül most 3,5 évvel a bemutató után hazakerült. Egy érdekes kontextusban tulajdonképpen a Must Meet Composers keretében, ugye tudom, most itt volt egy hétig az Ötvös Péter Alapítvány meghívására, kurzus tartott zeneszerzőknek és karmestereknek, és ez volt a hét első programja, ez a Must Meet Composer, ami most a BMC nagytermében volt megtartva, és ennek a keretében, tehát itt volt majd egy órás beszélgetés Tommal, majd elhangzott ez az egy darab élőben, és ez volt a darab. És bemutatója nekem nagyon fontos volt. És nyilván hazai pályán mindig más játszani, és hazai pályán mindig más énekelni, és hazai pályán olyan dalokat, olyan szövegeket énekelni, amin mindannyian fölnőttünk, a galagonyától kezdve a kertészleszeken át, és mindenféle feldolgozások, a Kalákától, a Sebőferén át, a Bródi koncertek, minden ott van, tehát, hogy úgy elhozni ezt a darabot, hogy most már ez is itt van.
1: Igen, és hogy látja ezt egy híres nemzetközi zeneszerző, hogy egy másik kultúrában jövő emberhez hogyan viszonyul? Ez az olyan érdekes. Meg hát nekem az is tök meglepő, bár lehet, hogy az evidens bizonyos szinteken, hogy mondjuk ott van az a bizonyos Radnóti kötet a polcán. Ez sem evidens, nem?
2: Tehát, hogy... Nem, hát az édesapja ő műfordító, tehát hogy így került az oda, és ez neki egy nagyon meghatározó vers volt, és az az egész kötet, ugye?
0: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
4: Amikor a munkatársaid elfogynak, nem csak a HR val kudarcot, hanem az üzleti folytonosságod is. A kiégés nem csak állapot, hanem adat. A fluktuáció nem csak jelenség, hanem veszteség. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Social szekció, adatok, megtartási stratégiák és valódi vezetői döntések. Mert a stabilitás nem kedvesség, hanem profit. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
5: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, Magtech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
6: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazák borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
7: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
8: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája, visszakerülnek a kölcsönzött festmények a Szépművészeti Múzeumba. Sürgősen tárgyalna a kormánnyal Krausz Ferenc alapítványa. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-ig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 2025 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek a felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofilia bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért megpróbálta eltussolni az ügyet. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter, írja 444. visszaviteti a Szépművészeti Múzeumba a minisztériumban elhelyezett mintegy 40 millió forint értékű kölcsönzött festményeket Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, aki szerint ezek jobb helyen vannak a közgyűjteményben, derül ki Facebook bejegyzéséből. A tárcavezető az átadás átvétel előtt járt az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületében, amely a jövőben a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak ad helyet, és ott több dologra is megkérte a kollégáit. Például arra, hogy mondják le a Mandiner, a Magyar Nemzet és más hasonló lapok előfizetését, a szakmai újságok azonban maradhatnak. Emellett azt is kérte, hogy állítsák vissza az egyik lift gyári programozását, hogy az ne csak a miniszteri szinten álljon meg. Az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriuma mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával, míg a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium által kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Közleményükben azt írták, meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Ezen célok véleményük szerint a tudásalapú gazdaság jövőjének alapfeltételei, amelyek teljes mértékben átfedésben vannak a Tisza kormány által vállalt célkitűzésekkel. Visszaszállították Bulgáriába azt a fiatal kerecsen solymot, amelyet tavaly júliusban lőttek meg a Hortobágy térségében, közölte a Hortobágyi Nemzeti Park. A Mónika névre keresztelt bolgár gyűrűs madarat röpképtelen állapotban találták meg, a röntgenfelvételek szerint sörétes puskával lőtték meg. A fővárosi állat és növénykert állatorvosai megműtötték, majd a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Nemzeti Park szakemberei gondozták. A madár felépült és most átadták a bolgár kollégáknak, akik bevonják a kerecsen sólyom tenyésztési programba, hogy erősítsék az ottani rendkívül sérülékeny állományt. A kerecsen sólyom fokozottan védett természetvédelmi értéke 1 millió forint.
0: Időjárás jelentés.
9: Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Figyelj csak, az miért van az, hogy legalábbis én így tapasztalatom, hogy nagyon sok kortárs művet előadó énekes, kortárs zenét éneklő énekes, énekest hallunk barokk és régi zenét énekelni. Ez meg, nem itt olyan hatalmas megfigyelés lenne, de ezt megfigyeltem.
2: Igen, igen. Itt van egyébként egy dolog, amire egy pillanatra kitérnék, hogy ugye a kortárs zene, mint olyan, az a stílus. Tehát, hogy visszamegyünk mondjuk 70-80 évre, akkor na jó, talán annyira nem, de lassan igen. Tehát, és közben meg az is kortárs zene, amit a mai élő minden zeneszerző igen, ír. Igen. Tehát, hogy ez néha úgy csúszik össze, ami nem biztos, hogy úgy fedi egymást, főleg Magyarországon egyébként. És mert például mondjuk franciául musique nouvelle és musique contemporain. Uh-huh. Szóval, hogy na, de nem is, igen, a kérdésedre válaszolva, hogy miért van ez? Azért lehet ez, egyébként Franciaországban ez abszolút bevett, tehát azért ebben sokan fölnőttünk ott, hogy énekelünk egyszerre a Groupe Vocal de France-ban, az Ensemble Intercontemporain-nel, vagy szólistaként kortárs zenével, és közben a Christivel, és a Hervéggel, és etc. etc. Mert a barokk zenében is van egy olyan szabadság, és egy olyan igény arra, hogy az ember valamilyen módon szabadon tudja kezelni a hangját is a stílusban, és egyszerűen improvizáljon is, tehát a rengeteg kis díszítés, hogy mikor, hogy, melyik nap, hogy akár, de közben nagyon megvan az, hogy ez a francia, az az olasz, az az angol, stb., akkor a németben hogyan, zenében hogyan, és azt hiszem, hogy a szabadsága annak, hogy a hangommal hogy merek bánni, hogy nem az van, hogy van egy hangszer, amit én kialakítok valahogy, és akkor abba rakok bele minden stílust, hanem egyszerűen annak a szabadsága, hogy igen, ott mondjuk énekelek egy egyenes hangot, ott például átmegyek egy párlándóba, de úgy értem, hogy effektíve párlándó, tehát hogy beszédhangba, ott például akár kiabálok egyet, barokk zenében is akár, lehet erre példa. Tehát a kortárs zene éneklés, tehát hogyha úgy az 50-es évektől nézzük, akkor, de már én azt mondom, hogy Schönberg Piero Lunerjénél is, tehát hogy ugye az énekbeszéd egyszerűen igényli azt, hogy most csúnyát fogok mondani, ne előadja az ember a művet, hanem ott legyen teljesen. Ez jött ki.
1: Nem, abszolút meg.
2: Ez nyilván mindenben, bocsáss meg, nyilván mindenre érvényes ez, tehát ugyanúgy a nagy operátor, mint a dalirodalma minden, de végletesen érvényes ez a kortárs zenére például.
1: Én úgy közelíteném meg, hogy ez a szellemi izgalom, az mondjuk a kortárs zenében tényleg ott helyben kifejezni valamit, a sokkal erőtesebb, mint mondjuk a hagyományos, már intézményesült, mint Belkánt operákban, Verdiben, Donizettiben, stb. És akkor a barokk akkor egy nagyon izgalmas új korszakot nyitott abban, hogy jött ugye a korhűhangszerelés, meg a nagykarmesterek, William Christie, René Jacob, ezt nélkül, ugye jól mondom, René Jacob.
2: Igen, attól fő, hogy mondják, mert Vallonoknál Jacob.
1: Igen, tehát én akkor azt éreztem, hogy a barokk zene felől rendkívül sok és szellemi izgalom, meg újítás érkezik ezzel az új dinamikus megközelítéssel, és azáltal sok mindent megtudunk a világunkról.
2: Igen,
1: jöttek a merész rendezések, ugye, stb., mikor hip-hop táncot ötvöztek, stb. Én bírom ezeket, egyébként nyilván elfogadom azt, akinek ez nem tetszik, de hogy itt volt ilyen szellemi pezsgés és szellemi izgalom, hasonló ahhoz, ami egyébként a kortárs zenét is jellemző, és vannak ezek a nagy bölény operák túlóra, belevelem ebbe.
2: Igen, amihez szintén kell
1: a
2: szellemi háttér.
1: Hát,
2: pont mosolygok ezen, mert hogy amikor én kikerültem bekerültem Franciaországba, akkor még nem beszéltem franciául egyáltalán, de bekerültem az Opera Studio de Versailles-ba, Versailles Opera Studio-ba, és pont René Jakobshoz és Rachel Jakarhoz, és pont René mondta nekem azt, hogy énekelj már egy kicsit kevésbé intellektuálisan.
1: Na ez mit jelent?
2: Ez,
1: mit,
2: ez zseniális ez mit volt, mert tökéletesen értettem, hogy miről beszél. Én előtte 4 évig Magyarországon énekeltem, 18-tól 21 és fél éves koromig, és gyakorlatilag szerencsém volt mindenkivel, tehát tehát Jeneitől kezdve, Jenei ugye akkor írta, tehát az első darab, amit nekem írtak, az pont az Ötös Zsoltár Jeneitől. Ez végtelen boldogság mai napig. De hát Vidovszky, Jenei, Kurták, mindenki kitől volt szerencsém már énekelni, és ahogy annak idején ugye a Tomkinsének együttesben énekeltem, és hát a kollégák, mert én voltam a kispis is, kollégák mellettem, hát mind olyan tudással rendelkeztek, zenéről, éneklésről akár, mindenről, amit én csak füleltem és tanultam, és hát mindig ment a mélyreásás, mindenhogyan. És akkor én megérkezek oda, Franciaországba, egy ilyen teljesen ismeretlen környékre, és ezzel az attitűddel, ezzel a mindent szétgubancolok, és kivesézek, és nagyító alá teszek, és nem tudom, teszem azt hozzá, el is volt várva bizony szinten, mert attól kezdve, hogy táncóráink voltak, tehát mi megtanultunk menüetet táncolni, gavotot táncolni, mindent megtanultunk, attól kezdve persze az embernek kevésbé merül fel a kérdés, hogy akkor mi a tempó, mert tudja, hogy táncolja azt a francia menüetet, vagy ezt a francia gavotot. Na de addig, hogy ejtem ki azt szót, tehát olyan deklamáció óráink voltak, francia deklamációtól kezdve minden, tehát hogy minden ott is szét volt szedegetve ízeire, csak kicsit másképp. És akkor benne még volt egy ilyen kisebbségi érzés is természetesen, ami egy ilyen leitmotív nálam, hogy úgy nem tudtam utána a dologra azt mondani, hogy jó, most akkor szétszínceltük ezt a virágot, az így, úgy ilyen anyagokból áll, meg ilyen anyagokat bocsát ki, meg ilyen színe van, az miből áll, kémiailag, nem tudom, így is. Ugyan. És akkor most csak engedjük neki a dolgot. És Franciaország aztán ilyen szempontból nagyon jó iskola volt, hogy mit jelent az, hogy csak az ember úgy muzsikál. Tehát miután egyszer, szóval visszajön ahhoz, ami az eredete a dolognak. Hogy megjárja ezeket, meg átgondolja, meg ezer módon
1: kísérletezi. Kevéssé akadémikus, nem?
2: Hanem, de kevéssé akadémikus.
1: Hanem jön így.
2: Igen, igen. Tehát, hogy engedje már. És igen, és lesz egy nem csiszolt gyémánt hang esetleg? Lehet, hogy az csak rubint lesz. Lehet, hogy az csak a gyémánt még őskorában. Mm-hmm. Vagy bármi, vagy még csak egy foszilis, nem tudom. Lehet, hogy lesz. De közben meg más is fontos. Amit aztán visszajöve már le tudtam itt is venni. Tehát, hogy...
1: Miért mentél ki, és miért jöttél vissza?
2: Ja, miért mentem ki?
1: Ha már itt adunk.
2: Hát ott voltam 21 évesen, és addigra gyakorlatilag Magyarországon mindenkivel énekelhetem. Kocsistól kezdve.
1: De tehát hogy kerültél ki 21 éves korom?
2: És akkor én eleinte hegedűsnek készültem, hegedű tanár szerettem volna lenni, aztán közben jött ez az éneklés. A Fazekas gimnáziumban jártam, és ott hallott engem Bigfalvi Júlia, aki aztán tanított engem 2 évig, aztán Pauk Annához kerültem, és Ani néntől rengeteget, tehát ő Bartók növendék volt, és eszméletlen leült a zongorához, és az ember egészen másképp énekel, de nem tudta, hogy miért például. Akkor fölmerült az, hogy jó, akkor elmennék a Zeneakadémiára mondjuk, de ahogy az előbb említettem, ilyen fél szóval, hogy bennem mindig volt egy ilyen, hogy lehet, hogy nem vagyok annyira jó, vagy más gondolok a dologról, és valahogy nem éreztem úgy, hogy szóval nem, tiszteltem ott, imádtam bejárni a Zeneakadémia, mindig bellógtam, különböző órákra bementem, meg minden, meg beengedtek, és az az zseniális volt, de nem tudtam, hogy ki lenne az, főleg így az Ani néni után, vagy nem tudom, hogy akitől én át tudnám venni azt a fajta munkát, azt a fajta tanulást, azt a fajta technikát, amiben én úgy érzem, hogy én lennék én. És ez csak arról szól, hogy én nem éreztem magam kompatibilisnek azzal,
1: ami az a terep volt, az
2: ének szakon mondjuk. Aha. És közben meg imádtam volna odajárni.
1: Ez hogyan lehet leírni, ez a hagyományos belkántó,
2: ez inkább talán az, ahogyan tanítottak. Aha. És egyszer elmentem valakihez előénekelni, és akkor mondta, hogy jó kislányom, de esetleg maradjon csak a hegedűnél. Szóval ez sem volt annyira biztató, vagy nem tudom. És akkor itt járt Magyarországon Nicolas Meggen, és nem tudom, hogy kerültem.
1: Szintén nagy név, ugye?
2: Igen. Nem tudom, hogy kerültem hozzá egy meghallgatásra. És ő meghallgatott, és azt javasolta a német Pálnak, hogy az Esterházy Harmonia Celestis készülő teljes kiadáshoz engem kérjen meg, mint legmélyebb szólistát. Uh-huh. És ez így is lett. Akkor mondom, 20 éves voltam, és akkor felvettük a lemezt, és utána 90-ben volt, akkor már 21, 90-ben volt nyáron egy pár koncert, Sopronban is, és hát akkor én nagyjából, mint a templom egere, olyan volt, de volt egy fellépő ruha, és meg volt a koncert, átöltöztem, kis tornacipő, farmer, akkor ez még nem volt annyira divat, most már tényleg mindenki abban rohangál a Mettől kezdve, a Párizson, a Palánát, minden, tehát most már ez nem kirívó, akkor ez még nem volt szokásos, hogy valaki, aki mondjuk énekel, az így rohangál, és mentem ki, és hát hallottam két a koncertről, ott a kiáratnál hallottam két idősebb buriember beszélgetni, egy angolul, hogy ez volt az énekes, vagy nem ez volt az énekes. Csak úgy azt hallottam, hogy én voltam. Na és aki rám tippelt, az odajött hozzám, és bemutatkozott, hogy Philippe Bosson, és ő a Saint Music Baroque de Versailles-nak az igazgatója, egyébként későbbi akadémikus volt, ugyanis ő író volt, és egyébként barokk fuvalán játszott, és mondta, hogy hát ő ilyen mély hangot nem igazán hallott még ebben a műfajban, hogy nem gondoltam el arra, hogy kijöjjek Párizsba, és mondtam, hogy eddig még föl sem, mert úgy gondoltam, hogy elmenjek világot látni, mert úgy szerettem volna megtudni, hogy az, amit én gondolok, meg az, ahol itt Magyarországon vagyok, az a közeg, az kint micsoda. Tehát van egyáltalán létjogosultsága annak, amit én gondolok erről, meg ahogy én éneklek, vagy nem tudom. És akkor ő mondta, hogy van a Studio Palette Versailles, a Renével és a Rásályákkal, és akkor szeptemberben fogtam egy bőröndöt, és akkor szeptemberben fogtam egy bőröndöt, és kimentem Párizsba, és egyszer csak ott álltam, se meghallgatás, se semmi, és akkor mindenfélét dolgoztam, meg kezdtem úgy magamba tanulni egy
1: kis franciát. Az mindenfélét?
2: Hát minden, egy gyerekvigyázástól kezdve, a takarításon át, minden. De mondjuk azt itthon is csináltam, tehát az vicces volt, Vöröskő utcában lépcsőházat mostam, és akkor mentem a vízér, és akkor mondta kedvesen az egyik házi, ó, hát tegnap láttam a tévében énekelni, gratulálok. Szóval, hogy ez így ment. És akkor Párizs dettó, és jött a tavasz, és akkor felvételiztem az Opéra Sud-t Versailles-ba, oda fölvettek. És akkor egyszer csak kapok egy telefont, vagyis hát egy keresést, mert akkor még nem ment így a telefon, főleg, hogy a Cité Universitaire-ben laktam, hogy van egy meghallgatás Philippe Hervéghez, a La Chapelle Royale-ba. Oda is elmentem, oda is fölvettek. És akkor jött a következő, a Groupe Vocal de France, na az izgalmas volt, az úgy nézett ki, hogy elénekeltem a darabjaimat, amit vittem, és akkor megkérdezte a John Poole, hogy lennék-e szíves énekelni egy negyedhangos skálát. Életemben nem énekeltem negyedhangos skálát, de gondoltam, hogy hát, hogy hangolom a hegedűt, most akkor azt nem legátóval, tehát nem kötve, hanem mondjuk kisebb hangtávolságokra bontva énekelem. Jó. És énekeltem egy negyed hangos skálát, és akkor jött a következő kérdés, itt egy Michael Finiszi darab, egy hónap múlva lesz a franciaországi bemutatója az Opera Bastille amfiteátrumában, elvállalom el a mezzo szólót benne. Vand afrikai nyelven. Gondoltam, egy életem, egy halálom. Elvállaltam benne, és ez lett tulajdonképpen a névjegyem. Mert mint aztán később kiderült a kollégáim, ott a Gruffocade France-ban egy 12 fős társaság volt, időnként 4 fős, időnként max. 16. Az egyetlen profi énekegyüttes volt akkor Franciaországban. Mint később kiderült a kollégáim, azt mondták, 400 frankért ezt a munkát? Hát nekem az meg eszement volt. És hát, és megcsináltam a munkát, úgyhogy én oda bekerültem, még nem beszéltem franciául, de már valamit letettem az asztalra, úgyhogy rendben volt. És akkor én jelentkeztem a Les Arts Florissantba, és mondták, hogy nincs felvétel, nincs meghallgatás. Jó. Egy hét múlva csörgött a telefon, hogy elmennék-e meghallgatásra, és mondtam, hogy hát tulajdonképpen elmennék. De addigra már, ja, közben volt ilyen epizód, hogy én jelentkeztem a Párizs Nagy Konzervatóriumba, átmentem az összes szelekción, az összes éprővön, ott azért van egy pár, jó pár napig is tart szintén, és maradtunk heten. És akkor minden rendben van, felveszünk még egy kérdés. Beszél franciául? És én még őszinte gyermek voltam, nem ordítottam, nem toporzékoltam, csak annyit mondtam, hogy még nem, pazankor. És mondták, hogy domás. Na, és akkor volt még egy kísérletem. És
1: behazudhattad volna, hogy beszélsz, és akkor azt mondják, hogy fölvesznek, és akkor gyors lapal alatt.
2: Nem, ugyanis ott még akkor szeptemberben volt a felvétel, és rögtön kezdődött is azért. Tehát mondjuk ez így eszembe süthet, hogy mondjuk egy hazudjak egy ekkorát. És akkor ezt már eljátszottam a következő évben. Ez volt ez akkor, amikor kimentem közvetlenül, és akkor ugye jött a tavasz, és eljátszottam ugyanezt következő évben, csak akkor már tavasszal, de nem ez volt a történet. Ott a William Christie osztályába jelentkeztem, ott pedig közölték, hogy mit csináljunk egy ilyen mély hanggal. És nem vettek föl. Na, de viszont csörgött a telefon pár nap múlva, előtte csörgött már a telefon, és akkor én már tudtam, hogy lesz egy meghallgatásom, és elmentem a meghallgatásra. És kétnapos meghallgatás volt, én voltam az első reggel 9-kor, hurrá, nagyon szeretünk meghallgatáson énekelni reggel 9-kor, mindegy. Kriszti kérdezte, visszajön holnap is? Mondtam, hát ha visszahív, jó, akkor hozza a Sárpántyi médiéből ezt a két kis szerepet holnapra. Mondtam, jó. Visszamentem másnap reggel 9-re, hoztam a két kis szerepet, az Önont, meg a második Fantomot, és Önont, de hogy az Önont, az a hülyeségeket beszélek, a Bellont, az Önont, az majd a Hippolyte és Ariszibe volt. És azt mondja a Kriszti, ráérek-e ekkor és ekkor és ekkor? Mondtam, köszönettel ráérek. Azt mondja, sose gondolt arra, hogy az osztályomba jöjjön a Párizsi Konzervatoire Supérieure-be? Mondom, dehogy is nem, tegnap voltam felvételizni, ugyanis ők nem lehetnek jelen. És mondta, és? Hát mondom, azt mondták, hogy mit kezdjünk egy ilyen mély hanggal. Bill így körülnézett, aki körülött ülnek, és csak ennyit mondott. Lékom. Ezt most nem fordítom le. Ennyi.
1: Világos.
2: Tehát, ja, és akkor még volt egy ilyen is, hogy aztán találkoztam zsűritaggal, és mondta, hogy ne haragudjak, mert ő vezényelt valamelyik későbbi előadásnál, és mondta, hogy ne nézek már így rá, nem ők döntöttek például. Tehát, hogy mit tudom én, a tanár akarta, hogy ezért se.

0: Országon hát nincs sok felkérésem, vagy ha van, akkor azt csináltam olyat, hogy én javasoltam egy sorozatot mondjuk, és akkor úgy. A BMC-ben van alapvetően felkérésem, az UMZ-val dolgozom időnként.
1: A kortárs vonal főleg.
0: Magyarországon főleg kortárs vonal, illetve hát dalirodalom. Tehát Würz Klárával azért sokat dalirodalmazunk, és szabad ezt így mondani, ez kicsit furcsán hangzik. Ja. Szóval elég régóta ismerjük egymást, most már nekem, mennyi most már? Nekem 48 éve. Úgyhogy ez egy ilyen csapat, és hát inkább külföldön vagyok, igen. Most majd megint megyek szeptemberbe Prasakovba, most Helena Winkelmann, aki a Camerata Variabile-nek a művészeti vezetője, és egy csodálatos hegedűművész. Érdemes azért belehallgatni, amikor a kettős hegedű versenyét hallgattam, Kopaczynszkája meg ő hegedül, eszemen darab. Valahol nekem nagyon, nagyon közel áll Ligeti lelkületéhez, ő fog most nekem írni egy dalciklust. Azon dolgozunk majd szeptemberben, aztán megyek a Bayerischen Rundfunkhoz, ott növényeket csinálok majd, akkor a Camerata Variabilével lesz több koncertem. Hát szóval,
1: ja,
0: igen, többnyire külföldön vagyok. Most a Kurták Százon énekeltem egy omaggio a György Kurtág, Luigi Nonótól, amivel olyan kis bájos volt, mert Y-nal kezdődik a darab, és az egész darabban nincsen más, csak Kurtág György nevének a betűi. Na most, hogy egy zeneszerző nem vette a fáradtságot, hogy tudja azt, hogy magyarban olyan nincs, hogy Y külön, tehát az mondjuk G, és mondtam Gyuri bácsinak, hogy hát lehet, hogy most hangzik el életében először ez a darab, úgy, ahogy lennie kéne, Gyuri bácsi nevén, és akkor ott valami nyitott zöngét, vagy valami ilyesmit csináltam, Y-on.
1: Nem mindenki olyan alapos, mint az Adesz, nem mindenki.
0: Nem mindenki olyan alapos, mint Adesz.
1: Aha.
0: És akkor még az is ment tovább, még a Kottáb is, ahogy ugye írták a szöveget, és elválogatták, még azt is mind átjavítottam a kiadásba, és aztán ők is átjavították szépen. Nem úgy, mint kiadott, nem mondok, de még mindig hemzseg a hibáktól a Sipadóban, Nádi hegedűvel, hiába küldöm, mert hiába mondom.
1: Hát igen.
0: Van ilyen.
1: Lassan lejárt az idő, már egy órája beszélgetünk, úgyhogy nagyon gyorsan eltelt, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én is
1: gyere még, és akkor minden felnemtett kérdésre, mert még föl fogom tenni, mert volt egy pár, mi bent ragadt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm.
2: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, itt a Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetéseiből válogatunk, rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, professzor dr. Sterbenc Tamás van itt a stúdióban, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
1: A TF-nek meg kell felelni, hogy az oktatásnak, a képzésnek, a kutatásfejlesztésnek, meg szolgáltatásnak is. Melyik az a láb, ami a legerősebb, és melyiket kell talán fejleszteni?
2: Hagyományosan a testnevelő tanár képzésünk, és egy óriási háttérmunka folyik a testnevelés módszertan megújításában, és azt hiszem, hogy ennek a hatása évtizedekben mérhető. Ha eljutunk oda, hogy valóban nem a ország egy negyede fog fizikai aktivitást felnőtt korában végezni, hanem ez közelít a legalább a népességünk feléhez, akkor annak lesznek olyan egészségügyi, gazdasági és közösségi hatásai, amit a TF felelőssége kell, hogy mutasson.
1: Tehát magyarul rendkívül nagy a testnevelő tanár, majdnem tornatanárt mondtam, a testnevelő tanároknak a felelőssége.
2: Én azt hiszem, hogy igen, de ezt az egész intézmény érzi. Igen.
1: Erről kevesebbet beszélünk, mint egyébként az iskola felelősségéről, meg a pedagógusok felelősség. Érdekes ez a felvetés, nekem azért olyan sűrűn nem jön szembe, pedig teljesen kézenfekvő.
2: Igen, és én úgy gondolom, hogy egy szemléletváltás lehet, hogy nincs az ablakban, és erre nem vitatkozunk, de óriási fontosságú és felelősségű. Azt szoktam mondani, hogy akik a TF-re jönnek, vagy a sportvilágban találkozunk velük, ők a túlélői a magyar testnevelési sport elmúlt évtizedeinek. De igazából akiket meg kell szólítani, azok, akik ebből éppen sajnos kikoptak. Akik nem szerettek meg egyetlen sportágat sem, lehet, hogy amit az oktató vagy az iskola kínált, az nem volt nekik éppen egy tetsző, nem akartak elmélyedni egy technikai elem tökéletes végrehajtásában, de addig kell szerintem noszogatnunk mindenkit, módszertannal is, amíg megtaláljuk mindenkinek azt, ami az ő kedvére való.
1: Ilyenkor szóltak azt mondani, hogy a szakma becsületének is, akkor vagy reputációjának is emelkednie kell, vagy lehet, vagy növekednie kell, vagy lehet, hogy egy testnevelő tanár az több legyen a társadalom szemében, mint volt mondjuk az elmúlt évtizedekben. Nagyon óvatosan fogalmazok, de nem tudom, mennyire lehet ezzel egyetérteni rektorként.
2: Egyet, és nagyon öröm látni, hogy a fiatalok újra nagy létszámban jelentkeznek. Talán a társadalmi megbecsülése a tanár szakmának is erősödött az elmúlt egy-két évben, és azt hiszem, hogy azzal a képzéssel az iskolán belül is valóban egy megbecsült polgárok válhatnak belőlük.
1: Menjünk tovább. Akkor oktatás, képzés, kutatás, fejlesztés, szolgáltatás.
2: A tudományban, hogy a beszélgetés és első részében mondtam, talán nem voltunk ennyire tudatosak, de azt mindenképpen célként kell kitűzni, hogy az következő 4-5 évben a TF váljon egyértelműen egy top 100-as sporttudományi egyetemmé. Ehhez pedig mindenkinek kell foglalkozni a kutatásokkal, olyan együttműködéseket kell a sport gazdasági szereplőkkel, amik azt a tudást valóban innovációként kiviszik a piacra, ami benne van az egyetemben.
1: Most meg az jutott eszem, hogy az a sport egyre nagyobb üzlet. Ennek a leképeződése egy egyetemen, egy sportegyetemen, sporttudományegyetemen, az látható? Egyre több a nulla, amit a sport megteremt, hoz, generál, nem tudom melyik a jó kifejezés, talán mindegyik. Akkor ezeknek a bázisoknak, az alapbázisoknak ebből valamit érdemes visszakapnia, hogy aztán a tudomány eszközeivel, meg a pedagógiai eszközeivel ezt újra tudják.
2: Így van, és kiadatni. Ez is egy nagy szemléletváltás, hiszen az egyetemünk azért 90-100 évig elsősorban egy oktatási intézmény volt. Most pedig szeretnénk az innovációban is az élen haladni. Itt keressük azokat a kapcsolatokat, akár az orvostudományi egyetekkel, műszaki egyetemekkel, amik a mi sportos hátterünkkel közösen fejlesztik ki azokat a termékeket, eljárásokat, amit a piac valóban keres.
1: És ezt egyébként még szövetségek is, vagy egyéb nagy cégek is hozhatják ezt a fajta lehetőséget, innovációt?
2: Igen. Apró lépéseket már talán valaki a piacon lát is. Az egyik kedvencünk az a Sport TF100-as szelet, amit boltokban ma már lehet kapni. Egy olyan energiaszeletről beszélünk, amit a mi sport dietetikusaink állítottak össze.
1: Tehát akkor a brandet is valamilyen módon tolni kell, ugye? A piacon kell megmérettetődnie végülis ennek az egyetemnek, mint az összes többinek.
2: Igen, igen.
1: Attól független, hogy egy speciális helyzetben.
2: Igen, a verseny az nincs távol a sportvilágától, de ez a környezet, ez mindenképpen új.
1: Fejlesztésről beszélgettünk már, az eszközökről, a tartalomfejlesztésről, de fizikálisan, nyilván a falakat nehéz széjjelebb tolni, de mire van szükség? Azt mondta, hogy most adnak át egy újabb edzőtermet, de mire lenne még szükség?
2: A kampusz fejlesztésünk, ugye 2015-ben égett le az atlétika csarnok és az aula, talán emlékszik igen, még a hallgatók nagy része erre, és elindult egy nagy mértékű kampusz fejlesztés, aminek körülbelül a 60%-a valósult meg. A leglátványosabb, aki Budapesten jár a Bakcsomópontnál, az a 2023-ban az atlétikai világbajnokságra elkészülő Csörsz utcai sportkomplexum, ami valóban nemzetközi szintű az atlétikának, a labdarúgásnak, a labdajátékoknak és a kondicionálásnak világszinten ad lehetőséget, de sajnos az alkotás úti résznek a felújítása 2022-ben a háború miatt megállt. Ez egy picit kényszer megoldás, hogy a régi kosárlabda, illetve az úszás, az úszómedencét átalakítjuk, és ott lesz a küzdősportoknak helye, illetve a szertornának.
1: És ez nem olyan egyszerű, csak nem engedek vizet a medencébe.
2: Igen, annál egy picit bonyolultabb, de nagyon hiányzik az elmúlt 3-4 évben, hogy azóta nincsen kollégiumunk, nincsen úszodánk, és még a sporttudományi laboratóriumot is masszívabban fel kellene húznunk.
1: Akkor ebbe beletaláltam, vagy beletenyereltem.
2: Ebbe ugye? Bele, de tavaly oda költözött a kampuszunkra Magyar Olimpiai Bizottság. Én úgy gondolom, hogy méreteit tekintve ez valóban a magyar sportnak lehetne egy szellemi bázisa, és a mérethez megvan a szellemi háttér is. Az infrastruktúrát kell befejeznünk.
1: Ez nagyságrendileg mekkora összeg? A tervekben annak idején mekkora összeg?
2: Hát a tervekben a 100 milliárdot éppen meghaladó, amit lehet, hogy egy picit most racionálisabban át kell gondolnunk. Ahogy átépítettük az úszodát és a kosárlabda termet is, akik ott esetleg úsztak, tanultak, kosaraztak, azok picit persze nosztalgikusan emlékeznek erre, de én bízom benne, hogy a következő években lesz kollégiumunk és a nagy érdeklődést, akár a külföldi szövetségek vagy magyar vidéki hallgatók felé ki tudjuk elégíteni.
1: Akkor most a zöld átállást ne is hozzam szóba, ugye? Vagy bemuszáj, mert ez az olyan buzzword, amit muszáj szóba hozni nyilván ilyen helyzetben, de most látszik azért, hogy sok felé kell koncentrálni.
2: Sok felé, megint hadd legyek büszke arra, hogy az elmúlt évben az egyetem elnyerte azt a Helsinki Campus díjat, amit a világ főiskolai egyetemi sportszövetsége ad. Tehát a tudatos életmódnak a létrejötte, illetve a szemünk elé kerülés az a RRF-nek is köszönhető, ma már ott van a kampuszom.
1: Jó, tehát ez nem csak a fiatalok, sportemberek tudatában lelhető fel, hanem akkor napi gyakorlatban is, meg az egyetem működtetésében ezt akartam.
2: Igen, igen.
1: Az élsport kiszolgálása talán még nem került szóba, vagy csak nyomokban a műsor első felében.
2: Igen, úgy gondolom, hogy a magyar társadalomnak ez egy kiemelt témája, hogy akár az olimpiai éremtáblán való szereplésünk, akár a magyar válogatottak, klubok, egyéni sportolók sikerei. Emögött
1: milyen azt érdekes hiszem, ez az egynegyed sporttól, de meg vagyunk örülve, hogy több ezüst meg arany legyen 4 évente.
2: Igen, és
1: van ebben egy kis
2: disztanáció. Picit kampányszerű, amíg az olimpián abszolút nézzük, és utána 3-3,5 évre akár el is tudjuk felejteni. Figyelni kell a tendenciákat, de azt hiszem, hogy az Olimpiai Bizottsággal közösen nagyon jó lenne felépítenünk azt a sporttudományi hátteret, ami nélkül ma már egyetlen ország sem tud elérni sportsikereket. Ugye nézzük azokat a nemzeteket, akik hasonló méretűek hozzánk képest, és akár nyári, akár téli olimpián óriási sikereket érnek el. Norvégok most a téli olimpián, hollandok télin és a nyárin. Annak a tudatos, vagy korábban a brit államok is, annak a tudatos sporták fejlesztésnek úgy gondolom egy egyetemi háttérre nagy hatása lenne a magyar sportra.
1: Aztán mentség szokott lenni, hogy nincs hegyünk, meg nincs annyi hó, meg nincs óceán, meg nincs tenger, mondjuk ez a vitorlásoknál, vagy a szörfösöknél, vagy nem tudom, az alpesi sízőknek. Bár ez sem igaz egyébként, mert vitorlázásban most nagyon sok fiatal hihetetlen komoly eredményeket ér, és talán még az olimpiára is kikerülnek, ők is voltak itt.
2: Így van, így van. A mérőszámon is érdemes gondolkodni, mert önmagában az olimpiára olimpiai érmek, azok azért picit talán torz képet adnak egy ország sportjáról, vagy annak a hatékonyságáról. Sokat kell gondolkodni arról, hogy a rákörtött forrásokat hogyan tudjuk hatékonyabbá tenni, akár a kiválasztásban, akár a finanszírozási rendszerben, de a tudományos háttér megteremtése az úgy gondolom, hogy elengedhetetlen.
1: Ezt most már azt hiszem harmadszor, negyedszer mondja a rektor úr, tehát ez nagyon fontos. Tehát és azon is gondolkoztam, hogy egyre többet beszélünk az egészségről, ezek csak vágyak, de a mostani fiatal generáció egy része, nagy része sokkal tudatosabban mocorog az életben, fogyaszt, talán sportol is, hát az ember egy reggel körülnéz, általában fiatalokat lát, tehát ők tudnak még futni, meg kerékpározni.
2: Hát vagy akik futnak, azok tűnnek fiatalabbnak. Igen.
1: De jó, szóval azt gondolom, hogy azért ez megint csak egy trend, megint csak egy világjelenség, hogy egészséges, tudatos táplálkozás, annyiféle érzékenység, nagyon sokféle minden. Ez is tulajdonképpen gerjesztheti azt, hogy az egyetem iránt kíváncsibbak legyenek. Akár cégek, akár szövetségek, akár az egyének, akik jelentkeznek.
2: Én is úgy gondolom, és a szervezeti átalakítást is ebben az irányban gondoljuk. Szeretnénk mindenképpen létrehozni egy életmód intézetet, illetve azokat a piaci kapcsolatokat erősíteni, akár az egyének, akár a vállalatok meg tudják keresni az egyetemet, és hozzá tudunk járulni, akár egy vállalati sportnap megrendezésével, hogy kerüljön be ez az emberek napi tevékenységébe.
1: Igen, sem tudom, mi van előbb, a tyúk vagy a tojás, mert hogyha az egyetem egyre inkább és egyre népszerűbb brand, akkor valószínűleg a piac is érdeklődik, és a piac is akár egy-egy termékkel kapcsolatban megjelenik, és azt mondja, hogy ez megint a tudományos háttérhez jutunk ki, ugye, hogy ezt igazolják, vagy nézzék meg, vagy legyenek ebben partnerek a kutatásban, és akkor hozzunk ki együtt mondjuk egy új terméket. Ez lehet akár egy étrend kiegészítő, vagy bármi izotóniás ital, most mondtam két blödséget, de akár lehetne is.
2: Én is így gondolom, nem vagyok marketing szakember, de nem véletlenül.
1: De hát muszáj, félig,
2: de muszáj, nem véletlenül igen. Hoztuk vissza a TF rövidítést is. Nagyon fontos, főleg ha külföldön vagyunk, vagy egy tudományos konferencián a hivatalos nevünk angolosan különösen, hogy lássák, hogy a sporttudomány egészével foglalkozunk, és magyarok vagyunk, de amikor itthon beszélgetünk, ennél hitelesebb márka a magyar testnevelésben és sportban, mint a TF, azt hiszem, hogy senki előtt nincs.
1: Ez mint a sportszert, meg a boci csokigetet, vagy igen. És miért jó, mert kércültem beszélgetés, és nem is értettem ezt, mert TE, így rövidítek egyik, testnős egyetem, ön meg TF-et mondott. Tehát ez abszolút tudatos, ez mégiscsak marketing. Tehát igen,
2: tudatos, egy igen, picit ez, még ez az arculatban játszottunk az F és az E
1: vizuálisan,
2: de 75 óta már egyetemi rangú az intézményünk, és azt hiszem, ma már minden teljesítményével ezt igazoljuk is.
1: Ettől még becézhetik úgy, ahogy akarják, és ahogy ez mindenkinek Magyarországon jelent valamit. 5 évvel ezelőtt azt mondta, hogy úgy érzi most, hogy olyan, mint akkor volt egy Forma 1-es verseny, amikor a biztonsági autó mögött, hát ez gyakran van, köröztek, nem tudom, 20 körön át, és mindenki arra vágyna, akkor indulhassunk és kirobbanhassunk. És akkor azt mondta 5 éve, hogy most az egyetem is egy ilyen helyzetben van, egy ilyen sebességfokozat változás előtt, vagy robbanás előtt. Elégedett az eredményekkel, és a jövőt azt hogyan látja?
2: Sok dolgot meg tudtunk csinálni, de hogyha akkor egy Forma 1-es példát hoztam, én erre már nem emlékeztem. Örülök, hogy ez előjött.
1: De kis nyomtattam is ott a cikk, úgyhogy...
2: Hogy kicsit ugye, ezt 21-ben optimistán vártuk a környezetet, illetve a forgatókönyveket is jobban éreztük. Most azt látnám, hogy ez már nem egy Forma 1-es pálya, hanem egy ilyen rally, megyünk a terepen, és nem tudjuk, hogy éppen háború
1: törekkel. Igen, domb.
2: Egy nehezebb környezetben kell, de a sebességváltás, én úgy gondolom, hogy megvolt, az látszik, akár a sporteredményeken, akár a hallgatói létszámon, akár a tudományos publikációk láttán, azt mondom, hogy az egyetem fölvette ezt a ritmust.
1: A hallgatói létszámot meddig lehet még bővíteni? Nyilván ebben is nagyon tudatosan kell
2: eljárni. Hát a kampusz teljes elkészülte esetén, én úgy gondolom, hogy a 4000 fő az, ami már a külföldiekkel együtt is elegendő. Ugye itt azért a minőséget mindenképpen meg kell tartani, mindenkiből nem lehet élvonalbeli sportolók edzője, sporttudományi szakembernek is, azt hiszem, hogy a krémet szeretnénk látni az év.
1: Egyébként a nemek aránya az hogy néz ki az egyetemre? Ezt általában meg szoktam kérdezni. A közszolgálati egyetemen is érdekes ez, de itt önök nőknél hogy néz ez most?
2: Nagyjából 50-50 százalék.
1: Igen, ez nagyon sportszerű.
2: Ugye még a tanárképzésben fiú és lány csoportok vannak külön, de amikor, ahol én is elég sokat tanítok, ott olyan nagy különbséget nem látunk.
1: Ha három dolgot lehetne most kérni, kívánni, hát miért ne lehetne ez egy rádióstúdió, akkor mi lenne az a három, ami, hát most már nyilván a kampusz az egyik, az ezt most gondolnám én.
2: Ezt mindenképpen.
1: De mi az a három, amivel rektor úr elégedett lenne a TF, a testnevelési egyetem viszonylatában, jövővel kapcsolatban?
2: Hát ha azt a csapatot építhetnénk tovább, amit 4-5 évvel elkezdtünk, úgy gondolom akár a vezetők, akár azok a fiatalokról nem beszéltünk, hiszen az elmúlt éveknek egy nagy sikerének tartom, hogy korábban TF-et végzett nemzetközi tapasztalatra szertevő fiatalokat tudtunk hazahozni. Ha őket meg tudjuk tartani, akkor az a magyar sporttudománynak és így közvetve az életmód fejlesztésének is egy nagyon nagy lépést jelent. A harmadik kívánság talán pedig ezeknek a magyar és nemzetközi kapcsolatoknak az építését. Akkor leszünk igazából versenyképesek, hogyha Lozánban a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál is, ha valakinek van egy sporttudományi ötlete, akkor tudja, hogy Budapesten a TF-et kell keresni.
1: És jó helyen kopogtat.
2: És jó helyen kop.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt a Trend FM-en professzor dr. Sterbenc Tamásva, Magyar Testnevelés és Sporttudományi Egyetem rektora, de azért most ezt egyszerűsítettük TF-re, ugye?
2: Köszönöm
1: és a köznyelves marad így. Nagyon szépen köszönöm.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Számon kérte a 480 forintos benzinárat Rétvári Bence Magyar Péteren. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A hulladék gazdálkodás miatt aggódik a szolnoki polgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Számon kérte a 480 forintos benzinár bevezetését Magyar Péter miniszterelnöktől a kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője szombaton. Rétvári Bence a Facebook oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy Magyar Péter 480 forintos benzinárra tett ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. Magyar Péter miniszterelnök az első kormányülés szünetében tartott szerdai sajtótájékoztatón a 480 forintos benzinárra vonatkozó felvetésekre azt javasolta, hogy akik erre kérdeznének rá, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta. Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert tönkretették az országot. Másnap Gulyás Gergely a miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinet tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazinc-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata a Mohu-Mol hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere Facebook oldalán. A polgármester a hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azzal vádolta meg a Mohut, hogy visszaél erőfölényével saját cégeit hozza a helyzetbe. Györfi Miklós közölte, fennáll a veszélye, hogy a vállalat agresszív díjpolitikával tönkreteszi az önkormányzati tulajdonú cégeket, ami vagyonvesztést okozhat nem csak Szolnokon, hanem az egész országban.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Szép napot, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, május 18-a és 21-e között Hung Expo, Magtech, Automotive Hungary kiállítás, iparnapja ismét. Együtt vannak az ipar szereplői, két vendég a stúdióban, Bálint Zsófia, kiállításigazgató, Magtech iparnapjai, Hung Expo ZRT és Tóth Gábor, MVUK, ZRT üzletfejlesztési igazgató, ipari klub vezető, majd mindent szétszálazunk, jó? Hát szokásos dolog, két kiállítás együtt, egyfajta társkiállításként, ugye? Ipar napjai, Magtech, Automotive Hungary.
3: Május 18-a és 21-e között rendezzük meg idén is az ipar napjai, Magtech és Automotive Hungary kiállításokat. 22 országból több mint 350 kiállítót várunk, akik idén is fölvonultatják legújabb fejlesztéseiket, innovációikat, és nagy várakozásokkal jelennek meg a kiállításon. A kiállítás az A pavilonban kerül megrendezésre, mind a három tematika itt kapott helyet, vagy itt kap helyet ebben a pavilonban.
2: Mit érzékelnek, hogy most az ipar milyen állapotban van? Mert számokat látjuk. Mit érzékelnek a kiállításon? Mekkora most a bizalom, a mozgolódás, az érdeklődés?
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy kivárnak most a vállalatok. Van érdeklődés, tehát még az utolsó héten is kaptunk jelentkezéseket, éppen a napokban az utolsó helyeket töltöttük föl kiállítókkal, tehát van, szeretnének, tehát fontos számukra
2: az, hogy megmutathassák
3: magukat. De az látható, hogy mindenki egy kicsit kisebb területen mutatja be az újdonságait, és hát vár, kivárja, hogy tulajdonképpen milyen támogatások jönnek. Ahogy a számokat láttam, most a március egy kicsit bizakodásra ad okot, növekedés látható 6-7%-os az ipar területén. Úgyhogy én
2: hát
3: azt gondolom,
2: az lendületet ad,
3: igen,
2: az érdeklődőknek.
3: Igen, de szóval érdeklődésből nincs hiány. Sok látogatónk lesz, én bízom benne.
2: Tehát ez meg az óvatos négyzetméter, ez meg mindenki eltes hát, formában most érzékelhető, igen, volt az elmúlt időszakban, tehát ebben nincsen semmi csoda. Még egyszer az időpont, ugye május 18-a és 21-e, majd mindjárt jön Gábor, és csak még egy dolog, az újdonságok, mert azért mindig meg kell újulni valamilyen módon, még egy ilyen dupla kiállítás, vagy tripla kiállításnak. Én láttam, mini gyár az lesz, ugye, Kőbánya fontos lesz. Ezt a kettőt vegyük végig, aztán jöjjenek a szakmai fórumok, és akkor Gábor is szót kap.
3: Így van, a minigyár most már idén harmadszorra építjük meg az Application Zone-t, vagy minigyárat, egy automata gyártósort, ahol tulajdonképpen több cég, több ipari vállalat termékét kötjük össze, és élőben láthatják a látogatók, szakemberek, hogy hogyan működnek ezeknek az ipari vállalatoknak a termékei. Itt képviselteti magát gyakorlatilag az ipari ágazat minden szereplője, a robotika, automatizáció, a méréstechnika, jelöléstechnika, csomagolástechnika.
2: Mennyire nehéz önöknek összevezényelni, mert azért mindenki a magájban remekül teljesíthet. De azért valahogy őket össze kell hangolni, mint egy nagy zenekart, és ezek egymásnak akár idegen szereplők is lehetnek.
3: Így van, idegen szereplők tulajdonképpen. Segítségünkre van természetesen a Hunify Laboratories Kft., akinek a segítségével ezek a termékek összekötődnek, vagy összehangolódnak, és élőben láthatják majd a szakemberek, hogy hogyan működik egy ilyen kezdeményezés. Nagyon izgalmas és érdekes pontja egyébként ez a kiállításnak.
2: Ja, aztán lesz egy kis történelmi utazás is, ugye? És itt lesz a 10. kerület Kőbánya.
3: Így van, az X-Gén egy városira optimalizált ipari klaszter tulajdonképpen, több mint 100 éves tapasztalattal rendelkező ipari vállalatok, tehát itt a 10. kerületi kőbányai ipari vállalatok jelennek meg, és ezzel a kezdeményezéssel mutatja be Kőbánya önkormányzata, hogy hogyan válik a tapasztalat és a nyitottság versenyelőnyé egy
2: meg a 100 év hagyomány.
3: Legmodernebb, így van, egy legmodernebb technológiai világában, ami fontos szempont.
2: Az iparnapjára mindig jellemző a Magtechre és meg az Automotive Hungary-re is, hogy szakmai események zajlanak, szakmai fórumok zajlanak. És itt lehet érdekes az MVÜK, és ez egy izgalmas kezdeményezés volt a számomra. Gábor ugye üzletfejlesztési igazgató, ipari klub vezető. Mit csinál az MVÜK? Az ipari tagozat, az ipari klub mennyiben fontos akár ezen a rendezvényen, vagy mennyiben hangsúlyos?
4: Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Az MVÜK, vagy hosszabb nevén Magyar Vállalatok Üzleti Közössége egy 600 tagcégből, 1200 felső vezetőből álló vezető és üzleti közösség, ahol a közösségnek a tagjai szakmai, üzleti és emberi módon tudnak egymáshoz kapcsolódni, cserélhetnek tapasztalatokat, iparági ismeretekre tehetnek szert, vagy akár problémáikra megoldásokat találhatnak. Tematikus klubokat, tematikus fórumokat, kis és kötetlen eseményeket szervezünk, azoknak a platformja vagyunk. Missziunk egy olyan sokszínű támogató üzleti közösséget építeni, ahol a cégtulajdonosok és a felső vezetők biztonságos és inspiráló környezetben oszthatják meg gyakorlatilag a tudásukat és kérdéseiket. Gyakorlatilag 2020-ban létrehoztuk az ipari klubot, aminek én vagyok a vezetője. Az ipari klub küldetése, hogy a magyar ipari vállalatok döntéshozóit egy olyan szakmai közösségbe szervezze, ahol a tapasztalat valódi értékké, az összefogás versenyelőnyé, a tudás pedig mérhető üzleti eredményekké tud válni. Gyakorlatilag hiszünk abban, hogy a gyártó és termelő vállalatok vezetői egymás tapasztalataiból tanulva gyorsabban tudnak reagálni a változó gazdasági, technológia és munkapiaci kihívásokra.
2: Nyilván van átfedés, mert akik ott lesznek az iparnapi Magtech Automotive Hungary kiállításon is kiállítanak, azok között lehetnek olyanok, akik az üzleti klub tagja, az MVÜK tagjai, meg lehetnek olyanok, akik nem. És végül is ezt a két társulatot vagy társaságot hozzátok most valamilyen módon össze, vagy viszitek ki helyszínre, terepre.
4: Pontosan, ez nagyon jó megfogalmazás. Ugye nekünk a helyszínünk, a rendezvényeink helyszíne az nem a Hungexpo szokott lenni. Most ez egy kivételes alkalom, tehát maga az ipari klubnak a következő állomása az gyakorlatilag a Hungexpo-nak a főépületébe fog megvalósulni. Ez egy délelőtti program, 9 órától kezdődik el egy gyakorlatilag ipari cégekből álló beszélgetés, aminek lesz egy témája, egy előadása, ami gyakorlatilag a mai szakmai fókuszban egyik a legmeghatározóbb kérdése, ugye az AI van.
2: Ezt ki is találhatta volna, hogy az AI van. Az AI még nem jött szóba, pedig beszélgetünk már 10 perc.
4: Így van, és most gyakorlatilag a májusi állomásunknak a megállója az ipar napjai Magtech kiállítás, ahol mondom, egy délelőtti rendezvény keretében korlátozott számban várjuk azokat a cégvezetőket. A kiállítók közül természetesen, akik főleg gyártócégek vezető képviselői, és akik részt akarnak venni ezen a VIP eseményen, ahol a tagokkal, a tagjainkkal tudnak találkozni.
2: Hát a jól emlékszem, azt mondtad, hogy 100-120, ugye?
4: Összesen mennyi tagja van az ipari klubnak, így van. Hát most nyilván nem biztos, hogy mindenki ott lesz, és van egyébként átfedés, tehát nyilván vannak olyan tagjaink, akik kiállítanak, őket is természetesen meghívjuk, és vannak olyan kiállítók, akik nem tagjai az ipari klubnak, és őket is szeretettel várjuk. Az fontos, hogy vezetők legyenek, tehát döntéshozók legyenek, akik eljönnek. És gyakorlatilag mi folyamatosan keressük az új lehetőségeket, az együttműködéseket az ipar szereplőivel, és az iparnapjai Magtech kiállítás egy remek lehetőséget nyújt arra, hogy akár a Hungexpo, akár pedig az ipari közössége megtalálja a kapcsolódásokat, és ez a kiállítás mind a két fél számára különösen előnyös.
2: Hát ez egy win-win szituáció, ez egyértelmű, és akkor összemoderáljátok itt akkor a résztvevőket.
4: Gyakorlatilag igen, így van.
2: A professzionális üzleti klub kapcsolatépítés és működő rendszereket tudtok ott megmutatni, vagy tudnak megnézni akár a tagok. Oké, vannak egyéb szakmai fórumok is, ugye?
3: Így van, széles kiállítói kínálat mellett számos program helyszínen zajlanak majd előadás. Sok kerekasztal beszélgetések, lesz műanyagipari konferencia, lesz munkaruha, védőruha konferencia, de idén először építünk egy színpadot az A-pavilonon belül, ahol kerekasztal beszélgetéseket, előadásokat hallgathatnak meg izgalmas témákban a szakemberek, olyan témákban, ami most mindenkit foglalkoztat, pont például a digitális transformáció, az AI, de az élelmiszeripar, pont az MVÜK kapcsán az élelmiszeripar élelmiszeripar újdonságairól is lesz majd szó, de helyet kap itt a robot-ember kapcsolata, de a robotizációról is lesz szó külön. Úgyhogy nagyon izgalmas témákkal várjuk, és ne felejtsük el az űripart, és Kapu Tibor is vendégünk lesz ezen a kerekasztal beszélgetésen, ahol pont az X-Gain Cluster tagvállalatainak vezetőivel fog beszélgetni majd az űripar és kőbánya kapcsolatáról. Például ez egy izgalmas témának ígérkezik.
2: Az űrből jönünk vissza azért a földre, Automotive Hungary, csak röviden.
3: Ott is lesznek újdonságok, a Tech Together egy mérnök hallgatók versenye. Várjuk az ország minden részéről a mérnök hallgatókat, akik itt mérik össze tudásukat minden évben. Úgyhogy ez is egy izgalmas programnak ígérkezik az Automotive Hungary keretén belül.
2: Mit várnak leginkább ez ott a 4 nap alatt személy szerint? Mi lesz a legizgalmasabb? A diákról most nem is beszéltünk, de szokásosan ilyenkor is diákat osztanak, úgyhogy ez is fontos lesz sokaknak.
3: Remélem, hogy idén most még többen jönnek, még több szakembert láthatunk vendégül, akik megtalálják a számításaikat üzleti szempontból is. Én úgy gondolom, hogy a személyes kapcsolatok és a bizalom fölértékelődik. Itt a bizalomra arra gondolok, hogy személyesen kapcsolatok révén tudunk bizalmat építeni, és ez az üzleti kapcsolatokat is segítheti minden területen, mind beszállító, mind gyártó oldalon, mind döntéshozó tekintetében. Itt azt gondolom, hogy izgalmas programokkal vonzuk majd ide a látogatókat, és remélem, hogy 15-16 ezer szakember mindenféleképpen megfordul majd itt.
2: A 4 nap alatt.
3: Igen, idén több külföldi kiállító lesz, mint tavaly volt, és azt is remélem, hogy elégedetten fognak távozni ezek a külföldi vállalatok, kiállítók a kiállításról, és jövőre még szélesebb körben tudunk majd külföldieket vendégül látni. Tehát ez a régiós kiállítás, ez működik a jövőben is.
2: Gábor, az MVÜK mivel lenne elégedett?
4: Gyakorlatilag, hogyha minél több cégvezetőhöz el tudnánk jutni, és nagyon fontos, hogy a Zsófit kiegészíteném annyival, hogy ha már az ipar napjai MagTech kiállítás ugye 18-ától, május 18-ától 21-ig lesz, az MVÜK május 20-án lesz délelőtt, illetve kora délután
2: az eseményünk.
4: Az eseményünk, így van a közösségünk, tehát hogy velünk akar találkozni ebben az időpontban, tudja ezt megtenni, és gyakorlatilag minél több gyártó és ipari céghez szeretnénk eljutni, és minél több gyártó és ipari céggel szeretnénk beszélni, kapcsolódni, akár üzletileg, akár pedig szakmai módon megismerni egymást. Tehát ez lenne a fontos küldetésünk az ipari klub kapcsán, illetve a MagTech-kel való együttműködés kapcsán.
2: Fontos esemény a hazai ipar szempontjában. Nagyon szépen köszönöm. Május 18. és 21. között Hungexpo MagTech társrendezvényként Automotive Hungary. A helyszín a Hungexpo, Bálint Zsófia kiállítási igazgató, Tóth Gábor, MVÜK üzletfejlesztési igazgató. Köszönöm szépen. Nagyon sok látogatót szakembert önöknek.
4: Nagyon szépen
3: köszönjük.
4: Szépen.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Tres András a vendégem újra, Quattrosoft Kft. Ügyvezetője. AI és a biztonság, ez a mai témánk. Folyamat digitalizálással foglalkoztok, nagyon sok minden szóba került az előző adásokban, is kettő, az, hogy csodafegyvere az AI, mikor csodafegyver, mikor nem, mikor sül be, mikor nem. Most pedig a biztonságról beszélgetünk, AI és biztonság.
3: Így van.
2: És átküldtél egy szakanyagot, amiből az derült ki egy kutatásból, hogy a cégek talán 13%-a számol

0: be arról, hogy volt már incidense, az AI-jal kapcsolatos incidense, ugye, a cégére. Én meg arra gondoltam, hogy ez tulajdonképpen nem sok. 13% az nem sok.
1: Igen, és akkor ezt egy kicsit pontosítsuk. 13% a cégeknek azonosította, hogy volt AI incidens. Én azt gondolom, hogy GDPR és egyéb szabályok.
0: Ez a jéghegy csúcsa.
1: Így van, nem megfelelő tevékenység, biztos több volt, csak nem észlelik a cégek. Alapvetően nevezhetjük Shadow AI használatnak, meg bárminek, ott szoktak szivárgások történni, erről úgyis fogunk mindjárt beszélni. Nem észlelik a cégek. Ugye a 97%-án a cégeknek hiányzik a megfelelő szabályozás, ez egy IBM-es 2025-ös
0: kutatás. Akkor hogyan is tudná akkor ezt?
1: Pontosan. Tehát mondhatjuk azt, hogy amiről nem tudunk, az nincs. Ez inkább ez a jellegű megközelítés az, hiszem, ami relevánsabb, igen.
0: Nézzük akkor ezt az árnyék AI-t, jó? Amit az előbb említettél. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a kollégák autodidakta módon saját maguk intézik ezt a kérdést?
1: Így van, és akkor így kerülnek föl ügyféladatok, pénzügyi adatok, egyéb adatok az AI-ba, különböző AI modellekbe. Ha a magánfelhasználóként használja az ingyenes változatot, és esetleg elfelejtette kikapcsolni azt, hogy a képzésre felhasználható az összes chat, ami benne van, és régebben ez volt az alapértelmezés, mint cégeset használunk, abban alapértelmezésben ezek ki vannak kapcsolva, de most nincsen pontos információm, de régebben az volt az alapértelmezés, ingyen használod, és az AI jobbító szándékkal felhasználja az általad használt adatokat, azért mondjuk egy 50 000-es ügyféllistát föltölteni, hogy abból valami elemzés készen vagy egyebek, az nem biztos, hogy feltétlenül egészséges, és bármiféle szabályozásnak megfelel. Mert ugye ezek átlépik a határokat, ez alatt azt értem, hogy a céges hálózatból kikerülnek az internetre, jellemzően sok AI szolgáltató, azok nem is európai nagyban működnek, és akkor azért van arra esély, hogy az adatok elhagyják az európai nő területét. Nem vagyok jogász, csak tudom, hogy azt hiszem, az egy fokozottan rossz dolog, hogyha nem az európai nő területén belül kezelik az adatait egy európai entitásnak, amiben mondjuk európai uniós állampolgárok adatai vannak, és így tovább.
0: Gondolkoztam, amíg hallgattalak, kicsit el is kalandoztam, eszembe jutott mondjuk egy szerkesztőség, ahol ott ülnek az újságírók, és hát mindenki a gépén használ valamit, ugye? Például
1: van, és ki mit szeret, ugye?
0: Egy kis mesterséges intelligencia, egy csipetnyi ott, és hát jó, ez egy szerkesztőség, ott is mehetnek ki érzékeny adatok, de hát még egy cégnél.
1: Ez pontosan, mert nálatok mondjuk vannak, amikor konkrét esetekről beszéltek, valamikor trendekről, egyébként arra szerintem nagyon jó használta az elférjedés nélség. De az is egy érdekes, hogyha képzésre használják, akkor a másik konkurens szerkesztő esetleg már olyan választ kap, amiben bele van építve az AI modell tudásába a te általad elkövetett beszélgetés az AI-jel. Tehát itt azért egy ilyen jellegű adat. Tehát erre mindig azt a példát szoktam mondani, hogy mondjuk ott van az egyik biztosító. Az egyik biztosító kitalál valami fantasztikumot, leegyezteti az AI-jal, vagy egy bank elfelejtette kikapcsolni, vagy az AI, mert ugye itt bizalomról szól ez az egész. Tehát te hiába kapcsolod ki azt, hogy felhasználják képzésre az adataidat, az a másik oldalon levő AI cégnek az egyedi, nem mindig megalapozott döntés, hogy használja vagy nem használja.
0: Jó, szóval ez szivárgás.
1: Ez így van, hogyha lehetőség. Képzésre használt, akkor mindenképp szivárgásnak tekinteném, így van.
0: Most csak éppen végig sétálunk a hajón, az AI hajón, ugye, és megnézzük, hogy hol lehetnek olyan problémák, mert a hajó egyébként remek és siklik. És
1: csak végén mondunk pár ötletet is, hogy mi az, amire érdemes odafigyelni, és akkor esetleg azért ebből így van, tehát azért az több lukat is be tud foltozni.
0: Deepfake?
1: Erről csak nagyon röviden, ugye a deepfake az nem közvetlenül érdekel, meg érint minket, de mindenképp meg szeretném említeni, mert ehhez az AI-hoz kapcsolódó biztonsági történetekhez kapcsolódik. Sok olyan van, csalásról hallottam, illetve olvastam, ahol megszemélyisítettek embereket AI használattal, szöveggenerátorral, és így tovább, és a legjobb szándékúan mondjuk egy Teams-es csak hangalapú beszélgetésben olyan utasításokat adtak a mondjuk a pénzügyi vezérigazgató helyettes nevében.
0: Gyorsan utaljon el,
1: mert most van egy lehetőség, az akció 2 óráig tart, és azonnal utalni kell. Szóval azért ennek jelentős kockázatai vannak. Még régebben volt a Gartnernek egy tanulmánya, mondjuk 23-ban mondták, 25 év végére azt mondták, hogy olyan AI generátorok lesznek, videógenerátor és szöveggenerátor, amit már egy ember viszonylag könnyen elhisz, hogy az a valóság.
0: Hát ezt akartam neked mondani, lehet, hogy most még a hangadivat, de egyébként percek kérdés, és mindenkinek lesz olyan, amivel már képet is
1: így hozzá tudtam. Van ilyen,
0: igen, csak most persze, még drága, vagy nem meg, annyira hozzáférhető.
1: Meg észreveszed azért, még azért ezt meg fogják oldani, szerintem 26 végére meg lesz. És azt mondták, hogy rá 2 évre az AI detektáló AI-okat is meg fogja téveszteni az AI által generált, mert azért ők más dolgokat figyelnek, tehát nagyobb kapacitás áll rendelkezésre, és ilyen pixel szinten elemzik a dolgokat, hogy akkor ez most csalás vagy nem halás. Tehát 28-ra az volt az előrejelzésük, hogy se géppel, se emberrel nem lehet megkülönböztetni a valóságot majd a...
0: És onnan talált ki.
1: Tehát, hogy mi lesz a hiteles tájékoztatás? Tehát az, hogy mi itt beszélünk ketten, az egy tény, mert látjuk egymást, fizikailag érzékeljük. De hogyha ezt
0: így a néző vagy a hallgató mit gondol erről, az már most kérdés.
1: És hát két év keresztül történne, az egy elég érdekes dolog lenne, bár mind a kettőnk számára is, igen.
0: Az AI és a biztonság, hogy az AI maga biztonságos-e?
1: Így van, tehát pár mostani példát hoznék ezzel kapcsolatban. Azt az állítás szokott elhangzani, hogy végtelenül vigyáznak az adatainkra, nem használják képzésre, és tökéletesen biztonságos minden. Ugye azt is vegyük figyelembe, hogy ezek a cégek viszonylag frissebb cégek. Értem ez alatt, hogy ott van a Microsoft 30-40-50, nem tudom, jó pár 10 éves tapasztalattal, és ezek a különböző AI cégek, ezek azért jellemzően 10 évnél is fiatalabb cégek. Olyan mennyiségű adatinformáció van náluk, amire nekik kell vigyázni, ahol rövidebb idejű tapasztalat mennyiség alapján vigyáznak. IT biztonsági osztályról beszélek konkrétan, és azért láttuk azt, hogy a Microsoft hálózatait is alkalmasint föl-föl törögetik. Ugyanígy ott van az összes promptod, amit beszélgetsz az adott AI modellel, azt hiszem 6 hónapig kell megőrizniük mindent, hogyha esetleg valami vizsgálat van, akkor tudják megmutatni, hogy mi volt a beszélgetés. Abban a beszélgetés történetben benne vannak a te általad föltöltött fájlok, az AI modell válasza, a te promptod, hogy mit kérdeztél, és így tovább. Tehát tegyük föl, mondjuk kódolásra használod az AI modellt, akkor ugye ennek az az eredménye lehet, hogy mivel te betetted a saját kódpéldádat, amit szeretnél módosítani, hogy ott van a forráskódja is részlegesen mondjuk a rendszerednek. És hogyha tegyük föl, mondjuk valakinek sikerül megtörni, nem állítom, hogy ez így fog történni, de majd mindjárt mondok konkrét példát, amit azért ezen érdemes elgondolkodni, megtörik, ott van a 6 hónapos előzmény, benne lehet a te forráskódod is, és ha nem vigyáztak eléggé, akkor abból mazsolázhat egy cég, vagy egy hacker mondjuk. Ugye a Claude-nak volt egy kódszivárgása konkrétan, ugye a Claude kódnak a teljes forráskódját egy rosszul beállított jogosultsággal elérhetővé tették. Persze mindent megtettek azért, hogy ez ne legyen elérhető, tehát lekapcsolták, készítővel boszorkányüldöztek mindenkit, aki másol, de ami egyszer kikerül az internetre, az szerintem ott is marad. Azért nagyon sokan kezdték el elemezni, ez nekik egy óriási probléma, mivel ott volt olyan jelentős mennyiségű hozzáadott tudás, ötlet, stb., hogy hogy kell használni egy AI modellt akkor, hogyha fejleszteni szeretnél, ami most idézőjelben közkénccsé vált. Aki megnézte, gyorsan föl tud zárkozni a Claude kód kódolási minőség, ez még egy másik AI cég. És ez a saját forráskódjuk volt, akkor ugye mire vigyázol a legjobb? Hát legjobban arra vigyázol, mert tiéd, utána vigyázol
0: az, hogy a receptre, barát... Ugye,
1: így van, de amit a barátod odaad arra, és vigyázod arra kevésbé, mint ami a sajátod. Ezzel nem azt mondom, hogy fel fogják törni a rendszereiket, és el fogják vinni, de hogyha így előfordulhat másképp is, és utólag utána már ottan üthetjük a nyomát annak azoknak az állományoknak, meg egyebeknek, amik kikerültek az internetre, nem tud visszaszívni. És ugye a másik ilyen nagyon érdekes volt, hogy van ez az új antropik modell, ezt mitosznak hívjuk, nem tudom, hogy kell ejteni, mert nem hallottam még kimondva. Ugye jelen pillanatban ehhez még csak egy szelektált mennyiségű cégnek van hozzáférése, mivel olyan hatékonysággal töri fel a különböző IT rendszereket, hogy nem engedték ki publikus környezetbe, hanem a Microsoft, Apple és itt tovább cégek vizsgálják a saját forráskódjukat, hogy mielőtt kiengedik az internetre, és más is elkezdheti használni, azelőtt az olyan idézőben triviális, egyébként roppant mód nem triviális hibákat, amiket a rendszer pikpak megtalál, és amik feltörési lehetőséget biztosítanának a különböző hackereknek, ezeket saját maguk oldják meg. És azért ehhez is sikerült illetéktelen csoportoknak hozzáférést szereznie. Ezt utólag ilyen szállítói láncok, ha érted, itt van egy cég, akinek van, az odaadta a másiknak, és itt tovább, és ott került egy hiba a rendszerbe, tehát azért ezzel tényleg nagyon óvatosan kell bánni. Itt is egy biztonsági incidens volt. Nem tudom, hogy hogyan történt, mert erre viszonylag kevés információt osztanak meg, hogyha a Microsoft mondjuk a Windows forráskódját vizsgáltatja ezzel az eszközzel át, ugye kettő mód van. Az egyik az, hogy felhős szolgáltatáson keresztül használja, akkor az Anthropichoz átkerül a Windows forráskódja. Verzió B, hogy a Microsoft saját felhőjében fut a nagy nyelvi modell, és így nem kerül a Microsoft hatáskörén kívülre a saját forráskódja. akkor viszont az Anthropicnak kell odaadni a nyelvi modellt a Microsoftnak.
0: Ha én most egy cégvezető vagyok, és úgy hallgatlak, és elvesztem a fonalat, akkor itt mi az üzenet a végén? Mert a NIS 2-ről is beszéltünk a múltkor például, hogy az majd megvéd, sok mindentől majd megvédhet minket, vagy megvéd minket.
1: Hát jelen pillanatban azt mondják, hogy ez ennek az új nagy nyelvi modellnek a bevezetése azt fogja eredményezni, hogy az eddigi IT-biztonsági működésmodell az nagy mértékben sérülni fog, mivel nagy valószínűséggel Linuxnak a forráskódja fönt van mindenféle helyeken, azoknak az átvizsgálásával könnyen lehet, hogy olyan sérülékenységeket találnak, amikkel keresztül föl lehet törni a különböző rendszereket, és azért azt ne felejtsük el, hogy a tűzfalak, routerek, sok minden működik Linuxon, mikor még azt gondoljuk, hogy a miénk nem is. Szerintem egy csomó TV operációs rendszere is Linux alapú, az Android Linux alapú, és így tovább. Tehát azért ennek egy nagyon jelentős következménye lehetnek, hogy mennyi idő alatt fognak előjönni a hibák, és milyen mennyiségben. Nem csak a, hogy marha gyorsan, és rettenetes sok. Egyelőre én azt érzékelem, hogy most senki se látja, hogy ez mit fog eredményezni. Kis jó szerencsével ez az első kör volt az, amit ott fölfedett, mit tudom én, 100 hibát, nem annyit, és akkor utána már csak jön még 1, 2, 3, de hogyha rossz a forgatókönyv jön, hogy egyszer fölfedezett 100-at, és mondjuk hetente 100-200 ilyen mély hibet fedez föl, aminek az elhárítás azért nem 5%. Megvan a mód, hogy lehet föltörni, utána valakinek ki kell találni, hogy azt, hogy lehet megakadályozni. Nagyon érdekes dolog lesz, és izgalmas. Tehát azok a cégek, akik azt mondják, hogy ők a belső hálózaton bármit is használnak, tehát nem foglalkoznak, mert hogy ők határvédelemmel megvédik saját magukat, magyarán nem lehet bejönni hozzájuk itt, hogyha egy picit elavult valami, akkor nem lesz ebből probléma, az legalábbis lehet, hogy át fog értékelődni, pont azért, mert hogy a tűzfalaknak és a különböző hálózatvédelmi eszközöknek a lelkében és belsejében olyan elemek vannak, amiknek a forráskód hozzáférésével lehet, hogy fognak találni olyan sérülékenységeket, hogy egyszerűen belépnek a belső hálózatra, és a belső hálózaton már olyan rendszerek vannak, amik abból a feltételezésből indulnak, hogy csak a belső emberek férhetnek hozzá, nagyobb a bizalom, és így tovább, az jelentős problémákat okozhat, tehát lehet, hogy lesz ennek egy olyan hatása, hogy az elavult rendszereknél biztonsági problémák merülnek fel, amiket meg kell oldani, és azért nem 5 kódsorról beszélünk, hanem végtelen számú rendszerről, mint egy nagy vállalat esetén.
0: Van még egy pár percünk, és még nem beszéltünk az AI ügynökökről, meg az AI generált a kódokról. De azért legfontosabb azt gondolom a megfejtés majd, hogyha eljutunk ide, az mindenképpen fontos lenne, mert itt most csak azt érzékelem, és szerintem a hallgatók, a nézők is, hogy azért ez egy kevés ismert terület még, ez biztos. És nagyon sok lehetőség van, amivel még nem vagyunk felkészülve, vagy nagyon, mi lehet a megfejtés.
1: És nagyon dinamikusan változik. Tehát nem az van, hogy most már a változásoknak a
0: csúcsán vagyunk, és most már plató, igen.
1: Platón vagyunk, hanem ez még egyenlőre megy fölfele, hogy kis jó szerencsével előbb-utá átfordul egy ilyen laposabb irányba jelen pillanatban.
0: Mi nem itt tartunk.
1: Még szerintem nem itt tartunk, sajnos. Nagyon gyorsan mondanék 2 szót az AI agentekről, ugye az látszik, hogy nem nagyon foglalkoznak a jogosultságkezeléssel ezekkel a különböző AI ügynököknél, és hát pont most történt a PocketOS cégnek egy teljes adattörlést hajtott végre az AI. 9 perc alatt, 3 óra kiesés, 3 hónap adatvesztés, azt hiszem ez a 3 szám, ez most 24-én történt ez a dolog. Utána megkérdezték tőle, miért törölte az összes adatot, és akkor azért csak 3 hónap az adatkiesés, mert volt egy 3 hónappal azelőtti offline mentésük. Mert hogy a mentések azok valahogy ugyanazon a területen voltak, ez egy felhőszolgáltatói konfigurációs kérdés volt, és azzal, hogy törölte az éles rendszer, törölte az összes mentését is onnan, és volt egy offline mentésük, amit mondjuk lemásoltak a saját Winchester idézőjelben, az egy 3 hónappal ezelőtti állapotot mutat. Ügyféladatok, partneradatok vesztek el, tehát azért ez nagyon nagy kockázatot jelent. Marra nehéz szofisztikáltan állítgatni a jogosultságokat, nincs is igazándiból tapasztalat, azt már tudjuk, hogy szerepkör alapon adunk a kollégáknak hozzáférést, az ügyfélszolgált férjen hozzá az, ami neki kell, a pénzügyi igazgató férjen hozzá a pénzügyi adatokhoz, ha esetleg néha van ügyféladat feladata, akkor ő ahhoz is hozzáfér, a hierarchiában magasabban van, és így tovább. Az ilyen ügynököknél, mivel nem tudjuk, hogy mire fogjuk még használni, ezért a megengedőbb hozzáféréskezelés szokott lenni, és ennek tud ez az eredménye lenni. Igen, tehát az AI ügynököknél nagyon oda kell figyelni, és az látszik, hogy nagyon nagy károkat tud pikpak okozni. Egyébként megkérdezték az ügynöktől, hogy ezt miért tette. Elmondta, hogy nem tehette volna. A dokumentációban nem olvastál a dokumentációt, mert idézőjelben lusta volt. Egyébként ez nem lustaságról szól, hanem arról szól, hogy erőforrás igényes mindenféle információ feldolgozása, és azért látszik azt, hogy Mivel jelen pillanatban szerintem lényegesen kevesebbet fizetünk az AI infrastruktúra használatára, mint amennyibe a szolgáltatóknak kerül, ezért betesznek mindenféle optimizációt.
0: Hatékonysági.
1: Így van.
0: Tehát, ez is hatékonyságnövelés valamilyen
1: nekik
0: módon.
1: Hatékonyság,
0: csak spóról, világos.
1: Így van.
0: De közben elveszhetnek az adatok.
1: Hát pontosan, azért mivel nem olvasta ezt a leírás le, ahol benne volt, hogy hogyan kell ezt, hogyan lehet ezt megcsinálni. Egyébként nem kellett, nem az volt az utasítás, hogy csinálj meg valami optimál, nem tudom, hogy milyen feladat volt, de nem az, hogy töröljön mindent, és ennek egy mellékhatása lett, hogy hús volt, nincs, minden eltűnt.
0: Hát ez azért sok-sok cég tacsra mehet, meg tacsra teheti magát.
1: Ez így van, és ugye most van az az időpont, amikor elkezdjük használni az AI-nőket. Egy érdekes kérdés, hogy használod az AI-t. Ez már fejlesztési filozófia, hogyha te a rendszeredet kinyitod, és az AI-nak adsz hozzáférést, az az egyik megközelítés. A másik megközelítés az az, hogy a te rendszered használja az AI-t. Amikor az AI-nak kinyitod a rendszered, akkor súlyos dolgok történhetnek, hogyha te rendszered hívogatja az AI-t és kérdezget, használja, akkor benne van az, hogy rossz választ ad, de azért te rendszered azért, mert az AI azt mondja, hogy ebben, mit tudom én, egy albetű van, attól, ha az nem valód, akkor nem fogja törölni az adatokat, míg hogyha hozzáférés van, előfordulhatnak ilyenek. Tehát, hogy ki a vezérlő, ki az, aki megmondja, hogy mit láthat a másik oldal, hogy ő olvas, vagy pedig te adod neki. Érted, hogy melyik az irány? Sokkal biztonságosabb az, amikor rendszerből vezérled, akkor maximum hibás választ kapsz, a másik esetben viszont sokkal súlyosabb következmények lehetnek.
0: Kódok?
1: Az egy nagyon érdekes, tehát az látszik, hogy ugye itt előrevetítik, hogy a szoftverfejlesztő cégek meg fognak szűnni, nem lesz itt már semmi, minden magától fog történni. Szerintem ez egy érdekes dolog. Az egyik az az, hogy a maga a szoftverfejlesztés az nem csak a kódírásról szól. Az szerintem a teljes fejlesztési folyamatnak mondjuk a 40%-a, mert előtte valakinek ki kell találni, mivel foglalkozunk. Utána annak le kell részletesen specifikálni, le kell egyeztetni az üzleti területtel, hogy az igények ezek megfelelnek, utána jön egy fejlesztési szakasz, és utána jön egy minőségbiztosítási szakasz, meg egy átadás átvétel. Tehát az, amiről most aktuálisan beszélünk, azért specifikálni nem szoktak az AI rendszerek, hanem a kódgenerálás az, amit megcsinálnak, az még a projektnek a 40%-a. És ugye, hogyha a 100%-ban kiváltja, az azt jelenti, hogy egy 40%-os hatékonyságnövekedésnél tartunk, azért a másik 60% az még megmarad. Én szerintem a 40%-ot se 100%-ban váltja ki, és szenioroknak a szerepe felértékelődik. Akik most veszélyben vannak, azok a junior fejlesztők, mert azokat a feladatokat, amit egy junior fejlesztő tud megcsinálni, azokat azt AI-ja meg lehet csinálni, de AI-jal csak úgy szabad fejlesztetni, hogy ott van mellette egy értő ember, aki nézi, hogy mit csinál, és validálja. A hibák száma, a biztonságérések száma magasabb, mint az emberek által készített kódban. Másfél-kétszeres szorzóról beszélünk. És hogyha azt valaki nem veszi észre, tehát a code review-nak az érték az jelentős mértékben felértékelődik, ez azt jelenti, hogy annak az embernek jobban kell néznie azt, amit elkészít az AI modell, mint amit egy kolléga csinált volna. És ha ez kimarad, akkor bagos IT biztonsági szempontból sérülékeny rendszer lesz az eredménye.
0: Ne. És az AI hazudik is, volt egy ilyen példád, ugye? Az is egy komoly katasztrófa volt annak a cégnek az életében.
1: Ez így van, tehát azért volt, akik pénzügyi döntéseket hoztak az AI modellbe, betáplált és abból nyert válaszok alapján, és kiderült, hogy valami fundamentális tévedést csinált 6 hónappal azelőtt az AI, és annak alapján hozták a pénzügyi döntéseket, és aztán azt kellett visszacsinálni, meg hát elhárítani a veszélyt, ami mondjuk ilyen rossz a pénzügyi döntések esetén akár a cégnek a működési stabilitását is veszélyezteti. Nem hazudik az AI. A legutolsó szám, amit erről hallottam, hogy a 78%-ban jó a válasz, ez azt jelenti, hogy 22%-ban nem jó a válasz. Tehát mindent kritikusan kell fogadni. Tehát bekamúznak bármit is. Tehát ha mondjuk marketing vagy mondjuk újságíróként használod, akkor célszerű azokat a forrásokat megnézni, amiket beivatkozom, mert van, amikor rosszul interpretálja azt, amit le van ott írva, főleg, ha nem teljesen tudod, egy mondjuk egy ilyen ambivalensebb állásfoglalásból foglalálást, akkor lehet, hogy az a kicsit ilyen kétértelműen megírt anyag, ha te emberként elolvasod, abból az jön ki, hogy igen, ő meg véletlenül azt mondta ki belőle, hogy nem. Hát célszerű forrás vizsgálattal alátámasztani a dolgokat.
0: Jó, akkor most már végigsétáltunk majdnem a hajón, és láttuk a réseket, repedéseket, lékeket, hogyha vannak ilyenek. Akkor most mit mond Thresh András, és mit mond a Quattrosoft?
1: Oké, tehát abban az esetben, hogyha én most egy felhasználó oldalul nevő cég vagyok, akkor egyfelől meg kellene nézni azt, hogy mit használnak a kollégák úgy ebbe a Shadow IT tématerületben, milyen modelleket használnak, és így tovább. meg kell vizsgálni azt, hogy valójában a cég érdekeinek melyik az, amelyik megfelelően használható, és ebből mondjuk én nagy nyelvi modell közül kiválasztanék egyet. Adatbiztonsági, válaszminőségi és itt tovább egyéb szempontokból. Magyarán biztosan tűnik eszköz. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy tilos az AI használat, na akkor van az, hogy mindenki meg fogja oldani. Ha letiltom a, mit tudom én, az Anthropic weboldalának az elérését, akkor majd fölteszik a VPN-t, és a VPN-en keresztül kimennek. Ha azt is letiltom, akkor végtelen kreatívak különben. Tehát a tiltást...
0: Azt tehát nem lehet cigizni, meg kávézni, ugye? Az irodában.
1: Így van, és akkor valahogy még nem láttunk.
0: Igen, ugye? És valahogy megoldják.
1: Így majd. Van, tehát biztosítsunk olyan eszközöket, amik szerintünk megfelelnek, tehát egy vizsgálat után, hogy és azt, hogy hogyan kell használni, és azt milyen adatokkal. Ugye ez a három dolog. Ugye mi amit mi szoktunk csinálni, van nekünk belső saját AI-unk, arra vonatkozik használat, az viszonylag szabadon, mert az ugye a céghálózatán belül van, és vannak előírások, iránymutatások arra, hogy hogyan kell használni, hogyha nagy nyelvi modellt használsz. Mi a Claude kódot használjuk a fejlesztés támogatásra, illetve akkor, amikor a kollégáknak segítségre van szükségük, mert tényleg tök jó dolgokat csinál, csak azt mindig meg kell nézni, amit csinál. És így tudjuk azt, hogy ki, mikor, mit, hova tehet. Figyelünk arra, hogy olyan dolgok ne menjek neki, aminek nem örülnénk. De most arra kell odafigyelnünk, hogy mi az, amit kitesznek a kollégák. És azért ez egy folyamatos, már fejlesztő, mindent ki szeretne tenni, úgy lehet jó használni, de azért van ennek egy egészséges egyensúly, hogy mi az, amit kiteszel, és mi az, amit már nem. Még kettő gyorsan hozzátenni, kettőt, hogy mi az, amit érdemes tenni. Egyfelől bármiféle pénzügyi tranzakció előtt nagyon meg kell gondolni, és emberekkel kell konzultálni, nem kétfaktoros, nyolcfaktoros ellenőrzéssel, és az AI ügynököknek viszont nagyon limitált jogosultságot szabad csak adni. Tehát nagyon oda kell figyelni, hogy mi az, amit ők megtehetnek, azért, mert éppen jön egy új frissítés, amiben van valami hiba, és akkor neki lát mindent is mondjuk törölni.
0: AI és biztonság Teres Andrással, Patosofttal. Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lettem.
2: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Lassú a géped? Leállt a hálózat? Nincs saját informatikusod? A legtöbb kis- és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu IT problémák nélkül.
3: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikációs szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Elrendelték a vízhiány elleni védekezést, az év második felére is maradhat az üzemanyag ársapka. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést. Ennek részeként csütörtökön megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, írta az OVF közleménye. Magyarország területén az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, de a Tisza-völgy több térségében akár a 900 mm-t is meghaladja. Ennek következtében a talajvízkészletek továbbra is tartósan az átlagos szintek alatt vannak. A talajvízszintek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Akár az év második felére is maradhat az üzemanyagárstop, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az egyik kereskedelmi csatorna híradójának. A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június 30-ig elég a védett árak biztosításához. A miniszter szerint az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Az ársapka miatt a benzin 595 forint per literes, a gázolaj pedig 615 forint per literes áron van befagyasztva. A kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök arra kéri a Nobel-díjas kutatót, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza az államnak. A leköszönt kormány alig 2 hónappal a választás előtt kötött finanszírozási szerződést a fizikussal. Az élvonal alapítványt tavaly novemberben hozták létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. A Tisza kormány az ígéretei szerint megszünteti a kekvákat, amelyekbe az ország szinte összes egyetemével együtt 3000 milliárd forintos vagyont pakoltak át. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai város vezetővel volt alkalma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre, mert szerinte akkor közös volt a sorsuk. Úgy fogalmazott, Budapesten, Varsóban, Pozsonyban és Prágában is a progresszív városvezetést jobboldali populista kormányok szorongatták.
0: Időjárás jelentés.
4: Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-északnyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Anything that you wanna do. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: A Budaörsi Latinovic Színház igazgatója Berzsenyi Belág Ádám van itt a stúdióban. Voltál már itt, beszélgettünk is, voltak itt színművészek is tőletek. Ez egy jó hangulatú, jó ízű beszélgetés volt. Akkor egy bemutató előtt voltunk még, a Julius Caesar bemutatója előtt, ami, ahogy én láttam a kritikákat és láttam az adást, bomba siker lett. Jókor volt, jó helyen.
3: Igen, azt hiszem, hogy ez talán a tökéletes időzítés volt erre a darabra, ami azért érdekes, mert egy évvel ezelőtt jött az ötlet. Tudtuk, hogy Alföldi jönni fog tavasszal, és így gondolkodtunk, hogy darabot kerestünk szokás szerint, ami tavasz elején esedékes. Meg éppen olvastam egy könyvet a Római Birodalomról, és hát a klasszikus történet, amit mindannyian oly sokszor hallottunk és jól ismerünk, Cézár és fiai, és egy diktátornak a leváltása, a meggyilkolása, amit felvált aztán egy kaotikus rendszer, amiből aztán egy új diktatúra
2: vagy sarjad.
3: Sarjad, igen, hát ez egy örök zöld ilyen szempontból, és úgy voltam vele, hogy hát akkor nem lehetett tudni semmit egy évvel ezelőtt, de fölhívtam az Alföldit, és azt mondtam, hogy te nem akarsz Julius Caesart rendezni jövő tavasszal.
2: Mert hogy már rendezte ezt.
3: Rendezte a Víg Színházban, úgy tudom, hogy több mint 10 éve, igen, nyilván
2: Egedűs Déve, és akkor Tóth András egész más, ami volt Brutus,
3: azt hiszem igen, láttam azt az előadást, és, de én meg úgy voltam vele, hogy ez egy ilyen nagy, monumentális, nagy színpadi történet volt, hát nálunk meg, én nagyon szeretem a mi kis budaörsi színpadunkon a Shakespeare-t, és úgy, ahogy a Shakespeare-t az Alföldi elképzeli, interpretálja, mert annyira jól áll ennek a stílusnak ez a típusú drámairodalom, annyira el tudja találni, szóval meg tudja találni azt az egyensúlyt, hogy tud a Shakespeare-nek a legnagyobb szövegi drámai ereje kijönni, és ezt találkozni a mával. Tehát hogy tud ez egy aktuális előadás lenni. Én kevés rendező tudok ma Magyarországon, aki többet ki tud hozni a Shakespeare-ből, mint a Alföldi, úgyhogy ez egy nagy öröm volt, és hát akkor szívesen kínál az emberbe egy ilyet. Na most az, hogy aztán úgy alakultak a dolgok, ahogy alakultak, és ez az előadás most pont április végére sikerült időzíteni, és mennyi plusz tartalmat nyer ez a történet sok szinten, az meg hát egy külön ajándék a színháznak, úgyhogy azt hiszem, hogy erre reagálnak a nézők is, meg a kritikusok is, amikor nézik.
2: Meg egy mondat még, mert ugye a színészeid voltak itt, vagy a színészeitek voltak itt nálunk, amikor még a fő próba folyamat volt, és az egy izgalmas kísérlet volt, hogy Tóth András, aki még nálatok nem vendégszerepelt, ő hogy illeszkedik, és azt gondolom, hogy zseniális választás volt az Alföldi-től.
3: Igen, Alföldi hívta Stolt, én nem dolgoztam vele soha, még nem volt nálunk a színházba sem. Kíváncsi voltam rá, meg úgy voltam vele, hogy nagyon sokat láttam persze színpadon, képernyőn is, és tudom, hogy ott van egy hosszú, sok évtizedre, vagy hát sok évre visszanyúló kapcsolat, és akkor úgy voltam vele, hogy az mindig jót tesz egy társulatnak, hogyha jön egy erős külső impulzus, tehát hogyha egy formátumos színésszel találkozik a társulat, ugye nálunk is azt tudom büszkén mondani, hogy formátumos színészek vannak a társulatban, idősek és fiatalok is, és én azt gondolom, hogy jót tesz egy csapatnak, és jót tesz a színészeknek, hogyha új találkozások jönnek létre, és ez a Stollal nagyon jól működött most.
2: Akkor nézzük a 26-27-es évadot, jó? Mert hogy ez is kihirdettetett. Csak egy mondatban, hogy ezt hogy válogatjátok, mert itt Bereményi Gézától Csehovig, Fodor Tamás, de Andersennel, Flőri Kristóf, rengeteg minden. Aztán majd te is rendezel egyet, arra kíváncsi vagyok. Enda Vals, így mondják?
3: Igen,
2: azt. Szóval ez hogy áll össze? Legyen egy kicsi ilyen is, olyan is, amolyan is, ez egy ilyen svéd asztal jellegű?
3: Nem, ez fél év volt, amíg ez összeállt, igazából az ősz elején kezdődött. Voltak dolgok, amiket már korán láttunk, és aztán ami hozzá alakult. Én nem svéd azt abba gondolkodom, nem is annyira abba gondolkodom, hogy legyen benne ez is az is. Tehát igazából ez kevésbé érdekel. Én a rendezőket hívom, egy kivétel van, azt majd mindjárt mondom, de a rendezőket hívom alapvetően, és az érdekel, tehát érdekel, hogy ők mit gondolnak a társulatról, és érdekel, hogy ők mit gondolnak a világról, és hol találkozik azzal, amit mi, mint színház gondolunk, vagy amiről mi szeretnénk beszélni, és minden egyes bemutató, ha megnézed, olyan, aminek van egy speciális, különös aktualitása. Most az, hogy történetesen ebben az évadban ez úgy jött ki, szembesültem vele végül, amikor összeállt, hogy ezek egymással is, mint hogyha beszélgetnének ezek az előadások. Tehát van egy evolúció a címek között, meg előadásról előadásra, az egy külön ajándék, de mindig az a cél, hogy olyat válasszunk, ami az aktuális világunkra valamilyen módon reagál, illetve amin keresztül olyan dolgokról tudunk beszélni, ami nekünk nagyon fontosak. Tehát itt van például a kokain, a sirály. Tehát a sirályt, ugye a Csehov sirályt azt szokták mondani, hogy amikor egy színház úgy megérett egy társulat, úgy összeállt egy csapat, akkor van értelme sirályt csinálni, és a Hegymegi Máté rendező nagyon szeretett volna sirályt rendezni, és nyilván a sirályban nagyon sok mindenről lehet beszélni, de az a színház csináló darab. Tehát az, hogy mit gondolunk arról, hogy színházi alkotás, mi a művészet, és mi a művészetnek az ára, mi az önkifejezésnek az ára. És ezek olyan dolgok, amiket mi, mint csapat, mi, mint társulat, föl kell tennünk magunknak ezeket a kérdéseket, vagy meg kell fogalmaznunk, tehát ez nagyon jó kapóra jön. Akkor ott van a Máté Gábor bemutatója, a magyar Copperfield, ami Bereményi Géza monumentális regénye, ugye?
2: Egyik kedvenc írom és kedves szaunatársam, Géza bácsi.
3: Na most ez egy csodálatos mű. Hát nyilván olvastad. Ez egy, én azt gondolom, hogy talán a mai magyar regények között talán az egyik kiemelkedő csúcsmű. Egy korszakot, és azon belül egy nagyon-nagyon intim, személyes történetet mesél el, és csodálatos színészi lehetőségek vannak benne, holott egyáltalán első blikre nem adja magát, hogy ezt színpadra kéne adaptálni, de mégis olyan eleven színházi helyzetek, olyan játszható szituációk, érdekes, nagyszerű mondatok, nagyszerű karakterek vannak benne, hogy ez megint csak nagyon adja magát, és Máté Gábor ezt a könyvet hangos könyvként mondta fel, és hát betévet úgy. Úgyhogy ez ugye egy nagyon nagy garancia.
2: Ez egy nagy előny.
3: Igen,
2: előny is.
3: Okay. Akkor ott van az iráni konferencia, amit Alföldi fog majd rendezni.
2: Hát az is aktuális.
3: Az is aktuális, mert az meg valahol a világunk, vagy a civilizációk napi kapcsolatáról hírek. Szól. A napi hírek, és azon túl, hogy mi az, amiben hiszünk, és mi az, ami minket meghatároz, mint civilizáció, mit gondolunk magunkról, és mit gondolunk a másik oldalról, ami olyan távoli, olyan ismeretlen, olyan furcsa, és annyira nem tud vele azonosulni. Most ez konkrétan itt a nyugat-kelet ellentét, de hát sok mindenre lehet ezt értelmezni. És nagyon érdekes, hogy ez még nem volt Magyarországon soha. Sepsi Szentgyörgyön készült belőle egy előadás, azt hiszem tavaly, de ez ugye határon túli előadás. A Magyarország területén még nem volt bemutatva, úgyhogy ez is egy öröm, amikor az ember olyat hoz, amit először nálunk lehet látni. És akkor végezetül a Lagzi. Na hát az jött úgy, hogy nem én dobtam a labdát, vagy nem én kértem föl a rendezőt, hanem ők találtak meg, méghozzá a Fröli Kristóf színészünk, társulatunk tagja, és Németh Niki dramaturg, azt mondták, hogy ők szeretnének csinálni egy olyan előadást közösen, amiben a társulat gyakorlatilag egy kerettörténet mentén a társulat improvizál, és ez egy ténylegesen egy közös társulati munka lesz, és hát ez megint egy olyan dolog, aminek az ember igazgatóként nagyon örül, hogy olyan a csapat, hogy úgy vannak, hogy önként jelentkeznek, igen. Hogy együtt akarnak csinálni valamit. Igen. Tehát ez nagyon sokat elmond, ahogy ők vannak most, mint közösség. Úgyhogy ez lesz az utolsó tavaszi bemutató, és hát akkor ezzel párhuzamosan a stúdiószínpadunkon is csinálunk előadásokat nyilván.
2: És neked is van egy rendezésed, az is egy ős bemutató, ez az Endavars, amit említettünk, ugye?
3: Igen, azt akkor fogjuk csinálni, amikor a Sirály próbál a nagyszínpadon, akkor három színésszel, akik akkor szabadok, akkor csinálunk egy bemutatót, ez az Endavars Medicine című, hát még nem tudjuk, hogy orvosságnak, terápiának, vagy minek fogjuk fordítani a címet, ezen még gondolkodunk. Egy borzasztó abszurd, borzasztó vicces és rettenetes kis színdarab ez.
2: A pszichiátrián.
3: Ami a pszichiátrián játszódik, van egy fiatal férfi, aki úgy kezelnek ezen a pszichiátrián akarata ellenére, tehát akarata ellenére tartják ott, és a betegségben tartják, tehát abban a tudatban, hogy ő beteg, és ő kezelésre szorul. Tehát nem arra irányul a terápiája, hogy minél előbb kikerüljön, hanem hogy maradjon csak ott, és két színésznőt bíznak meg, hogy az életéből, a gyerekkorából, fiatal korából játsszon el jeleneteket, és elevenítse meg, és hát ez rettenetes, nagyon humoros, és nagyon borzasztó, és abszurd helyzeteket tartogat, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy fog majd elsülni ez a dolog. És aztán még említeném a Nincs teleneket, amit Rákos Olivér fiatal kollégánk rendez a Titánium pályázat keretében, és ez a Jurányival, a Fügével közös produkciónk, ami azért nagyon-nagyon érdekes és nagyon jó, mert mindig is, tehát a kezdetektől fogva, és az elmúlt években talán egyre intenzívebben missziónknak érezzük, hogy a független előadókkal, előadó művészekkel és a független társulatokkal valamilyen fajta párbeszédbe kerüljünk, és hogy adjunk egy platformot, ahol segíteni tudunk ezeknek a társulatoknak, meg csapatoknak, meg alkotóknak, és amikor megkerestek azzal az ötlettel, hogy fogjunk össze a Jurányival, és együtt adjunk lehetőséget erre a produkcióra, akkor én nagyon nyitott voltam erre, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos misszió. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak ki ebből a gyönyörű szép műből, egyébként Borbély Szilárd Nincs telenek című művéből.
2: Hogy van a közönségetek?
3: Gyarapszik, köszöni szépen. Szerencsére büszkén mondhatom, hogy nagyon egyre nagyobb számban látogatnak el Budaörsre, és ez tényleg egy olyan jó élmény, amikor az ember már felismer arcokat a nézőtéren, tehát visszatérő vendégek vannak, meg hogyha kinéz a közösségi médiára, akkor rengetegen kommentálnak, hogy elkezdtek Budaörsre színházba járni. Hát ez egy nagyon jó érzés. Nyilván itt nem állunk meg, tehát hogy ezt mindig lehet fokozni, és én akkor leszek elégedett, hogyha összes 9,5 millió magyar állampolgár elér Budaörsre, most ezt nyilván viccesen.
2: De a minél fiatalabbak is.
3: És a minél fiatalabbak is, és ugye nekünk az is a koncepciónk, hogy kezdj el hozzánk járni, amikor 6 hónapos vagy, és lehetőleg sose hagyd abba. Ugye a legkisebbek, akik járnak hozzánk, azok 6 hónapos kortól a csecsemőszínházi előadásainkat, a Vacok és a Ficak című előadásokat látogathatják, az anyukájuk ölében ülve nézik a 6 hónapos gyerekek, és tényleg csodálatos. És onnantól kezdve minden korosztálynak készítünk előadást, ugye van egy nagyon markáns gyerekszínházi profilunk, és hát nyilván ugye a felnőtt előadások azok meg tehát a felnőtt közönségnek.
2: Szóval pénzről akarsz beszélni?
3: Beszélhetünk.
2: Nem, én nem akarok, csak kérdezem, hogy
3: beszélhetünk.
2: Most ez mennyire feszítő kérdés, vagy hát mennyire nem?
3: Nyilván feszítő, az ember nyilván egy kicsit elképed, amikor a sajtót olvassa, és látja azt, hogy milyen elképesztő pénzek vándoroltak el tényleg olyan cégeknek, vagy nem is tudom, minek nevezzem, amiről az ember soha nem hallott. Mi speciál ezen a tavaszon 3 pályázatot adtunk be, egyet az NK-hoz, 2 a minisztériumnak. Egyik sem találtatott érdemesnek a támogatásra. 5 milliárdból, illetve 17 milliárdból nem tűnt úgy, hogy minket szeretnének támogatni. Ez nagyon sajnálatos számomra, ami viszont egy öröm az, hogy Budaörsváros rendíthetetlenül ott áll mellettünk, mögöttünk, és biztosított arról minket. Polgármester úr most a legutóbb a évad nyitó sajtótájékoztatón is, hogy a város mindig fontosnak tartja a színházának a működését és a létét. Úgyhogy én bizakodó vagyok. Nyilván egy felelősséget pluszba ad az anyagi helyzet, az anyagi körülmény, hogy nekünk nem elég jó színházat csinálni, és azt megtölteni közönséggel, hanem igen, nagyon fontos szerepe van a jegyárbevételnek. Tehát nekünk muszáj úgy gondolkodnunk egy kicsit, mint egy vállalkozás, akkor is, hogyha egy költségvetési intézmény vagyunk, muszáj teljesítenünk azokat a bevételi számokat, és lehetőleg túl teljesítenünk, amit megterveztünk, mert hát a költségeink azok nem fognak csökkenni. Ha ezt a színvonalat akarjuk tartani, hogyha ezt a mennyiségű előadást és ezt a számú bemutatót, amit amit meghirdettünk, azt azon a minőségi szinten akarjuk kiállítani, akkor muszáj hozzátennünk a magunkét, úgyhogy ezen küzdünk, és ezért dolgozunk.
2: Szakember vagy, meg igazgató is vagy, én meg csak civil néző vagyok, de ez biztos jó érzés, mert mindig látlak ott, hogy nézed a vendégeket, a közönséget, meg az előadást is, amikor ott vagy, és ott az ember ott figyel a sarokból, hogy mik a visszajelzések, hogy nagyon-nagyon sok színész, a kritikusok mellett, meg a színházi szakemberek, mert nagyon sok színész, fővárosi színész és vidéki színészek is mennek hozzátok előadást nézni, mindig látok hármat, négyet, ötöt.
3: Igen, figyel minket a szakma, és én is azt érzem, hogy sikerült ilyen értelemben fölkerülni a térképre az emberek agyában is, tehát jönnek, érdeklődéssel jönnek, sokan jelzik, hogy szívesen jönnének dolgozni, tehát nagyon sok megkeresést kapunk, és ez nagyszerű. Ebben nyilván nem szabad elkényelmesedni, tehát nekünk az a krédónk, hogy nagyon-nagyon építünk erre a társulatra, ez egy pici, de rendkívül elkötelezett csapat, és nagyon építünk azokra az alkotókra, akik jönnek hozzánk, azok is, akik évek óta bejáratottak, és azok is, akik újonnan jönnek, és ezt a kíváncsiságot, és ezt a közös gondolkodást kell fenntartanunk, mert akkor tudunk friss dolgokat csinálni. Akkor fog ez a jövőben is így működni, ahogy most. Úgyhogy én ebbe hiszek.
2: Hát fodorta. Más. Hegymegi Máté, Alföldi Róbert, Máté Gábor, azért ez jó.
3: Igen, ez egy szép lista.
2: Jó kezdőcsapat 26-27-es évadra.
3: Fodor Tamásról még annyit elmondanék, hogy igen, a stúdiókával is csinálunk egy közös produkciót, az lesz az első, és egyben az egyetlen gyerekszínházi bemutatónk is, a Császár új ruhája, amit...
2: És lesznek bábok.
3: Amiben lesznek bábok, és a stúdiókával ugye évek óta, ugye a stúdióká szintén egy olyan színház, független színház tulajdonképpen, ami hát azért nem kimondottan a állami támogatások kegyeltje volt az elmúlt években. Mi összefogtunk, és pár évvel ezelőtt kialakítottunk egy együttműködést, minden évben hívtunk a stúdiókából előadásokat, és most pedig egy újabb szintre emeljük ezt a közös munkát, és most ősszel létrehozunk egy közös produkciót, amit Budaörsön mutatunk be. Fél évig Budaörsön játszunk, aztán át fog kerülni a stúdiókába ez az említett előadás, amit Fodor Tamás rendez majd.
2: Nagyon szépen köszönöm, nagyon sok sikert, sok tapsot, meg lelkes, boldog nézőket nektek. Köszönöm szépen, Budaörsi Latinovic Színház igazgató, Berzsöny Beláh Ádám, köszönöm még egyszer.
3: Köszönöm a meghívást.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is.

0: you're quite all right.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Monitor délután extra.
2: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
1: Ez a Monitor délután extra.
3: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. A Magyar Battyány Alapítvány 2026-ban ismét meghirdeti nagyszabású történelmi pályázatát általános középiskolás diákok és egyetemi hallgatók számára. Hagyomány ez most már a harmadik év, ha jól emlékszem, és hát két fontos cél is van, vagy apropó is van, ha úgy tetszik. Az egyik a Batthyány család szellemi öröksége, a másik a Mohácsi csata 500. évforduló, ugye 2026-ban. Batthyány Schmidt Margit, a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke a telefonalban. Kezicsókolom.
4: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
3: És a két dolgot összekössük, ugye? A Batthyányakat és a Mohácsi csata évfordulót. Végülis ott kell keresgélni, ugye azokban az években a Batthyány család felemelkedésének a kezdetét.
4: Igen, hát a Batthyány családnak ilyen épített öröksége az már van a 1230-as évektől, amit mondjuk lehet látni például a felsőrsi préposti templom. Tehát, hogy a kővágóőrsi család, aki a Batthyány családnak volt az őse, tehát, hogy onnan származik. Tehát majdnem 800 éve van már itt a Kárpát-medencében, de a Mohácsi csata 1526-ban ott volt egy kiemelkedő alakunk, a Batthyány első Ferenc, aki a Mohácsi csatában a jobb szárnyat vitte. És azért ő például úgy tudjuk, milyen családi legendában, hogy a Pécsre, a katedrálisra ment, és ott állítólag kicsit meg is mentette ezeket az egyháznak az szereit, a kejheket, stb., hogy ne kerüljönek a törökök, vagy az oszmánoknak a kezébe. Tehát ezt indítottuk el, és pontosan azért ez a pályázat, amit mi már harmadik éve hirdetünk meg, és tisztelettel, mivel Mohács 500 emlékév van Magyarországon, tehát, hogy erre hívtuk föl a meghirdetést. Van egy ilyen középiskolásoknak, felső tagozatos iskolásoknak, Mohács 500

0: atyányak szerepe a török ellenes harcokban. Erre egy kis videófilmet várunk, ilyen 2-3 perceset. Még van az egyetemistáknak, ott pedig eszéírás van. Az eszének lenne az a címe, hogy vagy e köré inkább a Batthyány család szerepe az oszmán hódítás megállításában. Itt nem csak a honvédelmi szerepre gondoltunk, hanem akár amögött is, ami van, mint gazdasági, társadalmi, tehát hogy milyen szerepük volt. És természetesen vannak a joghallgatók, azért, hogyha bárki a Batthyány örökséget meghallja, az első ember Batthyány Lajos, Magyarország első miniszterelnöke, tehát ő jut eszébe, és pontosan ezért a joghallgatóknak nagyon szeretnénk a felségárulási perét, tehát ezt is már harmadik alkalommal hirdetjük meg. Augusztus 31-ig várjuk a pályaműveket, október 6-án a szokásos helyen, a Fiumei sírkertben ott szoktuk átadni a díjakat. Itt pénzbeli juttatás is van, 100 000, 75 000, 50 000 forintos díjazás az eszéírásokra, a videópályázatra pedig 50-50-50, 3x50 000 forint kerül kifizetésre. A weblapunkon különben lehet látni a www.batthyany.hu, és a pályázatok hűbe kell kattintani, és akkor odajutnak.
1: Belegondoltam, hogy tényleg milyen fantasztikus, nincsen most jobb szó, hogy egy család életét így vissza lehet követni, és meg lehet mozgatni. Igen. A fiatal generációt. És az önökét azt jól vissza lehet követni, mert nagyon jól, relatíve nagyon jól dokumentált, ugye, páratlan gazdag gyűjtemény van, tehát a fiatalok tudnak kutatni, tudnak akár még olyan forrásokat is kutatni, ami annyira nem hozzáférhető, vagy nem köztudott, vagy közismert.
0: Igen, azért, ami nagyon jó, a Magyar Nemzeti Levéltárral is együttműködési megállapodást írtunk alá 2 évvel ezelőtt, és visszakerült pontosan az az anyag, ami Mohácsig volt a Batthyányaknál. Tehát abszolút dokumentálható, én úgy tudom, hogy a levéltár ezt már digitalizálta, tehát elérhető is bárki számára. Fantasztikus dolog, hogy olyan levelek kerülhetnek a kutatók, érdeklődők kezébe, amelyet például pont második Lajos írt, hogy cító, cító, cító, hogy gyorsan, gyorsan, gyorsan, hogy jöjjenek a harcra. Második Lajos nagyon jó barátságban volt Batthyány első Ferenccel. Együtt nevelődtek.
1: És hát ami csodálatos lehet, ezt sok száz év után az utódoknak, az örökösöknek ezt látni, ezt olvasni újra, és mondom, ezzel a fiatalos szemlélettel találkozni, úgyhogy ez mindenképpen igen, nagyon jó, és a harmadik év, hogy ezt elmondtuk már. Van itt még egy dolog, Körmendről indult útjára a Batthyány család vallásturisztikai programja, itt ugye Körmend, turisztika, turizmus, és itt nagyon komoly tervei vannak, ha én jól olvasom a Batthyány családnak ezzel kapcsolatban, igen, és a polgármester úrnak, és ez egy nagyon nagyívű terv, ha lehet ezt így fogalmazni.
0: Igen, ez egy nagyívű terv, és még lehet az elsőre is visszatérve, tehát nagyon fontos, hogy hogyan lehet ezt az örökséget, vagy akár ezt a történelmi, kulturális örökséget élővé tenni. És pontosan így, hogy fiatalokat bevonni, akár zarándokutat szervezni, ez ugye elvinni az emberekhez ezeket a családi legendákat, családi történeteket. Igen, most pénteken, április 10-én indítottuk el a Batthyány család vallási, kulturális, történelmi örökségét összekapcsoló Boldog Batthyány Stratmann László zarándok utat. Azért tettük Boldog Batthyány Stratmann Lászlóra, mert hogy ő volt a 20. században, tehát úgymond legközelebb álló hozzánk, akit boldoggá avatott a pápa 2003-ban. 2023-ban mi azért már készítettünk egy dokumentumfilmet az ő életéről. Ott is azért csak hadd mondjam így a fiatalokat, mert hogy látom, hogy ez fontos önnek. De azért a fiatalokat beinvolváltuk, pontosan ezért az én fiam, tehát a Boldog Batthyány Stratmann Lászlónak az egyik dédunokája, aki a déd nagypapának a lépései után, tehát ugyanazon a vonalon ment, ahol született, ahol tette a dolgát, ahol az első kórházát alapította, akkor Körmend, ahol a másodikat, meg más helyeken is voltunk. Tehát, hogy ő járta be, és érdeklődött, és bemutatta a helyszíneket, és sajnos már olyan emberekkel nem találkoztunk, akik őt ismerték, mert hát ez már fiziológiai képtelenség. De olyan történetekkel, meg olyan unokákkal, akinek a nagyszüleit ő ingyen meggyógyította, tehát így ez, igen, ez nagyon fontos. Megint csak itt a batthyányiak mindig is meghaladták a korukat, tehát nem véletlenül azért miket tettek, tehát a honvédség, ahogy honvédelmi harcokban vettek részt, védték a Magyarország területeit, védték a jobbágyokat, a rájuk bízott családokat. Rájöttek arra, hogy az egyházzal való kapcsolat, hogy ez mennyire fontos, tehát az egyházakat támogatták. Itt azért kiemelném azt, hogy nem csak katolikusok lettek a batyányok 1629-ben, de előtte például reformátusok voltak, akkor ugyanígy támogatták a zsidó közösségeknek a letelepedését. Akkor például most ez a vallásturisztikai útvonal, tehát nem csak Boldog Batyán Satma László életét mutatja meg, de arra fűztük föl, de az egész batyányi családnak a batyányi család és a vallási örökséget mutattuk be. A kulturális, történelmi örökség mellett a spirituális örökséget is szeretnénk bemutatni. Ez Körmendben volt a sajtótájékoztató, pontosan azért, mert Körmend volt Magyarországon az utolsó olyan helyszíne, ahol a batyányi család élt és tette a dolgát, és Boldog Batyány Satma László itt alapította másodszor a könyv a kórházát. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy Körmend mellett másik kettő helyiséget is bemutassunk, így kerül sor Szepetnekre és Egyedre. Az is fontos, hogy hol lehet, az is a weblapon is van egy ilyen, hogy vallásturizmus, tehát ott is már lehet látni, hogy mikre gondolunk, tehát hogy milyen országok majd, és milyen helyszínek. Piktogramokat is használunk a vallásnak megfelelően, és például erekéknek, hogy hol lehet látni, találkozni Boldog Batyán Satma László erekéjével. Tehát ez a három indító helyszín, mint Körmend, Szepetnek és Egyed, mindegyiken van egy-egy erekje. És azt is szeretném így mondani, hogy már például a Magyar Batyányi Család részt vett, hogy 2024-ben Egyedben egy batyányi kápolna létrejöjjön. Tehát ezeket már évek óta szépen lassan-lassan tégláról téglára tesszük össze. Amit még úgy szeretnék mondani, nagyon fontos, hogy kiemelem, tehát pont ebben a mai világban, ahol is háború meg minden, tehát hogy ez a vallásturisztikai útvonal, ami egy zarándokoknak is szól, de egy családi kirándulásnak is szól, stb., hogy a békét és a szeretetet és az összefogást, tehát ilyen üzenete is van. Itt mi együtt dolgozunk a Zarándok Akadémiával, ki szeretném emelni Bódis Gábornak a szerepét, és a másik pedig a World Religious Tourism Network, ez a világvallásainak turisztikai szövetsége networkje. Tehát, hogy velük együtt dolgozunk, és ez is szerintem egy nagy dolog, hogy most van egy Szepetnek, ahol azt hiszem 1200-an élnek, de hogy az milyen nagy dolog, hogy egy világ térképre felkerül Szepetnek. Tehát, hogy ennek egy ilyen kis vidékfejlesztési hozadéka is van, és hogy az ottani kis közösség legyen büszke arra, amiük van. Másik az, hogy itt, amikor egy batyányi örökség ápolásával találkozom egyáltalán bárhol, az olyan, hogy nekem nagyon fontos az, hogy a helyi közösségek, hogy mennyire tisztelik, mennyire őrzik, védik ezeket az örökségeket, és ez a kutya kötelessége, bocsánat, a Batyányi családnak is, hogy ő is ezzel foglalkozzon. A vallásturisztikai útvonal még annyi, hogy 5 országba szeretnénk majd kiterjedni, pont a Batyányi család örökségének megfelelően.
1: Igen, ezért mondtam, hogy ez egy nagy ívű terv. Ez a határokon átívelő vallásturisztikai hálózat létrehozása a végső cél.
0: Igen, az lesz. Például nem sokan tudják, Gyulafehérváron van a Batyáneum, amelyet Batyányi Ignác püspök, ez az ő saját vagyonából építetett fel, ez könyvtár csillagvizsgáló, amit a Római Katolikus Egyházra hagyományozott, ez is egy batyányihoz köthető, akkor ugyanígy van Szlovákia, például a Püspöki Palota Pozsonyban, akkor hát Ausztriáról ne is beszéljünk, Zsüszink Németújvár, amely a családnak a ősi fészke, Horvátország, Ludbreg, és hát Magyarország, tehát ez az 5 ország. Egyelőre 14 helyszínt mutattunk be, amin indulunk, de én már 20-ról tudok, és csak bővülni fog, ahogy dolgozunk.
1: Nagyon szépen köszönöm, és emlékezzük meg a szegények orvos, ez még nem is hangzott el, ugye Boldog Batyány Satma László, a szegények orvos, ő így vonult be az emlékezetbe, meg
0: igen,
1: a történetbe.
0: Igen, és akkor így szegények orvosa, mert hogy azért azt mondtam, hogy gyógyította ingyen mondjuk a nagyszülőket, de hát tényleg őre azt is mondják, hogy orvos volt a hercegek között, és herceg az orvosok között, tehát ő direkt a szegényeket segítette, akinek volt pénze, elküldte más orvoshoz, hogy meg tudja fizetni. Saját pénzen építette a kórházat, saját pénzen látta el őket, ha kell, ruhával, saját pénzen gyógyszert írt fel, amit ő fizetett ki a patikusnak. Ilyen gyönyörű mondanék az első, hogy ha boldogok akartok lenni, akkor tegyetek másokat boldoggá. Tehát ez volt az ő filozófiája, és ez szerintem ma is megállja a helyét. A másik, hogy nyisd ki a szemeidet és láss. Tehát ő eleve szemészorvos volt, tehát nyitotta, visszaadta sok embernek a látását. A másik, hogy nem csak a látását adta meg az embereknek, hanem nagyon istenhívő volt, ő azt mondta, hogy én csak egy eszköz vagyok, hogy az embereknek kinyitotta a szemét a spirituális Istenben való hitre. Ez egy gyönyörű életútja volt. 14 gyermekük született együtt a feleségével, 11 élte meg a felnőtt kort, és csak jót tett, és szolgálta a népet. Játszhatta volna most, bocsánat, idézőjelben, hogy ő herceg, mert ő tényleg herceg lett, de ő a szolgálatot választotta.
1: Nagyon szépen köszönöm, történelmi pályázat és egy Körmendről induló vallás-turisztikai program. Nagyon szépen köszönöm még egyszer Batthyány Schmidt Margitnak, a Magyar Batthyány Alapítvány elnökének az információkat is, meg a beszélgetést is. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Ez a Monitor délután extra.
3: Kedves hallgatók, ez volt a mai Monitor délután extra. Mindjárt jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig a nap vendége műsorunk következik. Továbbra is jó rádiózást, köszönöm szépen a figyelmet, Érczfalvi Andrást hallották.
2: Ez volt a Monitor délután extra. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. Monitor délután extra, egy hét múlva ismét a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
4: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
5: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kis állatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazú, az egészséges kedvencekért.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
7: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Drónnal találtak meg egy bűnözőt, megkezdődött a védekezés az aranyszínű sárgaság ellen. Vitaanyag készült a felsőoktatásról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölt a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testisértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekmény követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatását. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepes ingatlanban fogtak el, majd a 10. kerületi rendőrkapitányságon őrizetbe vették, áll a közleményben. Megkezdődött a lárvák elleni védekezés kulcsidőszaka az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség megfékezésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május közepétől július elejéig zajlik a kártevők kelése, ezért elengedhetetlen a tőkék alsóhajtásainak heti rendszerességű ellenőrzése a levelek fonákján. A szakemberek javasolják a kora reggeli vizsgálatot, mivel a kabócák hetek alatt fertőző képessé válnak, így a növényvédőszer beavatkozásra már a korai lárva állapotban szükség van a térségi járvány megelőzése érdekében. A védekezéshez szükséges aktuális információk és az engedélyezett készítmények listája a NEBIH honlapján érhető el. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület venni át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölt az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanak az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös HEAT stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. Megkezdődtek az egyeztetések a magyar kutatóhálózat jövőjéről. A folyamat első lépéseként megállapodás született Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia júniusban hivatalba lépő elnökével. A felek rögzítették a tudományos közösség bevonása és a kutatóhálózat függetlenségének megőrzése elengedhetetlen, írta a Facebookon Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Egyetértettek abban, hogy a kutatóhálózat függetlensége olyan alapvető érték, amelyet a jövőben is védeni és erősíteni kell. Közös célként fogalmazták meg továbbá, hogy az MTA a jövőben tényleges nemzeti stratégiai tanácsadó szerepet töltsön be Magyarország fejlődésében.
0: Időjárás jelentés.
8: Vasárnap a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Szép napot, jó rádozást kívánok mindenkinek. Ez a nap vendége műsor itt a Trend FM-en. Két vendég a stúdióban, akik azt mondták, hogy tegeződjünk, köszönöm szépen. Szilaj Péterné Csilla és Karádi Csaba, kommunikációs referens, Csilla pedig szóvivő. Hare Krishna ételt az életért misszióról beszélgetünk, magyarországi Krishna tudatú hívő közösségét képviselitek. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
2: Mi köszönjük a lehetőséget.
1: Fontos mérföldkőhöz érkezett a magyarországi Krishna tudatú hívő közösségének karitatív munkája, ezt egy hírből olvasom most föl. Ételt az életért misszió megnyílt az új központi nagykonyhátok Budapesten. Mostantól akár naponta 10 000 adag meleg ételt tudtok elkészíteni. Ezt láttam a hírekben, ezt hallottam hírműsorokban, azt hiszem, Csilla, te beszéltél éppen, sőt, ma reggel is hallottam egy másik rádióban. Persze tudtam már napok óta, hogy jöttök majd, és kíváncsi voltam, hogy ennek az egésznek mi a története. Ezt tudom, hogy Csillaghegyen ott vagytok többek között, és mondtam is nektek, hogy én Csillaghegyen minden nap átmegyek Budapest-Pomáz viszonylatban, és látom ott a társai, akik mindig jönnek, mennek ott a Csillaghegy Szentendrei út hív megálló környékén, mindig mosolyognak, mindig sietnek valahova. Én magát a központot, az éttermet, a konyhát nem láttam még, de kezdjük akkor a történetet, mert jó messzire kell visszamenni, ugye,
2: Péter? Igen, mert hogy a Krishna tudat ugye az ősi védikus, az ősi hindu tanításokban gyökerezik, és a lelki tanítómesterünk Bhaktivedanta Swami Prabhupád, aki a 20. század közepén, második felében hozta el a Krishna tudatot Indiából nyugatra, akkor mondjuk így a vallási tanítások mellett azzal a misszióval hatalmazta fel a tanítványait, vagy bízta meg a tanítványait, hogy gondoskodjanak a rászorulókról.
1: Szolgáljanak, ugye?
2: Ez az, egyik az alapvető, a szolgálat az az alapvető hangulat, hogy mi mindannyian, amikor avatást kapunk a lelki életbe, beavatást, akkor kapunk egy ilyen krisnás nevet. Az én nevem Csétanya Dász, de a lényeg, hogy a Dász ebből az azt jelenti, hogy szolga. Nálunk mindenkit, minden fiút úgy hívnak, hogy Dász, és minden lányt úgy, hogy Dászi, minden, már hogy a nevéhez ez hozzátartozik. Szóval ez a szolgálat, ez alapvető mentalitás kell, hogy legyen, vagy ezt szeretnénk kifejleszteni. De a másik az, hogy kifejezetten az ételosztásra adott utasítást, felhatalmazást, Bhaktivedanta Swami Prabhupád, és akkor ez az elvünk, hogy a templom környékén 10 kilométeres körzetben nem lehet éhes ember.
1: Na, ezt nem is olvastam.
2: Ezen dolgozunk, ezt próbáljuk valahogy megvalósítani, megoldani, hogy ahol Krishna közösség van, ahol Krishna templom van.
1: És ez Csillaghegy.
2: Ez
1: között,
2: most mondjuk igen, akkor Csillaghegy, akkor hogyha innen rajzolunk egy 10 kilométeres kört, akkor...
1: Hát még Pomáz belefér.
2: Még Pomáz benne van.
1: Pomáz szentődő belefér.
2: De igazából országos missziónak tekintjük ezt az ételt az életért missziót.
1: Akkor nézzük meg ezt a konyhát, meg nézzük meg azt, hogy honnan indult ez.
3: Az első konyhánk az első Krishna templomban volt.
1: Ja, csak az még ugye, kisebb volt.
3: Igen, nyilván. Hát ez egy családi ház volt gyakorlatilag. 20 éve költöztünk Csillaghegyre, egészen pontosan ebben az évben jubilál az új épület. Hát újnak mondható, de azért már így is régi. És a Mária Remetei úton volt, nagyon sokan jártak ott. Ez volt az első nagy templomunk, és ennek a pici konyhája szolgálta ki az ételosztást. De igazából én azt mondanám, hogy ahol krisnások voltak, ott mindig történt valamilyen fajta ételosztás. Vagy édességeket osztottunk, kókuszbolyókat.
1: Én is kaptam most valami sütét boci tejből, ugye? Igen, Krishna völgyi bocik tejéből. Nem bontottam ki, de nagyon csinos topozból.
3: Hát jól is néz ki, meg az ízéről is beszéljünk. Szóval, hogy valahogy hozzátartozik a létünkhöz. Egyébként nem tudom, hogy mennyire jól hangzik, de szokták azt mondani ránk, hogy mi egy konyhavallás vagyunk.
1: Ez izgalmasan hangzik. Nem tudom, jó vagy nem, de hogy izgalmasan hangzik, az egészen biztos.
3: Mert hogy szerintem valaki, hogyha ugye a krisnásokra gondol, akkor egyből beugrik neki, hogy ja, ők ételt osztanak, meg ja, amúgy vannak éttermeik, meg vegetáriánusok, meg hú, de ők ilyen különleges ételeket főznek. Szóval valahogy az étkezés kultúrája az úgy kapcsolatban van a mi tevékenységeinkkel, és maga az ételosztás eredetileg nem is csak azt szolgálja, hogy a szegény embereknek adjunk ételt, hanem bárkinek, mert hogy a mi ételeink azért különlegesek, nem csak a fűszerezés miatt, hanem azért is, mert felajánljuk ezeket Istennek, mielőtt elfogyasztanánk, tehát tulajdonképpen megszenteljük. És ilyen módon nem csak a gyomrot tölti meg, hanem lelkileg is felemeli azt, aki ezt elfogyasztja.
1: Azt is ugye olvastam, hogy maga a szervezeteket, a szervezetetek, az a Food for Life nemzetközi világszervezetnek, ugye a tagszervezet, nem tudom ezt hogy mondják, ugye?
2: Jók iroda? Leányvállalat?
1: Igen. Hát a magyarországi...
2: Igen, így van, a magyarországi közösségnek
1: közösség, igen.
2: Az alapításában jött létre ez a Hare Krishna ítélt az életért alapítvány.
1: Ők segítenek nektek valamilyen módon? Most nem a pénzre gondolok, szakmailag, tapasztalatban, bármiben, vagy teljesen ez már bevett gyakorlat a tiétek, csak most a 2000 adagról 10000-re emeltétek, és ez nagyon fontos lesz nyilván, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, mert ez már nagy üzem. Az én fejemben az volt, hogy ez egy kereskedelmi rádió, egy gazdasági rádió, hogy logisztika, raktározás, hűtés,
2: személyzet, kiszolgáló
1: hát arról nem személyzet,
2: személyzet,
1: a persze, igen,
3: gépjárműpark.
1: Igen, ez már egy nagyon komoly, ez már egy nagyon komoly hátteret, ez már nem egy családi háznak a kiskonyhája, ahol már nem tudom, 50-100, igen. 200 adag ételt lelkes önkéntesek emberek, önkéntesek kiosztanak, igen.
3: Igen, de van ennek egyébként egy szépsége, hogy így a nullából nő. Igen,
1: hát most már egy ökoszisztéma.
3: Igen, de valójában én azt mondom, mint ahogy a Krishna templomok tekintetében is, minden templomnak van egyfajta önállósága, meg saját rendszere. Az ételt, az életért hálózat is úgy működik, hogy minden országnak megvan a sajátja, minden városnak megvan a sajátja, és igazából, ha azt mondhatnám, hogy mondjuk ez egy franchise, akkor inkább hozzánk jöttek eddig tanulni, mint hogy mi mentünk volna máshová, mert itt tényleg nagyon magas.
1: Igen, de minden országnak, városnak is megvan a sajátja, meg a sajátosság, nekem az a szó jutott eszembe. Például mit lehet tőlünk tanulni, vagy tőletek mit lehet, a csillaghegyektől mit lehetett tanulni az elmúlt időszakban? De mi érdekelt őket, akik más országból vagy városból jöttek?
3: Hát egyrészt maga a gazdasági része, hogy hogyan tudjuk ezt finanszírozni, mert nagyon sok helyen tényleg odáig jutnak, hogy diákokat etetnek mondjuk egy menzán, de arra nincsen sem felszerelésük, sem hátterük, hogy ilyen nagy mennyiségben terítsenek mondjuk ételt.
1: Ipari mennyiség, ez tulajdonképpen ki lehet majd már bármilyen rosszul hangzik, de ez az, igen.
3: Igen. Úgyhogy, és tényleg nagyon ritka az, hogy kifejezetten egy ilyen csapat van rá, akik csak ezzel foglalkoznak. Tehát oké, hogy mellette a vallásuk az, hogy Krishna hívők, de hogy napi 8 órában csak az ételosztást csinálják, ez ritka.
1: Organikusan fejlődött ez a szervezet? Ez a staff? Hát nyilván, hogyha az adagokat tekintem, akkor most, hogy eljutottunk a 10000-hez.
2: Hát a 90-es évek elején ez úgy indult, ugye 91-ben a kiskonyha, és akkor egy önkéntes, szóval nem szerzetes, hanem egy civil anyuka, Szita Dévi, ő főzött, és ő osztott, én nem is tudom, talán a Blahán kezdtük. 92-ben az Esti Hírlapba írtak először újságcikket, hogy ételt osztanak a krisnások a Blahán, és akkor abban az időben tényleg ilyen, sokszor ilyen adhok módon, hogy kimentünk a Nagybanira, és hogyha valaki adományozott, nem tudom én, egy nagyobb...
1: 100 kiló káposztát.
2: Igen, ugye, akkor azt kivittük, és akkor ott kiosztottuk, vagy narancsod, vagy amit éppen vagy a termelő, vagy a
1: kereskedő. A Békási piacról is viszik a zöldséget, amikor már fáradtabb egy kicsit, azt csak mondom nektek, én odajárok. Ha nem forrás, az jó forrás lehet egyébként.
2: És aztán így indult lassan, akkor hetente egyszer, aztán hetente kétszer, háromszor, és aztán lassan épült fel. Szóval igen, organikusan épült fel. Ez nagyon fontos, hogy kérdezted, hogy kapunk-e más országból segítséget. Nagyon fontos, hogy egy-egy közösség így organikusan épüljön föl. Szóval nem szabad egy Potemkin falut fölépíteni, vagy egy ilyen szocialista vállalatot, hogy amíg van egy szponzor, egy darab nagy támogató.
1: Tehát, amit tudtok a saját erőtökből megvalósítani, az legyen kín, és az legyen. Én nem szóval is pénzre gondoltam, hanem inkább know-how-ra, meg arra, hogy hát nyilván ennek sok évezredes tapasztalata van.
2: Indiában nagyon nagyban csinálják, ott vannak ezek a hihetetlen nagy fesztiválok, ahol több százezer ember, vagy ugye a Kumbh Mela fesztivál, ahol egy hónap alatt több 10 millió ember fordul meg. Szóval ott olyan főzőedények vannak, nem olyan, mint egy fürdőkád, hanem mint 6 fürdőkád, és a partján állnak, mint egy medence.
1: Na most jó, ezt tudom, majdnem
2: überelni.
1: Most voltam a Kőbányai Halmajálison, ahol 1500 literes edényben, úgy a bizony egy raklapokról a hatalmas evezőkkel, igen.
2: Szóval, hogy Indiában ott van ez a hihetetlen tapasztalat, tudás, hogy kell sok százezer embert megetetni akár, de itt magyarországi viszonylatban, vagy inkább azt mondanám, hogy ilyen európai viszonylatban a budapesti szervezet, vagy a magyarországi szervezetünk az élen jár. Szóval igazából ez a az egész struktúra, ahogy kidolgoztuk, az adománygyűjtéstől kezdve, a fundraisingtől kezdve, az étel kiosztásáig, a 35 éve építjük ezt a rendszert, építjük ezt a közösséget, a szervezetet, úgyhogy azt gondolnám, hogy Európában élen járunk.
1: Ez elgondolkodhat, és a gazdasági finanszírozás, a finanszírozásról, meg a gazdasági fundamentumról, majd beszélgessünk a műsor második felében mindenképpen hosszasan, csak ez azért nekem egyrészt jó hír, és örülök a mosolyotoknak, hogy ti piacvezetők vagy, nem, de hogy élen jártok akár Európában, de ugyanak ez meg felveti az emberben azt, hogy akkor itt nagyon sok éhes ember van, nem annyi, mint Indiában, akit meg kell etetni, de akkor ez, és ha volt a 2000, akkor most ezt 10 000-re emeltétek, azért ez sötét gondolatokat is elindít az ember fejében. Vagy inkább kérdéseket, jobb, talán ez így precízebb.
3: Én azt mondanám, hogy ugye a szegénységnek is vannak mélységei. Tehát nekem például sokszor megfordul a fejemben, hogy miért Budapesten hoztunk ételt, miért nem csak vidéken, mert hogy vidéken sokkal mélyebb a probléma. Budapesten is vannak rászorulók, tehát
1: ez félreértés, ezt mindenki tudja, meg látja, hogy az utcán jár, persze.
3: Hogyne, igen. Meg van egyfajta minőségi éhezés is. Tehát amikor valakinek van pénze arra, hogy vegyen magának ételt, de a legolcsóbbat veszik. És amikor beáll a sorba, hát látszik rajta, hogy túlsúlyos, és az ítélkező ember a távolból azt mondja, hogy hát neki minek adsz, ő teljesen jól él, de hát azért van elhízva, mert nem
1: mert
3: jó minőség.
1: Mert egészségtelenül táplálkozik, pontosan. És rossz minőséget fogyaszt.
3: Így van. És hát nem beszélve arról a rengeteg nyugdíjasról, aki egyedül a kis kuporgatott nyugdíjából próbál eléldegélni, egyedül fizeti a rezsit, a gyógyszerét, az összes emelkedő költségű kiadásra ott tornyosul, és akkor választ, hogy mi az, amit muszáj.
1: Gyógyszert, rezsit vagy ételt, és esetleg jobb minőségét.
3: És pont az marad el, tehát ül egy hideg lakásban egyedül, és nincs mit enni.
1: Tészta, krumpli, farhát. Igen.
2: Illetve nagy családosok, ahol a szülők küzdenek, dolgoznak, de és igen, össze tudnak annyit szedni, hogy megentetni meg tudják a gyerekeket, de az egészségtelen táplálkozás akkor, hogyha gyerekkorban már elkezdődik, az még rosszabb.
1: Meg ezt is hallottam tőletek, és ez is benne van, hogy itt mi sok ilyen ingatlan piaci beszélgetést is folytatunk minden nap. Azért van valami olyan érdekes hír, ami ebben a szcénában történik. Hát az albérletárak megugrása. Egy csomó embert juttathat olyan szituációba, hogy örül, hogyha azt még ki tudja fizetni. Itt iszonyan elszabadultak az árak ezen a területen, és akkor már táplálkozás, főleg egészséges táplálkozás, igen. Az egy sokadrandú, vagy másodrendű kérdés.
2: Igen.
3: Így van, ezt pont akartam említeni, hogy nagyon sokan kerülnek így a gyakorlatilag létminimum szélére, hogy van egy jó keresete, kifizeti belőle az albérletet, de ennyire futja, itt vége van.
1: Az milyen érdekes lehet a ti szemüvegeteken keresztül, hogy azt gyanítom, hogy Csaba, az régebben állsz ott, amikor éppen ételosztás van benne, és a Csilla fiatalabb is, azt gondolom, hogy jóval messze, hogy csinos fiatal hölgy. Csak hogy ha az ember emlékezne arra, hogy 20-25 éve milyen arcokat, meg milyen egzisztenciákat látott, igen, a sorban állni, és ehhoz képest most mi, mert amikor a híradóban így látja az ember, mint én, aki nem vagyok önkéntes, és nem vagyok szakember, meg nem vagyok a társatok, én, igen, is látok különbségeket, de ti, igen, biztosan egészen jól ezt el tudjátok mondani.
2: Most már nem, hogy kicserélődött, mert megmaradtak azok, akik konkrétan éhesek napról napra, de tényleg megjelentek azok, akik a borotva élen táncolnak. Szóval jól öltözött idősebbek, nyugdíjasok, családosok, tisztes állampolgárok. Nem gondolnád, hogy beáll a sorba, vagy hogy ő is olyan, akár a szociális intézményen keresztül osztunk, akkor ő is rászorul. Nem gondolnád, hogy ő most az ételért jött. És igen, itt nem csak arról van szó, hogy nem az éhezőknek osztunk csak, aki tényleg arról, igen, van szó, hogyha mi nem adunk neki, akkor aznap éhesen fekszik le, hanem azok is rászoruló kategória, amiről itt az előbb beszéltünk, akik a borotva élen táncolnak. Hogyha csak egy kicsit megcsúszik, ha csak egy heti bevétele kiesik, akkor már...
1: Vagy bejön egy olyan plusz költség, amiben nem...
2: Vagy egy betegség. Úgyhogy aztán ezt, hogy hogy ez az világon megoldható-e, mármint a szegénység felszámolása. Biztos, hogy, hogy és aztán most nem akarom.
1: Eddig nem sikerült.
2: A kapitalizmus működésének a fejtegetésébe belemenjünk, de hogy eddig nem sikerült, igen. És még a legfejlettebb országokban is vannak rászorulók. Néhány olyan ország van, ahol nagyon erős ez a, mondjuk így a szociális védőháló, skandináv országok, Svájc, de hogy alapvetően azért a világban ezt nem sikerült még megoldani, a leggazdagabb országokban
1: sem igazán. A világ 90%-ában biztos, hogy nem. Na jó, a mindennapi gyakorlatokról is beszélgessünk egy kicsit később, csak azt még elsorolhatok, hogy azon kívül, hogy valahol éppen ételt osztotok, tehát amit lát az ember, azon kívül még ebből a 2000 adagból, vagy akár most már a 10 000 adagból, hova mindenhova jut? Mert én azt is tudom, hogy mindenféle intézménybe, helyszínre is szállítotok, és ez aztán nagyon érdekel majd ez a logisztikai rész.
3: Eleve azt sokan nem tudják, hogy minden nap főzünk egyébként, mert ugye a karácsonyi ételosztásunk az nagy hír.
1: Azért mondom, az a híradós történet.
2: Igen, hogy a kristnások karácsonykor osztanak, és akkor de jó fejek ezek.
1: Minden nap.
3: Igen, tehát azért minden nap készül 3000 adag, amiből körülbelül 2 Budapesten, és a többi az vidéken, mert hogy vidéken is vannak mindennapos ételosztásaink, mint például Somogyvámoson is van egy telephelyünk, meg Egerben, ott igazából 750 adagot főzünk le naponta, tehát az
2: igen, Egerben is 750 adag kiosztása történik.
3: És hát vannak olyan központjaink, ahol rendszeresek az osztások, de nem mindennaposak, tehát például Debrecen, Szeged, és hát itt Budapesten, itt is több helyszínen terítjük a készletet, ugye amit említettél, ez a Népliget ételosztás, ami nyilvános, oda tényleg bárki eljöhet, vannak kerületi önkormányzatokkal, családsegítőkkel együttműködésben zajló programjaink.
1: Civil szervezetekkel együtt dolgoztok, és akkor ők megmondják, vagy ők kapják, igen, megveszik át tulajdonképpen, és ők osztják akár helyben, tehát az ő körzetükben.
3: Hát ezek nem civil szervezet, ezek konkrétan önkormányzatok.
1: Önkormányzatok.
3: Igen. Akik kiértesítik, vagy a családsegítőn keresztül értesítik a saját lakosaikat, hogy van egy olyan lehetőség, hogyha meg vagy szorulva, mert ugye sokan fordulnak a családsegítőhöz, hogy most
1: ők meghozzátok kell fordulnak.
3: Igen, és akkor ők értesítik őket erről a lehetőségről, és jönnek a kis kártyájukkal, amit az önkormányzatok kapnak, hogy akkor ők hány adagot vihetnek el, és ilyen módon igazából nem is kell az egész családnak sorba állni, hanem eljön csak egy valaki, bedobozoljuk az ételt, és aztán...
1: Mert azt hittem, hogy az önkormányzat akkor jön kis furgon, és akkor elvisz 50-100 ételt. Azt hittem, hogy én is van, és ebben akkor nektek segítség lenne, de akkor ezek szerint nem, úgyhogy még izgalmasabb, hogy ez az egész ökoszisztéma hogy épül föl. Most lesz egy kis szünet itt a műsorban, de ezt már most elmondom, hogy amit azért nagyon fontos, és úgyis kilógna a lóláb, az 1%, azt erről fogok még sokat beszélni. És azért tényleg megdöbbentő, ugye, hogy mondtátok is, meg a hírekben is lehetett hallani a ti közleményetekre hivatkozva, hogy azért 3 millió ember Magyarországon nem rendelkezik az 1%-kal. És azért az tényleg csak egy tolvonás, meg egy gondolat, viszont akár egy hétig, hónapig meleg étel lehet valakinek.
3: Arról nem is beszélve, hogy nagyon sokan még arról sem teljesen tudnak, hogy van egyházi 1%, tehát hogy nem is csak
1: igen, úgy értettem, az 1 plusz 1%.
2: Mert sokszor mondják, oly, hát én az óvodának adom, igen, vagy én
1: de az egyházi pluszban van ez a 3 millió ember.
2: Igen, van, amit az alapítványoknak lehet adni, civil szervezeteknek, társadalmi szervezeteknek, és van a másik 1%, amit az egyházaknak lehet.
1: Amiből akár meleg étel is lehet. És most már 10 000 adag itt Budapesten, Csillaghegyen, a jó voltotokból. Mindjárt folytatjuk a napvendége műsort, Magyarországi Krisna Tudatú Hívő Közössége, Hare Krisna ételt az életért misszió. Karádi Csaba és Szilaj Péternél vannak itt a stúdióban, mindjárt folytatjuk.
0: Hamarosan folytatódik a napvendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Folytatódik a napvendége műsor itt a Trend FM-en, és ahogy a műsor elején idéztem, fontos mérföldkőhöz érkezett a magyarországi Krisna tudatú hívő közösségének karitatív munkája, ételt az ételét misszió, megnyílt az új központi nagykonyhájuk Budapesten, innentől fogva akár 10 000 adag meleg ételt tudnak elkészíteni és kiosztani a rászorulóknak. Karádi Csaba, kommunikációs kollega, referens és Szilaj Péterné Csilla szóvivő vannak itt a stúdióban. Nagyjából elmondtátok a történetét ennek a Csillaghegy konyhának, vagy háznak, és ennek a közösségnek. Eljutottunk oda, hogy annak idején egy kis családi házból, egy kis konyhából, nem mondtunk el minden fejezetet, de eljutottunk odáig, hogy most már 2026 tavaszán akár 10 000 adag meleg ételt is ki tudtok osztani. Az is kiderült nagyjából, hogy hova tud eljutni ez a 10 000 meleg étel. Na most jöjjön ez a logisztikai raktározási dolog, mert ebben nagyon benne vagyok, hogy ezt hogy oldjátok meg? Oknától lehet akár, vagy holnaptól, vagy tegnaptól, akár lehet 10 000 is. Nem tudom, hogy minden nap kell-e 10 000, majd mondjátok el, de az hogyan jön létre? Honnan jönnek az alapanyagok, honnan jönnek a költségek, mi a logisztika, milyen staff van, ahogy mondtad, ugye? Milyen flottátok van ehhez?
2: Hát, ha a gazdasági részét nézzük, akkor azt tudom mondani, hogy több lábon áll a szervezet, egyrészt mint bejegyzett egyház és szervezet, és mindenféle engedélyekkel rendelkező misszió, így igazából mi állami normatívát kapunk, mint népkonyha, minden egyes kiosztott adag után. Aztán ennek az összegéről most ne beszéljünk.
1: 30 forint, 50. Igen. Annyi?

0: Nem, kicsit több.
1: Van az 35 is.
2: Jó. Jó, tehát van egyszer...
1: Mondjuk azt, hogy ki kell ezt egészíteni.
2: Igen, tehát van egy normatíva, igen.
0: Igen, és hát emellé jönnek például tárgyi adományok, jönnek a pénzadományok, amiket akár cégektől, akár magánszemélyektől kapunk, illetve hát azért itt megemlíteném a Magyar Élelmiszerbank Egyesületet, akik rendszeresen juttatnak hozzánk nagy mennyiségű élelmiszer alapanyagokat, illetve bevontak bennünket az élelmiszermentő akciójukba, ami azt jelenti, hogy napi szinten szupermarketekbe, élelmiszer áruházakba járunk el reggelente, és elhozzuk azokat a polcról.
2: Ami még fogyasztásra alkalmas, igen, csak már nem annyira esztétikus, mint amit egy például a pénzzel rendelkező vásárló levesz a polcról.
0: Hát így van, vagy csak kiszakadt az acskója, igen, vagy megnyomódott a konzervdoboz, vagy hasonlók. Tehát, hogy...
2: tehát esztétikailag is lehet, világos. Igen.
0: És ahogy beszéltünk itt a szünet előtt, az 1%-os támogatásoknak is nagyon nagy jelentősége van ebből a szempontból, és ez a konyha maga is az 1%-os támogatásoknak köszönhetően valósulhatott meg, hiszen azért ezt már ugye nagyon régóta érezzük, hogy az a régi konyha, ahol voltunk,
2: most
0: már régiként mondhatom, igen, nagyon szűkösek voltak ott a terek, meg hát párhuzamosan többféle tevékenység is zajlott ott, mert a szerzeteseket is onnan étkeztetjük, az éttermünk is onnét működik, úgyhogy tényleg látszódott, hogy szükség lesz arra, hogy tovább lépjünk. Úgyhogy minden évben erre félre rakosgattunk, és gyűjtögettünk, hogy ez a nagy létesítmény létrejöhessen. Úgyhogy ebben nagyon nagy segítség volt az adó 1%-os támogatásoknak.
1: Meg nem csak a konyha, a raktár is, hát hogy az megosztottan a templommal, a egyéb egységekkel, az egymást kerülgetni, és a karácsonyi időszakban az udvaron, a mindenhol raklapokon, tornyosulok, hegyben, a tornyosulnak a konzerves dobozok, de ilyen emelet magas. Szóval, hogy tényleg kinőttük már azt a gépjárműparknak,
2: a falakat is gondolom, igen, tehát akkor a gépjárműpark, a parkoló, a falakat kiebb kellett volni, de a gépészetnek is másképp kell. Tehát a konyhai berendezés más a 2000 adagos étterem, és más a 10000.
1: Mert ez egy régi épület került felújítása, teljes felújítása, és akkor itt van tágas udvar, parkolórész, és az épületen belül is akkor itt nagyon jól el tud különülni a raktárrész, a főzés rész, az iroda.
2: És hogy indul a munka reggel, 4-kor, 5-kor?
0: Igen, hajnalban kezdik, mert 9 órakor már át kell szedni az ételt a főzőüstökből a szállítóbadellákba, meg a BMSK-nak, a Budapesti Módszertani Szociális Központnak a hajléktalan ellátó intézményeibe is szállítunk, az több mint egy tucat hely, oda már kiporciózva melegen tartó dobozokban visszük ki az ételt, és 11-kor elindulnak az autók a különféle helyszínekre, kiosztásra, viszont cserébe korán végeznek, mert 3 órakor már el vannak mosogatva a badellák, lehet indulni haza. Jobb esetben.
2: És ők önkéntesek, vagy részben önkéntesek? Vagy
0: nagyon sok önkéntes van, tehát például az osztópontjainkon, ahol kiszolgáljuk az ételt, ott bejáratott önkénteseink vannak, akik már a helyszínen várják a kocsit, és mindenben segítenek, de alapvetően akikre tényleg minden nap fixen számítani tudunk kell, számítani, és tudtok, igen, azok alkalmazott munkatársak, igen, de igen, krisna hívők.
1: Egy ekkora a szervezetnél, meg egy ilyen volumenű tevékenységnél már nem lehet csak önkéntesekre építeni.
2: Mert itt olyan profizmusra van
1: igen,
2: szükség.
1: Igen, igen, igen. Szóval kell, hogy legyen egy magja, egy olyan stabil mag, ami köré föl tud épülni akkor az önkéntesek hálózata.
0: Arról nem is beszélve, hogy hihetetlen bürokráciával jár ez az egész a háttérben, ugyanis minden áldott nap az ellátottak, tehát azok, akik igénybe veszik a szolgáltatást, tajszám szerint le kell őket jelenteni.
2: Mert így kapjátok meg akkor a fejkvótát, ugye, támogatást. Az állami támogatást.
0: Igen. Ez azt jelenti, úgy képzeld el, hogy van egy iroda, ahol a kollégák ülnek, és egész nap tajszámokat pötyögnek. Nehogy átfedés legyen egy másik szervezettel, hogy egy ember esetleg 2 helyen is ebédel.
1: Illetve hát úgy iroda, hogy 2 iroda között van egy ilyen társalgó rész, és akkor ő nekik már csak ott tudtunk helyet szorítani. És
0: de
1: akkor
0: ez
1: ott,
0: már a múlt, mert de ez az új épületben
1: így van, és eddig így volt, és akkor igen, tegnap.
2: És ez mindennapos jelentési kötelezettség. Tehát minden nap ugye azzal név szerint el kell számolni akkor, hogy Kis Gizella vagy Nagy Béla evett, nem tudom, igen. Itt vagy ott, tajszám szerint mindennel. Jó, világos, egyébként meg egyfelérthető, mert tudjuk
1: a
2: azt,
1: logikája, hogy igen.
2: Mi minden történik a világban, vagy akár itt is, amikor mindenféle listákon mindenféle olyan emberek is szerepelnek, akik nem is voltak ott. De ez egy piszok
1: nincsenek is jelen a világban.
2: Igen, de egy piszok nagy nehézség, az biztos, hogy ez csak egy dolog. A flotta az például, az mennyire környezetbarát? Ilyenkor azt szoktuk kérdezni azért élelmiszer szállító cégektől, hogy egyébként már elektromos autókban gondolkoznak-e, meg már visszatáplálják az...
1: Gondolkodunk benne, de
2: jó, ezt nem akartam, csak...
0: Kis rá.
1: Így, de egyelőre még...
2: Még dízelek, nagyjából.
1: Egyelőre most ez volt a nagy feladat, hogy igazából 22-be kezdtük el ennek a tegnap átadott konyhának a felújítását, átalakítását, szóval 4 évig húzódott, hihetetlen küzdelem volt. Mert...
2: De ti türelmes emberek vagytok, mert néztem, itt nem csak a több ezer év miatt gondoltam, hanem azért néztem a különböző projekteket itt, azért nagyon sok energia és nagyon sok idő, meg nyilván nagyon sok adminisztráció, mire azt itt-ottam ott meg lehet csinálni. Szóval a bocik tudjanak ilyen süteményt csinálni, ugye a visznevőgyből.
1: Figyelj, hát mi az örökké valóságnak dolgozunk, az örökké valóságban gondolkodunk.
2: Ott meg van idő.
1: És így van. Tegyük meg, amit tudunk, a legjobb tudásunk szerint, de hát aztán azon túl a többi.
2: Ez a 10 000, ez mire lesz most elég? Az, hogy most ekkora lépést váltottatok. Ez mint egy vállalat, amikor külföldön terjeszkedik, vagy nem tudom, még lesz 3 leányvállalata, vagy társintézmény. Ez egy nagyságrendi ugrás. Ez mire ad lehetőséget?
0: A 10 000 adagot azért ne úgy képzeljük hogy holnaptól kezdve.
2: Ezt mondtam is az előbb, hogy én sem úgy gondoltam.
0: Igen. Ez egy lehetőség. És erre azért volt szükség, mert az elmúlt időszakban több olyan krízis helyzet is bejött sajnos, ami nagyon igénybe vette a konyhánkat, amikor ott hirtelen nagy mennyiséget kellett előállítani. Ilyen volt például a Covid időszak, vagy a dunakanyari árvizek például, de amikor Ukrajnából elindult a menekült hullám, igen, akkor is hihetetlen. Tehát több módszakban kellett főzni, és ugye át kellett mindent alakítani a körülményekhez. Most ez egy olyan konyha, ahol akár extrém körülmények között is tudunk főzni, tehát ezt úgy képzeld el, hogy áramszünet van, gázt elzárják, akkor is folytatódni fog a munka, mert ugyan berendezések, olyan felszerelések vannak, hogy például van egy fatüzelési üst, ahol...
2: Ez mint a kórházakban, hogyha áramszünet van, akkor beindulnak az aggregátorok, és a lélegezgetőgép nem áll le, ugye?
0: Így van.
2: Hihetetlen, erre is gondoltatok.
0: Hát a nagy adagra általában pont akkor van szükség,
2: igen, amikor
0: semmi
2: nem működik. Van, igen.
0: Úgyhogy ezért is. De egyébként lenyűgöző, tehát hogyha belép az ember egy ilyen méretű konyhába, szerintem egy átlag konyhával rendelkező állampolgár nem is tudja elképzelni, hogy itt milyen berendezések vannak, meg hogy néz ki egy 300 literes főzőüst, és ez még nem is a legnagyobb, mert 500 literes is volt, de az már az indiai mértékű volt, amihez ilyen evező lapátok kellenek. Úgyhogy tényleg nagy mennyiségben zajlik itt, és hát ennek van egy saját technológiája, hogy hogyan lehet előállítani így ételeket, tehát a rántást itt már nem kis haberővel.
2: Ez nem az a dolog, hogy összekoszolják egy picit a tányért, ugye? És
1: ez nem
2: boküzdő, igen. De ez több embert is feltételez. Értem én, hogy nem minden nap lesz ez kimaxolva, de azért ez a lehetőség, ez nyilván nektek is több teret ad, persze, hogyha itt meg a fundamentum összeáll.
1: Így van, igen.
2: De akkor ez több embert is feltételez valamilyen módon.
0: Igen, bár a gépesítésnek köszönhetően azért...
2: Nem kell több szakács vagy szakács.
0: Így van, tehát például van egy nagyon hiper-szuper mosogató berendezésünk, ezt úgy nevezik a szakmában, hogy a mosogatógépek Rolls-Royce-a, mert annyira gyorsan dolgozik, és annyira megbízható, és magas minőséget nyújt, és sokszor van ez a probléma, hogy kijön a nébi, és akkor elkezd
2: vizsgálódni.
0: Igen, a szigorú szemekkel nézik, hogy hány fokon mosogatunk, és milyen mosogatószert, és mennyit adagoltunk, és mikor cseréltük a szivacsot. Tehát ezzel el lehet cserélni ezt.
2: Ki lehet váltani.
0: 100 fokon
2: ez minden.
0: Adagolja, és
2: forró gőzsugár.
1: És cserél magának alatt a szivacsot.
0: Igen. És senki nem kap tőle lumbágot, mert tényleg azért ezek a 25 literes szállítóedények nem 1 kiló, tehát...
2: megint eszembe jutott egy ilyen gyakorlati dolog, de bocsánat, mert a név kötelez, ha már itt ebben a rádióban beszélgettük, hogy itt tényleg a fenntarthatóság milyen fontos, meg a műanyagok kiváltása, mert mondtátok, hogy Badella, meg az egy, ugye az ember látja, most bocsánat, de a híradóban látja, hogy ott osztják mondjuk a krisnások az életet, és akkor általában ezek műanyagedények. Hát ebben is előbb-utóbb, ez eddig jól ment, meg ment, de most már annyira drága, meg annyira fenntarthatatlan, meg annyira mindenféle költséggel is jár, meg gondolkodásban is, hogy ebben tudtok valamit előre lépni, váltani?
0: Kicsiket lépünk, igen, most például már több mint egy éve papírtányérokat használunk, tehát, ahogy mondtam, ugye a különböző hajléktalan ellátó intézményekben már kiporciózva szállítunk, ezek már nem műanyag tányérok, hanem papír, de ilyenkor ugye az ember rákérdez, hogy jó, de az honnan van? Hát igen. Kínából átutaztattuk hosszú mérföldeken át, tehát nagyon nehéz elkerülni. Azt hiszem, hogy az ember egy ilyen kényszerpályán van, hogyha a fenntarthatóságról beszélünk, amiben mondjuk Krisna-völgy egy kivétel, valamennyire, bár azért ott is posta, meg a kiszállítás, meg mindent, tehát ott nehéz, nagyon nehéz elkerülni ezt, hogy az ember ne kerüljön bele ebbe a körforgásba.
1: Aztán ahol a családosok jönnek, akkor, hogyha már kialakult az a rendszer, akkor a saját éthordóikkal jönnek, akkor ott meg lehet spórolni ezeket a dolgokat,
2: igen.
1: És ideálisan ez lenne a csodálatos, hogyha mindenki
2: vinni, hozzá, és akkor mosogatni, vagy ne, igen, meg újrahasznosítás, sok minden szóba kerül.
1: Most már ilyen trend, hogy mindenkinek van saját kis ivókulacsa,
2: legalább azt föl tudjuk mutatni.
1: Mindenki ivókulacsa jár.
0: Hozzá el a mosogatható műanyag dobozát.
2: Igen.
1: Hozd a dobozod.
2: Nagyon örülök, hogy ennyit mosolyogtatok, ez nagyon jó nekünk, szerintem mindenkinek. Még ha nem is vagyunk benne ebben a rendszerben, vagy nem vagyunk társaitok, de azt gondolom, nyűgöző, amit elvégeztek. Szóval akkor még egyszer 1%, 1+1%, akkor hadd hozzam én ezt szóba, ha már itt a krisnások ezt produkálják. És mondjuk ma, most naponta, így május elején naponta mennyivel megy ez a konyha?
0: Hát most olyan 2000 adag körül vagyunk.
1: Egerben 700 minden nap.
0: És akkor még megy a marcali, illetve ott kisebb településekre is szállítanak. Szeged nagyon aktív, ott fölível a dolog, úgyhogy szerintem ott is hamarosan fognak majd nyitni egy konyhát.
2: Igen, érdekes, hogy vannak települések, amik aktívabbak, ez a vallási közösségnek köszönhető, vagy a gazdasági helyzetnek, vagy mindkettőnek.
1: A közösségtől függ alapvetően, igen. Hogyha van olyan személy a közösségen belül, aki ezt szívügyének érzi, különösen, és van képesítettsége, mert a szívügy az mindenkinek ott van, mert ez az együttérzés, ez alapvetően azért ott van. De az, hogy ezt rendszeresen tud csinálni, az kell valamiféle szervező képesség,
2: meg elkötelezettség. Végzettség is.
1: Igen, az kérdés,
2: a konyhába,
1: így van. Úgyhogy a közösség összetételétől is függ, hogy hol sikerül intenzívebben, és hol az, ahol inkább csak ilyen esetlegesen, alkalomszerűen a nagyobb ünnepek, vagy a nagyobb események kapcsán osztani.
2: Jó, egyszer meg legközelebb beszélgessünk arról, hogy könnyebb, vagy nehezebb hús nélkül mondjuk 10 000 adagot főzni, mert ez is szerintem egy nagyon izgalmas kérdés, úgyhogy örülök, hogy itt voltatok. Magyarországi Krisna Tudatú Hívők Közössége, Hare Krisna Ételt, az Életért Misszió, Karádi Csaba és Szilaj Péter, én Csilla. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor hajrá, hajrá konyha, és hát hajrá, 1+1%.
1: Köszönöm. Hare Krisna.
0: Szépen, Hare Krisna.
3: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája, visszakerülnek a kölcsönzött festmények a Szépművészeti Múzeumba. Sürgősen tárgyalna a kormánnyal Krausz Ferenc alapítványa. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-ig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 2025 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek a felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofilia bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért megpróbálta eltussolni az ügyet. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter, írja 444. Visszaviteti a Szépművészeti Múzeumba a minisztériumban elhelyezett mintegy 40 millió forint értékű kölcsönzött festményeket Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki szerint ezek jobb helyen vannak a közgyűjteményben, derül ki Facebook bejegyzéséből. A tárcavezető az átadás átvétel előtt járt az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületében, amely a jövőben a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak ad helyet, és ott több dologra is megkérte a kollégáit. Például arra, hogy mondják le a Mandiner, a Magyar Nemzet és más hasonló lapok előfizetését, a szakmai újságok azonban maradhatnak. Emellett azt is kérte, hogy állítsák vissza az egyik lift gyári programozását, hogy az ne csak a miniszteri szinten álljon meg. Az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány kuratóriuma mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával, míg a Hankó Balázs vezette kulturális és innovációs minisztérium által kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Közleményükben azt írták, meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Ezen célok véleményük szerint a tudásalapú gazdaság jövőjének alapfeltételei, amelyek teljes mértékben átfedésben vannak a Tisza kormány által vállalt célkitűzésekkel. Visszaszállították Bulgáriába azt a fiatal kerecsen solymot, amelyet tavaly júliusban lőttek meg a Hortobágy térségében, közölte a Hortobágyi Nemzeti Park. A Mónika névre keresztelt bolgár gyűrűs madarat röpképtelen állapotban találták meg, a röntgenfelvételek szerint sörétes puskával lőtték meg. A fővárosi állat és növénykert állatorvosai megműtötték, majd a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Nemzeti Park szakemberei gondozták. A madár felépült és most átadták a bolgár kollégáknak, akik bevonják a kerecsen sólyom tenyésztési programba, hogy erősítsék az ottani rendkívül sérülékeny állományt. A kerecsen sólyom fokozottan védett természetvédelmi értéke 1 millió forint.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Jó estét, ez a Trend FM különleges zenei válogatása egy újabb éjszakán át olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói, már akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

Ez a különleges zenei válogatás. A

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Aktereki cseppkővilág. Föld alatti univerzum. Az aktereki karszt több évezredes geológiai folyamatok következménye. A mészkő repedéseibe beszivárgó víz munkája nyomán különös barlangrendszer keletkezett, és elképesztő formájú cseppköveket figyelhet meg a látogató. A felszín alatt a hőmérséklet állandó, hiányzik a fény, az évszakok nem számítanak. A víz old, a gravitáció alakít, a cseppkő pedig milliméterenként épül. Itt nincsenek gyors változások, minden nagyon lassan történik. Ennek a rendszernek a legismertebb és leglátogathatóbb része a Baradla barlang, amely az aktereki cseppkőbarlang legnagyobb szakasza. Több bejárata van és különböző hosszúságú vezetett túrákkal járható be. Akterek és Jósva fő felől is megközelíthető. A különböző méretű termek, például az óriások terme, a kiváló akusztika és a cseppkőformák mind a karszt folyamat természetes következményei. A Baradla ösvény a felszínen vezet végig a karszt jellegzetes formái között. Töbrök, víznyelők, sziklásperemek mentén. Amit bent látunk cseppkőként és hatalmas teremként, az itt fent repedésként, víznyelőként és karsztos mélyedésként kezdődött.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!
2: Leafy substance, which I am going to light. As you know, this drug in front of me is what they call marijuana, or as it's known

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak, eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Night.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Számon kérte a 480 forintos benzinárat Rétvári Bence Magyar Péteren. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A hulladékgazdálkodás miatt aggódik a szolnoki polgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Számon kérte a 480 forintos benzinár bevezetését Magyar Péter miniszterelnöktől a Keresztény Demokrata Néppárt frakció vezetője szombaton. Rétvári Bence a Facebook oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy Magyar Péter 480 forintos benzinárra tett ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. Magyar Péter miniszterelnök az első kormányülés szünetében tartott szerdai sajtótájékoztatón a 480 forintos benzinárra vonatkozó felvetésekre azt javasolta, hogy akik erre kérdeznének rá, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta. Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert tönkretették az országot. Másnap Gulyás Gergely a miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinet tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazincbarcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata a Mohu-Mol hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere Facebook oldalán. A polgármester a hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azzal vádolta meg a Mohut, hogy visszaél erőfölényével, saját cégeit hozza a helyzetbe. Györfi Miklós közölte, fennáll a veszélye, hogy a vállalat agresszív díjpolitikával tönkreteszi az önkormányzati tulajdonú cégeket, ami vagyonvesztést okozhat nem csak Szolnokon, hanem az egész országban.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki írt szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zoo nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruitig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatboxszal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

különleges zenei válogatás a 94.2-n. Egy züriki producer következik, aki 1996-tól kezdődően 6 nagy lemezt készített már, és nagyon sok olyan válogatást indított el, amiben egyébként mi is nagy szeretettel csemegézünk a zenei válogatás összeállítása során. Ő maga több mint 100 válogatás lemezen jelent meg saját dallal, és bejárta a világ fesztiváljait, az Apple is használt a Powerbook kampányhoz zenét tőle, már is -7 zenél a különleges zenei válogatásban itt a 94.2-n.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére sextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Sestai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az Erik Szomó Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a barkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco in My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
0: Trend Night.
1: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Szumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Elrendelték a vízhiány elleni védekezést, az év második felére is maradhat az üzemanyagársapka. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, ennek részeként csütörtökön megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, írta az OVF közleménye. Magyarország területén az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, de a Tisza-völgy több térségében akár a 900 mm-t is meghaladja. Ennek következtében a talajvízkészletek továbbra is tartósan az átlagos szintek alatt vannak. A talajvízszintek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Akár az év második felére is maradhat az üzemanyagár stop, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az egyik kereskedelmi csatorna híradójának. A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június 30-ig elég a védett árak biztosításához. A miniszter szerint az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Az ársapka miatt a benzin 595 forint per literes, a gázolaj pedig 615 forint per literes áron van befagyasztva. A kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök arra kéri a Nobel-díjas kutatót, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza az államnak. A leköszönt kormány alig 2 hónappal a választás előtt kötött finanszírozási szerződést a fizikussal. Az Élvonal alapítványt tavaly novemberben hozták létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. A Tisza kormány az ígéretei szerint megszünteti a kekvákat, amelyekbe az ország szinte összes egyetemével együtt 3000 milliárd forintos vagyont pakoltak át. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai város vezetővel volt alkalma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre, mert szerinte akkor közös volt a sorsuk. Úgy fogalmazott, Budapesten, Varsóban, Pozsonyban és Prágában is a progresszív városvezetést jobboldali populista kormányok szorongatták.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Lóci Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi utca zene fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram épp felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Lóci Játszik következik.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul pop zenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes zongorista dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
0: Trend Night.
1: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Gregory Porterről azt írja a New York Times, hogy birtokolja a legtöbb olyan dolgot, amit egy férfi jazz énekestől várnánk, és talán egy-két olyan dolgot is, amiről nem tudtuk, hogy várunk. 1971-ben született egyébként Sacramento-ban, és már a 2010-es első albuma is Grammy jelölést kapott. A harmadik 2014-ben megkapta a Grammy-t, az év legjobb énekes lemeze lett. Gregory Porternek már védjegyévé vált különleges sapkája, amelyet nem csak a fellépésein visel, hanem minden alkalommal, amikor a nyilvánosság elé lép. Sokszor elmondta, hogy a sapka nélkül a zenész láthatatlanná válik, rajongói ugyanis nem ismerik fel.
1: Trend Night.
2: A következő percekben meghallgatunk egy dalt Gregory Portertől is, itt a különleges zenei válogatásban.

tartanék, egy esernyőt, de úgyis hozzád tartanék. Eltévedtem még 5 perc, és ott vagyok. Ezt üzented 20 perce, mert nem tudod,

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Drónnal találtak meg egy bűnözőt, megkezdődött a védekezés az aranyszínű sárgaság ellen. Vitaanyag készült a felsőoktatásról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testisértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekményt követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatását. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el, majd a 10. kerületi rendőrkapitányságon őrizetbe vették, áll a közleményben. Megkezdődött a lárvák elleni védekezés kulcsidőszaka az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség megfékezésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május közepétől július elejéig zajlik a kártevők kelése, ezért elengedhetetlen a tőkék alsóhajtásainak heti rendszerességű ellenőrzése a levelek fonákján. A szakemberek javasolják a kora reggeli vizsgálatot, mivel a kabócák hetek alatt fertőző képessé válnak, így a növényvédőszer beavatkozásra már a korai lárva állapotban szükség van a térségi járvány megelőzése érdekében. A védekezéshez szükséges aktuális információk és az engedélyezett készítmények listája a NEBIH honlapján érhető el. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület venni át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölt az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanak az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös HEAT stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. Megkezdődtek az egyeztetések a magyar kutatóhálózat jövőjéről. A folyamat első lépéseként megállapodás született Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia júniusban hivatalba lépő elnökével. A felek rögzítették a tudományos közösség bevonása és a kutatóhálózat függetlenségének megőrzése elengedhetetlen, írta a Facebookon Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Egyetértettek abban, hogy a kutatóhálózat függetlensége olyan alapvető érték, amelyet a jövőben is védeni és erősíteni kell. Közös célként fogalmazták meg továbbá, hogy az MTA a jövőben tényleges nemzeti stratégiai tanácsadó szerepet töltsön be Magyarország fejlődésében.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-északnyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Palop Stellár egy osztrák zenész, aki zenekarával, a Palop Stellár Banddel és mint DJ a világ számtalan pontján fellépett már. Miután a 90-es évek közepén és végén DJ-ként tapasztalatot szerzett nightclubokban való fellépéseivel, a 2000-es években Palop Stellár elkezdett zenéket írni és publikálni. Korai munkáit Plazma álnéven, illetve saját nevén adta ki, 2004-ben megalapította saját kiadóját. Alkotásai több mint 700 válogatásban szerepeltek, és számos tévéhirdetésben, showban, sorozatban és mozifilmben is elhangzottak. Legutóbbi albuma Voodoo Sonic címmel 2020-ban jelent meg.
1: Trend Night.
2: Köszönjük, hogy a különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban Palop Stellártól is meghallgatunk egy dalt.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazzlemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sok a kedvence az angol producer Simon Green különleges zenei projektje a Bonobo, 2000 óta tevékenykedik. Ő hangszereli a dalokat, szintén ő a producer, és már az első lemez a downtempo egyik új úttörőjévé tette. Egy-egy szerzeménye egyébként szerepelt már snowboardos videójátékban és reklámokban is. 6 albumot adta ki az évek alatt, a legutóbbit Migration címmel 2017-ben.
1: Trend Night.
2: A Bonobótól is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden, ami...

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Robertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Nights.
2: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban.
3: Mit szól?

Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával minden szerdán 11 órától itt a Trend FM-en.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, szűzriadó, Kim Novák, Jazz Megaz, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

Mauritius, long will land of fame. We had sold a vineyard, all kind of good, or good man's game. Beült a nyúl és buzdi, a csóró teknős meg csak lesett, és a teknője egy ápmót fújt a szél. A tanúság, hogy drága a benzin, de megéri, mert az az igazság, hogy a V8-as az más. Nyáron a Balatonon egy muszta

hogy drága a benzin, de megéri. Az az igazság, hogy a V8-as az más.

meg nyugodt a gyerekek. Boldog lehetnék, már csak egy pár táncol. Már csak a manus. Hová lett a nő? Boldog lehetnék. Elment egy csávó, valakinek nem mutánja van. Már bocsánat a kifejezését, hanem egy még drágább sportkocsi.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó Fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent. Aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.
2: Mondok megint.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A dunaújvárosi Toma Gábor alias Frank jellegzetes hangja és stílusa miatt azt hiszem nem keverhető össze más előadókkal. Frank egyébként a konzervatóriumba és a zeneművészeti főiskola jazz tanszakára is járt, de egyiket sem fejezte be. Az előbbiből kicsapták, az utóbbit ő maga hagyta ott. Játszott a Hiperkarmában, a Quimby-ben, a Kispál és a Borzban, valamint a Balaton együttesekben. Jelentek meg szóló lemezei, és 2007 óta a Budapest bárban is hallhatjuk őt.
1: Trend Night.
2: Franktől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szakszofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.